0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagylemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Night.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
0: Trend Night.
1: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édeskeserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagy lemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
1: Trend Night.
2: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight. Wake up! Time to die!

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kulka János egy rendkívül különleges jubileumi összművészeti produkció főszereplőjeként lép fel a Művészetek Völgyében. A művész a Feledi projekt és a Sárik Péter trió közös Cseresznyéskert című előadásában látható, amely Csehov klasszikus drámáját dolgozza fel, a kortárs tánc, az élő jazzzene és a próza fúziójával. A július 29-én szerdán 21 órakor kezdődő előadás helyszíne Vigán Petend, a Völgy színpad. Aznap a Völgy, a hagyományőrzés, a folk és a pörgős világzene ünnepe is lesz rendkívüli, neves, hazai fellépőkkel a középpontban. A Panoráma színpadon este 8:30-tól Folk Karcok szuperkoncert kezdődik, egy egészen egyedülálló jubileumi gálaműsor, ahol Szalonna is bandája látja vendégül a hazai könnyű és népzene legjavát. Színpadra lép többek között Szabó Balázs, Grillus Dániel és Grillus Vilmos, Kubinyi Julcsi, valamint Agócs Marci és Agócs Gergő is. A zenei kollaborációkat a Magyar Állami Népi Együttes táncművészei kísérik. Aznap 23 órától pedig a Hamisítatlan, energikus cigány zenéjéről ismert Parnograszt a Művészetek Völgye egyik legnagyobb buliát hozza el a fesztivál nagy színpadára. Garantáltan megtáncoltatják a közönséget a sodró energiájú ritmusokkal.
0: Film.
1: A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja először a magyar közönség az író-rendező Mayer Bernadett önéletrajzi ihletésű történetét, a Mami Blue-t. A fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint a történet főhőse, akit Vilmányi Bennett alakít, az első gyermeke születése után szembesül azzal, hogy édesanyja cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását. A fiatal férfi választás elég kényszerül anyja és saját családja között, mivel felesége külföldön kap munkát. A Mami Blue a pekingi nemzetközi filmfesztivál Forward Future című versenyében a legjobb filmdíját kapta meg, emellett Fűr Anikót, a legjobb színésznő, még Vilmányi Bennettet a legjobb színészdíjával tüntették ki. A borsodi Seregszemlén szerepel a berlini nemzetközi filmfesztiválról érkező Heysel 85 című thriller is. Az alkotás archív felvételek segítségével idézi fel az 1985-ös brüsszeli Begdöntőn a Juventus és a Liverpool szurkulóinak összecsapását, a szervezési hiányosságokat, a stadion rossz állapota miatti halálos tragédiát és a háttérben zajló mérlegelést a mérkőzés lefújásáról. A Cinefesten idén is láthatóak lesznek a Cannes Filmfesztiválon szerepelt alkotások, köztük Andrei Zviagincevnek a zsűri nagydíjával elismert Minotaurus című filmje. A Franciaországban élő száműzött orosz rendező új filmje az orosz-ukrán háború elmérgesedésének kezdetén játszódik. A történet középpontjában egy orosz üzletember áll, akinek életét a gazdasági szankciók nehezítik meg, miközben felesége hűtlenségével is szembesülnie kell. A film Claude Cabrol 1969-es a Hűtlen feleség című pszichológiai thrillerének kortárs orosz környezetbe helyezett újragondolása. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg, a következő hetekben pedig folyamatosan derül ki a fesztivál teljes programja.
0: Esemény.
1: A drónokról, a repülésről és a jövő technológiájáról szól a 6. Reptár Drone Day. Augusztus 1-én szombaton a Reptár Szolnoki Repülőmúzeumban. Az egésznapos eseményen a múzeum élmény elemein kívül interaktív programokkal, látványos bemutatókkal és szakértői tanácsadással készülnek. A rendezvény célja nem csak a szórakoztatás, hanem a drón használat biztonságos és tudatos népszerűsítése is. Hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy a drónnapon a gyerekeket, családokat, hobbi drónosokat és a technológiai újdonságok iránt érdeklődőket egyaránt változatos élményekkel várják.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Lilla Füred, ahol a palotaszálló a sziklafalból nő ki, a kert pedig a levegőben lebeg. Az ország egyik legszebb természeti adottságú üdülőhelye a Bükk-hegységben, a Garadna-völgyben búvik meg. És aki már járt Lillafüreden, tudja, hogy a hely varázsa nem csak a tóban és az erdőkben rejlik, hanem abban a rendkívüli kertben is, amely a sziklafalhoz tapadva teraszról teraszra ereszkedik alá. A Hálmori tavat már 1319-es oklevelek is említik, az eredeti kisebb tavat pedig 1813-ban völgyzáró gát duzzasztotta fel, hogy vizet biztosítson a vashámor működéséhez. A terület nevét a szájhagyomány szerint gróf Bethlen András adta az 1890-es években unokahúga Vai Lilla tiszteletére. A palotaszálló építésének ötlete 1920-ban merült fel gróf Bethlen István részéről, aki kormányüdülőnek szánta, és 1927-1930 között Lux Kálmán tervei alapján neoreneszánsz stílusban el is készült az együttes. A szálló meredek emelkedő tetején áll, körülötte támfalakkal tagolt teraszos kert és növényritkaságokban gazdag park húzódik. Ez az úgynevezett függőkert, amely az épület és a sziklavilág közötti kapcsolat legszebb megnyilvánulása. A szálló mellett van a Lillafüred vízesés, amelyet a palota építésekor alakítottak ki, és ma is az egyik legnépszerűbb látványossága a völgynek. A sziklafalból fakadó víz, a neoreneszánsz homlokzat és a teraszos kert hármasát kevés hely tudja felülmúlni Magyarországon. A II. Világháború után évtizedekig szakszervezeti üdülőként működött az épület együttes, ma pedig európai színvonalú szállodaként fogad vendégeket. De a park és a vízesés látogatók számára is nyitott. Az ország északkeleti sarkában a Bodrog köz szívében rejtőzik egy különleges kastélypark, amelyről a legtöbb utazó mit sem tud. A pácini Mágócsi kastély Magyarország legnagyobb reneszánsz kastélya, és az egyetlen az országban, amely hiteles képet nyújt a késő reneszánsz kastélyépítészet szellemi örökségéről. Az eredetileg megerősített vár a 16. század végén épült, két sarokbástyával, hangulatos belső udvarral, amelynek fő ékessége a helyreállított kútház. A csaknem 20 hektáros tájképi park az egykori ártéri liget erdőből nőtt ki, és bár az évtizedek során területeket veszített útépítések és sportpályák kialakítása miatt, értékes idős faállományát máig megőrizte. Méretes hásfák, kőrisek, szürke és fekete nyárak, mezei juharok, több száz éves tölgyek és fenyőcsoportok hívják fel magukra a figyelmet. A botanikai különlegesség azonban egy jóval ritkább faj. A Magyarországon alig előforduló fekete nyír jól fejlett példánya is megtalálható a területen. Ez önmagában zarándok helyé teszi a természetjárók és botanikusok számára. A kastély nyugati oldalánál egykor patkó alakú tó terült el, amelyet a karcsapatak felduzzasztásával töltöttek fel. A déli fal mára eltűnt, valószínűleg a park alakításakor bontották el, hogy természetes átmenetet biztosítsanak a kert többi részéhez. A tájképi kert természetvédelmi terület, a látogatás tehát nem csak élmény, hanem egy különleges ökológiai örökség megismerése is egyben.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.
4: Welcome to St. James Bar.

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 28-a van, kedd reggel 6 óra, jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, ezt mondta az amerikai elnök tegnap. Hozzátette, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légicsapások leállításáról azon államok kérésére döntött, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben. Kivonultak az Egyesült Államok képviselői a tegnapi ENSZ biztonsági tanács üléséről, amikor Franciaország ENSZ nagykövete felszólalt. Az ügy hátterében az áll, hogy Franciaország képviselői korábban párhuzamot vontak az Egyesült Államok és a kommunista Észak-Korea között, ami felháborodást váltott ki Washingtonban. A hasonlat már pénteken elhangzott egy nyilatkozatban, amikor az ENSZ közgyűlés megszavazta a Volker Türk emberi jogi főbiztos mandátumának 4 évre szóló meghosszabbítását. 10 ország, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Észak-Korea, Nicaragua és Oroszország is ellenezte Türk megbízatásának meghosszabbítását. Ausztriában 3 hónappal hosszabbítanák meg a sorkatonai szolgálat idejét, ami így 9 hónap lenne, ezt közölte tegnap az osztrák kormány. Az alap sorkatonai szolgálathoz 3 hónap kötelező tartalékos szolgálatot fűznének. A változtatás kezdetben nem lesz hatással a jelenleg 9 hónapos polgári szolgálatra. A kabinet szerint jövő évtől ezt önkéntes alapon ki lehet majd terjeszteni 2 hónappal. A bécsi kormány tervei szerint az új szabályozás már 2027. január 1-jével hatályba léphet. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, vagy az Eurázsiai Gazdasági Unióban való tagság fenntartása miatti népszavazásról tárgyalt telefonon az orosz és az örmény elnök. A felek hangsúlyozták, hogy Örményországban a lehető legrövidebb időn belül meg kell rendezni a népszavazást. Nikol Pasinyán kijelentette, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásra vonatkozó hivatalos kérelem benyújtását követően hajlandó lenne megtartani egy ilyen népszavazást. Emellett arra kérte az orosz elnököt, hogy oldja meg az örmény élelmiszeri és agrártermékek behozatalára vonatkozó korlátozások problémáját. Hamarosan dönthet a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről. 27-ről 5%-ra mérséklik majd a forgalmi adójának a mértékét. Ezt közölte parlamenti beszédében Magyar Péter kormányfő tegnap. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a Tisza párt újra országjáró körútra indul. 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében a kormány. Ezt közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 21 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal esett 4.398 forintra. A Magyar Telekom részvényeire a Wood Broker cég 3000 forint feletti célárat határozott meg, ami felfelé húzta a jegyzést. A Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedett 2706 forintig. Az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra. A Richter 9%-kal drágult 11.740 forintra. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX Index 1,3% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, Madridban 8%-os emelkedéssel zárult a kereskedés. Vegyesen zártak a New York-i tőzsde fő mutatói, a Dow Jones 0,5%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató stagnált, a Nasdaq Composite 2%-ot esett. Nézzük, mi a helyzet az ázsiai piacokon. A japán Nikkei 3,7%-os mínuszban, a hongkongi börze stagnál, Shanghai 1%-kal a negatív tartományban, az indiai Sensex 2%-ot emelkedik, a dél-koreai Kospi 9,4%-kal szakad be, a szingapúri mutató 2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 316 forint 70 fillért, egy svájci frankért 386 forint 80 fillért kell adni. Nézzük, mi a helyzet a kőolajfronton. A Brent típusú kőolaj jegyzésára 1,3%-kal olcsóbb, csak úgy, mint a WTI. Az észak-amerikai könnyűolaj 81 dollár 50 cent, a Brent pedig 87 dollár 20 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű, a szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 26 fokos. Friss hírekkel legközelebb fél hétkor várjuk Önöket, Nagy Károly indítja a reggeli monitort. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, a mai hírszerkesztő kollégám Kovács Gergő, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, például az iráni konfliktussal kapcsolatban. Egyelőre, hangsúlyozottan egyelőre nem indultak újra a harci cselekmények, reméljük, hogy ez így is marad. Minden esetre nagyon úgy tűnik, hogy egyébként ez nem csak Iránon és az Egyesült Államokon múlik majd, hogy lesz-e közel-keleti béke, hanem például, mint tegnap kiderült, az iraki egyébként Irán által finanszírozott milíciákon is, mert hogy drónokkal támadták a szaudi olajlétesítményeket. A szaudiak ezeket a csapásokat kivédték, de hát jelezték, hogy fogytán a türelmük, és hát a végeredményben ez érthetőbb, hiszen a hajóikat pedig a jemeni huszik támadták még a múlt héten a Vörös-tengeren. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten egyébként azzal, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában is sikerült botrányt kavarni.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, ezt mondta az amerikai elnök tegnap.
2: Hozzátette, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légi csapások leállításáról azon államok kérésére döntött, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben.
1: Tovább csökken a kőolajára több mint 1%-kal, $87.37 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $81.57 jár. Kivonultak az Egyesült Államok képviselői a tegnapi ENSZ biztonsági tanácsülésről, amikor Franciaország ENSZ nagykövete felszólalt.
2: Az ügy hátterében az áll, hogy Franciaország képviselői korábban párhuzamot vontak az Egyesült Államok és a kommunista Észak-Korea között, ami felháborodást váltott ki Washingtonban. A hasonlat már pénteken elhangzott egy nyilatkozatban, amikor az ENSZ közgyűlés megszavazta a Volker Türk emberi jogi főbiztos mandátumának 4 évre szóló meghosszabbítását. 10 ország, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Észak-Korea, Nicaragua és Oroszország is ellenezte Türk megbizatásának meghosszabbítását.
1: Ausztriában 3 hónappal hosszabbítanák meg a sarkatonai szolgálat idejét, ami így 9 hónap lenne, közölte tegnap az osztrák kormány.
2: Az alapsorkatonai szolgálathoz 3 hónap kötelező tartalékos szolgálatot fűznének. A változtatás kezdetben nem lesz hatással a jelenleg 9 hónapos polgári szolgálatra. A kabinet szerint jövő évtől ezt önkéntes alapon ki lehet majd terjeszteni 2 hónappal. A bécsi kormány tervei szerint az új szabályozás már 2027. január 1-jével hatályba léphet.
1: Hírek itthonról, 7,5 milliárd forintot inkasszózott az állam Budapest számlájáról.
2: Bár a pénzügyminiszter október 15-ig elhalasztotta a szolidaritási hozzájárulás idei részletének összesen 86 milliárd forintnak a befizetését, a magyar államkincstár július közepén újra inkasszózott. A 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét vonták le. A Népszava úgy tudja, a budapesti városvezetés próbált haladékot kérni a júliusi inkasszóra, de ezt nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet ugyanúgy vitatja a fővárosi önkormányzat, ahogy a korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat.
1: Hamarosan dönthet a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről.
2: 27-ről 5%-ra mérséklik majd a forgalmi adójának a mértékét, ezt közölte a parlamenti beszédében Magyar Péter kormányfő még tegnap. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a Tiszapárt újra országjáró körútra indul.
1: 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében a kormány, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán.
2: Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.
1: A bajnokság indulása után ismét előtérbe kerültek az NB1 finanszírozási és szabályozási kérdései.
2: A megkérdezett sportközgazdás szerint a közvetítési jogok körüli bizonytalanság ugyan rendeződött, de a korábbi 10 milliárd forint helyett az MTVA most 6 milliárdot fizet a jogokért, miközben a Szerencsejáték ZRT támogatása emelkedett. Kele Jánost hallják.
3: Ugye a tavalyi szezon indult úgy, hogy mindenki számolgatott, nézegette, hogy kijönne az átlag, a lecserélt játékos helyére milyen cseréket küldhet be, hogy mindig legyen 5 magyar a pályán, és hozzáférjen a központi támogatásokhoz, vagy az MLS által szétosztott szponzori pénzekhez. Mi azt gondolom, hogy most megint egy picit új szabályok vannak, megint egy picit alakított ezen az MLS, az ehhez való alkalmazkodás, az szül majd néhány érdekes jelenetet vagy esetet az első pár fordulóban, amíg a csapatok megtanulják ezeket egészen pontosan, illetve megtalálják azokat a kiskapukat, amik minden ilyen nagyon szigorú, aprólékos szabályozásban mindig óhatatlanul benne maradnak. A másik része a bizonytalanságnak, ami hónapokig uralta itt a bajnokság csapatainak sorsát, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésre, az milyen formában áll majd rendelkezésre, hol közvetítik a mérkőzéseket, mikor lesznek a mérkőzések, azok végül azt gondolom, hogy a csapatok szempontjából több, mint megnyugtatóan rendeződtek.
1: Augusztusra már csak 20 centi körül lehet a Velencei tó vízszintje, közölte az élő környezetért felelős minisztérium.
2: Ez azt jelenti, hogy az egységes vízfelület nagyon sok helyen meg fog szűnni. Egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek, tavacskák alakulhatnak majd ki, és ezek között száraz ulatok lesznek. Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a száraz ulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek. De már arról is szó volt, hogy az aszály folytatása esetén ezekből az összekötött víztestekből a halakat mentő alászattal kell megpróbálni kimenekíteni, mivel a vízszint további csökkenése maximum 1-2 hetet adna nekik, utána elpusztulnának.
1: Franciaországot egy újabb hőhullám éri el, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából.
2: Az erős hőség ma éri el az ország nagy részét, a csúcspontja pedig holnap várható. Ismét 38 Celsius fokra lehet számítani Párizsban és Tourban, 36 fokra Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt.
2: A MOL 1,7%-kal esett 4.398 forintra. A Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedett 2.706 forintig. Az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra. A Richter 9%-kal drágult 11.740 forintra.
1: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1,3% plusszal zárt, míg a párizsi CAC 4%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, a Madridban 8%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
2: A Dow Jones 0,5%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató stagnált, a Nasdaq Composite 2%-ot esett.
1: Pillantás a devizapiacra, az euró most 360 forint 10 fillérem, a svájci frank 386,70, a dollár 316 forint 70 fillérem, 1,1370 az euró dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 39 perc van, jó reggelt kívánok. A bajnokság indulása után ismét előtérbe kerültek a labdarúgó NB1 finanszírozási és szabályozási kérdései. A megkérdezett sportközgazdás szerint a közvetítési jogok körüli bizonytalanság ugyan rendeződött, de a korábbi 10 milliárd forint helyett az MTVA most 6 milliárdot fizet a jogokért, miközben a Szerencsejáték ZRT támogatása emelkedett. Így a Magyar Labdarúgó Szövetség által szétosztható központi források összességében csak kisebb mértékben csökkennek, továbbra is

0: tárta körül ezt az egész indulást. Most így, hogy elindultunk, ebből látszik-e bármi? Első körben ez a legfontosabb kérdés szerintem.
1: Én azt gondolom, hogy mi látszik belőle, az inkább a versenyszabályokra vonatkozik. Gondolok itt a magyar és fiatal ajánlásra vagy ösztönzőre az MLS oldalára. Ugye a nyitómérkőzés Nyíregyháza-Újpest találkozó volt, amin volt egy érdekes kapuscsere a fél időben, amiről később a Nyíregyháza vezetőedzője Bódog Tamás elmondta, hogy ez a fiatal ajánlás teljesítése miatt volt. Ugye ezeket átlagban kell már az idei szezonban teljesíteni a csapatoknak, ám azzal a megkötéssel, hogy az átlagot csak úgy lehet teljesíteni, ha egy fiatal játékos legalább 45 percig minden mérkőzésen a pályán van, és ezért került sor a Nyíregyházán egy kapus cserére. Ezek azért adnak egy ilyen érdekes bukét ezeknek a mérkőzéseknek. Ugye a tavalyi szezon indult úgy, hogy mindenki számolgatott, nézegette, hogy kijönne az átlag a lecserélt játékos helyére, milyen cseréket küldhet be, hogy mindig legyen 5 magyar a pályán, és hozzáférjen a központi támogatásokhoz, vagy az MLS által szétosztott szponzori pénzekhez. Én azt gondolom, hogy most megint egy picit új szabályok vannak, megint egy picit alakított ezen az MLS, az ehhez való alkalmazkodás az szül majd néhány érdekes jelenetet vagy esetet az első pár fordulóban, amíg a csapatok megtanulják ezeket egészen pontosan, illetve megtalálják azokat a kiskapukat, amik minden ilyen nagyon szigorú, aprólékos szabályozásban mindig óhatatlanul benne maradnak, és akkor nem beszéltünk arról, hogy a magyar futballban ennek milyen történeti hagyományai vannak a különféle kiskapuk megtalálásának. Szerintem ez zajlik. A másik része a bizonytalanságnak, ami hónapokig uralta itt a bajnokság csapatainak sorsát, meg a felkészülést is nyilván befolyásolt, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésre, az milyen formában áll majd rendelkezésre, hol közvetítik a mérkőzéseket, mikor lesznek a mérkőzések, azok végül megnyugtatóan, sőt azt gondolom, hogy a csapatok szempontjából több, mint megnyugtatóan rendeződtek. Ugye a tévés pénz is egy viszonylag nagy összeg lett azzal együtt is, hogy csökkent az előző szezonhoz képest a Szerencsejáték ZRT. Még a korábbiaknál is bőkezűbben támogatja, szponzorálja, mindenki húzza el a megfelelő kifejezést ebben a mondatban az NB1-es klubokat, amelyeknek így összességében átlagosan a központi elérhető forrás mennyisége, mint hogy az MLS oszt szét, az lényegében alig 10%-nál is kevesebb mértékben csökkent a tavalyi szezonhoz képest.
0: No, hát akkor vegyük sorra itt egy kicsit a történéseket, szerintem haladjunk olyan szinten kronológiai sorrendben, hogy beszéljük át itt a közvetítési jogok körüli mizériát, mert hogy itt azért volt probléma, hogy egyáltalán ténylegesen ki fogja közvetíteni az NB1-et, és végül maradt a közmédiánál. Ugyan 6 milliárd forintot kellett fizetni a költségvetési jogokért, ez 10 milliárd volt korábban. Ehhez képest ugye azért itt mégis 4 milliárd forintról beszélünk, tehát ez az összeg meg fog valamilyes módon látszani ebben az egész rendszerben, vagy igazából itt a kis idézőjeles kiskapukat itt rejtették el?
1: Hát ez kevesebb lett nyilvánvalóan, tehát itt azért van egy 40%-os csökkenés. Ugye a 10 milliárd forintot korábban nem lehetett tudni, ez nem most a nyilvánosságra a közmédia vagy az MTVA, ezeket a beszámolókból lehetett valamilyen módon visszafejteni. Most ugye az új vezetése az MTVA-nak ebben jóval transzparensebben járt, még ha elsőre nem is közölték ezeket az adatokat, de aztán, amikor ebből volt egy kisebb nyilvános disputa, akkor ezt követően megtették, és akkor ők mondták el azt is, hogy 10 milliárd volt korábban, és ehhez képest most 6 milliárdot adnak. Ez az egyik része a történetnek, ugye az MLS, meg az egész magyar bajnokság abból a szempontból különleges egyébként a régióban is, vagy mondjuk a nagy nyugati topligákhoz viszonyítva mindenféleképpen, hogy itt nincsen liga, tehát nem tömöríti a profi klubokat egy külön szervezet, hanem az MLS, tehát maga a szövetség az, amelyik gazdálkodik a bajnokságnak a vagyoni értékű jogaival, tehát a szponzori jogokkal, a kereskedelmi jogokkal és a televíziós közvetítésnek a jogdíjaival. Ilyen módon az MLS értékesíti ezeket egyben, és aztán ezt a saját maga által meghatározott metódus szerint szétosztja a klubok között. Amikor fiatal ajánlásról, magyar ajánlásról beszélünk, az mindig ezeket a vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó pénzösszeget érintik. De ezeket osztja szét az MLS ezek mentén, az ösztönzők mentén a csapatok között. De ennek az egyik része a tévéspénz, amiből itt a korábbi 10 milliárd helyett 6 milliárd folyik be, de ennek másik része például a Szerencsejáték ZRT-vel kötött szponzori megállapodás, hogy minden egyes magyar klubcsapatnak a mezén központi helyen megtalálható a Tipmix felirat, ezért nyilván az állami tulajdonú Szerencsejáték ZRT fizet, mint ahogy fizet azért is, hogy ezek a mérkőzések a kínálatában megjelenhessenek. Ez egy nagyon érdekes helyzet, hiszen lényegében monopol helyzet van a magyar sportfogadás piacon. Az előző kormányzat ezt alakította ki, ugye az online sportfogadási piac az oligopol, kettő szereplő van rajta, most fogalmazunk ilyen méltányosan, hogy egy oligopol piac, egyébként pedig a klasszikus sportfogadás, mert nem online zajlik, hanem bemegy mondjuk valaki fogadóirodákba, az teljesen monopol, tehát csak a Szerencsejáték ZRT-nél lehet fogadni, csak ott van kínált legálisan. Ebből a szempontból kell vizsgálni ezeket a szponzori megállapodásokat, amik szerintem lényegében tartalmát illetően támogatási szerződések valójában. Még akkor is, ha szerintem meg lehet érvelni azt, hogy mi

0: De a szerencsejáték ZRT bevételének egy szabad szemmel is jól látható része abból keletkezik, hogy lejátszák ezeket a mérkőzéseket, és arra emberek fogadnak, ezért abból valamennyit visszaadnak ezeknek a csapatoknak, szerintem emögött lehet valid és releváns érvrendszer találni. Na most ez a korábbi szerencsejáték ZRT-s pénz, ez 7,7 milliárd forint volt, ez most 9-nél is többre nőtt a hivatalos adatok alapján. Ennek egy része az a bizonyos szponzori támogatás, hogy megjelennek a mezeken, a reklámtáblákon a szerencsejáték ZRT márkáján a feliratai, egy másik része pedig az, amit azért ad a cég, hogy a kínálatában megjelenhessenek ezek a mérkőzések, tehát emberek fogadhassanak rájuk. És emellett van még egy harmadik kategória, harmadik nagyobb kategória, ez a bajnokság névhasználati joga. Ugye ez korábban az OTP csoporthoz tartozó Fizz nevű portál, vagy az a márka volt, amelyik ezt a névhasználati szerződést megkötötte az MLS-szel. Az idei szezontól ez visszaszállt az OTP bankra, tehát idéntől ismét OTP bank ligának hívják, mert az NBA-s bajnokságot, nyilván ezért az OTP csoport fizet pénzt az MLS-nek, hogy ez mennyi, azt én úgy tudom, hogy nem hozták hivatalosan nyilvánosságra, de ezekből alakul ki az a kép, vagy az a pool, az az összeg, amit ugye szétoszt az MLS az egyes csapatok között egyfajta központi bevételként, amiről a csakfoci.hu azt írta, és ezt meg is erősítette egyébként aztán később az MLS, mert a korábbi évekhez képest nagyon transzparensen levezették ezt az egész képletet. 10,5 milliárd forintot tehet ki összesen ez az NB1-es bajnokságra, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég bőkezű volt továbbra is, vagy a központi támogatások elosztása továbbra is elég bőkezű, és igazából komoly költségcsökkenéssel nem kell számolniuk ezeknek a bevételeknek az oldaláról a csapatoknak.
1: Megér ennyit az NB1-es bajnokság?
0: Azt gondolom, hogy piacra nyilván nem, tehát akkor lett volna egy piaci verseny, amiben ugye egymással licitálnak a felek, és amely, ahogy az előbb mondtam, politikai döntés születik erről. De mondjuk ha a környező országokat nézem, akkor is azért az látszik, hogy még a kereskedelmileg talán legjobb pozícióban lévő, tehát mondjuk leggazdagabb társadalomnak számító Csehországban sem fizetnek ennyit a közvetítési jogdíjakért, jóval kevesebbért megy el. Cserébe a csapatoknak van más kereskedelmi jellegű bevétele is, vagy vannak más jellegű kereskedelmi bevételei is, tehát egy egészségesebb bevételi struktúrával dolgoznak a cseh csapatok, de mondjuk akár említhetném a szlovák csapatokat, vagy a lengyel csapatokat is Magyarországon. Kereskedelmi bevételeknek a nagy része az valamilyen módon állami forrásból érkezik. Éppen ezért dönthetett úgy az új sportvezetés, vagy dönthetett úgy az MTVA vezetése, egyeztetve akár az új sportvezetéssel, hogy hát nem lehet meg nem is szabad egyik napról a másikra kirántani a szőnyeget az NB1-es klubok talpa alól, hiszen hogyha megszűnének ezek az állami források egyként, vagy nagyon-nagyon lecsökkennének, vagy mondjuk oda csökkennének, amit a piaci folyamatok indokolnak, mondom, volt olyan szereplő, aki azt mondta, hogy a jogdíjat magáért nem is fizetne, csak legyártaná ezeket a mérkőzéseket, akkor hát a csapatok hirtelen nagy bajban találták volna magukat. Nem derül ki a kommunikációból, hogy ez egy átmeneti megoldás-e. Arra következtethetünk, hogy igen, hiszen csak egy évre kötöttek szerződést a felek egymásra.
1: Ha már itt az NBA-ről beszélgetünk, így az első fordulókban készítettem egy kis hasonlítást, a jegybevételt vettem csak figyelembe, meg egyébként a nézőszámot. A 2024-25-ös szezon első fordulójában átlagosan olyan 4720 néző körül volt, kb. Olyan 84 millió forintos bevétellel. Ez a 25-26-os szezonra átlagosan 4650 nézőt hozott, és kb. Olyan 83 millió forintot. Az idei szezon pedig átlagosan 4400 nézőt, és mintegy kb. Olyan 70 millió forintot. Tehát azért itt a számok tekintetében, meg unblock így az NB1-es színvonalat nézve, egy kicsit azért itt a csökkenő tendencia látszik. Ez mennyire jön át egyébként a teljes szezonra?
0: Én azt gondolom, hogy az látszik ebből, hogy a jegybevétel, vagy az úgynevezett piaci alapú bevételek, nevez ezeket a szakzsargon, hogy a meccsnapi bevételeknek nevezi, ugye ebben benne van a jegybevétel, benne van az adott helyszínen a fogyasztás, mondjuk adott esetben valaki sört iszik, hotdogot eszik, rántott húsos szendvicset eszik, stb. Tehát úgynevezett meccsnapi bevételek, ezek a magyar kluboknál régiós összehasonlításban is elhanyagolhatóak. Tehát a teljes bevételi struktúrával éves szinten 1-2 bizonyos klubok esetében mondjuk maximum 3%-ot tesznek ki. Lényegében nem ebből élnek a csapatok. Ugye nagyon cinikusan akarnék fogalmazni, mint hogy nem akarok, azt is mondhatnám, hogy a szurkoló ebből a szempontból a szükséges rossz ebben a modellben, mert ha kimegy a szurkoló, esetleg kiabál valami csúnyát, amiatt megbünteti a klubot, az MLS bezárnak egy szektort, stb. Rengeteg adminisztratív előírás van a szurkolók fogadásával kapcsolatosan, ugye beléptetőrendszer, átvizsgálás, biztonsági szolgálat, és a többi. Én kimentem a Vasas pályára, ha bajnoki címvédő Győr vendégeskedett, tehát a 22. percben jutottam be a stadionba, mert úgy tűnt, mintha nem lenne fölkészülve arra a rendezőklub, hogy 3600 néző fog megjelenni a nyitó fordulóban. 3600, tehát nem 15000, jó, nincs is akkor a stadion, 3600 néző. Nem volt teltház egyébként a mérkőzésen, de mégis a beengedés valamiért, mintha nem ment volna flottó, mintha erre nem lettek volna fölkészülve. Ez mind-mind kicsit annak a folyamánya, amik, hogyha pontos részleteket most ebben nem is ismerem, valószínűleg az, hogy hát nem az alapján szerveződik a szolgáltatás, hogy jönnek fizető nézők, akiknek a lehető legjobb helyszíni élményt kell biztosítsam, hiszen abból élek, hogy a jövő héten vagy két hét múlva is kijöjjenek ezek a nézők. Minden más sokkal fontosabb ebben a modellben, nem véletlen, hogy alapvetően a klubok azért mégiscsak azzal voltak elfoglalva az elmúlt egy-két hónapban, hogy a korábban meglévő állami forrásokat, vagy központi forrásokat, azokat a lehető legmagasabb szinten tartsák az idei évadra is, hiszen alapvetően abból élnek, hogy az állam rendkívül bőkezően támogatja a profi futballt, akár ezeken a központi bevételeken keresztül, akár azokon keresztül, hogy a csapatok egy nagy részének komplett utánpótlás rendszerét közvetlenül, tehát az államtitkárságon keresztül a magyar állam finanszírozza. Hiszen ez történik a kiemelt akadémiai rendszerben. Erről keveset beszélünk, azt mondjuk, hogy az utánpótlás támogatása, de hát más kluboknak Nyugat-Európában, akár itt a régióban is a saját bevételeikből kell kigazdálkodniuk azt, hogy egy utánpótlás rendszert működtessenek, sőt egy olyan hatékonyságú utánpótlás rendszert működtessenek, ami alkalmas arra, vagy elég versenyképes ahhoz, hogy nagy mennyiségben jó minőségű játékosokat bocsásson a nagy csapat rendelkezésére, akit aztán a klub haszonnal el tud adni Nyugat-Európában, és az befektetve tudjon működni, vagy mondjuk a következő szintre lépni.
1: Nagyon jó, hogy szóba került a Győr, és itt felmerült bennem az is, hogy van egy vetétársa a Ferencvárosnak. Ugye sokáig a Ferencváros uralta kvázi az NB1-et itt az elmúlt időszakban, az elmúlt évek terén. Most azonban egy elég szép szezont játszott a Győri Eto, és hát azért mégiscsak megnyerte a bajnokságot, és BL selejtezőben indult.
0: Én azt gondolom, hogy ez korai még kimondani, hogy mennyire volt rendszerhiba az előző szezon, vagy mennyire tud stabilan a Győr ott maradni azon a szinten, ahol a tavalyi évadban láttuk őket. Azért mondjuk a stabil tulajdonosi struktúra az eléggé adott Győrben, Világi Oszkár, ugye a tulajdonos, azt szerintem a magyar klubok között, azok közé tartozik a Győr, ahol még kevésbé kell tartaniuk egy ilyen irányú átrendeződést, amiről hosszabban beszélgettünk az előzőekben, de azért az is látszik, hogy a bajnokcsapat edzőjét azonnal elvesztették a következő szezonra, és éppen a Ferencvároshoz ment át Borbély Balázs, ugye. Szóval elég sok a bizonytalanság náluk. Sportigazgatóváltás is volt Győrben, tehát mint hogyha az előző sikercsapatnak a fő letéteményesei intézményi oldalról most távoztak volna. Aztán meglátjuk, hogy a játékos keretben mekkora változás lesz, azért vannak még olyan futballistái, mondjuk Vitálisra gondolok, akik piacképesnek tűnnek a nemzetközi piacon is akár egyébként, és meglátjuk, hogy a Győr majd a selejtezőkben hogy szerepel, meddig jut el. Én nem lepődnék meg, hogyha mondjuk Vitális csak addig játszana a Győrben az idei szezonban, amíg versenyben van ez a klub a nemzetközi porondon, és ha esetleg kiesik a selejtezőkben, mint ahogy ugye már visszabucskázott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, miután kiesett az izlandi bajnokkal szemben az első körben, majd őt esetleg értékesítik, és lehet az is, hogy nem csak őt fogják értékesíteni, hogy ez mennyire lesz fenntartható, ez a modell, azt nem tudjuk. A Ferencváros modellje szakmai intézmény szempontból fenntarthatóbbnak tűnt éveken keresztül, de azt még csak most kezdjük kapizsgálni, hogy a Ferencvárosnak a modellje, akár ez a szakmai modellje, az finanszírozás oldalról mennyire kötődött, vagy mennyire volt pusztán annak az eredménye, hogy elképesztő mennyiségű, szinte korlátlan állami forrásokkal gazdálkodhatott, amelyek vélelmezésük szerint a következő időszakban nem, vagy nem abban a formában fognak rendelkezésre állni, ahogy eddig. Most gondolok a különféle állami tulajdonú cégeknek a közvetlen szponzorációs szerződésére, gondolok arra a Fradiváros projektre, amiről most még hivatalosan keveset lehet tudni, hogy ott azok a pénzek pontosan mire kerültek felhasználásra, azt tudjuk, hogy mire nem, tehát a Fradivárosra nem, mert az ugye nem épült föl, de valamire mégiscsak felhasználásra kerültek, nem tudjuk pontosan, ebben most nem akarok olyat megfogalmazni, amit egyelőre nem tudunk, csak sejtéseink vannak, szóval ez a modell egyébként mennyire életképes, vagy hívhatjuk ezt egyáltalán létező modellnek az állam tartós, hathatós, skrupulusok nélküli szerepvállalása nélkül, azt még nem tudjuk. Az biztos, hogy a játékos keretet tekintve, a szakmai stábot tekintve, az intézményi felépítést tekintve a Ferencváros az még most is a mezőny előtt jár jócskán.
2: Kele János sportközgazdást hallották a labdarúgó NB1 idei szezonjáról, az idei pénzekről, meg hogy egyáltalán mennyire változtak, illetve változhatnak a viszonyok. 6 óra 54 perc van, 6 perc múlva a 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a Közel-Kelet lesz a témánk, a vonalban pedig Endrózsa Erzsébet, vajon az Egyesült Államok és Irán közötti fegyvernyugvás mennyire lehet tartós, hétvége óta, 3 éjszaka óta tart.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
2: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
3: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika király kisasszony és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. Lázár Ervin története, Szirtes Edina Mókus zenéje, Závoda Péter dalszövegei. Mindezt Novák Péter rendezése gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 5-én, 6-án és 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezetékjavítás miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. Szakaszos félpályás lezárásra kell készülni a 2. kerületben a Szép Juhászné úton a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, például azzal kapcsolatban, hogy mennyi most a magyar kórházak adóssága. A GKI gazdaságkutató a reggeli órában közé tett egy elemzést, ez több évre visszamenőleg arról szól, hogy Magyarországon mennyit költöttek újraiparosításra. 10 év alatt 1750 milliárd forint ment erre el. Ennek ellenére csökkent a feldolgozóipar részesedése a GDP-ből, hívta fel a figyelmet a gazdaságkutató cég. Felidézték, hogy az előző kormányzat 2016-ban hirdette meg az úgynevezett Irinyi tervet, és az ipar 4.0 programot azzal a céllal, hogy a feldolgozóipar súlya 30%-ra emelkedjen 2020-ra. Nos, 25-re ez az arány 18%-ra esett vissza, pedig 2015-ben még 23,5% volt. Erre mondják egyébként szakértők, elemzők, hogy állami támogatásokkal nagyon hosszú távon egyébként valódi gazdasági folyamatokat nem igazán lehet befolyásolni. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit megnézzük, hogy az iráni háború most éppen mely fázisában tart, és hát persze majd a hír összefoglaló után beszélgetünk erről N. Rózsa Erzsébet szakértővel. A hírszerkesztőn Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezésére, ezt mondta az amerikai elnök tegnap.
7: Hozzátette, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légicsapások leállításáról azon államok kérésére döntött, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben.
6: Több mint 1%-kal csökken a kőolaj világpiaci ára, $87.24 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $81.63. Kivonultak az Egyesült Államok képviselői a tegnapi ENSZ biztonsági tanácsüléséről, amikor Franciaország ENSZ nagykövete szólalt fel.
7: Az ügy hátterében az áll, hogy Franciaország képviselői korábban párhuzamot vontak az Egyesült Államok és a kommunista Észak-Korea között, ami felháborodást váltott ki Washingtonban. A hasonlat már pénteken elhangzott egy nyilatkozatban, amikor az ENSZ közgyűlés megszavazta a Volker Türk emberi jogi főbiztos mandátumának 4 évre szóló meghosszabbítását. 10 ország, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Észak-Korea, Nicaragua és Oroszország is ellenezte Türk megbízatásának meghosszabbítását.
6: Az év végére elérheti a 100 milliárd forintot a magyar kórházak adóssága, között az Orvostechnikai Szövetség.
7: Június végére már mintegy 50 milliárd forint volt a kórházak lejárt adósságállománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel. Bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról.
6: 7,5 milliárd forintot inkasszózott az állam Budapest számlájáról.
7: Bár a pénzügyminiszter október 15-ig elhalasztotta a szolidaritási hozzájárulás idei részletének összesen 86 milliárd forintnak a befizetését, a magyar államkincstár július közepén újra inkasszózott. A 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét vonták le. A Népszava úgy tudja, a budapesti városvezetés próbált haladékot kérni a júliusi inkasszóra, de azt nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet ugyanúgy vitatja a fővárosi önkormányzat, ahogy a korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat.
6: Jobban figyelnek a nyugdíj megtakarításra a magyarok. Az első negyed évben több mint 12 ezer új belépő jött az önkéntes nyugdíjpénztárakba.
7: Ennél több frissen érkező tagot 2021 negyedik negyedévében regisztráltak utoljára. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint az új belépők száma már lassan ellensúlyozza a természetes fogyást. Tóth Leventét hallják.
8: Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje, újra növekszik, kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a létszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően ők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fogja megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
6: A klímaváltozás a hazai zöld borsó és babtermesztést is kihívás elé állítja. A legnagyobb probléma a téli csapadék hiánya.
7: Ez különösen az elmúlt 10 évben erősödött fel, ezért egyre kevesebben foglalkoznak ezzel Magyarországon, hiszen nagyon komoly öntözési és talajművelési technológia kell hozzá, mondta rádiónknak a Fruit Web alelnöke. Varga István ugyanakkor arról is beszélt, hogy a gabonatermesztés válsága miatt a gazdáknak lépni kell, és könnyen lehet, hogy a hüvelyesek felé nyitnak majd.
9: Alapvetően a feldolgozóiparnak az utóbbi időben tőlünk a keretebb lévő háborúk is esetleg egy-két szezonban az elmúlt időszakban bezavartak az értékesítésben. Megjelennek különböző konkurenseink nyugat-európai piacon kedvező klimatikus viszonyok között, ha bár az utóbbi időben ez őket is sújtja. Illetve ezeket az értékeket, ami úgymond ezt a klimatikus problémákat, ami felerősíti, az semmi más, mint az, hogy alapvetően az elmúlt 10-11-12 évben az input anyagok árai azért a termesztésben megnehezítették, vagy drágábbá tették a termelést, így ezáltal sokkal érzékenyebbé vált az zöldborsó termesztés. 25-30 évvel ezelőtt is voltak idézetele szélsőséges időjárások, de talán nem ennyire.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt, a részvénypiac forgalma mintegy 21 milliárd forint volt.
7: A MOL 1,7%-kal esett 4398 forintra. A Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedett 2706 forintig. Az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra. A Richter 9%-kal drágult 11.740 forintra.
6: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
7: A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1,3% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, Madridban 8%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
6: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
7: A Dow Jones 0,5%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató stagnált, a Nasdaq Composite 2%-ot esett.
6: Ázsiában a japán tőzsde 3,8%-kal zuhan, Hongkongban a Hang Seng 1%-kal gyengül, Shanghai 1%-kal, India egyelőre stagnál, Dél-Korea viszont 9,7%-kal esik, Szingapur 2%-os mínuszban, 1,1368 az euró-dollárral szembeni árfolyama, a dollár japán jen 163,75, az angol font amerikai dollár 1,3295, az euróért jelenleg 360 forint 10 fillért kell adni. Senki sem akar főnök lenni a Z-generációnál, nemzetközi kutatások szerint mindössze 6%-uk szeretne felső vezetői pozícióba kerülni.
7: A rádiónk által megkérdezett HR szakértő szerint ennek egyik oka a karrierről és a vezetésről való gondolkodás megváltozása. A Z-generációs munkavállalóknak nagyobb igényük van a törődésre, a támogatásra, ezért egy coach típusú vezetőt keresnek, vagyis a people management van náluk első helyen. Marázi Juditot hallják.
10: Bár a Z-generáció nagyon sok időt tölt gép előtt, és a saját kortársaival virtuális térben beszélget, de amikor bekerül egy munkahelyre, ott sokkal nagyobb igénye van a törődésre, a vezetői támogatásra, az iránymutatásokra. Tehát az ő fejükben egy teljesen más vezetői kép rajzolódik ki. Sokszor én azt látom, hogy ők erre nem látják magukat alkalmas, és keresik azokat a helyeket, és ugye ezért van, hogy nagyon sokszor váltanak munkahelyet, mert a klasszikus vezetőket elutasítják, és a klasszikus vezetői szerepköröket is elutasítják.
6: Modernebb a magyar társadalom felfogása a női-férfi szerepekkel, a nemek közötti különbségekkel és a korábban beégett sztereotípiákkal kapcsolatban, mint azt sokan gondolnák, ismertette felmérésük eredményeit az European kutatási igazgatója.
7: Bojár Ábel elmondta, néhány hete mintegy 1800 embert kérdeztek meg 10 témakörben. Szerinte sokat javult a magyarok hozzáállása az elmúlt években.
11: A bérkülönbségek tekintetében is, meg úgy általában a különböző nemek közötti különbségekre való tekintettel is, a többség, helyenként abszolút, helyenként relatív többség, inkább a modern gender felfogás mellett hitet. Most a modern alatt lehet nyilván itt is a szavakon lovagolni, meg vitatkozni. Most a modern alatt a nemek közötti egyenlősítés felé hajló attitűdöket értem a hagyományos gender felfogás mögött, meg ennek az ellenkezőjét. Tehát ami valóban meglepő volt a kutatásból, hogy nagyon sok témakörben, így a bérkülönbségekben is, de olyan más területeken is, mint a házi munkában való egyenlő teherviselés, vagy a parlamentben és egyéb intézményekben való népességarányos képviselet, gyermekvállalással kapcsolatos kérdések, egy csomó mindenben sokkal modernebb a többség, ami helyenként, abszolút helyenként relatív többséget jelent felfogása, mint azt mondjuk gondolhatnánk.
0: Időjárás jelentés.
7: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
6: A labdarúgó NB1-ben az MTK Budapest házigazdaként Keresi Zalán duplázásának is köszönhetően 3-0-ra győzte le az előző idényben kupadöntős Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójának záró mérkőzésén. áprilisban is hasonló eredmény született egyébként a fővárosban, és Keresi akkor is 2 góllal vette ki a részét a Zalaiak legyőzéséből. A ZTS sorozatban 9 nyeretlen bajnokinál tart az MTK ellen, 5 vereség és 4 döntetlen a mérlege. A győzelemmel egyébként az MTK rögtön az első helyen kezd a tabellám, igaz, még csak 1 mérkőzést játszott valamennyi csapat, és érdekessége a fordulónak, hogy jelenleg a Debrecen a 11., az Zalaegerszeg a 12. és a Ferencváros is vereségével csak a 10. helyen áll a tabellám. A görög PAOK lesz a Ferencváros első ellenfele a női labdarúgó bajnokok ligája selejtező jövő heti budapesti tornáján. A görögök a selejtező első körében a múlt héten házigazdaként az izraeli Hapoel Jeruzsálemet és az azeri Nyefcsi Bakut is legyőzték, ezzel jutottak tovább. A 3. kerületi TVL sporttelepén sorra kerülő torna jövő szerdai elődöntőjében a norvég Brann a koszovói Mitrovicával játszik, a bajnoki címvédő Ferencváros és a PAOK találkozóját pedig utána rendezik majd. A bronz meccs 10 órakor, a döntő 16:30, a finálé győztese a bajnokok ligájában folytathatja a küzdelmeket, a vesztes pedig átkerül az Európa Kupa selejtező második körébe, a bronz mérkőzés győztese az Európa Kupa selejtező első fordulójában szerepelhet a folytatásban. Kovács Bendegúz válogatott labdarúgó meghosszabbította a szerződését a holland élvonalban szereplő AZ Alkmaarnál. A 19 éves csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól, további 1 évre szóló opcióval.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Harmadik éjszaka és hajnal telt el úgy, hogy nem lőnek egymásra az amerikai és az iráni erők, de vajon ez mennyi ideig lehet tartós, érződik-e a békülési szándék akár az irániak, akár az amerikaiak részéről? Kérdezem N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Hát ez itt a nagy kérdés, amire ebben a pillanatban talán Donald Trump sem biztos, hogy tudja a választ. Számos tényező merült fel az utóbbi napokban. Egyelőre úgy látszik, hogy amíg az Egyesült Államok nem támadja Iránt, addig Irán sem támadja az Egyesült Államokkal szövetséges célpontokat a környezetében. Tehát egyelőre szünetelnek a támadások Bahrein, Jordánia és Kuwait területén levő amerikai támaszpontok ellen.
1: Valószínű, hogy ha nem is tájékoztatják erről a közvéleményt, lehetnek háttértárgyalások közvetítőkön keresztül? Mert más okot nem lát erre az ember, például mondjuk gazdasági okot nem lát arra, hogy abba hagyják egymás támadását, mert gondolom én nem sokkal másabb a helyzet, mint 3 nappal ezelőtt, akár az Egyesült Államokat, akár Iránt
2: nézzük. Azért elég sok háttérbeli ok van. Vannak olyan hírek, hogy a háttérben zajlanak tárgyalások. Az biztos, hogy zajlanak tárgyalások Irán és Omán között arról, hogy mi legyen majd a hormúzi szoroson áthaladás ellenőrzésének a módja. Na most ebben én azt gondolom, hogy mivel a két parti országról van szó, ebben én azt gondolom, hogy ezért Omán kapcsolatban áll más országokkal is. Voltak olyan hírek, hogy a britek és az amerikaiak is elkezdtek tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne majd nemzetközi ellenőrzés alá helyezni a hormúzi szorost. Ebbe az irániak nem akarnak belemenni, ők mindenképpen ragaszkodnak ahhoz, hogy a hormúzi szoros fölötti ellenőrzésben nekik szerepük legyen. Ugyanakkor elég sok olyan gazdasági tényezőt említenek, hát az, hogy az iráni gazdaság milyen helyzetben van, azt a háború, sőt már a tavalyi háború alatt is elég sokat hallottuk, de most bejött egy olyan érdekes hír gazdasági vonatkozású, ami az Egyesült Államok felől jön, és most ezt vitatja a világ sajtó is. Nevezetesen, hogy az amerikai katonai vezetés jelezte az elnöknek, hogy hát bizonyos muníció készletek jelentősen megcsappantak. Miről is van szó? Konkrétan szó van azokról a Tomahawk rakétákról, amelyekkel hajókról vagy tengeralattjárókról lehet szárazföldi célpontokat ilyen 1000-1200 kilométer távolságból elérni, ilyenekkel támadták Iránt. És szó van a védelmi rendszerek elfogó rakétáiról, itt is két típusról, a Patriot nevűről, illetve erről a bizonyos ennél sokkal bonyolultabb, sokkal modernebb, összetettebb Saad nevű védelmi rendszerről, amelyeknek az elfogó rakétáiba szintén jelentősen megcsappant az amerikai készlet, éppen az iráni háború miatt. Na most azt mondják a források, hogy amellett, hogy ezeknek a rakétáknak, mind a támadó, mind a védelmi rakétáknak az előállítása, újragyártása meglehetősen sok időt vesz igénybe. Én ehhez nem értek, de azért megdöbbentett, amikor azt olvastam, hogy akár több évet is igénybe vehet egy-egy rakéta előállítása. A költségük is igen magas, hiszen egy-egy rakéta több millió dollárba kerül, miközben az ezeknek az elhárítására, lelövésére, vagy akár azoknak a radarrendszereknek, amelyek az elfogó rakétákat vezényelni tudják abban, hogy elhárítsanak támadást, ezeknek a ezeknek a támadását végző drónok mindössze 20 ezer és 50 ezer dollár közé esik, tehát lényegesen olcsóbb. És akkor emellett ne felejtsünk el még egy politikai fontos eseményt amerikai oldalon. Hát szerintem már az is közhelyé vált, hogy novemberben amerikai időközi választások lesznek, De van itt egy másik dolog. A kongresszusban én már másodszor került a napirendre a szavazás arról, hogy vajon az amerikai elnöknek volt-e, van-e felhatalmazása az iráni háború indítására, folytatására és megvívására, és bizony ugyan másodszor is leszavazták ezt mind a kongresszusban, mind a szenátusban, de bizony csak néhány szavazattal, és megjegyzi mindenki, hogy a republikánusok közül is van, aki együtt szavazott a demokratákkal.
1: És akkor esetleg még a kőolajárát is vegyük ide, ami gondolom én 90 dollár körüli magasságoknál, amire még múlt héten volt példa, már igen csak fájdalmas az amerikai benzinkutaknál is, és hát ez a félidei választások esélyét csökkenti republikánus oldalról.
2: És közben fölment ismét 100 dollár fölé a kőolajára, és itt is van egy olyan háttér információ, amit talán akik kevésbé vagyunk járatosak a gazdaságban, nem biztos, hogy rögtön tudunk értelmezni. Ugye szó esett arról, hogy az amerikai stratégiai olajkészletek is megcsappantak, korlátozódnak, ami nem azt jelenti, hogy Amerikában a benzinkutakon ne lenne olaj, viszont azt jelenti, hogy megcsappantak azok az extra plusz készletek, amikkel, hogyha nagy világolajválság van, az Egyesült Államok be tudna avatkozni a világon az olajkészletek jelenlétébe, és azt tudna a helyzeten enyhíteni. Úgyhogy az olaj sem egy egyszerű kérdés.
1: És hát még akkor mondjuk harmadikként vagy negyedikként tegyük idehoz, hogy zajlik egy orosz-ukrán háború, ahol támadtak ukrán drónok kazaksztáni olajfinomítókat, és a kazahok is fel annyi olajat termelnek, mint szoktak, tehát az egész világpiac gyakorlatilag felbojdult.
2: Hát sőt, ha már Ukrajnát említi, bocsánat, hogy közbevágok, egy nagyon furcsa dolog történt. Irán északi határán fekszik a Kaszpi-tó vagy tenger, és most először, talán tegnap vagy tegnap előtt, ukrán támadás ért iráni hajót a Kaszpi-tengeren, ami megint egy új kérdéskört nyit ki, és fölveti annak a kérdését, hogy vajon ez szándékos volt, véletlen volt, ez most azt fogja jelenteni, hogy Irán még jobban összefog Oroszországgal. Az ukrán érvelés az volt, hogy Oroszországnak fegyvert szállító iráni hajót támadtak meg. Nagy kérdés, hogy megnyílik-e egy újabb front a Kaszpi-tengeren.
1: Elképzelhetőnek tartja, hogy iráni katonák menjenek az Ukrajna elleni háborúba Oroszország oldalán, mert ilyen pletykák is terjednek.
2: Én a katonákat őszintén szóval kizártnak tartanám, tehát hogyha arról beszélünk, hogy esetleg katonai tanácsadók egy csoportja, stb., azt esetleg elképzelhetőnek tartom, bár az irániak nagyon tagadják, hogy ők bármilyen módon be akarnának ebbe a háborúba avatkozni, elég nekik a sajátjuk. Viszont azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt években bármilyen háborús helyzet alakult is ki, iráni katona, még egyszer mondom, a tanácsadói csapaton kívül iráni katona, harcoló alakulat nem jelent meg sehol sem a térségben.
1: Visszatérve az eredeti témánkhoz, bár mondjuk ezeket nem igazán lehet szétválasztani azért, van hajlandóság az iráni vezetés részéről békülésre az Egyesült Államokkal, akár egy hosszabb fegyvernyugvásra és legalább mondjuk a hormuzi szoros kérdésének a tisztázására, vagy továbbra is a háborús héják vannak inkább hatalmon?
2: Irán kezdettől fogva tárgyalt és megállapodásra törekedett, és ennek azért a kezdet-kezdetén elég látható jelei is voltak. Például arra a bizonyos iszlamabadi-pakisztáni tárgyalásokra az iráni delegáció több mint 70 fővel érkezett, amiben a szakma minden területe képviselve volt, a katonától a gazdaságig, a mérnöktől a jogászig, mindenki. Viszont az irániak mára, és ezt mondják is, mára egyszerűen nem képesek elhinni, és nagyon komoly nemzetközi garanciák nélkül elfogadni azt, hogy az Egyesült Államok meg akarna állapodni. Az Egyesült Államok most már több egyszer is sikeresnek nyilvánított tárgyalások közben indított háborút Iránnal szemben. Ez igaz volt tavaly 2025-ben a 12 napos háborúnál, igaz idén a 2026-os, van is háború, nincs is háború kapcsán. Donald Trump szinte óránként változó kijelentései miatt, tehát az irániak most már nem bíznak. Ott vannak, a tárgyalás van, ott vannak, tárgyaló delegáció érkezik, de nem bíznak az amerikaiaknak a szavában és az ígéreteiben.
1: Ami elég súlyos probléma egyébként egy tárgyalás vagy egyeztetés közepette, akkor gyakorlatilag inkább az dönthet majd most a fegyvernyugvásról, hogy mennyire hosszabbodik meg, hát ez kicsit cinikusan hangzik, de hogy nincs elég fegyver, precíziós fegyver, hogy folytassák az ilyen jellegű támadásokat, akár az amerikaiak, akár mondjuk az izraeliek, bár most ők feltően önmérsékletet tanúsítanak, legalábbis ebben a térségben.
2: Hát most ugye a mostani háborúban nem nagyon volt közvetlen, sőt, tehát nem is volt közvetlen izraeli-iráni csapásváltás. Izrael Libanonban háborúzott a Hezbollah-hal szemben, és hát ez egy újabb hadszínteret kapcsolt be, illetve ne felejtsük el, a néhány napja bekapcsolódott húszikat, akikről igazából senki nem tudja a világon, hogy mennyire egyeztetnek Iránnal, hiszen azért többnyire úgy tűnt, hogy a húszik meglehetősen legitim csoport és a saját érdekeik mentén háborúznak, bár most úgy tűnik, hogy éppen lehet valamiféle egyeztetés. Nem tudjuk, hogy ez a fegyvernyugvás meddig tart, azt tudjuk, hogy az egész térség nagyon ideges, és mindenki próbál közvetíteni, de hát talán érdemes lenne arra is emlékezni, hogy már a tavalyi 12 napos háború előtt is a térség országai együttesen lobbiztak az Egyesült Államokban Donald Trumpnál, hogy ne indítson háborút Iránnal szemben, hiszen egyértelműen ennek ők lesznek, elsősorban a Perzsa-öbölben levő arab államok lesznek a kárvallottjai, és nem véletlen, hogy ezek az országok többször is bejelentették, külön-külön is, többen is, hogy az ő területüket nem fogják engedni, hogy Irán elleni háború viselésére felhasználják.
1: Hát meglátjuk, hogy hogyan alakul majd ez a történet. Reméljük, mielőbb legalább egy hosszabb fegyvernyugvás lesz majd. Endrúzsa Erzsébet közel-kelet szakértővel beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek. Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo! Indulhatunk! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A Szerencs utca előtt erős a forgalom, ahogy a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál is. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellértér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárják a puszsávot az 5. kerületben a Széchenyi István téren a Zrínyi utca után ma reggel 8 órától szerda hajnalig burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok Széchenyi István tér megállóját előrébb helyezik. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannonia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 7:08. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebbeket a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezésére, ezt mondta az amerikai elnök tegnap.
4: Hozzátette, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légicsapások leállításáról azon államok kérésére döntött, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben.
1: Magyarországon 10 év alatt 1750 milliárd forintot költöttek az újraiparosításra, ennek ellenére csökkent a feldolgozóipar részesedése a GDP-ből, hívta fel a figyelmet a GKI gazdaságkutató.
4: Az elemzők felidézik, a kormány 2016-ban hirdette meg az Irinyi tervet és az Ipar 4.0 programot azzal a céllal, hogy a feldolgozóipar súlya 2020-ra 30%-ra emelkedjen. 2025-re ez az arány 18%-ra esett vissza, a 2015-ös 23,5%-ról. Az elemzés szerint a legnagyobb mértékű csökkenés a GDP-ben a vegyipari alágokban történt, ahol a részesedés 2010-hez képest 2%-ponttal esett vissza, 7%-ról 5%-ra. Jelentősebb 0,4%-pontos növekedés az elektronikai iparban valósult meg. A többi alág részesedése lényegében változatlan maradt a vizsgált 2010 és 2025 közötti idő.
1: Ausztriában 3 hónappal hosszabbítanák meg a sorkatonai szolgálat idejét, ami így 9 hónap lenne, közölte tegnap az osztrák kormány.
4: Az alapsorkatonai szolgálathoz 3 hónap kötelező tartalékos szolgálatot fűznének. A változtatás kezdetben nem lesz hatással a jelenleg 9 hónapos polgári szolgálatra. A kabinet szerint jövő évtől ezt önkéntes alapon ki lehet majd terjeszteni 2 hónappal. A tervek szerint az új szabályozás már január 1-ével hatályba léphet.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt, a részvénypiac forgalma mintegy 21 milliárd forint volt.
4: A MOL 1,7%-kal esett 4.398 forintra. A Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedett 2.706 forintig. Az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra. A Richter 9%-kal drágult 11.740 forintra.
1: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
4: A londoni FTSE 0,4%, a frankfurti DAX 1,3% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 0,4%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, Madridban 0,8%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 0,5%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató stagnált, a Nasdaq Composite 0,2%-ot esett.
1: Az Európai Unióhoz való csatlakozás, vagy az Eurázsiai Gazdasági Unióban való tagság fenntartása miatti népszavazással tárgyal telefonon az orosz és az örmény elnök.
4: A felek hangsúlyozták, hogy Örményországban a lehető legrövidebb időn belül meg kell rendezni a népszavazást. Nikol Pasinyán kijelentette, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásra vonatkozó hivatalos kérelem benyújtását követően hajlandó lenne megtartani egy ilyen népszavazást. Emellett arra kérte az orosz elnököt, hogy oldja meg az örmény élelmiszeri és agrártermékek behozatalára vonatkozó korlátozások problémáját.
1: Franciaországot egy újabb hőhullám éri el, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából.
4: Az erős hőség ma éri el az ország nagy részét, a csúcspontja pedig holnap várható. Ismét 38 Celsius fokra lehet számítani Párizsban és Tourban, 36 fokra Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.

0: mértékben emelkedett. Ez azonban már a múlté, az országos vízjelző szolgálat szerint a Duna újra apad, vasárnap reggel Budapestnél 41 cm-t mutatott a vízmérce. Az előrejelzés szerint a hét folyamán 32 cm-re csökkenhet a vízállás, ami új negatív rekord. Az abszolút rekord ennél jóval súlyosabb volt. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a vízállás. A korábbi rekord 27 cm volt, amelyet 2018. október 25-én rögzítettek.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: U, IU, CIU, ACIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: A múlt héten derültek ki az egyetemi felvételi ponthatárok, a rekord számú 140.427 diák jelentkezett a felsőoktatásba, és végül az úgynevezett általános eljárásban 101.572 hallgatót vettek fel, és hát a felvettek közel fele egyébként természettudományi területek valamelyikére jelentkezett, ami egy kicsit, megmondom őszintén, engem meglepett, azt gondolná az ember, hogy ez kevésbé népszerű, de vajon, hogyha népszerűbb, mint korábban, akkor ez miért lehetséges, és hát egyáltalán hogyan alakult idén a felvételi az ELTE természettudományi karán? Kérdezem dr. Papp Eszter kutatófizikust és tudományos nagykövetet. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval hogyan alakult a felvétel az ELTE-TTK-n?
2: Az ELTE-TTK-n idén 587 jelentkező nyert felvételt az alapképzésekre, és a felvett hallgatóknak az átlag pontszáma 432,5 volt. Amit itt érdemes kiemelni, mert hogy mondta az adás elején, hogy milyen sokan jelentkeztek természettudományos területre, most az ELTE-TTK-n különösen nőtt az érdeklődés a kémia alapszak iránt. Idén 70 hallgató kezdheti majd meg a tanulmányait ezen a szakon, annak ellenére, hogy a tavalyihoz képest 34 ponttal emelkedett a ponthatár. Úgyhogy én úgy látom, hogy a fiatalokat érdekli a természettudomány, és egyre többen választják.
1: Annak idején miért választotta a fizikát egyébként, hogyha már fiatalokról van szó?
2: Engem nagyon érdekelt, hogy a körülöttünk lévő világ hogyan épül fel, és hogyan lehet megérteni, vagy akár hogyan lehet hozzátenni a technológia fejlődéséhez, és úgy láttam középiskolában, hogy ehhez a fizika egy nagyon jó belépő, egy fizika diploma, illetve nagyon jó fizika tanárom volt, aki megmutatta, hogy a fizika nem csak a képletekről szól, hanem a mögöttük lévő tényleges fizikai rendszerekről, a minket körülvevő világról, illetve a legújabb technológiai kütyükről.
1: Ha már kütyük technológia, hát gondolom én egy fiatalt akár megfoghat az is, hogy ha bármilyen technológiai újdonságról beszélünk, mesterséges intelligenciáról, különböző rendszerekről, hát gyakorlatilag nincs olyan, ami ne érintené a fizikát, a kémiát, sőt, már igazából néha a biológiai rész is előkerül. Ez lehet vonzó, és ezért emelkedhetett a természettudományos képzés iránt érdeklődők száma?
2: Igen, pontosan én is hasonlót látok, illetve azt, hogy nagyon sok fiatal szeretne hozzátenni ahhoz, hogy egy jobb jövőnk legyen. És az ilyen természettudományos képzések pedig segítenek abban, hogy később ők el tudjanak helyezkedni mondjuk a környezetvédelem, vagy a klímakutatás területén, vagy ahogy említettem, mondjuk a mesterséges intelligencia fejlesztésén, hogy hogyan lehet ezt úgy használni, hogy közben a környezetünket ne romboljuk vele, vagy hogyan lehet ezt jó célokra mondjuk a kutatásban használni, nem pedig csak egy képgenerálásra mondjuk a saját szórakoztatásunkra. Illetve szerintem azért is választhatják ezt, mert egyre többet nyitnak a természettudományos emberek vagy kutatók az emberek, a többi ember felé, a középiskolások felé. Például nálunk az ELTE-TTK-n van egy Science Podcast nevű podcast, amit én vezetek, ahol a kutatókat kérdezem az aktuális kutatásukról, és nem egyszer hallottunk már olyat, hogy egy középiskolás azért kereste fel őket, mert hallott róluk a podcastben. Tehát ez viszont egy nagyon fontos feladat számunkra, hogy mutassuk meg a fiataloknak, hogy mit tudnak kezdeni egy természettudományos diplomával, illetve hogy milyen kutatási témák vannak esetleg az egyetemen, de akár az iparban is.
1: Ez egy nagy segítség egyébként szerinted, hogy az, hogy valaki középfokú oktatásból ugye átép felsőoktatásba, azért van egyfajta természetes szorongás az emberben ilyenkor, hogy úristen, jó szakot választottam, biztos ez az én pályám, hogy mondjuk akár egy ilyen podcastból tud első kézből információkat szerezni, hogy milyen érzés, úgymond már egyetemistának lenni, és milyen lehetőségei vannak?
2: Szerintem ez mindenféleképpen segít, mert valljuk be, most már az emberek nem úgy tájékozódnak, hogy az interneten keresgélnek, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen diplomával, hanem hallanak ezt, azt, amaszt, mondjuk a közösségi médiában, vagy akár podcastekben, illetve ez egy jó lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy milyenek a kutatók, hogy milyen emberek ők, és ők egy kicsit, tehát a hallgatók, a középiskolások kicsit jobban el tudják magukat képzelni egy ilyen szerepben. Például, amikor egy PhD hallgató ül bent nálunk egy podcastban, akkor ő korban közelebb áll hozzájuk, és így ők is könnyebben tudják elképzelni, hogy egyszer majd mondjuk ők PhD kutatók lesznek.
1: Túl azon, hogy nyilván aki szereti a természettudományokat, az mondjuk fontosnak tartja, hogy a fizikában, kémiában vagy a biológiában jártas legyen. Mi az, ami megfoghatja a fiatalt, hogy ezt a pályát választja, vagy válassza? Nagyon-nagyon kellenek a kézzel fogható példák, hogy túl azon, hogy lesz-e diplomája, hogy hol lehet ő hasznos?
2: Én úgy gondolom, hogy a fiatalok szeretnék ezt látni, hogy mit tudnak ezzel kezdeni, de az se probléma, hogyha nincsen egy konkrét elképzelés mondjuk az első egy-két évben. Tehát hogyha csak úgy van valaki, hogy érdekli a természettudomány, szeretne valamit tenni egy jobb jövőért, és felvételizik akármilyen természettudományos szakra, én úgy gondolom, hogy nem kell tudnia az első egy-két évben, hogy ő pontosan mit szeretne kezdeni ezzel a diplomával. Én azt tanácsolom, hogy próbáljon meg minél több kutatócsoportot megnézni, illetve minél több emberrel beszélni, aki már részt vesz valamilyen kutatásban, vagy akár jelentkezzen egy TDK témára, ahol bekapcsolódhat egy kutatásba, és egy kicsi projekten dolgozhat, és így bele tud kóstolni abba, hogy milyen egy csoportban, egy kutatócsoportban dolgozni. És hogyha tetszik neki pontosan az a téma, akkor maradhat ott, hanem akkor meg még mindig választhat valami mást.
1: Említettük a felvezetőbe, hogy hány embert vettek fel, hány diákot, de hát azért nem mindenki annyira szerencsés. Akiket most nem vettek fel, azoknak mit tanácsolnál?
2: Hogy ne adják fel, ott van egyrészt a pótfelvételi, a másik pedig az, hogy vannak olyan célok, amiket egy picit talán jobban meg kell küzdeni. Az, hogy elsőre nem sikerül valami, az nem azt jelenti, hogy nem képesek arra, hogy megcsinálják. Szóval én azt mondanám nekik, hogy fel a fejjel, mert egy nagyon jó kaland az egyetemi képzés bekapcsolódni, és ha tényleg ezt szeretnék, akkor egy picit dolgozzanak érte többet, és szinte biztos vagyok benne, hogy menni fog nekik, hogyha tényleg szeretnék. Ha pedig bekerülnek az egyetemre, és akár ott is mondjuk nehézségekkel találkoznak, mert ez kivéthetetlen, akkor is ugyanezt mondom, hogy vannak nehézségek, amikhez hozzá kell szokni, de egy idő után ezeket le lehet küzdeni, és meg tudják csinálni, hogyha bíznak magukban.
1: Dr. Papp Eszter kutatófizikust és tudományos nagykövetet hallották, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és jó napot, jó munkát, meg persze jó tanulást.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
5: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika király kisasszony és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. Lázár Ervin története, Szirtes Edina Mókus zenéje, Závoda Péter dalszövegei. Mindezt Novák Péter rendezése gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 5-én, 6-án és 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A Szerencs utca előtt erős a forgalom, ahogy a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál is. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellértér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárják a buszsávot az 5. kerületben a Széchenyi István téren a Zrínyi utca után ma reggel 8 órától szerda hajnalig burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok Széchenyi István tér megállóját előrébb helyezik. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannonia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten az orosz-ukrán háborúval a hírszerkesztőnk Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régió.
7: Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott. A moszkvai polgármester hajnalban közölte, hogy mintegy 400 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé, azonban ezek többségét már nagy távolságban lelőtték.
1: Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, ezt mondta az amerikai elnök tegnap.
7: Hozzátette, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légi csapások leállításáról azon államok kérésére döntött, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben.
1: Kivonultak az Egyesült Államok képviselői a tegnapi ENSZ biztonsági tanácsüléséről, amikor Franciaország ENSZ nagykövete szólalt fel.
7: Az ügy hátterében az áll, hogy Franciaország képviselői korábban párhuzamot vontak az Egyesült Államok és a kommunista Észak-Korea között, ami felháborodást váltott ki Washingtonban. A hasonlat már pénteken elhangzott egy nyilatkozatban, amikor az ENSZ közgyűlés megszavazta Volker Türk emberi jogi főbiztos mandátumának 4 évre szóló meghosszabbítását. 10 ország, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Észak-Korea, Nicaragua és Oroszország is ellenezte Türk megbízatásának meghosszabbítását.
1: Tovább csökken a kőolaj világpiaci ára, $87.60 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $82.01 jár. Bruttó 22 milliárd forintba került az Orbán kormány idei nemzeti petíció kampánya, ez derült ki a 24.hu közérdekű adatigényléséből.
7: Ennek legnagyobb részét a reklámköltések tették ki, ami összesen 18 milliárd forint volt. A 4 milliárd forintot kitevő technikai költségekről már korábban számot adott a kormány. A posta költségekre a Digitális Magyarország Ügynökség ZRT kapott 3,5 milliárd forintot. Még Balási Gyula két cége, a Newland Media és a Launch Design együtt 430 millió forintot számlázott ki nyomdai szolgáltatás címén. A nemzeti petíciót a leköszönő Orbán kormány szerint 1,8 millióan töltötték ki. A kampány reklámozása miatt korábban az NMHH a közmédiát is megbüntette 2 millió forintra.
1: Ausztriában 3 hónappal hosszabbítanák meg a sorkatonai szolgálat idejét, ami így 9 hónap lenne, közölte tegnap az osztrák kormány.
7: Az alap sorkatonai szolgálathoz 3 hónap kötelező tartalékos szolgálatot fűznének. A változtatás kezdetben nem lesz hatással a jelenleg 9 hónapos polgári szolgálatra. A kabinet szerint jövő évtől ezt önkéntes alapon ki lehet majd terjeszteni 2 hónappal. A tervek szerint az új szabályozás már január 1-jével hatályba léphet.
1: Az év végére elérheti a 100 milliárd forintot a magyar kórházak adóssága, közölte az Orvostechnikai Szövetség.
7: Június végére már mintegy 50 milliárd forint volt a kórházak lejárt adósságállománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel. Bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról.
1: 7,5 milliárd forintot inkasszózott az állam Budapest számlájáról.
7: Bár a pénzügyminiszter október 15-éig elhalasztotta a szolidaritási hozzájárulás idei részletének összesen 86 milliárd forintnak a befizetését, a magyar államkincstár július közepén újra inkasszózott. A 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét vonták le. A Népszava úgy tudja, a budapesti városvezetés próbált haladékot kérni a júliusi inkasszóra, de azt nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet ugyanúgy vitatja a fővárosi önkormányzat, ahogy a korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt, a részvénypiac forgalma mintegy 21 milliárd forint volt.
7: A MOL 1,7%-kal esett 4398 forintra. A Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedett 2706 forintig. Az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra. A Richter 9%-kal drágult 11.740 forintra.
1: Nézzük, mi újság a forinttal. Az euró most 360 forint 30 filléren, a dollár 317 forinton, a svájci frank pedig jelenleg 386 forint 90 fillér. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
7: A londoni FTSE 4,1%, a frankfurti DAX 1,3% plusszal zárt, míg a párizsi CAC 4,1%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, Madridban 8,1%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
7: A Dow Jones 0,5%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató stagnált, a Nasdaq Composite 2,1%-ot esett.
1: Komoly mínuszok halmozódtak fel az ázsiai tőzsdei kereskedésben, a japán tőzsde már 4,2%-kal zuhan, Hongkong 0,2%-del csökken, Shanghai 1,3%-del, India úgy, ahogy tartja magát, viszont a dél-koreai tőzsde 10,3%-os mélyrepülésben, Szingapúr 0,1%-kal csökken, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1368. Augusztusra már csak 20 centi körül lehet a Velencei tó vízszintje, közölte az élő környezetért felelős minisztérium.
7: Ez azt jelenti, hogy az egységes vízfelület nagyon sok helyen meg fog szűnni. Egymástól elszigetelt különböző méretű víztestek, tavacskák alakulhatnak majd ki, és ezek között szárazulatok lesznek. Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a szárazulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek. De már arról is szó volt, hogy az aszály folytatódása esetén ezekből az összekötött víztestekből a halakat mentőhalászattal kell megpróbálni kimenekíteni, mivel a vízszint további csökkenése maximum 1-2 hetet adna neki, akik utána elpusztulnának.
1: A klímaváltozás a hazai zöld borsó és bab termesztést is kihívás elé állítja. A legnagyobb probléma a téli csapadék hiánya.
7: ez különösen az elmúlt 10 évben erősödött fel, ezért egyre kevesebben foglalkoznak ezzel Magyarországon, hiszen nagyon komoly öntözési és talajművelési technológia kell hozzá, mondta rádiónknak a Fruit Web alelnöke. Varga István ugyanakkor arról is beszélt, hogy a gabonatermesztés válsága miatt a gazdáknak lépni kell, és könnyen lehet, hogy a hüvelyesek felé nyitnak majd.
8: Alapvetően a feldolgozóiparnak az utóbbi időben tőlünk a keretebb lévő háborúk is esetleg egy-két szezonban az elmúlt időszakban bezavartak az értékesítésben. Megjelennek különböző konkurenseink nyugat-európai piacon kedvező klimatikus viszonyok között, ha bár az utóbbi időben ez őket is sújtja. Illetve ezeket az értékeket, ami úgymond ezeket a klimatikus problémákat, ami felerősíti, az semmi más, mint az, hogy alapvetően az elmúlt 10-11-2 évben az input anyagok árai azért a termesztésben megnehezítették, vagy drágábbá tették a termelést, így ezáltal sokkal érzékenyebbé vált az őrborsó termesztés. 25-30 évvel ezelőtt is voltak idézetele szélsőséges időjárások, de talán nem ennyire.
1: Senki nem akar főnök lenni a Z generációnál. Nemzetközi kutatások szerint mindössze 6%-uk szeretne felső vezetői pozícióba kerülni.
7: A rádiónk által megkérdezett HR szakértő szerint ennek egyik oka a karrierről és a vezetésről való gondolkodás megváltozása. Az Z-generációs munkavállalóknak nagyobb igényük van a törődésre, a támogatásra, ezért egy coach típusú vezetőt keresnek, vagyis a people management van náluk első helyen. Marázi Juditot hallják.
9: Bár a Z-generáció nagyon sok időt tölt gép előtt, és a saját kortársaival virtuális térben beszélget, de amikor bekerül egy munkahelyre, ott sokkal nagyobb igénye van a törődésre, a vezetői támogatásra, az iránymutatásokra. Tehát az ő fejükben egy teljesen más vezetői kép rajzolódik ki. Sokszor én azt látom, hogy ők erre nem látják magukat alkalmas, és keresik azokat a helyeket, és ugye ezért van, hogy nagyon sokszor váltanak munkahelyet, mert a klasszikus vezetőket elutasítják, és a klasszikus vezetői szerepköröket is elutasítják.
0: Időjárás jelentés.
7: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű, a szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A labdarúgó NB1-ben az MTK Budapest házigazdaként Keresi Zalán duplázásának is köszönhetően 3-0-ra győzte le az előző idényben kupadöntős Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójának záró mérkőzésén. Áprilisban is hasonló eredmény született egyébként a fővárosban, és Keresi akkor is 2 góllal vette ki a részét a zalaiak legyőzéséből. A ZTE sorozatban 9 nyeretlen bajnokinál tart az MTK ellen, 5 vereség és 4 döntetlen a mérlege. A győzelemmel egyébként az MTK rögtön az első helyen kezd a tabellám, igaz, még csak egy mérkőzést játszott valamennyi csapat, és érdekessége a fordulónak, hogy jelenleg a Debrecen a 11. az Zalaegerszeg a 12. és a Ferencváros is vereségével csak a 10. helyen áll a tabellám. A görög PAOK lesz a Ferencváros első ellenfele a női labdarúgó bajnokok ligája selejtező jövő heti budapesti tornáján. A görögök a selejtező első körében a múlt héten házigazdaként az izraeli Hapoel Jeruzsálemet és az azeri Nyefcsi Bakut is legyőzték, ezzel jutottak tovább. A 3. kerületi TVS sporttelepén sorra kerülő torna jövő szerdai elődöntőjében a norvég Brann a koszovói Mitrovicával játszik, a bajnoki címvédő Ferencváros és a PAOK találkozóját pedig utána rendezik majd. A bronz meccs 10 órakor, a döntő fél 5-kor, a finálé győztese a bajnokok ligájában folytathatja a küzdelmeket, a vesztes pedig átkerül az Európa Kupa selejtező második körébe, a bronz mérkőzés győztese az Európa Kupa selejtező első fordulójában szerepelhet a folytatásban. Kovács Bendegúz válogatott labdarúgó meghosszabbította a szerződését a holland élvonalban szereplő AZ Alkmaarnál. A 19 éves csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól, további egy évre szóló opcióval.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:09, jó reggelt kívánok! Egyre aktívabb a fiatalabb korosztály az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Idén az első hónapokban több mint 12 000 léptek be valamelyik nyugdíjkasszába. Hosszú évek apadó trendje után már fordulat látszik, amiben nagy szerepe van a cégeknek és a kafetériának. Ezt mondta a Trend FM-nek a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője. Tóth Levente arról is beszélt, hogy a befizetések után járó 20%-os állami adó visszatérítés továbbra is az egyik legfontosabb motivációnak számít. Kovács Gergő interjúja.
2: Mi állhat a mögött, hogy idén évek óta nem látott mértékben nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárakba belépők száma?
3: Nem csak az első negyed évnek a tendenciája az, hogy a magyarok, minthogyha jobban figyelnének arra, hogy megtakarítsanak az időskorukra, és most már húzamosabb ideje nő a önkéntes nyugdíjpénztárakba való belépés, olyannyira, hogy az első negyed évben most egy olyan számot produkáltak összességében, több mint 12 000, amire sok év óta nem volt példa. Ilyen jó első negyedéves adat 8 éve nem volt, és egyébként is, ha visszamegyünk, akkor a negyedéves adatokat összehasonlítva 4 éve volt utoljára hasonló, de az egy utolsó negyedéves adat volt, és azokban sokszor belejátszik a nagyobb számba az, hogy az adó kedvezménynek a felhasználása vagy kihasználása érdekében többen lépnek be.
2: Tartós trend ez, vagy egy egyszeri fellendülés itt az idén?
3: Végre ezzel, hogy újra növekszik nyugdíjpénztárba belépő új tagoknak a száma, elérték azt ezek a nyugdíjpénztárak, és most már ez egyértelműen tendencia, hogy összességében is növekszik a taglétszám. Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy a másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje, tehát egyértelműen tendencia szerűen újra növekszik, kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a taglétszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően nők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fogja megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
2: Itt a kampányok is nagyban hozzájárulhattak ehhez, és mennyire ritka ebből a szempontból az, hogy nyáron is tartanak ezek a taktoborzó akciók?
3: Az látszik, hogy ahogy meglódult a kedv, az öngondoskodási kedv, erre ráülnek a pénztárak is, hiszen ők is érzik, hogy van kikre akciót hirdetni, és most már lényegében egész évben tartó akciókról beszélünk, így a nyári időszakban is folynak ezek a kampányok, akciók, amivel valamilyen plusz juttatással próbálják becsábítani az új tagokat, azoknak a cégeit is, tehát olyan kampány is fut, amikor a cégeket igyekeznek rábírni arra, hogy a dolgozóiknak adjanak ilyen juttatást, hiszen azért nagyon jelentős részt itt arról van szó, hogy egy cégnél egy kafetéria elem az, hogy a nyugdíjpénztárba ad befizetést a cég, vagy ezt is lehet választani, és nyilvánvalóan minél több cégnél teszik lehetővé azt, hogy ilyen nyugdíjpénztári megtakarításra is lehessen kafetériát kapni, annál nagyobb lesz stabilan az a kör, amelyik így doskodik magáról. Tehát nagyon fontos az is, hogy ne csak a személy legyen az, a dolgozó legyen az, a fiatal legyen az, aki így dönt, hanem kapjon egy ösztönzést a munkahelyéről. Tehát nyilvánvaló, hogyha letesznek az asztalára egy kafetéria csomagot, amiben ott van mondjuk választható elemként a nyugdíjpénztár, akkor nagyobb az esély arra, hogy legalább részben erre használja ki a kafetéria keretét, hogyha nincs benne a cégnél a kafetériában nyugdíjpénztár, az egészségpénztár, akkor nyilván ez esély nincs meg, tehát itt döntő fontosságú az, hogy a cégek is ezt lehetővé tegyék. Ilyen döntése az 100 számra hozhat új tagokat a nyugdíjpénztáraknak, ráadásul itt azért stabil fizetésről van szó, tehát hogyha egy kafetéria csomagban ott van ez a pénz, akkor a cég minden hónapban utalja ezt az összeget. Nyilván arra is figyelni kell a tagoknak is, hogy ahhoz, hogy igazándiból időskorban ez egy komoly támogatás legyen az állami nyugdíj mellett, ahhoz viszonylag jelentős összegre van szükség. Tehát ne elégedjenek meg azzal, hogy a minimum tagdíjat 5 vagy 10 ezer forintot befizetnek, tehát ha lehetőségük van, akkor magasabb befizetéseket is végrehajtsanak, de önmagában már az, hogyha valaki nyugdíjpénztári taggá válik, és akár ilyen alacsony összeget, 10 000 forintot is eltesz, ez már azért egy jó dolog, tehát hosszú távon ebből is épül egy megtakarítási összeg, csak nem kell erre úgy tekinteni, ha valaki ennek tagja, és ilyen alacsony összeget fizet, akkor ezzel ő hátra is dőlhet, és nincs is semmi dolga idős korára. Hát érdemes akár ebben nagyobb összeget tenni, akár több fajta ilyen öngondoskodást is futtatni egymás mellett, tehát más normák is vannak, a nyugdíj előtakarékossági számla például, vagy a nyugdíjbiztosítás. Ez mind más egy kicsit, de egymás mellett is lehet őket alkalmazni, ráadásul mind a háromra jár adókedvezmény. Tehát itt az adókedvezmény is egy nagyon vonzó dolog, hogy a befizetéseknek egy jelentős részét, jellemzően 20%-át, ha nem nagyon-nagyon magas összeg, akkor az állam visszaadja olyan módon adóból, hogy ez rákerül a nyugdíjpénztári számlára, tehát 20%-tal több befizetést írnak jóvá nyugdíjpénztári számlán, tehát ez is egy ösztönző erő lehet, ez megmaradt, ez hosszú-hosszú évek óta megvan ez lehetőség, lehet szó, hogy az állam valamikor ennek az összegét megemelje, de hát azért jellemzően a nyugdíjpénztáraknál mindenképpen beleférnek a tagok ebbe a keretbe, tehát nem az a probléma most még, hogy olyan sokat takarékoskodnak az emberek a nyugdíjpénztárra, hogy már kimerítik az adókedvezményes keretüket.
2: Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyonának jelentős része az továbbra is kötvényekben van, illetve a befektetési jegyek és a részvények súlya az viszont fokozatosan nő a nyugdíjkasszáknál. Ebben az idei számokban vagy idénre számítanak, hogy lesz ebben valami változás, hogyha így nő a tagoknak a száma?
3: Itt nagy mozgásra, nagy rövid távú mozgásra nem lehet számolni, tehát ez azért, ez az állapot, ez biztos nem fog fölborulni néhány hónapon vagy egy éven belül ez a dolog. Nyilván ahogy jönnek az új tagoknál, mikor ők portfóliót választanak, hogy a nyugdíjpénztár milyen típusú eszközökbe is rakja az ő pénzüket, akkor a fiatalabbaknál elképzelhető az, hogy a korukból akadóan inkább választanak olyan portfóliót, olyan befektetési összetételt, amiben a kockázatosabb elemek, tehát a befektetési jegy vagy a részvény nagyobb súllyal van. Ez elképzelhető, de ezek a mozgások azért, vagy ezek a változások azért lassúak. Már nyugdíjhoz a közelebb álló, hogyha figyeli egyébként azt, hogy milyen portfólióban van, és változtat a portfólió között, ez nem jellemző az, hogy ugrabugrálnának az ilyen portfóliók között a tagok, akkor ott már inkább jellemző lehet, hogy a biztonságra megy, mint a nyugdíjpénztárakon belül is a súlyozása, hogy közeleg a nyugdíj korhatár, ott már a biztonságosabb államkötvény típusú befektetések felé mennek, hiszen hogyha valaki mondjuk 20 évesen választ egy részvényportfóliót, ott a részvénypiacoknak a hektikus mozgásánál bőven van elég ideje, hogy a negatív időszakokat kompenzálják majd a pozitív időszakok, hogyha valaki már közel van a nyugdíjkorhatárhoz, akkor nyilván, ha akkor ügybe éppen egy részvénypiaci plánvölgy, akkor már esetleg nincs ideje arra, hogy a nyugdíjkorhatár eléréséig kompenzálódjon ez a veszteség, de az új tagok hozhatnak ebben változást, tehát itt a között biztos, hogy nagyobb lehet azoknak a száma, akik inkább vállalnak kockázatosabb befektetéseket, portfóliókat.
1: Tóth Leventét, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjét hallották. 8:25 van, 5 perc múlva 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, a 8:30-es hírösszefoglalót követően pedig már az úgynevezett Z-generáció karrierista felfogásáról lesz szó, ha van egyáltalán ilyen, mert hogy egyes esetben állítólag az a korosztály nem is akar igazán főnök lenni.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Rákóczi úton befelé, az Üllői úton befelé szakaszonként, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában is. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Sák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt, várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt óránk fejleményeit kiemelten azzal, hogy hogyan reagál a piac arra, hogy hát egyelőre úgy tűnik, hogy már harmadik éjszaka nem támadják egymást az iráni, illetve az amerikai erők. A hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tömeges dróntámadás érte a moszkvai régiót.
3: Az egyik ukrán drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott. A moszkvai polgármester hajnalban közölte, hogy mintegy 400 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé, azonban ezek többségét már nagy távolságban lelőtték.
2: Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezésére, ezt mondta az amerikai elnök tegnap.
3: Hozzátette, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légi csapások leállításáról azon államok kérésére döntött, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben.
2: Csökken a kőolaj jegyzése, jelen pillanatban az amerikai könnyűolaj $82.15, míg a Brentet $87.71 jegyzik. Magyarországon 10 év alatt 1750 milliárd forintot költöttek az újraiparosításra, ennek ellenére csökkent a feldolgozóipar részesedése a GDP-ből, hívta fel a figyelmet a GKI gazdaságkutató.
3: Az elemzők felidézik, a kormány 2016-ban hirdette meg az Irényi tervet és az Ipar 4.0 programot, azzal a céllal, hogy a feldolgozó ipar súlya 2020-ra 30%-ra emelkedjen. 2025-re ez az arány 18%-ra esett vissza, a 2015-ös 23,5%-ról. Az elemzés szerint a legnagyobb mértékű csökkenés a GDP-ben a vegyipari alágakban történt, ahol a részesedés 2010-hez képest 2%-ponttal esett vissza, 7%-ról 5%-ra. Jelentősebb 0,4%-pontos növekedés az elektronikai iparban valósult meg. A többi alág részesedése lényegében változatlan maradt a vizsgált 2010 és 2025 közötti időszakban.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 21 milliárd forint volt.
3: A MOL 1,7%-kal esett 4398 forintra, a Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedett 2706 forintig, az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra, a Richter 9%-kal drágult 11.740 forintra.
2: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1,3% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, Madridban 8%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
2: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
3: A Dow Jones 0,5%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató stagnált, a Nasdaq Composite 2%-ot esett.
2: Ázsiában a japán tőzsde 4%-kal zuhant, Shanghai 1,4%-os mínuszban, 1%-kal gyengül Hongkong, 1%-kal erősödik India, 1%-kal gyengül Szingapur, a dél-koreai Kospi Index pedig 11,1%-os mínuszban 6003 pontig zuhant. Drónokkal szűrik ki a közlekedési szabálysértőket Montenegróban.
3: Már be is vetették ezeket a Bár község területén, ahol 9 szabályszegést rögzítettek. Egyebek mellett szabálytalan előzés, szabálytalan sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. A rendőrség közölte, a következő napokban is folytatják az utak légi megfigyelését. A hatóság célja a legsúlyosabb közlekedési szabálysértések gyorsabb felderítése és a közlekedés biztonsági javítása.
2: Újra látogatható lesz a Sándor Palota szombaton és augusztus 8-án, adta hírül a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán.
3: Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, hogy az épületnek nem csak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van. Egyúttal arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kísérletével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből. A nyitott kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet ingyenesen regisztrálni.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű, a szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Karrierista helyett specialista akar lenni a Z generáció, és egyre látványosabban elutasítja a vezetői pozíciókat. A szülei korosztályánál azt látták, hogy ez egy hálátlan feladat, ezért ők a munka a magánélet egyensúly többre tartják, mint a nagyobb jövedelmet. A Trend FM által megkérdezett HR szakértő szerint ugyanakkor ez nem a vezetői szerep megtagadása, hanem pusztán másfajta elképzelés. A Z-generációs munkavállalóknak nagyobb igényük van a törődésre, a támogatásra, ezért egy coach típusú vezetőt keresnek, vagyis a people management van náluk első helyen. Marázi Judit szerint a cégek is hibásak, mert a 45 fölötti korosztályt, akik pedig vágynának a vezetői szerepekre, egyszerűen nem veszik fel. Kovács Gergő interjúja.
2: Nemzetközi kutatások szerint a Z-generáció tagjainak körülbelül 6%-a akar felső vezetői pozícióba kerülni. Na most sokáig természetes volt az, hogy a karrier csúcsa az egy vezetői vagy középvezetői pozíció lehet. Na most ez a generáció ezt a szabályt is átírja. Milyen okok állhatnak e mögött? Nem akarnak fejlődni, nem így akarnak fejlődni, vagy egyszerűen csak másképp képzelik el a sikeres karriert?
3: Én ezt két oldalról közelíteném meg. Ha az elsőt nézzük, hogy ki és mi a vezető, ha ők vezetők gyermekei, akkor azt látták, hogy apu, anyu nem ér rá, nagyon kevés időt töltenek együtt egymással, viszont van pénz, van

0: És akárhogy is két irányból érkeznek ugye a tapasztalatok a Z-generációnál, de mindenféleképpen bejön az, hogy a vezető, mint szerepkör, az egy hálátlan feladat, és ők nem akarnak hálátlan feladatban részt venni. Ők élni szeretnének, munkamagánélet egyensúlyát szeretnék, lazaságot szeretnének, és közben pedig azt látom, hogy ez mind nem a felelősségnek az elhárítása, meg ez nem a teljes vezetői szerep megtagadása, hanem inkább egy másmilyen vezetői szerep. Bár a Z-generáció nagyon sok időt tölt gép előtt, és a saját kortársaival virtuális térben gondolkodik és beszélget, de amikor bekerül egy munkahelyre, ott sokkal nagyobb igénye van a törődésre, a vezetői támogatásra, a beszélgetésekre, az iránymutatásokra. Tehát az ő fejükbe egy teljesen más vezetői kép rajzolódik ki, és sokszor én azt látom, hogy ők erre nem látják magukat alkalmasnak, és keresik azokat a helyeket, és ugye ezért van, hogy nagyon sokszor váltanak munkahelyet, mert a klasszikus vezetőket elutasítják, és a klasszikus vezetői szerepköröket is elutasítják. Tehát a támogató, a coach típusú vezető, a törődés, a bevonás, a megkérdezés, ez nekik az elsődleges.
1: A siker fogalmáról is más vagy új, akkor ezek szerint az elképzelésük?
0: Egy KFT számot idéznék, 1986-ból talán, a sikerpénz csillogás, ez az álmom. Na, az X generációnak tényleg ez volt az álma, és ezt meg is teremtették. Tehát a mai gyerekek jelentős részének, akik vezetői körökben mozognak, a sikerpénz csillogás az egy alap működés volt gyerekkorukban, és ők inkább szerintem a sikert máshogy fogalmazzák meg. Ők úgy fogalmazzák meg, hogy akkor vagy sikeres, ha van mindenre is időd. És bejön az, hogy már nem kell az általános műveltségnek olyan magas szinten lenni, hanem legyél egy specialista, legyél egy témának a legnagyobb szakértője, merülj el benne, azt élvezd, azt csináld, és neked az a siker és az a szakmai kiteljesedés, ha nem felfele mozdulsz el folyamatosan, hanem horizontálisan újabb-újabb pozíciókat, újabb módszereket tanulsz, ugye az informatikai rendszerben egyértelmű, ahogy tágul a világ. Ott nem kell felfele elmozdulni, hiszen annyira sok mindent lehet tanulni egy adott szinten is, hogy az teljes értékeket tud adni, ha arról beszélünk, hogy valaki sikeres.
1: Na most, hogyha ezt egy kicsit megfordítom, vagy behozok egy új nézőpontot, inkább így fogalmaznék, lehet ennek egy olyan oka is, hogy az AI a sok automatizáció miatt is egyszerűen sokkal nehezebb felkészíteni egy Z-generációs munkavállalót egy vezetői szerepre, irányításra, döntéshozatalra.
0: Igen, ez biztos, hogy benne van, hogy az AI átalakítja a vezetői szerepeket is. Ugyanakkor, amíg a korábbi, amikről beszéltem, az az operatív és adminisztratív funkció volt, addig most a people management fog az első helyre lépni. Tehát azt pedig nem tudja az AI átvenni. Tehát az emberi kapcsolatoknak a mienségét, az emberi kapcsolatoknak az ápolását, az ember-ember közti kommunikációt az AI nem tudja kivenni. Tehát én inkább továbbra is azt mondanám, hogy egy más szintű vezetői feladatkörre van szükség. És nem lehet azt tudni, hogy a Z-generáció, ha kineveli az új vezetői kultúrát, akkor már nem akarnak-e majd vezetők lenni a későbbiekben, amikor megtalálták azt a módozatot, amiben ők is komfortosan tudnak mozogni, és ahol szívesen fognak vezetni embereket. Viszont ha emberek vezetéséről beszélünk, akkor szerintem egy másik téma jön be, ez pedig nem a vezető, mint egyeduralkodó egy csapat fölött, hanem a projektmenedzser. Ugye a projekt szemléletben van egy olyan megközelítés, hogy az egyik projektben te lehetsz vezető, a másikban pedig mondjuk egy projektadminisztrátor, vagy egy teljesen végrehajtó. Tehát, hogy a szerepek között ők a témának megfelelően tudnak vándorolni. Ha valamelyik témában nagyon magas szakértői tudással rendelkeznek, akkor ott miért ne lehetnének egy projektnek a vezetői, ami már megint nem arról a vezetői szerepről szól, amiről a korábbi évtizedekben beszéltünk.
1: Beszéltél arról, hogy egyébként ez egy visszafordítható vagy megfordítható folyamat, de hogy emiatt azért már most is

0: vagy pár éven belül, vagy a jövőben kialakulhat olyan helyzet bizonyos helyeken, hogy a cégek egyszerűen nem tudják betölteni ezeket a pozíciókat. Na most emiatt a cégek már most gondolkodnak? Látszik erre valami törekvés, hogy hogyan lehetne a középvezetői, vezetői, vagy akár mondjuk egy projektmenedzseri pozíciót vonzóbbá tenni, az Z-generáció kompatibilissé tenni?
1: Persze, hát erre kell mindenféleképpen mentorprogram, kellenek vezető, belső vezetőfejlesztési programok a cégeknél, kellenek beiskolázások, ugye itt ha a tudás bővül, akkor vonzóbbá válhat a vezetői szerepkör is, de én ide egy teljesen más szemléletet hoznék be, ami most Magyarországon nagyon-nagyon erősen megfigyelhető, és szerintem talán ez a legveszélyesebb, ugyanis a Z-generáció, az Y-generáció, X-generáció, van most ugye vezetői szerepe, az Z-generáció még nincs, de majd biztos lesznek, ők is megérnek, gondoljuk most. Ugyanakkor egy másik tendencia figyelhető meg, hogyha már generációkról beszélünk, ez pedig az, hogy a 45 pluszosokat viszont nem veszik fel, mert túl értékesek, túl avitak esetleg, vagy túlságosan sok pénzt kérnek, holott már nem, mert ugye van az a közgazdasági alaptétel, hogy ha 10 éveket nézzük az ember életébe, akkor körülbelül 40 éves koráig van a felhalmozásnak a szakaszában, amikor a bér nagyon sokat számít, mert gyerek születik, hitelt vesz, autót vesz, nyaralni megy. Ugye 45 plusz után már azért leginkább repülnek ki a gyerekek, a kevesebb bér is megfelelő, és ott inkább már a maga az érték az, hogy az ember közösségben van, és elismerik, az a vágy az erősebb. És ez a kettő most egymással nagyon viaskodik a magyar álláspiacon. Én azt látom, hogy a 45-50 pluszosok nem kapnak esélyt arra, pedig ők lennének vezetők, ők lennének mentorok, hanem próbáljuk a 30-40-eseket felhozni vezetői szerepbe, akik meg már nem annyira akarnak ekkora felelősséget vállalni. És hogyha ezt ki tudnánk egyenlíteni, ugyanis hogyha azt nézzük, hogy a most Z-generációsok 15 év múlva ugye 35-40 évesek lesznek, addigra valóban az ő életük is egy másik irányt fog venni, viszont a mostani 45-50 évesek 15 év múlva fognak elmenni nyugdíjba, tehát addig ők a munkaerőpiacon vannak, tehát maga a munkaerőpiac csinál magának egy óriási problémát, ahelyett, hogy mindenkit azon a szinten alkalmazna, amelyik szintre vágyik. Csak hát ugye, ha a kényes részeket nézzük, ha van egy 40-es vezető, aki mondjuk eljutott felső vezetői szintre, és nincs alatta valóban senki középvezető, mert nem akarnak a fiatalok középvezetők lenni, ahogy ezt beszéltük, akkor ő már nem biztos, hogy egy 55 éves tapasztalt rókát fel fog venni maga alá középvezetőnek, mert azt fogja mondani, hogy a székemre pályázik. Nem fog a székére pályázni, mert nem talál állást az 55-ös, tehát ő bemenne középvezetői, alsóvezetői szintre, jó a tudását, tapasztalatát szeretné megoldani. Tehát a mostani vezetők, akik most vezetők, egy olyan satukba vannak, hogy meg kell barátkozni azzal, hogy nagyobb tudású, tapasztalatú embereket vegyenek fel egy részről maguk alá, másrésztről kineveljenek egy olyan Z-generációs csapatot, akik fiatalok, hozzák elő belőlük az ambíciót, a vezetői képességeket, és csináljanak maguknak utódlás tervezést, mert hogy azt az 55-ösökkel nem tudják az utódlás tervezést megcsinálni, azt a kicsikkel kell. És akkor ez tényleg okoz egy hatalmas turbulenciát a rendszerben.
2: Marász Judit HR szakértőt hallották. 8 óra 50 perc van, zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel folytatjuk. 9 órakor a legfrissebb hírekkel, közte a tőzsdenyitással, aztán a 9 órai hír összefoglalót követően megnézzük a piaci folyamatokat Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével.

0: Reggeli Monitor.
1: 500 négyzetméteres LED mozivászon készül Németországban. Ha minden a tervek szerint halad, ősszel már a világ legnagyobb ledes kijelzőjű vásznán nézhetik a filmeket a nürnbergi mozilátogatók. Hagyományos vetítővászon helyett ugyanis egy óriási, közvetlen fénykibocsátású LED felületről lesz szó. Egy olyan óriási kijelzőről, amelyik 30 méter széles és 16 méter magas lesz. Ez pedig nagyjából akkora felületnek felel meg, mintha 700 darab 50 colos televíziót raknának egymás mellé. Az új kijelző több mint 44 millió pixelt tartalmaz, és a 8K plusz felbontásnak köszönhetően még a legapróbb részletek is tűélesen jelennek majd meg a teljes, közel 500 négyzetméteres felületen. Az új mozivászon nem csupán szélesebb lesz elődjeinél, ívelt kialakításával gyakorlatilag faltól falig és padlótól mennyezetig húzódik. A cél, hogy a néző látóterét a lehető legteljesebben lefedje. A rendszer Dolby Atmos hangtechnikát és aktív 3D-s vetítési lehetőséget is kínál.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a nem erüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika király kisasszony és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. Lázár Ervin története, Szirtes Edina Mókus zenéje, Závoda Péter dalszövegei. Mindezt Novák Péter rendezése gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 5-én, 6-án és 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt ki! Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kerepesi úton és a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé szakaszonként, tovább a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Sávlezárásra kell készülni az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon, ma várhatóan 9:30 délután 2 óráig karbantartás miatt. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig darúzás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 2026. július 28-a reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, például azzal kapcsolatban, hogy mi újság az orosz-ukrán, meg persze a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Előtte egy hazai érdekesség, történelmi mélypontra süllyedt a Duna Budapesten. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a vízállás már csak 31 cm, ezzel megdőlt a 2018-as negatív rekord. Ráadásul az extrém alacsony víz miatt országszerte egyre több második világháborús roncs, robbanótest és régészeti lelet bukkan elő a mederből. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, egyebek mellett a tőzsdék nyitásával, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót.
6: Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott. A moszkvai polgármester hajnalban közölte, hogy mintegy 400 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé, azonban ezek többségét már nagy távolságban lelőtték.
5: Az ukrán és az izraeli elnököt fogadja ma Washingtonban az amerikai elnök, miközben az ukrajnai és az iráni háború is kritikus szakaszába lépett, írja Reuters.
6: Volodymyr Zelenszkijjel az utóbbi időben javult Donald Trump viszonya, mivel Ukrajna sikeresen lassította az orosz előrenyomulást. Benjamin Netanyahu viszont úgy érkezik Washingtonba, hogy a Fehérházban egyre nagyobb az elégedetlenség az iráni konfliktus rendezésének megtorpanása miatt. Közben Donald Trump támogatói közül is sokan bírálják az amerikai elnököt, mert ellenzik az Egyesült Államok komolyabb közel-keleti szerepvállalását. A két államfő azért utazik Washingtonba, hogy részt vegyenek Lindsey Graham republikánus szenátor temetésén.
5: Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezésére, ezt mondta még tegnap az amerikai elnök.
6: Hozzátette, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ha ezek viszont nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légicsapások leállításáról azon államok kérésére döntött, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben.
5: A nézeteltéréseket párbeszéddel kell kezelni az Európai Unió és Kína között, amiben Szlovákia konstruktív szerepet játszik majd, jelentette ki a kínai elnök.
6: Xi Jinping Peter Pellegrini szlovák elnökkel folytatott tárgyalásán hangsúlyozta a két oldalú együttműködés bővítésének lehetőségeit az olyan feltörekvő ágazatokban, mint a tiszta energia, a digitális gazdaság, a robotgyártás és a mesterséges intelligencia.
5: Magyarországon 10 év alatt 1750 milliárd forintot költöttek az újraiparosításra, ennek ellenére csökkent a feldolgozó ipar részesedése a GDP-ből, hívta fel a figyelmet a GKI gazdaságkutató.
6: Az elemzők felidézik, a kormány 2016-ban hirdette meg az Irinyi tervet és az Ipar 4.0 programot, azzal a céllal, hogy a feldolgozó ipar súlya 2020-ra 30%-ra emelkedjen. 2025-re ez az arány 18%-ra esett vissza, a 2015-ös 23,5%-ról. Az elemzés szerint a legnagyobb mértékű csökkenés a GDP-ben a vegyipari alágokban történt, ahol a részesedés 2010-hez képest 2% ponttal esett vissza, 7%-ról 5%-ra. Jelentősen 0,4 százalékpontos növekedés az elektronikai iparban valósult meg. A többi alág részesedése lényegében változatlan maradt a vizsgált 2010 és 2025 közötti időszakban.
5: Bruttó 22 milliárd forintba került az Orbán kormány idei nemzeti petíció kampánya, derült ki a 24.hu közérdekű adatigényléséből.
6: Ennek legnagyobb részét a reklámköltések tették ki, ami összesen 18 milliárd forint volt. A 4 milliárd forintot kitevő technikai költségekről már korábban számot adott a kormány. A posta költségekre a Digitális Magyarország Ügynökség ZRT kapott 3,5 milliárd forintot, míg Balási Gyula két cége, a Newland Media és a Launch Design együtt 430 millió forintot számlázott ki nyomdai szolgáltatás címén. A nemzeti petíciót a leköszönő Orbán kormány szerint 1,8 millióan töltött. Ki. A kampány reklámozása miatt korábban az NMHH a közmédiát is megbüntette 2 millió forintra.
5: Év végére elérheti a 100 milliárd forintot a magyar kórházak adóssága, közölte az Orvostechnikai Szövetség.
6: Június végére már mintegy 50 milliárd forint volt a kórházak lejárt adósságállománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel. Bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról.
5: 7,5 milliárd forintot inkasszózott az állam Budapest számlájáról.
6: Bár a pénzügyminiszter október 15-ig elhalasztotta a szolidaritási hozzájárulás idei részletének összesen 86 milliárd forintnak a befizetését, a magyar államkincstár július közepén újra inkasszózott. A 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét vonták le. A Népszava úgy tudja, a budapesti városvezetés próbált haladékot kérni a júliusi inkasszóra, de azt nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet ugyanúgy vitatja a fővárosi önkormányzat, ahogy korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat.
0: Indul a kereskedés! Tőzsdenyitás Budapesten!
5: Körülbelül 6 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza, meg persze Európában. Mindössze 7 ponttal csökken a BUX 140.466 ponton, 115,5 millió forint ideig a forgalom. 0,05%-kal gyengül mindössze a MOL, 4396 forinttal jár, az OTP 0,02%-os mínuszban 46.080 forinton, 0,2%-kal csökken a Richter, 11.720, emelkedik a Magyar Telekom 0,8%-kal 2728 forinton. Érdemi még a forgalmat Cvaknak, amely 1,8%-os pluszban 38.700 forinttal jár, a Cikpannónia 1,3%-kal emelkedik 307 forint, csökken viszont az Opus 2,3%-del 360 forint, és 7%-kal gyengül a Master Plast, amely jelenleg 2760 forinton. A devizapiacon az euróért 359 forint 70 fillért kell adni. Drónokkal szűrik ki a közlekedési szabálysértőket Montenegróban.
6: Már be is vetették ezeket Bárközség területén, ahol 9 szabályszegést rögzítettek. Egyebek mellett szabálytalan előzés, sávváltás és bukós isak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. A rendőrség közölte, a következő napokban is folytatják az utak légi megfigyelését. A hatóság célja a legsúlyosabb közlekedési szabálysértések gyorsabb felderítése és a közlekedés biztonság javítása.
5: Modernebb a magyar társadalom felfogása a női, férfi szerepekkel, a nemek közötti különbségekkel és a korábban beégett sztereotípiákkal kapcsolatban, mint azt sokan gondolhatnánk, ismertette felmérésük eredményeit az European kutatási igazgatója.
6: Bojár Ábel elmondta, néhány hete mintegy 1800 embert kérdeztek meg 10 témakörben. Szerinte sokat javult a magyarok hozzáállása az elmúlt években.
7: A bérkülönbségek tekintetében is, meg úgy általában a különböző nemek közötti különbségekre való tekintettel is, a többség, helyenként abszolút, helyenként relatív többség, inkább a modern gender felfogás mellett tett hitet. Most a modern alatt lehet nyilván itt is a szavakon lovagolni, meg vitatkozni. Most a modern alatt a nemek közötti egyenlősítés felé hajló attitűdöket értem a hagyományos gender felfogás mögött, meg ennek az ellenkezőjét. Tehát ami valóban meglepő volt a kutatásból, hogy nagyon sok témakörben, így a bérkülönbségekben is, de olyan más területeken is, mint a házi munkában való egyenlő teherviselés, vagy a parlamentben és egyéb intézményekben való népességarányos képviselet, gyermekvállalással kapcsolatos kérdések, egy csomó mindenben sokkal modernebb a többség, ami helyenként, abszolút helyenként relatív többséget jelent felfogása, mint azt mondjuk gondolhatnánk.
5: A magyar labdarúgó-bajnokság indulása után ismét előtérbe kerültek az NB1 finanszírozási és szabályozási kérdései.
6: A megkérdezett sportközgazdás szerint a közvetítési jogok körüli bizonytalanság ugyan rendeződött, de a korábbi 10 milliárd forint helyett az MTVA most 6 milliárdot fizet a jogokért, miközben a Szerencsejáték ZRT támogatása emelkedett. Kele Jánost hallják.
8: Ugye a tavalyi szezon indult úgy, hogy mindenki számolgatott, nézegette, hogy kijön-e az átlag a lecserélt játékos helyére, milyen cseréket küldhet be, hogy mindig legyen 5 magyar a pályán, és hozzáférjen a központi támogatásokhoz, vagy az MLS által szétosztott szponzori pénzekhez. Én azt gondolom, hogy most megint egy picit új szabályok vannak, megint egy picit alakított ezen az MLS, az ehhez való alkalmazkodás, az szül majd néhány érdekes jelenetet vagy esetet az első pár fordulóban, amíg a csapatok megtanulják ezeket egészen pontosan, illetve megtalálják azokat a kiskapukat, amik minden ilyen nagyon szigorú, aprólékos szabályozásban mindig óhatatlanul benne maradnak. A másik része a bizonytalanságnak, ami hónapokig uralta itt a bajnokság csapatainak sorsát, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésre, az milyen formában áll majd rendelkezésre, hol közvetítik a mérkőzéseket, mikor lesznek a mérkőzések, azok végül azt gondolom, hogy a csapatok szempontjából több, mint megnyugtatóan rendeződtek.
5: Újra látogatható lesz a Sándor Palota szombaton és augusztus 8-án, adta hírül a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök közösségi oldalán.
6: Forstoffer Ágnes úgy fogalmazott, hogy az épületnek nem csak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van. Egyúttal arra biztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az ördöglovas történetét, járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből. A nyitott kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet ingyenesen regisztrálni.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A labdarúgó NB1-ben az MTK Budapest házigazdaként Keresi Zalán duplázásának is köszönhetően 3-0-ra győzte le az előző idényben kupadöntős Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójának záró mérkőzésén. Áprilisban is hasonló eredmény született egyébként a fővárosban, és Keresi akkor is 2 góllal vette ki a részét a zalaiak legyőzéséből. A ZTE sorozatban 9 nyeretlen bajnokinál tart az MTK ellen, 5 vereség és 4 döntetlen a mérlege. A győzelemmel egyébként az MTK rögtön az első helyen kezd a tabellám, igaz, még csak egy mérkőzést játszott valamennyi csapat, és érdekessége a fordulónak, hogy jelenleg a Debrecen a 11., az Zalaegerszeg a 12. és a Ferencváros is vereségével csak a 10. helyen áll a tabellám. A görög PAOK lesz a Ferencváros első ellenfele a női labdarúgó bajnokok ligája selejtező jövő heti budapesti tornáján. A görögök a selejtező első körében a múlt héten házigazdaként az izraeli Hapoel Jeruzsálemet és az azeri Nyevcsi Bakut is legyőzték, ezzel jutottak tovább. A 3. kerületi TVL sporttelepén sorra kerülő torna jövő szerdai elődöntőjében a norvég Brann a koszovói Mitrovicával játszik, a bajnoki címvédő Ferencváros és a PAOK találkozóját pedig utána rendezik majd. A bronz meccs 10 órakor, a döntő fél 5-kor, a finálé győztese a bajnokok ligájában folytathatja a küzdelmeket, a vesztes pedig átkerül az Európa Kupa selejtező második körébe, a bronz mérkőzés győztese az Európa Kupa selejtező első fordulójában szerepelhet a folytatásban. Kovács Bendegúz válogatott labdarúgó meghosszabbította a szerződését a holland élvonalban szereplő AZ Alkmaarnál. A 19 éves csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól, további egy évre szóló opcióval.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 17 percen nyitott ki a hazai tőzsde, milyenek a nyitóértékek, a hangulat, meg persze a forgalom, és hát Európa milyen paszban van. Kérdezem Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Ugye Amerikában egy enyhe emelkedést láthattunk, Ázsiában pedig vegyes volt a kép, amiben egy kicsit, vagy hát nem kicsit kilógott a Nikkei 4%-os csökkenéssel, és a Kospi pedig több mint 10%-kal eséssel, mivel hogy csökkentek ugye a Samsungnak, meg az SK Hynixnek, hát elég rendesen beleadtak ebbe a két papírba, ami több mint 50%-os súlya szerepel az indexben, ugye ilyen 13-15% közötti zuhanást könyveltek el. Amúgy különben ugye Amerikában is elrejt, tehát az indexnek az értékei ugye nem változtak nagyon az indexeknek, de hogy ez a rotáció, hogy a chipgyártókból most éppen kiszállnak és mennek a hagyományos AI felé, vagy illetve meg a hagyományos papírok felé, ott az kevésbé látszik, mert kiegyensúlyozottabbak az indexek, még mondjuk egy ilyen Kospi esetében ugye megint egy ilyen nagy zuhanást hoztak, de most már közelít a 200 naposhoz az indexnek az értéke, tehát lehet, hogy meg fog állni itt a közeljövőben ez az ázsiai rettenetesen nagy volatilitás, amit ott láthatunk. De ez igazándiból nincsen kihatása az európai kereskedésre, ahol alapvetően enyhén pozitív a hangulat, nincsenek nagy mozgások, a Eurostoxx 50 az 3%-kal emelkedik, a FTSE 100 stagnál, francia CAC-on 7%-kal, a DAX pedig szintén 7%-kal emelkedik, tehát alapvetően egy enyhe pozitív hangulat van, és ugye ennek tükrében, vagy ennek fényében érdemes nézni a magyar piacot, ahol amúgy meg csökkenést láthatunk. 2%-kal értékelődik le a BUX, de hát a forgalom az eléggé gyenge. Hát itt ugye az első majdnem 20 perc után 244 millió, ami majdnem a nullával egyenértékű, tehát úgy látszik, hogy a mai napon inkább egy ilyen kicsit uborka szezonos napunk lesz, hiszen ugye uborka szezon is van. Az OTP 4%-kal csökken 45.910 forintra, hát ugye ez nem messze van a történelmi csúcstól. A Magyar Telekom az 1%-kal emelkedik 2.734 forintra, a MOL ugye 4%-kal csökken, ugye az hát csökkennek a kőolajárak, ugye most tovább estek, mind az amerikai VTI, mind a Brent típusú kőolajára számottevően csökkent tovább, annak köszönhetően, hogy most már nem tudom, harmadik vagy negyedik napja nem szólnak a fegyverek a Közel-Keleten, és ugye ennek van egy olajcsökkentő hatása, ami hát azt gondolom, hogy ha nem, ugye igazándiból erős tárgyalások sem folynak, tehát ugye, hogyha esetleg ebbe tudnának előrelépni, akkor hogy tovább csökkennének az árak, de igazándiból egyelőre egy ilyen kicsit ilyen interregnumos állapot van, hogy nem lőjük egymást, és akkor hát ez nem barátság még, bár ugye Trump beszél arról, hogy milyen jó hangulat van, de a valóság az, hogy bármikor összetörhet ez a helyzet, tehát hogy van azért egy kis bizonytalanság ebben a dologban. Tehát a lényeg, hogy a csökkenő kőolajárak ugye nyilván az olajszektort sem kímélik, úgyhogy a MOL az 6%-kal csökken 4372 forintra, a Richter pedig 2%-kal csökken 11720 forintra.
1: Hogyan a forint vissza tudta magát verekedni a 360-as szint alá az euróval szemben?
2: Hát ugye most éppen már alatta van, tehát a maga az érték, ugye a két oldal az, hát így ugrálnak az árfolyam, most éppen 359 forint 60 fillért kell adni egy euróért, hát igazándiból ugye sikerült visszajönni, de hát így is azért itt volt egy ilyen átmeneti kis emelkedés, és ugye most azon belül csökken vissza a 20 napos mozgásra. Különben tegnap is járt ezeken a szinteken a forint, úgyhogy most úgy tűnik, hogy ez a 20 napos mozgó átlag, mintha egy kicsit fékezné a forintnak az erősödését, amit az elmúlt két napban láthattunk, tehát hogy ez megállította ezt az erősödést.
1: Magyarországon egy ideje kamatcsökkentés van. A svájciaknál úgy tűnik, hogy akár jövő év végig is maradhat a 0%-os alapkamat. Európában, és hát pláne holnap a Fedtől várnak kamat döntést az idei évben? Illetve hát legkorábban például holnap az amerikai egy banktól?
2: Igen, tehát ugye itt nagyon sokáig az volt a hozzáállás, hogy majd csak szeptemberben lesz kamatemelés, de itt az elmúlt napokban megnövekedett a valószínűsége annak, hogy holnap a Fed kamatot emel, de még azért mindig az a hozzáállás, hogy azért ennek 40%-a valószínűsége. Tehát ahogy lássuk a lényeget, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt ez még inkább ilyen 15% körül volt ez a valószínűség, és ez ugye ez alapvetően annak is volt köszönhető, hogy volt egy erős kőolajár emelkedés ugye a múlt hét során, ugye, ami véget ért nagyjából pénteken, vagy valami ilyesmi. Tehát ott csütörtök péntek környékén, most nem emlékszem pontosan, azt hiszem pénteken, és akkor fordult le a $100 szintről a kőolajár folyama. Meg jött a megállapodás, meg ugye elkezdtek emelkedni nagyon a hosszú hozamok, és ugye nem nagyon beszélnek arról, hogy most megint egy Trump takó volt, de azért látjuk azt, hogy Trump bizonyos értelemben visszavonulót fújt, tehát ugye nem lőtte tovább, ugye amiről az előbb beszéltem, hogy nem lőtte tovább az irániakat, mire az irániak sem lövöldöznek, és közvetítőkkel tárgyalnak, meg az omániakkal is tárgyalnak az irániak, tehát hogy egy ilyen kicsit ilyen interregnumos állapot alakult ki, aminek hatására most esik a kőolajára. Ugye nem tudjuk, hogy ebből mi lesz a további lépés, de a lényeg, hogy megnövekedett a valószínűsége annak, hogy kamatot emel a Fed, pont azért legalábbis a piac szemében, mert hogy a Fed maga nagyon iránymutatást nem ad, tehát és ő azt is mondja az új Fed elnök, hogy ne is várjanak tőle. Ugye még régen mindig arról volt szó, meg úgy általában ez egy elfogadott dolog, hogy a Fed az menedzseli a várakozásokat, vagy ez nem a Fed, hanem a jegybankok menedzselik a várakozásokat. Meglepő módon ugye az egy új jegybanki vezetés, vagy Fed vezetés ezt kevésbé teszi meg. Úgyhogy van egy ilyen kis bizonytalanság a piacban, ez különben például az arany árfolyamán látszik, ahol azért egy kicsit gyengébb nincs, annak ellenére, hogy esik a kőolajára, nincs árfolyam emelkedés, mert hogy azért van egy ilyen félelem, hogy esetleg mégis letán lesz már most egy kamatemelés, és nem várja meg a szeptembert a Fed. Én azért azt gondolom, hogy valószínűleg most még nem fog lépni, hanem majd szeptemberben lépi meg azt a kamatemelést, amit idénre várnak tőle.
1: Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!

0: Kalandok.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Az a hajnali órák sajnos megszokott fejlemény, hogy be kell számoljunk a legfrissebb orosz-ukrán háborús ügyekről. Mindjárt elmondjuk majd az ukrán dróntámadás, de volt orosz légi csapás sorozat és éjszaka. Az észak-ukrajnai Szumiban az eddigi adatok szerint 6 ember sebesült meg, és több lakóház, illetve infrastruktúrális létesítmény is megrongálódott. A finn haderő pedig lezárta az ország déli partjainál az orosz határ közelében fekvő légtér egy részét, a tévedésből oda kerülő drónok jelentette veszély miatt. Az elmúlt órák fejleményei a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót.
4: Az egyik drón Csehovban egy több lakásos lakóházba csapódott. A moszkvai polgármester hajnalban közölte, hogy mintegy 400 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé, azonban ezek többségét már nagy távolságban lelőtték.
3: Az ukrán és az izraeli elnököt fogadja ma Washingtonban az amerikai elnök, miközben az ukrajnai és az iráni háború is kritikus szakaszba lépett, írja Reuters.
4: Volodymyr Zelenszky ilyen az utóbbi időben javult Donald Trump viszonya, mivel Ukrajna sikeresen lassította az orosz előrenyomulást. Benjamin Netanyahu viszont úgy érkezik Washingtonba, hogy a Fehérházban egyre nagyobb az elégedetlenség az iráni konfliktus rendezésének megtorpanása miatt. Közben Donald Trump támogatói közül is sokan bírálják az amerikai elnököt, mert ellenzik az Egyesült Államok komolyabb közel-keleti szerepvállalását. A két államfő azért utazik Washingtonba, hogy részt vegyenek Lindsey Graham republikánus szenátor temetésén.
3: Jó esély van a megállapodásra Iránnal az amerikai elnök szerint, ugyanakkor Teherán szerint nem is tárgyalnak.
4: Donald Trump ma Michiganben beszélt optimistán a háború lezárásáról. Ugyanakkor az elmúlt napokban azzal is fenyegetőzött, hogy a tárgyalások kudarca esetén Washington újra bombázni fogja Iránt.

0: Jinping Péter Pellegrini szlovák elnökkel folytatott tárgyalást a kínai fővárosban, ahol a kétoldalú együttműködés bővítésének lehetőségeiről beszélt, és olyan feltörekvő ágazatokra helyezték a hangsúlyt, mint a tiszta energia, a digitális gazdaság, a robotgyártás és a mesterséges intelligencia.
1: A vártnál jelentősebben 2,6%-kal csökkent a Michelin féléves bevétele.
0: A világ egyik vezető gumiabroncs gyártójának bevétele 12,7 milliárd euróra esett a korábbi 13 millió euróról. Az adózott eredmény mintegy 770 millió euró volt. Az üzemi eredmény gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbival 1,4 milliárd euró. A cég becslése szerint a közel-keleti konfliktus idén mintegy 400 millió euróval növeli majd energia, nyersanyag és logisztikai költségeit.
2: Tőzsde hírek.
1: Az európai tőzsdei kereskedésben egyelőre felfelé mennek az indexek, a londoni börze 1,1%-kal, a német DAX 6,1%-os pluszban, a francia tőzsde 0,5%-os, az olasz 3,1%, a spanyol 4,1%-os emelkedésben. Ázsiában már nem volt ennyire jó a hangulat, 4%-ot esett a japán tőzsde, 11%-ot a dél-koreai. A shanghai tőzsde 1,2%-ot csökkent, Szingapúr 1,1%-ot, Hongkong 3,1%-os pluszával, illetve India 1,1%-os emelkedésével még viszonylag felül teljesítő is volt. Az euró-dollárral szembeni árfolyama továbbra is valamivel az 1,13-as szint fölött jár, 1,1372. Az euróért jelenleg 359 forint 90 fillért kell adni, idehaza 1,1%-os pluszban a BUX 144.592 ponton, a forgalom 634 millió forint mindössze. 6,1%-kal gyengül a MOL, 4.372 forinttal jár, az OTP 2,1%-os erősödésben 46.180, a Richter 4,1%-kal erősödik 11.790 forinton, a Magyar Telekom 7,1%-os pluszban 2.726 forinttal jár. Jobban figyelnek a nyugdíj megtakarításra a magyarok, az első negyed évben több mint 12.000 új belépő jött az önkéntes nyugdíjpénztárakba.
0: Ennél több frissen érkező tagot 2021 negyedik negyedévében regisztráltak utoljára. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint az új belépők száma már lassan ellensúlyozza a természetes fogyást. Tóth Leventét hallják.
3: Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy a másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje, újra növekszik, kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a létszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően ők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fogja megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
1: A klímaváltozás a hazai zöld borsó és bab termesztést is kihívás elé állítja. A legnagyobb probléma a téli csapadék hiánya.
0: Ez különösen az elmúlt 10 évben erősödött fel, ezért egyre kevesebben foglalkoznak ezzel Magyarországon, hiszen nagyon komoly öntözési és talajművelési technológia kell hozzá. Ezt mondta rádiónknak a Fruit Webol elnöke. Varga István ugyanakkor arról is beszélt, hogy a gabonatermesztés válsága miatt a gazdáknak lépni kell, és könnyen lehet, hogy a hüvelyesek felé nyitnak majd.
4: Alapvetően a feldolgozóiparnak az utóbbi időben tőlünk a keretebbet lévő háborúk is esetleg egy-két szezonban az elmúlt időszakban bezavartak az értékesítésben. Megjelennek különböző konkurenseink nyugat-európai piacon kedvező klimatikus viszonyok között, ha bár az utóbbi időben ez őket is sújtja. Illetve ezeket az értékeket, ami úgymond ezeket a klimatikus problémákat, ami felerősíti, az semmi más, mint az, hogy alapvetően az elmúlt 10-11-2 évben az input anyagok árai azért a termesztésben megnehezítették, vagy drágábbá tették a termelést, így ezáltal sokkal érzékenyebbé vált az zöldborsó termesztés. 25-30 évvel ezelőtt is voltak idézetes szélsőséges időjárások, de talán nem ennyire.
2: Időjárás jelentés.
0: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Modernebb a magyar társadalom felfogása a női férfi szerepekkel, a nemek közötti különbségekkel és a korábban beégett sztereotípiákkal kapcsolatban, mint azt sokan gondolnánk, ismertette felmérésük eredményeit a European Kutatási Igazgatója. Bojár Ábel azt mondta, mintegy 1800 embert kérdeztek meg 10 témakörben. A kérdések között szerepelt a bérkülönbségek, a férfi és női vezetői képességek, a házi munka megosztása, de a MeToo mozgalom megítélése is. A szakember szerint jobb eredmények születtek, mint az várható lett volna, sokat jobb volt a magyarok hozzáállása a néha provokatívnak szánt kérdésekhez is. M. Szűcs Péter interjúja.
1: Kezdjük azzal, hogy hány embert kérdeztetek meg, és milyen megoszlás szerint?
2: Ezt a felmérést július 9-én végeztük el, 1800 válaszadót vontunk be az Europion applikáció és webalapú adatfelvétele segítségével, és ebből hoztuk létre azt az országosan reprezentatív mintát, amire alapozva írtuk az elemzésünket, és amiről beszélgetni fogunk.
1: Itt akkor mindenféle korosztály, nők, férfiak, fiatalok, idősek,
2: abszolút,
1: minden
2: abszolút.
1: Az első fontos kérdés tehát az, hogy a nemek közötti bérkülönbségről mit gondolnak az emberek, mit gondolnak összességében?
2: A bérkülönbségek tekintetében is, meg úgy általában a különböző nemek közötti különbségekre való tekintettel is, a többség, helyenként abszolút, helyenként relatív többség, inkább a modern gender felfogás mellettet hitett. Most a modern alatt lehet nyilván itt is a szavakon lovagolni, meg vitatkozni, de inkább most a modern alatt a nemek közötti egyenlősítés felé hajló attitűdöket értem a hagyományos gender felfogás mögött, meg ennek az ellenkezőjét. Tehát ami valóban meglepő volt a kutatásból, hogy nagyon sok témakörben, így a bérkülönbségekben is, de olyan más területeken is, mint a házi munkában való egyenlő teherviselés, vagy a parlamentben és egyéb intézményekben való népességarányos képviselet, gyermekvállalással kapcsolatos kérdések, tehát csomó mindenben sokkal modernebb a többség, ami helyenként, abszolút helyenként relatív többséget jelent felfogása, mint azt mondjuk gondolhatnánk.
1: Ez azt jelenti, hogy a teljes mértékben egyetértek, meg az inkább egyetértek aránya több mint 50%, esetenként akár ez 60% fölött is van, szemben azokkal, akik egyáltalán nem értenek egyet, vagy nem értenek egyet. Mekkora az az arány, akik úgy nem tudják eldönteni, hogy igen vagy nem ezekre a kérdésekre adott válasz, mert ahogy nézem a grafikát, ott azért vannak érdekes ilyen típusú, hát mit is mondjak erre a kérdésre válaszadók száma.
2: Igen, nagyon nagy a szórás. A felvezetőben ugye a bérkülönbségeket kérdezted. Ebben az esetben a legtöbben azért el tudják dönteni, ezek könnyen érthető mindennapjainkban is megjelenő kérdéskör. Itt 47% teljes mértékben egyetért, 26% inkább egyetért azzal, hogy igazságtanak a bérkülönbségek, csak 7% az, aki ezzel ellentétes álláspontot képvisel, és 20% az, aki nem tud ebben állást foglalni. De vannak olyan kérdések, sokkal megosztóbbak a kutatásban, összesen 10 különböző területre kérdeztünk rá, amelyre a legkevesebben tudtak vélemény nyilvánítani, az az úgynevezett MeToo mozgalom, hogy ez túl messzire ment, így szólt az állítás. Hát ez összefüggésben állhat azzal, hogy esetleg rég volt, esetleg nem így hivatkoznak, ez mégiscsak egy angol eredetű kifejezés. Itt a válaszadók több mint fele, 51%-a nem tört állást foglalni, aki meg állást tört foglalni, az inkább hajlamos azzal egyetérteni, hogy igen, ez a mozgalom túl messzire ment. De azt gondolom egyébként, beszélgethetünk természetesen egyenként a különböző területekről, de sokkal izgalmasabb, és a kutatás elsősorban arról szólt, hogy ezek a válaszok összességében hogyan foglalhatók össze egy gender attitűd skálán, és ezen a skálán kapott értékek mivel korrelálnak, mire vezethetők vissza, milyen demográfiai, milyen politikai és milyen gyermekkori szocializációs tényezőkre vezethetők vissza ezek a különbségek.
1: Na most azért még menjünk egy-két kérdésre, ami azért megosztó. Például, hogy a nők inkább humán területeken, a férfiak inkább reál területeken erősek. Ugye ebben érdekes a megoszlás, mert kis túlzással egyelő távolságra van, úgymond a gender felfogása, ahogy te fogalmaztál, meg a modernebb, tehát ott nincs akkora különbség talán, és nagyon sokan vannak, akik nem tudják ezt a kérdést eldönteni.
2: Ez a kérdés azért lehet talán egy kicsit félrevezető, vagy azért vitatható, mert attól még, hogy valaki azt mondja, hogy igen, a nők a humán területeken erősebbek, a férfiak meg a reál, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy úgy gondolja, hogy ez egy előre elrendelt módon történik így. Tehát gondolhatja, hogy úgyhogy igen, ez így van, de azért, mert a példaképeinken, neveltetésünkön keresztül, stb.

0: ilyen irányba determinál minket a sors, vagy ilyen irányba hatnak a különböző ösztönzőink. Ezzel együtt azt gondolom, hogy igen, itt az, hogy 30% ezzel hajlamos egyetérteni, és csak 26% nem hajlamos ezzel egyetérteni, és ott van ez a nagy 44%-os tömeg, aki nem tud ebben állást foglalni, azt mutatja, hogy itt azért hagyományos genderfelfogásnak vannak gyökerei, mert ez alapvetően ez egy sztereotípia, ami lehet, hogy már rég nincs így, legalábbis nem tudjuk, csak anekdotális.
1: Pont erre akartam rámutatni, hogy azok, akik nem értenek ezzel egyet, azért az a 26%, tehát nincs olyan messze a 30-tól, magyarul, ők pont, hogy ilyen szempontból, ha lehet azt mondanom, akkor a modern gender felfogás hívei.
0: Ők igen, tehát aki tagadja ezt a széles, úgy gondolom, hogy széles körben osztott, vagy inkább úgy fogalmazom meg, hogy régen, konvencionálisan igaznak tartott különbséget, azok egyértelműen a modern felfogás vallják, mert vitatják, hogy ez így lenne, hanem azt gondolják, hogy vagy már nincs így, vagy ha így is van, ez nem egy előre elrendelt dolog.
1: Nagyon igen. Érdekes a cégvezetői megítélés is, mert ugye ott a férfiak jellemzően jobb cégvezetők, mint a nők, akik egyetértenek, itt viszont kisebbségben vannak azokkal, akik igen, nem.
0: Abszolút. Engem is egyébként, ha választani kell a 10 állítás közül, amiket itt megfogalmaztunk, talán ez lepett meg a leginkább, mert azt gondolom, hogy ez annyira velünk élő közhely, és annyira ez a üvegplafon jelenség annyira áthatja nem csak a gondolkodásunkat, hanem a valóságunkat is, hogy meglepő, hogy tényleg csak 23% ért ezzel inkább egyet, vagy teljes mértékben, és ott van velük szemben ez a 42%-os relatív többség, aki nem. Ez meglepő, és erre így előre nem vettem volna mérget, hogy ebben a tekintetben ennyire modern a magyar társadalom gender felfogása már.
1: Ha az egészet nézzük, ahogy már az előbb próbáltad, csak közbevágtam, mennyire vagyunk ilyen szempont mondjuk európai szinten? Lehet-e, van-e tudásod arról, hogy körülbelül hol tartunk ebben, hogy annyira mi is olyan rossz a helyzet, mint ahogy sokan gondolják, hogy ilyen az emberek többsége ilyen konzervatív módon áll az ilyen férfi-nő kérdésekhez?
0: Kötelező jelleggel ilyenkor el kell mondanom, hogy összehasonlító elemzést csak úgy lehet csinálni, hogy ugye ezt az adatfelvételt ugyanolyan kérdés megfogalmazásban, ugyanolyan felvételi móddal megcsináljuk több országban, ezt most nem csináltuk meg. Az ismereteim tekintetében viszont azt gondolom, hogy igen, közeledünk. Tehát, hogyha most megcsináltuk volna ugyanezeket a kérdéseket mondjuk Hollandiában meg Svédországban, akkor természetesen sokkal modernebb irányba hajló válaszok születtek volna, mint a jelenlegi felmérésben, de ezek a különbségek azt gondolom, hogy mondjuk 10 éve vagy 20 éve nagyobbak lettek volna, tehát azt gondolom, hogy igenis történik egyfajta konvergencia a gender attitűdökben Magyarországon, és valamennyire talán ebben is követi a közvélemény, a domináns közgondolkodás a nyugati modelleket.
1: Itt azért lehet, hogy meglepő lenne egy skandináv felmérés, és ott az összes északi államot értem. Például abban a kérdésben, hogy gyakran a nők is felelősek azért, a szexuális bűncselekmény áldozatául esnek, ugyanis nemrég olvastam egy tanulmányt, ami engem nagyon meglepett, hogy a finneknél, meg a svédeknél, meg a norvégoknál meglehetősen nagy az aránya az ilyen típusú bűncselekményeknek. Gondoltam volna én korábban olvasmányélményeimből, hogy pont, hogy ellenkező az előjel, és ehhez képest meg nem. Lehet, hogy ott egy nagyon meglepő, még keményebb válasz jött volna, mint idehaza Magyarországon.
0: Nagyon messzire vinne ez a vita, de a méltán elhíresült svéd statisztika nagyrészt azzal áll összefüggésben, hogy nagyon szigorú a szexuális bűncselekmény elleni törvényi és rendőri fellépés. Ennek megfelelően sokkal nagyobb arányban jelentik az áldozatok, hogy ilyen bűncselekmény érte őket, és talán ez a szigor valamennyire okoz egyfajta ellenreakciót is, tehát ez egy gyakori, ahogy nem tudom, hogy erre utaltál le az előbb, de valóban egy gyakori eleme, vagy egy jól ismert eleme a skandináv gondolkodásnak férfi oldalon természetesen, hogy túl messzire mentünk. Nem gondolom egyébként az, hogy a szexuális bűncselekmények megítélésében ez mondjuk egyfajta ilyen konzervatív ellenreakció szült volna, de például a MeToo mozgalom volt egy olyan állításunk, ugye beszéltük róla korábban, hogy a MeToo mozgalom túl messzire ment, ott egyértelműen az ilyen északi országokban vannak komoly ellenérzések, de azt gondolom, hogy ez a szexuális bűncselekmények megítélésére talán nem igaz, és ez a 25%, aki a magyar felmérésben egyetért azzal, hogy gyakran nők is felelősek, azért ez magas szám, és tipre azt mondanám, hogy mondjuk egy svéd adatfelvételben szerintem ez alacsonyabb lenne.
1: Igen, viszont azok, akik nem értenek ezzel egyet ide, azok majdnem 50%.
0: 46%, igen. Ez a pohár félig tere, félig üres, attól függ, hogy milyen értékrendet vallunk, és honnan nézzük. Tehát, hogy igen, többen vannak sokkal, mint akik egyetértenek, de még mindig nem éri el a társadalom felét azok, akik határozottan ellenzik ezt a fajta narratívát.
2: Az elmúlt percekben Bojár Ábelt, az European kutatási igazgatóját hallották. 9 óra 52 perc van, zenével megyünk tovább, aztán egy kulturális érdekességgel folytatjuk, 10 órakor a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már arról lesz szó, hogy a súlyos asszállyal, téli csapadék hiánnyal és csökkenő hozamokkal tarkított elmúlt hónapokban, vajon mi őseg idehaza a zöld borsó és babtermesztőkkel?

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Vakuviharban a magyar partifotózás pixelzajos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílik kiállítás a Zeneházában. A tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. Azt az időszakot idézik fel, amikor a digitális fényképezés és az internet demokratizálódása alapjaiban változtatta meg a koncert és partifotózást, jóval az okostelefonok és a közösségi média megjelenése előtt. A szervezők szerint a partifotók ma már korlenyomatok is. Egyszerre mesélnek a rendszerváltás utáni klubvilágról, a digitális fotózás térnyeréséről és az internet első közösségi élményeiről. A tárlat anyaga Glódi Balázs legendás fényérzékeny blogjának képeiből, valamint a korszak meghatározó online felületei, a Pulzár, a drum'n'bass.hu és az Anthropos archívumaiból áll össze. A fotók mellett Vizi Ákos egyik infografikus klubtérképe is látható, amely a korszak ikonikus helyszíneit mutatja be.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, valamint a befelé vezető belső sáv nem járható. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt, várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Egyirányúsították a 18. kerületben a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomások felé, több megállót nem érintenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Egy kis kitérő, mielőtt a hírek forgatagába megyünk. Sportinformáció, hát nem túlságosan nyugdíjas állás Olaszországban, még volt sztárlabdarúgóként sem vállalkozni arra, hogy mi lesz majd az olasz labdarúgással. Kinevezése után bő 2 héttel ugyanis lemondott posztjáról Paolo Maldini, az Olasz Labdarúgó Szövetség technikai igazgatója, illetve a szervezet tanácsadója Leonardo, aki az utánpótlás szakmai megújítását, illetve a válogatott megújítását tervezték. Az ügy háttere, hogy a két korábbi AC Milan legenda azzal a céllal vállalt munkát, hogy új alapokra helyezzék az olasz futballt, de már az új szövetségi kapitány keresése során összedőlt ez a terv. Szerették volna a Manchester City-től távozott Josep Guardiolát átcsábítani, ez nem sikerült, mint ahogy egyébként a világbajnok Andrea Pirlót sem tudták megnyerni erre a feladatra. Hát, hogy ki fogja elválni az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi pozícióját, az nagyon nagy kérdés tekintve, hogy sorra maradnak le az elmúlt időszakokban a világbajnokságokról, és hát ez Olaszországban ugye főbejáró bűn. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kiemelten egyébként a magyar egészségügy helyzetével kapcsolatos nyilatkozattal a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy. Ezt mondta az egészségügyi miniszter az országgyűlésben napirend előtt.
1: A tárcavezető kiemelte, hogy az ágazat megújítása hosszú, következetes munka. Egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat. Más változásokhoz évekre lesz szükség. Hegedű Zsolt arról is beszélt, hogy mikor várható szakmai egyeztetés az életvégi döntésekről.
5: Össze szakmai egyeztetések indulnak az állam és magánegészségügy viszonyának rendezéséért. Bezárjuk a kiskapukat és egyértelmű szabályokat alakítunk ki. Az élet kezdetét és az élet végét érintő döntésekben széleskörű szakmai, etikai és társadalmi egyeztetéseket indítunk, amelyek közül az első nagy szakmai társadalmi egyeztetésre 2 nap múlva kerül sor.
4: Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót.
1: Az egyik drón Csehovban egy több lakásos lakóházba csapódott. A moszkvai polgármester hajnalban közölte, hogy mintegy 400 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé, azonban ezek többségét már nagy távolságban lelőtték.
4: Légitámadás sorozat volt Ukrajna ellen is, orosz részről, itt is vannak sebesültek, főleg Szumiban, az észak-ukrajnai városban. Finnország pedig lezárta a légterét déli partjainál az orosz határ közelében a drónok jelentette veszély miatt. Jó esély van a megállapodásra Iránnal az amerikai elnök szerint, ugyanakkor Teherán azt mondja, hogy nem is tárgyalnak.
1: Donald Trump ma Michiganben beszélt optimistán a háború lezárásáról. Ugyanakkor az elmúlt napokban azzal is fenyegetőzött, hogy a tárgyalások kudarca esetén Washington újra bombázni fogja Iránt.
4: Veszélyben a hazai dinnye termelés az alacsony felvásárlási árak miatt, erre figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
1: Az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnye termesztés jövedelmezőségét. A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogrammonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-160 forintos akciós áron, az európai piacokon elérhető árakhoz képest 40-50 forint olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartató gazdálkodáshoz szükséges árnak. Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogrammonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést. A szervezet szerint a fenntartható gazdálkodáshoz vissza kell térni a kilogrammonkénti 100-120 forinti nettó termelői árra.
4: A klímaváltozás a hazai zöld borsó és bab termesztést is kihívás elé állítja. A legnagyobb probléma a téli csapadék hiánya.
1: Ez különösen az elmúlt 10 évben erősödött fel, ezért egyre kevesebben foglalkoznak ezzel Magyarországon, hiszen nagyon komoly öntözési és talajművelési technológia kell hozzá. Ezt mondta rádiónknak a Fruit Web alelnöke. Varga István ugyanakkor arról is beszélt, hogy a gabonatermesztés válsága miatt a gazdáknak lépni kell, és könnyen lehet, hogy a hüvelyesek felé nyitnak majd.
6: Alapvetően a feldolgozóiparnak az utóbbi időben tőlünk a keretebbet lévő háborúk is, esetleg egy-két szezonban az elmúlt időszakban bezavartak az értékesítésben, megjelennek különböző konkurenseink nyugat-európai piacon kedvező klimatikus viszonyok között, ha bár az utóbbi időben ez őket is sújtja, illetve ezeket az értékeket, ami úgymond ezeket a klimatikus problémákat, ami felerősíti, az semmi más, mint az, hogy alapvetően az elmúlt 10-12 évben az input anyagok árai azért a termesztésben megnehezítették, vagy drágábbá tették a termelést, így ezáltal sokkal érzékenyebbé vált az zöldborsó termesztés. 25-30 évvel ezelőtt is voltak idézetére szélsőséges időjárások, de talán nem ennyire.
4: Friss információk a Hormozi szorossal kapcsolatban. A Reuters hírügynökség egy perzsa öbölmenti forrásra hivatkozva írta azt, hogy Omán Irán elé terjesztett javaslata szerint közös regionális szabályozással önkéntes alapú hozzájárulással működtetnék a hormozi szorost. Az öböl menti országok által támogatott közös regionális szabályozás szerint Irán nem gyakorolna tehát kizárólagos ellenőrzést a stratégiai fontosságú víziút felett. Az ománi javaslata a dél-kelet-ázsiai Malakka-szoros működtetését vette mintául, ahol a víziút használói önkéntes alapon járulnak hozzá a hajózás, a környezetvédelem, valamint a kutatásmentés finanszírozásához. Az iráni konfliktus kirobbanása előtt a hormozi szoroson haladt át egyébként a globális energiaforgalomnak az ötöde. A kőolaj ára tovább csökken 2,5%-kal, $85.83 a Brent, az amerikai könnyűolaj $80.61, az arany $4049.
0: Tőzsde hírek.
4: Európában a főbb indexek felfelé mennek, 1/10 illetve 6/10% közötti mértékben. Ázsiában ugyanakkor 4%-ot zuhant a japán tőzsde és 11%-ot a dél-koreai index. A hazai értéktőzsde 1/10%-kal erősödik, 144.608 ponton a BUX, a forgalom 1.290.000.000 forint. 7%-kal csökkennek a MOL részvények, 4.366 forinton jegyzik őket, az OTP 3/10%-kal drágul, 46.230 forinton jár, a Richter 0,5%-os pluszban 11.800, a Magyar Telekom 4/10%-os emelkedésben 2.718 forint. 1,8%-kal csökkenek a 4IG részvényei, 1690 forinttól jegyzik őket, 1,1%-os pluszban a Panergy 2650 forinton, csökken a Dunahouse 2%-kal 1225 forint, és gyengül 1%-kal az A1 biztonsági nyomda 6780 forinttól jár. Az euró 360 forint 10 filléren jelenleg. Bruttó 22 milliárd forintba került az Orbán kormány idei nemzeti petíció kampánya, ez derült ki a 24.hu közérdekű adatigényléséből.
1: Ennek legnagyobb részét a reklámköltések tették ki, ami összesen 18 milliárd forint volt. A 4 milliárd forintot kitevő technikai költségekről már korábban számot adott a kormány. A posta költségekre a Digitális Magyarország Ügynökség ZRT kapott 3,5 milliárd forintot. Míg Balási Gyula két cége, a Newland Media és a Lounge Design együtt 430 millió forintot számlázott ki nyomdai szolgáltatás címén. A nemzeti petíciót a leköszönő Orbán kormány szerint 1,8 millióan töltötték ki. A kampány reklámozása miatt korábban az NMHH a közmédiát is megbüntette 2 millió forintra.
4: Friss információ, hogy augusztus 1-én újraindul a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon, amelyet a MÁV ünnepi programokkal, különleges nosztalgia járatokkal tesz emlékezetessé. A fejlesztés részleteiről a Facebook bejegyzésében számolt be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Senki sem akar főnök lenni a Z-generációnál, nemzetközi kutatások szerint mindössze 6%-uk szeretne felső vezetői pozícióba kerülni.
1: A rádiónk által megkérdezett HR szakértő szerint ennek egyik oka a karrierről és a vezetésről való gondolkodás megváltozása. Az Z-generációs munkavállalóknak nagyobb igényük van a törődésre, a támogatásra, ezért egy coach típusú vezetőt keresnek, vagyis a people management van náluk első helyen. Marázi Juditot hallják.
7: Bár a Z-generáció nagyon sok időt tölt gép előtt, és a saját kortársaival virtuális térben beszélget, de amikor bekerül egy munkahelyre, ott sokkal nagyobb igénye van a törődésre, a vezetői támogatásra, az iránymutatásokra. Tehát az ő fejükben egy teljesen más vezetői kép rajzolódik ki. Sokszor én azt látom, hogy ők erre nem látják magukat alkalmas, és keresik azokat a helyeket, és ugye ezért van, hogy nagyon sokszor váltanak munkahelyet, mert a klasszikus vezetőket elutasítják, és a klasszikus vezetői szerepköröket is elutasítják.
4: Friss információ az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hogy orosz jelentések szerint ma reggel két teherhajót is rakéta találatért Mikolajiv kikötőben. Moszkva azt állítja, hogy az egyik hajón ukrán katonai eszközök voltak. Az ukránok ezekre az információkra egyelőre nem reagáltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül. A csúcs hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4.11. Jó napot kívánok! Súlyos asszállyal, téli csapadékhiánnyal és csökkerő hozamokkal küzdenek a zöld borsó és bab termesztők idehaza. A Fruitweb alelnöke szerint ma már az öntözés a legnagyobb kihívás, ezért ásógépekkel és mély lazítással próbálják a vizet a földben tartani. Az is nagy probléma, hogy a feldolgozóipar egyre inkább a profi, technológiailag is felkészült termelőkkel dolgozik, ezért a nyugat-európai piacok versenyelőnyben vannak. Varga István ugyanakkor arról is beszélt, hogy a gabonatermesztés válsága miatt a magyar gazdáknak is lépniük kell, könnyen lehet, hogy a hüvelyesek felé nyitnak majd. Kovács Gergő interjúja.
2: Ja, régen a világ egyik legnagyobb zöldborsó termesztői voltunk, mármint itt Magyarországon. Ma meg már arról kell beszélnünk, hogy a zöldborsó eltűnhet a magyar földekről. Ez teljesen a klímaváltozás számlájára írható, vagy más okok is rontottak ezen a helyzeten?
3: Ez a téma ez roppant összetett, hiszen alapvetően a zöldborsó a magyar klimatikus viszonyok között sok esetben 25-30 évvel, vagy akár 40 évvel ezelőtt is bizonyos szakaszokban kockázatos volt a termesztése. Ez igaz volt a zöldbabra is. Ezen nagyon sokat segített az öntözésnek az elterjedése a 60-as, 70-es évektől, hiszen a feldolgozóipar nagy részt öntözött területekre kötött szerződést, illetve mai napig is még öntözetlen területekre is köt szerződést zöldborsó esetén, de ez csak a korai vetések idejére igaz, tehát ez itt március közepéről beszélünk. Ezek főleg jobb termőhelyi adottságú területek, ahol biztonságosabban termeszhető, de itt is más már azért az utóbbi időben kihívás. Nagyon erőteljes klimatikus változáson megyünk keresztül, ez megközelítőleg főként az elmúlt 10 évben erősödött fel. Az elmúlt 10 évnek az időjárása főként a téli csapadék hiánya, és kifejezetten itt a január-február időszak az, mikor már lényegesen kevesebb csapadék van, hiszen ez nagyon sok esetben akár a havi 5-10-15-20 mm-rel egyenlő csapadék értékek jönnek, akkor a tavaszi indítást sok esetben nehézkessé teszi. Igazándiból, ha ezt az egész témakört boncolgatjuk, egy komplexebb és összetettebb témáról beszélünk. Hiszen mostanában Magyarországon, amikor a zöldborsóról és illetve a zöldbabról beszélünk, illetve a klimatikus viszonyokat, igazándiból több összetevője van is egy picit talán a csökkenésnek. Egyrészt ennek van gazdasági, tehát a piaci értékesítési szempontból, hiszen alapvetően a feldolgozóiparnak az utóbbi időben, illetve tőlünk a keletebbre lévő háborúk is esetleg egy-két szezonban az elmúlt időszakban bezavartak az értékesítésben. Megjelennek különböző konkurenseink nyugat-európai piacon kedvező klimatikus viszonyok között, ha bár az utóbbi időben ez őket is sújtja. Illetve ezeket az értékeket, ami úgymond ezeket a klimatikus problémákat, ami felerősíti, a semmi más, mint az, hogy alapvetően az elmúlt 10-11-2 évben az input anyagok árai azért a termesztésben megnehezítették, vagy drágábbá tették a termelést, így ezáltal sokkal érzékenyebbé vált a zöldborsó termesztés. 25-30 évvel ezelőtt is voltak idézetes szélsőséges időjárások, de talán nem ennyire. Tehát akkor is volt 2-3 tonnás zöldborsó, meg 8-9-10 tonnás zöldborsók is, ez mind a mai napig igaz.
2: A hazai bab és zöldborsó termesztők technika gépesítés terén hogy állnak?
3: Most igazándiból azért azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben azok a termelők, akik a zöldborsó termesztés mellett tették le a boksukat, illetve maguk a feldolgozóipar is azért szelektálta is. A komolyabb termelők felé fordultak, ahol öntözéssel, talajművelési rendszerekkel ezeket úgymond ezeket a klimatikus problémákat talán orvosolni tudják. Talán nagyobb a szakmai odafigyelés, nagyobb technológiai fegyelem van az utóbbi időben elterjedőben Magyarországon. Kezd elterjedni, nagyon sok kertész alkalmazza, akár én is gyakorlom, hogy alapvetően nem biztos, hogy szántás, lehet, hogy ásógépes technológia, lehet, hogy alapvetően javasolta az, hogy a október, november, decemberben van úgymond mi jelenleg Magyarországon a csapadékosabb időszakunk. Ilyenkor azért jellemző egy ilyen 3 hónap alatt egy 150-200 mm, egy középmély lazítással csapdázni lehet a úgymond az őszi csapadékot, ezt leengedjük a 35-45 centis mélységben, ezt visszazárjuk vagy kora tavasszal, tehát ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tavaszi vetéseknél az indításnál megfelelő talajnedvesség legyen, és ezt vízpótló öntözésekkel tudjuk pótolni. Illetve az, hogy ezeket a műveléseket ásógéppel folytatjuk, és ez vagy akár gruberezéssel, és ezek igazán a szántásnak, azért sajnos azt kell mondjam, hogy nem nélkülözhetetlen a szántás, de viszont azt kell mondanom, hogy vagy bocsánat, inkább, hogy az utóbbi időben azért néhány termelő köztük én is háttérbe szorítom, hiszen alapvetően a téli csapadék és egy hatalmas párolgási felületet magunkkal viszünk a tavasz időszakban, és ez hatalmas vízveszteséggel jár. Nagyon sok más agrotechnológiai művelettel a talajban a kapilásról sokkal jobban tudjuk tárolni az őszi csapadékot. Ez hozzá segít a termesztésben a később, hiszen a alapvetően egy márciustól júniusig tartandó tenyészidőszakról beszélünk zöldborsó esetében, a zöldbab ugye az esetleg másodvetésekben is mehet, de itt is kiemelt szerepet kap a későbbiekben az öntözésnek a használata a termesztés során.
2: Tehát baj még nincsen, a magyar gazdák nem mondtak le erről még teljesen, csak mondjuk kisüzemi léptékbe ezt ma nagyon nehéz megoldani, hát, termeszteni?
3: Hát én úgy mondanám, hogy jelenleg, hogy ugye a gabonanövényeknek is a termesztése, illetve a gazdaságossága most jelen per pillanat azért nem túl kecsegtető. Tehát a gazdáknak mindenféleképpen lépni kell olyan növények felé, mint a zöldborsó, zöldbab, ahol még esetlegesen magasabb bevételi lehetőséghez tudnak jutni, hogy fenntartassák a gazdaságuknak a működőképességét, illetve esetleges kiegészítő támogatások jelenleg, mint mondjuk például a zöldségnövények után járó támogatás, ami megközelítek egy 400 euró hektáron jön, esetleg ebből a jövedelmezőséget tudják kompenzálni. Alapvetően nagyon határértéken mozog azért a zöldborsónak, illetve a zöldbab jövedelmezősége. Mindenféleképpen akkor jövedelmező. Mindkét zöldségfajnak a termesztése, és sajnos ez igaz más zöldségfajokra is, hogyha nagyon szigorú technológiai fegyelmet követnek, illetve magas hozamokat érünk el, de egy víztakarék hogy egy jól vízhasznosuló gazdálkodást folytatunk. Ez jelenleg ma, sőt, pertnak minden zöldségtermesztésnek az alapja.
2: Mindezek, amikről beszélt, klímaváltozás, vízgazdálkodás, stb. Ez az oka, hogy nincsen gyakorlatilag magyar lencsese?
3: Ez a lencse, ez egy jó kérdés. Tehát ezért azt elmondom, ez a magyar lencse, azért ez már régebb óta fájó történet. Tehát, hogyha az igazságot ki akarjuk önteni, a magyar lencse, az én a legjobb tudomásom szerint, ha bár már annyira fiatal én sem vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért a gyerekkoromban is mindig lencsét ettünk szilveszterkor, és akkor hát mindig ez is, hogy magyar meg stb. Nem, akkor is van nagy valószínűséggel lencsét is már lehet, hogy akár külföldi országokból, lehet, akár a Szovjetunió területéről, vagy akár Csehországból vásárolták meg, vagy akár Észak-Amerikából. Azt hozzá kell tenni, hogy azért a lencse termesztés az önmagában akkor is már egy kihívás volt Magyarországon, a magyar piacon akkor se tudtuk ezt. Tehát ebbe egy picit öntsünk tiszta vizet a pohárba, ez már azért én azt gondolom, hogy egy 40-50 éve azért már nem biztos, hogy 100%-os a magyar lencsét eszünk.
2: Na most a hüvelyesek közül mi az, ami mondjuk hát nem annyira igényli ezt a párás levegőt, tehát amiben nagyobb jövőt láthatnak akár a gazdák, vagy kiváltó lehet. Ugye sokan írják ezt a lóbabot, ez mennyire lehet mondjuk egy alternatíva? Tehát a szakemberek azt mondják, hogy ez jól termeszthető idehaza, és egyébként meg nagyon laktató is.
3: Hát alapvetően minden hüvelyes azért, alapvetően illetve minden zöldségnövény. Tehát ma Magyarországon azt kell, hogy mondjam, hogy minden zöldségnövénynek, hüvelyesnek, bárminek is alapvetően ahhoz, hogy most például lásd idei évben öntözött körülmények között szinte elképzelhetetlen a termesztése. Tehát nem rentábilis, jövedelmezőség szempontból nem fenntartható, azt kell, hogy mondjam. De sajnos igaz most már akár Nyugat-Európára is, tehát ezekben a szélsőségekben szinte öntözés nélkül nagyon-nagyon kevés van. Vannak Európában olyan lokalizált területek, ahol a helyi csapadék viszonyok, tehát lásd Olaszország, Emilia-Románia tartomány, vagy Hollandia, vagy Lengyelországnak bizonyos kis régiói, ahol esetlegesen 7-800 mm-es éves csapadék van, de itt is azért nagyon-nagyon változott azért a történet, mert vagy szélsőségesen, tehát úgy mondom, hogy nagy csapadék mennyiségek esnek le, mint lásd Észak-Olaszországban, hogy 2-3 naponta azért regionálisan, vagy egy ilyen kis gócpontszerűen hatalmas felhőszakadások vannak, illetve tolódnak, szűkülnek, tehát ezek is azért kezdenek el most. Tehát mindenhol most a per pillanat azért az öntözés kiemelt szerephez jut, hiszen alapvetően ahhoz, hogy most akár, most ha megnézzük akár a Duna vízszintjét is, vagy a Tiszájét is, amiről most a médiában is megjelenik, azért ezek ugye forrásvidék, ezek nem Magyarországon van. Tehát alapvetően az elmúlt 10-15 évben azért nagyon minimális volt, tehát azt hiszem tavalyi évben volt talán egy 2-3 napos zöld ár, ami levonult, tehát nem jellemzők. Hogyha visszagondolunk arra, ez a téli csapadék hiányra, én amikor kisgyermekként is követtem a mezőgazdaságot, hiszen abban nőttem fel, alapvetően a 80-as évek TV híradó is semmi másról nem szóltak, hogy akár a 90-es évek, hogy Magyarország területén mekkora a belvízzel, hány millió hektár, vagy területek vannak, akár réplegelő, egyéb helyek, vagy akár lakóvezeteket is fenyegetett a belvíz, ez probléma volt. Na ez mind téli csapadék kellett, akár hó, egyebek. Hiszen alapvetően a nyári időszakok azért a régebbi időkben is, azért az Alföldön azért más struktúrában, tehát lényegesen kevesebb volt. Tehát én a legnagyobb problémának a téli csapadék hiányt érzem, illetve az, hogy a folyóink alapvetően sem, most már azért Európa más részéről sem szállítanak vizet Magyarország területére. Ez természetesen ez sokat dob alatba, illetve az utóbbi 15-20 évben, tehát az egyik történet az, hogy felerősítette ezeket a folyamatokat, hiszen alapvetően, ha nagyon visszamegyünk ebbe a történetbe, azért akár, hogy Magyarország vízrajza, azért egy ilyen 100-150 éves történetről beszélünk, hogy azért, hogy ez megváltozott most per pillanat.
1: A Fruitweb alelnökét, Varga Istvánt hallották a hazai zöldborsó és babtermesztési lehetőségekről. A forint viszonylag tartja magát, de nem sikerült áttörni a 360-as szintet lefelé az euróval szemben. Most 360 forint 30 fillér az euró, az angol font 421 forint 80 fillér, a dollár 316,80, a svájci frank pedig 386 forint 50 fillérem. Piaci várakozások szerint a svájci jegybank az év végig, sőt jövő év végig nem fog változtatni a 0%-os alapkamatán, viszont legalább még egy kamatemelésre szükség van az LKB-nak, ezt Péter Kajmér szlovák jegybankelnök mondta, és hát holnap a Fedtől is van, aki már igencsak kamatemelést vár, de legkorábban, vagy legkésőbb ősszel már a szigorítást várják a Fedtől, annak ellenére, hogy egyébként most mérséklődik a kőolaj edzése 3%-kal, $85.88 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $80.70, míg az arany árfolyama $4047.10 jár. 10 óra 26 perc van, friss hírekkel, információkkal a reggeli monitor végén 12:30-kor várom önöket.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. A híreket Kovács Gergő állította össze, és akkor a részletek. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, ezt mondta az egészségügyi miniszter az országgyűlésben napirend előtt. A tárcavezető kiemelte, hogy az ágazat megújítása hosszú, következetes munka, egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat, más változásokhoz ugyanakkor évekre lesz szükség. Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy mikor várható szakmai egyeztetés az úgynevezett életvégi döntésekről.
2: Ősszel szakmai egyeztetések indulnak az állam és magánegészségügy viszonyának rendezéséért. Bezárjuk a kiskapukat és egyértelmű szabályokat alakítunk ki. Az élet kezdetét és az élet végét érintő döntésekben széleskörű szakmai, etikai és társadalmi egyeztetéseket indítunk, amelyek közül az első nagy szakmai társadalmi egyeztetésre 2 nap múlva kerül sor.
1: Az év végére elérheti a 100 milliárd forintot a magyar kórházak adóssága, között az Orvostechnikai Szövetség. Június végére már mintegy 50 milliárd forint volt a kórházak lejárt adósságállománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel. Bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról. 7,5 milliárd forintot inkasszózott az állam Budapest számlájáról. Bár a pénzügyminiszter október 15-ig elhalasztotta a szolidaritási hozzájárulás idei részletének összesen 86 milliárd forintnak a befizetését, a magyar államkincstár július közepén újra inkasszózott. A 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét vonták le. A Népszava úgy tudja, a budapesti városvezetés próbált haladékot kérni a júliusi inkasszóra, de azt nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet ugyanúgy vitatja a fővárosi önkormányzat, ahogy a korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat is. Drónokkal szűrik ki a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Már be is vetették ezeket Bár község területén, ahol 9 szabályszegést rögzítettek. Egyebek mellett szabálytalan előzés, szabálytalan sávváltás és bukós isak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. A rendőrség közölte, a következő napokban is folytatják az utak légi megfigyelését. A hatóság célja a súlyosabb közlekedési szabálysértések gyorsabb felderítése és a közlekedés biztonság javítása. Újra látogatható lesz a Sándor Palota szombaton és augusztus 8-án, adta hírül a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán. Forsthofer Ágnes úgy fogalmazott, hogy az épületnek nem csak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van. Egyúttal arra bíztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az ördöglovas történetét, járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből. A Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet ingyenesen regisztrálni.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelenleg 1,1%-kal megy felfelé, 144.656 ponton a BUX, a forgalom 1.861.000.000 forint. A MOL 8,1%-kal csökken, 4.362 forinttal jár. Az OTP 2,1%-os pluszban 46.200 forinton, a Richter 9,1%-kal erősödik 11.850 forint, a Magyar Telekom 4,1%-os pluszban 2.718, gyengülnek a Forage részvényei 2,1%-kal 1.685 forinton jegyzik őket, 360 forint 40 filléren az euró árfolyama. Európában 1,1%-kal erősödik a londoni tőzsde, 0,6%-del a német DAX, szintén ekkora mértékben a francia tőzsde, alig 1,1%-os pluszban az olasz, még 0,3%-os emelkedésben a spanyol mutató, az IBEX 19.800 ponton, 1,1369 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Ez volt a reggeli monitor. A mai adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukovszki József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor M. Szűcs Péter számít a figyelmükre. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. 143 igen szavazattal, 46 ellenszavazattal elfogadta a parlament a hivatal felállításáról szóló javaslatot. A hivatal felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. A szervezet elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg a parlament. A szervezet büntetőeljárást megelőző csoportja kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy. Ezt mondta az egészségügyi miniszter az országgyűlésben napirend előtt. A tárca vezető kiemelte, hogy az ágazat megújítása hosszú, következetes munka. Egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat. Más változásokhoz évekre lesz szükség. Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy mikor várható szakmai egyeztetés az életvégi döntésekről.
3: Össze szakmai egyeztetések indulnak az állam és magánegészségügy viszonyának rendezéséért. Bezárjuk a kiskapukat és egyértelmű szabályokat alakítunk ki. Az élet kezdetét és az élet végét érintő döntésekben széleskörű szakmai, etikai és társadalmi egyeztetéseket indítunk, amelyek közül az első nagy szakmai társadalmi egyeztetésre 2 nap múlva kerül sor.
2: Az év végére elérheti a 100 milliárd forintot a magyar kórházak adóssága. Ezt közölte az Orvostechnikai Szövetség. Június végére már mintegy 50 milliárd forint volt a kórházak lejárt adósságállománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel, bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról. Megdőlt a negatív rekord, soha nem volt még ilyen alacsony a Duna Budapestnél. A vízmérce 31 centit mutatott kora reggel. Sőt, a vízügyi főigazgatóság még frissebb 9 órai adatai alapján már csak 36 mértek. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. októberében. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. A Velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat, nagyjából 1 méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony. Az ország mintegy 90%-án közepes vagy annál súlyosabb a száj van.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os pluszban 144.910 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 2 milliárd 500 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1%-ot gyengül 4352 forintra, az OTP 6%-ot emelkedik 46380 forintig, a Richter 1,3%-os pluszban 11890 forinton, a Magyar Telekom árfolyama 6%-ot erősödik 2724 forintra. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE 1,1%-kal korrigál felfelé, a frankfurti DAX Index 6,1%-os pluszban, a párizsi CAC-on 0,5%-kal, a milánói börze 3,1%-kal emelkedik, míg a madridi IBEX 4,1%-os pluszban. A bankközi deviza piacon 1 euróért 360 forintot kérnek, 1 svájci frankért 386 forint 50 fillért, 1 amerikai dollárért 316 forint 70 fillért kell adni. 3,6%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj jegyzésára, a Brent 85 dolláron, míg 3%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, ez 80 dollár 20 centen.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adásban az életről és a határhelyzetekről beszélgetünk vendégemmel. A küzdelemről, amely mindent áthat. Az élet megtartásáért és annak a szervezetnek a jó működéséért, amely azért született, hogy segítsen megtartani az életet. És arról, ami mindezt összetartja. Az emberségről. Vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szia!
5: Szia! És sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
4: A nevetek Mosoly Alapítvány, súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek segítetek.
5: Igen.
4: Mennyire őszinte ez a mosoly? Lehet egy ilyen közegben mosolyogni?
5: Hát igen, ez nekünk is a mindennapi munkában jó nagy kihívás, mert ugye a mosolyról mindig azt gondoljuk, hogy ez az egy ilyen mindig csak a vidámságot, hogy most akkor én mosolygok, és az ugye sokszor lehet egy szerep, vagy valami megjátszott dolog, és sokszor kapjuk azt, hogy igen, akkor a Mosoly Alapítvány, mondjuk egy közös kampánynál, hogy akkor mondjuk azt, hogy mosolyra fakasztjuk a gyerekeket, és akkor mi ilyenkor mindig el szoktuk magyarázni, hogy az a mosoly, ami a mosoly nevének a mélyebb jelentése, az egy sokkal mélyebb tartalma a mosolynak.
4: És mi ez a mélyebb tartalom?
5: Hát, szerintem az, amikor az ember úgy mélyebben kapcsolódik az élethez. Tehát mondjuk, ha ezt terápiás helyzetre vetítjük, amit ugye mi terápiás foglalkozásokat tartunk ezeknek a gyerekeknek, akkor itt nem az a lényeg csak, hogy abban a pillanatban mosolyogjon, hanem hogy valami olyan mélyebb rétegével, erőforrásaival kapcsolódjon, amitől az életében olyan változások történnek, ami abban a nehéz helyzetben őt előre lendíti. És hogy ez valahogy egy olyan életöröm, ami nem feltétlenül abban a pillanatban lehet, hogy éppen nem egy könnyű helyzet, mert valami nagyon mély tartalommal, egy mély nehézséggel találkozik, de hogy utána, ami történik vele a terápia hatására, akkor valami úgy kikönnyülhet benne, megértődhet benne, kap valami olyan megoldást, most nem fejben, mert nyilván a gyerekek ezt nem fejbe értelmezik, de hogy utána könnyebb lesz az élete, és hogy szerintem a Mosoly Alapítványnak a mosoly neve az inkább erről szól.
4: Hát nem csak a gyerekek, hanem a szülők is.
5: Igen, abszolút.
4: Gondolom én, ez egy csomag, nem?
5: Ja, abszolút.
4: És foglalkoztok a szülőkkel is?
5: Igen, és hogy tényleg az van, hogy ez egy rendszer. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ezt minden terapeuta ezt alapként így tudja, hogy itt lehet, hogy mi konkrétan a gyerekkel dolgozunk, de hogy ő egy rendszerben él a családban, az iskolában, óvodában, abban a közösségben, ahol él, szóval ezek ilyen rétegzett rendszerek. Ugye a pszichológia egész elmegy odáig, hogy ugye a társadalom, sőt, ökopszichológia addig, hogy még a természetes ökoszisztémákat is beleveszi, hogy ezek mind hogy hatnak ránk. És hogy ez nagyon fontos, mi alapvetően a gyerekekkel dolgozunk, dolgozunk, de hogy ahol lehet már a szülőket is bevonjuk, akár mondjuk ugye mi járunk be kórházba, ott is van, hogyha benn van a szülő, mert azért hosszabb távon, amikor benn vannak a gyerekek egy súlyosabb betegséggel, akkor ott
6: akkor
5: van a szülő.
6: Benn van.
5: És akkor ő is úgy, ezek inkább ilyen organikusan bekapcsolódik az anyuka, aki ott van, az apuka, a nagyszülő. Van olyan
6: mondjuk
5: is. Vagy olyan
6: terápiában,
5: igen,
6: ő is rajzol.
5: Abszolút,
6: meg
5: van olyan is. Uh-huh. Nincsenek ott kötelező emelemek. Amikor mi a kórházban vagyunk, azért ott nagyon, nagyon felkészültek a terapeuták, nagyon tudják, hogy miért vannak ott, mit csinálnak, de maga ott a helyzet az nagyon spontán. Ott nagyon-nagyon kell rugalmasnak lenni, hiszen ott olyan helyzetek vannak, amik abszolút váratlanok lehetnek, olyan körülmények, amik nem a klasszikus terápiás helyzetek, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk pont ott van az anyuka, és pont olyan a szituáció, akkor mondjuk valahogy ő is így bekapcsolódik. Vagy olyan is van, hogy a gyerekkel nem lehet éppen foglalkozni, mert nincs jól, akkor mondjuk az anyukával foglalkoznak, vagy a nagyszülő van ott, akkor őt bevonják. Szóval, hogy igen, ez akkor ilyenkor komplex, de alapvetően azért mi a gyerekeknek segítünk, ez a fókusz, és a szülőkkel azért dolgozunk, hogy a gyerekeknek segítsünk. Nincsen külön olyan szülőterápiánk, ami a kimondottan csak a szülőknek. Szóval olyan van, hogy vannak ilyen hosszú távú csoportjaink is, ott van, hogy dolgozunk külön szülőkkel, de ott is az a fókusz, hogy a gyerekeknek ők hogy tudnak segíteni.
6: Bennem felvetődött az, hogy de ha a szülővel nem foglalkozik, idézőben senki, vagy ti spontán, akkor az ő szomorúsága, mert hát egy szülő azt nem tudja másképpen megélni ezt
5: abszolút
6: a helyzetet, hogy nem rontja-e a terápia hatékonyságát. Tehát nyilván van olyan nehéz szituációkban, amikor egymástól tanulnak a felek.
5: Igen.
6: A szülő a gyerektől, a gyerek a szülőktől, a terapeuta.
5: Igen.
6: Tehát ez egy, mondjuk így, hogy tanulási rendszer. De most, ahogy beszélgetünk róla, szerintem ez egy, a szülő az egy nagyon kényes pont.
5: Igen.
6: Hogy
5: igen,
6: fent tudja tartani a gyerekben,
5: igen,
6: azt, amit kapott a terápián.
5: Igen. Ez abszolút nálunk is fókuszban van, nyilván itt vannak lehetőségek, amivel élhetünk. Tehát, hogy elsősorban ugye a terápiáink a gyerekeknek szólnak, mindig vannak szülői konzultációk, tehát ott mindenképp bevonódik a szülő, mivel neki is van dolga azzal, ami ott történik, kell, hogy tudja, kell, hogy ő is változtasson valamiben. Nyilván ez is egy kényes pont, hogy egy szülővel, egy terapeuta hogy tud erről beszélgetni, mi az, amiben őt tudja támogatni. És most már tavaly elindítottunk egy olyan programot, van egy olyan kezdeményezésünk, amit úgy hívunk mi, hogy széles mosoly terápiák, az pedig arról szól, hogy lehet családoknak pályázni, elsősorban azoknál a terapeutáknál, akikkel mi dolgozunk, és akkor meg lehet azt pályázni, hogy 10-20 alkalmas terápiát a mosoly finanszíroz. Van, hogy
6: csoportos teljes terápia?
5: Nem, ezek egyéni terápiák, és akkor itt akartam ezt behozni, hogy ott már tavaly elindítottuk ennek a családterápiás válfaját is, mert hogy pont ezt láttuk, hogy ugye ez mindenképp egy rendszer, amit a rendszerben érdemes kezelni, de nem mindig van erre lehetőség. Tehát az van, hogy azt meg nekünk kell tudni elfogadni, hogy ahhoz, hogy családterápia legyen, ahhoz az egész családnak el kell köteleződni. Ez egy nagyon komoly döntés azért egy család
6: van
5: részéről.
6: Úgy, nem köteleződnek el?
5: Van olyan, hogy a szülő nehezen mozdítható. Igen, azért ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés szerintem, hogy meg valahogy erre vagyunk szocializálva, hogy ha valakinek van valami problémája, akár egészségügyi, fizikai, vagy valamilyen mentális, lelki, akkor azzal kell foglalkozni, akivel a probléma van, és akkor ugye itt a gyerek. De hogy ez egy folyamat szerintem, amiben a szülőket is egyre inkább nyitottá lehet tennünk, hogy ők is erre ráébredjenek, hogy ez egy közös munka, úgymond idézőjelben.
6: Hát azért, aki nem volt ilyen helyzetben, szerintem nem nagyon tudja elképzelni.
5: Ez biztos, ezt akartam pont mondani, hogy ezt ilyenkor még mi is, akik én 25 éve dolgozom itt a mosolynál, tehát hogy igen, nekem is azért erről.
6: Tehát itt azért
5: innen van tapasztalatom.
6: Ki kell mondjuk, hogy itt lét nem lét. Élet-halál kérdés, nagyon súlyosan beteg gyerekekkel, és hát az, hogy ki hogy tudja ezt elfogadni, itt tulajdonképpen az egész erről szól, ami elfogadhatatlan, ez a lépés, és a gyerek, gondolom én, hogy ő megpróbálja élni az életet, mert ez a gyerek ösztöne.
5: Így van.
6: A szülő már sokkal kevésbé, ő nyilván keresi ennek a tragédiának az okát, tehát ő megpróbál tudatosabban közelíteni. És közben itt beszélgetünk a terápiáról, arra jutott eszembe, hogy visszatérve, hogy ez nem okoz a nehézséget. Tehát, hogy a szülő azon agyal, hogy miért velem történt, miért így, miért úgy, nincs ebből kiút, stb. Tehát lehet, hogy a gyerek Ezt egyáltalán nem így érzékeli, a gyerek egy adott létállapotot érzékel.
5: Igen, nagyon más az, amiben a gyerekek vannak, mint amiben a felnőttek. Egy teljesen más működésmód még gyerekként az egész működésünk, az, ahogy gondolkodunk, hogy megéljük a világot, egy sokkal tágabb érzékelés béri meg szerintem egy gyerek a világot, és ők szerintem az egész élet-halál kérdéssel is nagyon másképp vannak.
6: De hogy látod, hogy de... vannak vele?
5: Ez most személyes vélemény, nem, én nem vagyok ugye szakember, de hogy én azt látom, hogy sokkal, sokkal, hogy mondjam, életszerűbben, természetesebben, őszintébben talán, és igénylik is az őszinteséget, és igen, van, amikor nem tudnak a felnőttek között találni olyanokat, akikkel erről tudnak. Lehet, hogy nem verbálisan beszélgetni. Ugye mi azért foglalkozunk művészetterápiával, mert azért a művészeteken, az alkotáson, vagy a meséken keresztül szimbolikusan sokkal könnyebb, akár mondjuk a halálról, a félelmekről, a szorongásokról beszélni. Ezek nagyon ijesztő dolgok azért egy gyereknek is. És hogy nekik ez sokkal könnyebb játékban, alkotásban. De igénylik a beszélgetést. Csak nem biztos, hogy verbálisan. És hogy nem biztos, hogy a szülő a legalkalmasabb erre, most az alkalmasat így idézőjelben mondom, mert iszonyat nagy trauma. Tehát tényleg ezt szerintem fel se tudja fogni, aki ezt valaha nem élte meg, és szerintem nagyon is tisztába kell tartanunk szakemberként azt a határt, ahol a szülőnek van ebben a határa. És azért van, hogy valamikor a gyereknek tudunk csak segíteni, mert a szülőnek ez egy olyan mérhetetlen nagy teherfájdalom, ez egy ilyen trauma. Tehát ez nem egy egyszeri trauma, hanem ez egy folyamatos trauma onnantól kezdve, hogy a betegség kiderül. Tehát folyamatosan traumatizálva van az egész család, és ez szerintem így nem elvárható a jó viselkedés senkitől szülőként. Hát minden szülő a legjobbat teszi. Azt, amit ő a legjobbnak tart a gyerekével szemben, és mindenkinek más a megküzdési módja, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani, kell támogatni, segíteni, vagy elmozdítani a felé, hogy a gyerekkel minél közelebbi közösbe legyen. De hogyha ez nem teljesen közelíthető, akkor a gyereket lehet megtámogatni abban, hogy a terápián, akkor amire neki van igénye, arról kommunikálunk így az alkotáson keresztül.
6: Hát igen, ez a szféra, amiről gyakorlatilag nincs tudásunk.
5: Így van.
6: Nincsenek szavaink, igen. Talán, ahogy mondod, ez a művészetterápia, az egy másik nyelv.
5: Abszolút.
6: Így tud kibontakozni, igen. De ez a szféra, amiről nem tudunk beszélgetni.
5: Igen. Itt igen, talán... Bocsánat, csak azt jutott eszembe, hogy tényleg az van, hogy még hogyha az embernek van is vágya ezt kifejezni szavakban, mert ugye sokszor jó úgy mentalizálni, ha jól tudom, így hívják ezt, hogy amikor fölhozzuk így a tudatosba, és így ki tudjuk mondani, nevén tudjuk nevezni, az nagy erő azért. De igenis vannak olyan tartományok az életben, amit máshol lehet csak megélni, igen. És ott föl is dolgozható, vagy átalakítható, erőforrással alakítható mondjuk. Mondják is, hogy létezik ez, ugye ez egy szakkifejezés, hogy poszttraumás növekedés. Szóval azt hiszem, hogy aki ilyen élethelyzetbe kerül, ez számomra olyan, mintha egy ilyen satúba kerülne ilyenkor az ember.
6: Ez annyira... mit jelent pontosan a poszttraumás növekedés?
5: Az, hogy mondjuk egy ilyen élethelyzetben, ahol egy nagy trauma van, akkor mégis valami többé válik az ember a folyamatban. Átalakul. Ez biztos, hogy olyan hatással van egy ilyen élethelyzet az egész családra, ahol így minden megváltozik, minden átértékelődik. És az a kérdés, hogy igen, ebből ezt mennyire tudja egy család ilyenkor így továbbvinni, akár a gyerek nem annyira tudatosan, a felnőtt inkább tudatosan tud már ezzel kezdeni valamit, de biztos átrendeződik az értékrend.
6: Hát itt nem tud. Ugyanaz. Tehát, hogy itt
5: minden átalakul. Itt a fontossági sorrend, az teljesen más lesz, tényleg ott van az ember az élethalál közelében. Én nem voltam még ilyen helyzetben, olyanban már voltam, amikor azt hittem pár napig, hogy daganatos betegségem van, és nagyon emlékszem arra a nagyon fura állapotra, hogy úgy hogy mondjam, ez ilyen szinte el is mondhatatlan így szavakba, de hogy olyan, mintha így satúba rakott volna az élet, és így kipréselj belőlem azt, hogy így átéljem azt, hogy milyen lehet ott a halál közelében lenni. És hogy az tényleg olyan, mint egy ilyen transformáció, hogy teljesen átalakítja az embert. Maga a félelemnek van egy ilyen nagyon erős energiája.
6: Nem akarok ebbe vájkálni, de most az jutott eszembe, hogy ez neked segített a munkádban?
5: Ez az élmény?
6: Igen.
5: Igen, és érdekes, hogy ez segített azt tudatosítani, hogy én ezt miért kezdtem el annak idején.
6: És miért kezdted el?
5: Akkor csak azt tudtam, én akkor évekig hirdetésszervezőként, illetve utána már az Oktogon magazinnak a hirdetési osztályát vezettem.
6: Tehát üzleti világ.
5: Üzleti világban voltam abszolút, mindig fontos volt, hogy legyen mögötte valami misszió, ugye ezért az Oktogon magazinnak is az volt, hogy ugye a szép környezet, design, építészet, igen, ott Bojár Iván Andrással, Winkler Nórával, ugye ez egy tényleg egy valahogy egy ilyen közös ügy volt az is, de hogy azt éreztem, hogy szeretnék valami. Nem is tudom, valami másra vágytam, valami még mélyebbre. És hogy azt tudtam csak, hogy valami olyat szeretnék csinálni non-profit szférában, ahol olyan családokkal tudunk dolgozni, akik valami nagyon nehéz helyzeten mennek át. És nagyon fura volt, hogy nem sajnálatot éreztem, hogy szegény családoknak segíteni, bármennyire is nehéz helyzet, hanem valami nagyon mély tiszteletet, vagy nem is nagyon találtam rá szót, hogy azt éreztem, hogy egyszerűen én ebben a témában szeretnék így hozzátenni.
6: Mert itt valami, akarsz lenni?
5: Igen, hogy itt valami történik, valami misztérium, valami nagyon-nagyon mély, és nagyon, hát nem is tudom, mi a jó szó rá. Tényleg nem, ott az élet-halál mesdjén ott átalakul
6: nem
5: valami.
6: Nem volt ebben szomorúság?
5: Érdekes, hogy ott akkor így nem, amikor ez így motivált. Nyilván a helyzetekben, amikor látom, hogy mi történik, vagy közelebb kerülök ehhez, ott nagyon, de hogy az is a része. Tehát, hogy valahogy ott olyan intenzívek lesznek az érzések szerintem, hogy az is nagyon átalakít. És hogy nagyon érdekes, hogy utána tudtam meg itt, amikor ezt megéltem, és valakivel erről beszélgettem, szakmabéli terapeutával, hogy mondta, hogy ezt úgy hívják, hogy poszttraumás növekedés. Tehát, hogy sok évvel később tudtam meg ennek a nevét.
6: Nekem határozottan az érzésem, hogy van az a szomorúságnak az a foka, amikor az ember nem tud más eszközt bevetni, csak a szeretetet. Tehát amikor látsz egy nagyon súlyos állapotban lévő embert, és gyakorlatilag eszköztelen vagy, akkor nincs más mód, mint hogy magadhoz öleled. Igen. És nem tudsz mit csinálni többet, de ez a gesztus, ez egy szeretett gesztus, amivel hát nem részt válasz, mert nem tudsz részt vállalni, csak így érezteted vele, hogy
5: igen,
6: fontos.
5: Együtt érezni nagyon mélyen.
6: És arra azt is akartam kérdezni ebben a terápiában, hogy ez mennyire működhet? Tehát egy terapeuta, aki elvégez egy szakmai feladatot, az meg tudja ezt csinálni? Belülről is, kívülről is? Van erre ideje, módja, hogyha most nem beszélgetünk, csak megfogom a kezed?
5: Hát ugye én nem vagyok terapeuta, úgyhogy csak azt tudom mondani, amit láttál, a terapeutáktól hallok, meg amit láttam, de hogy igen, ezzel nagyon sokan küzdenek, hogy mennyire vannak belül, meg kívül, mert hogy ugye az egész terápiás folyamatnak nagyon fontos része a módszertan nyilván, meg hát amit tanultak ezek az emberek, de hogy a lényege az a kapcsolat. Tehát ott, amikor egy terapeuta bemegy egy gyerekhez, egy kórházi osztályra, vagy egy csoportot vezet, akkor ott egy nagyon, nagyon jelenben lévő állapot kell. Tehát őnek egy olyan állapotba kell kerülni, ahol ő amennyire csak tud, jelen van, és ott ekkor tud kapcsolódni a gyerekkel, és abban a kapcsolatban indul el a terápia valójában, az itt és mostban. Tehát ott nagyon kell tudni intuitívan és érezni azt, hogy ott mire van szükség, és hogy nagyon nehéz ebben egyszerre ott lenni és kapcsolódni, és benne lenni, de közben meg olyan távolságot tartani, utána ki tudja jönni, és ő tudja élni a saját életét, mert különben azért ők ezekkel rendszeresen találkoznak, ezekkel az esetekkel, és tönkre megy egy ember, hogyha folyamatosan ebbe van. Én ezt ismerek is olyan terapeutánkat, akik évekig dolgoztak nőként, ugye kórházi osztályokon, onkológiai osztályokon, és hogy van egy pont, ahol ezt nem lehet sok évig tovább csinálni. Tehát, hogy egyszerűen...
6: Eltörik az ember, elfogy.
5: Igen, igen, de hát ugye nekik van rendszeresen, tehát hogy mi például, ugye mi egy rendszerbe dolgozunk, ez nagyon fontos, hogy mi azért non-profitként egy komoly céges rendszert működtetünk, és hogy a szakmai munkánk egy nagyon komoly monitoring rendszerben működik. Ennek az egyik része az, hogy a terapeuták járnak szupervízióra, tehát hogy mi ezt biztosítjuk, sőt, valamilyen módon kötelezővé is tesszük.
6: Azt mondják, hogy a pszichológusok, a pszichiáterek szintén járnak egy másik pszichiáterhez.
5: Így van.
6: Nem tudom, lehet, hogy ők is így hívják ezt, hogy szupervízió.
5: Igen, ennek ez a hivatalos neve, hogy szupervízió, ennek megvannak a keretei, de vannak nézni, külön szakemberek, akik ehhez értenek.
6: Meg kell nézni, hogy a kollégák hogy vannak.
5: Igen.
4: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Adorján Katalinnal, a Mosoly Alapítvány ügyvezetőjével.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A hivatal felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. Elnökét és elnök helyetteseit 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A szervezet büntető eljárást megelőző csoportja kockázatelemzést végez majd, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAP segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntető eljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Bruttó 22 milliárd forintba került az Orbán kormány idei nemzeti petíció kampánya, derült ki a 24.hu közérdekű adatigényléséből. Ennek legnagyobb részét a reklámköltések tették ki, ami összesen 18 milliárd forint volt. A 4 milliárd forintot kitevő technikai költségekről már korábban számot adott a kormány. A posta költségekre a Digitális Magyarország ügynökség ZRT kapott 3,5 milliárd forintot, míg Balási Gyula két cége, a New Land Media és a Lounge Design együtt 430 millió forintot számlázott ki nyomdai szolgáltatás címén. A nemzeti petíciót a leköszönő Orbán kormány szerint 1,8 millióan töltötték ki. A kampány reklámozása miatt korábban az NMHH a közmédiát is megbüntette 2 millió forintra. Önkéntes alapú hozzájárulással működtetné Omán a hormuzi szorost. Az öbölmenti országok által támogatott szabályozás szerint Irán nem gyakorolna kizárólagos ellenőrzést a vízi út felett. Az ománi javaslat a dél-kelet-ázsiai Malakka-szoros működtetését vette mintául, ahol a vízi út használói önkéntes alapon járulnak hozzá a hajózás finanszírozásához. Az iráni konfliktus kirobbanása előtt a hormuzi szoroson haladt át a globális energiaforgalom ötöde. Jó esély van a megállapodásra Iránnal az amerikai elnök szerint, ugyanakkor Teherán szerint viszont nem is tárgyalnak. Donald Trump ma Michiganben beszélt optimistán a háború lezárásáról. Ugyanakkor az elmúlt napokban azzal is fenyegetőzött, hogy a tárgyalások kudarca esetén Washington újra bombázni kezdi Iránt. Hamarosan átadhatják az Észak-Koreát Oroszországgal összekötő hidat. A Tumen folyó feletti átkelő lesz az első közvetlen közúti összeköttetés a két ország között. A híd észak-koreai oldala már elkészült, az oroszokra azonban még várni kell. A 100 millió dollárra becsült költségeket a felek a turisztikai és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésével indokolták. A Tumen folyó Észak-Korea észak-keleti határfolyója, amely Oroszország mellett Kínát is érinti. Az ukránok és Dél-Korea szerint a hídépítés valójában stratégiai célokat szolgál, hogy a két ország eltitkolja a világ elől, mit szállítanak egymás között.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os pluszban 144.881 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL egyedül mínuszban 0,7%-kal 4364 forinton. A többiek jól teljesítenek, az OTP papírok 0,6%-os emelkedésben 46.370 forinton. A Richter papírok árfolyama 0,7%-kal drágul 11.830 forintra, míg a Magyar Telekom 0,4%-os erősödésben 2.718 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai tőzsdéken, itt továbbra is pozitív a hangulat, a londoni FTSE 0,1-del megy fölfelé, a frankfurti DAX 0,6%-os pluszban, a párizsi CAC-ról 0,5%-kal, a milánói Börze 0,3%-kal a pozitív tartományban, a madridi IBEX 0,4%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint 20 fillért, Egy amerikai dollárért 316 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint és 60 fillért kérnek. Ismét lejjebb ment valamivel a kőolaj ára, a Brent 85 dollár 80 centem, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 80 dollár 70 centem.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű, a szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szélről, jobbról-balról érintettük a pénzkérdést. És most elképzelem a, mondjuk így pénzgyűjtés, hát nem, azt hiszem fundraisingnek hívják ezt a szót, hogy, és 345 milliót mondtál?
3: 375 millió az idei célunk, igen.
2: Hát az nem kis összeg.
3: Az nem kis összeg, igen.
2: És ez ilyen kopogtatással megy?
3: Hát nekünk van erre szerintem egy nagyon profi rendszerünk, ami fölépült a kezdetektől, hogy van egy üzleti kör a Mosoly körül, amit így, ez még az alapítóktól indult el, hogy ők is üzletemberek voltak, vagy most is azok, és hogy ez egy ilyen kapcsolati háló kiépítése elindult, és ez valahogy ebben egy darabig így nagyon ösztönösen mentünk, most már nagyon tudatosan dolgozunk ebbe, hogy ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Itt már egymást is hozzák a támogatók, tehát és nem, ők üzletemberek általában, tehát hogy üzletemberek, üzletasszonyok, akik így vagy azt magánemberként adományoznak, vagy a cégükkel, vannak benne klasszikus nagy KKV-k mondjuk, vagy multivállalatok is, akikkel együtt dolgozunk, de hogy mi ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Valahogy azt éreztük, hogy az, ami a terápiában nagyon fontos értékünk, ez a személyesség, ez nem egy ilyen felvett érték, hanem ez valahogy nagyon egy evidencia, meg ez valahol belülünk is fakad, és akkor szerintem ez az önazonosság nagyon fontos, hogy megjelenjen az adománygyűjtésben, és szerintem ez egy olyan erő, amivel mi ebbe dolgozunk, ami így nagyon érezhető, hogy van egy ilyen nagyon elkötelezett támogatói kör, kvázi egy közösség körülöttünk, akikre így nagyon-nagyon lehet számítani. Szóval ez egy nagyon jó érzés.
2: Hát igen, mert az adománygyűjtésnek a kulcskérdése a hitelesség.
3: Így van. Így van.
2: És
3: így van. Ez nem sales technika, csak...
2: Igen, tehát nem lehet kimenni szórólapokkal, hogy akkor küldjél, hanem ez abszolút személyes hálókon működik. Mert az vetődött fel bennem, hogy jó, hát a cégek támogatják, mert ugye hát nagyon nehéz ellenállni, hogy beteg gyerekek fényképei, meg nem tudom, tehát nehéz sorsok, és akkor adnak. De vannak akkor ezek szerint olyan támogatók, akik évek óta, tehát ők
3: igen, egyre több,
2: mondjuk szerencsére. Így, hogy az ügy mellé állnak.
3: Igen, és ide tehetek egy megjegyzést, csak mondtad ezt, hogy a beteg gyerekek, hogy fényképek, hogy ráadásul az is van, hogy mi erre nagyon figyelünk, mert azt gondoljuk, hogy egy ilyen élethelyzet, ez egy nagyon-nagyon intim folyamat.
2: Tehát erről nincs fénykép.
3: És nagyon kiszolgáltatott, igen. Mi ezt rettenetesen szigorúan vesszük, tehát nekünk van egy gyermekvédelmi irányelvünk, az a neve gyerekőrző, mert hogy abba lefektettük nagyon keményen, hogy mit lehet és mit nem, és mi nem mutatunk gyerekeket, nem mutatunk történeteket, nagyon-nagyon finoman bánunk ennek a kommunikációjával, amiért sokszor különben kapunk is olyan visszajelzést, hogy miért nem mutatjuk meg jobban, de el szoktuk mondani a támogatóknak, hogy azért, mert egy gyereknek meg egy családnak az, hogy megmutassa az ő élettörténetét, az egy nagyon kiszolgáltatott dolog, mert lehet, hogy ő maga dönt így, de hát azért rendben van mindig egy olyan kiszolgáltatottság, hogy hát ha már ennyit kaptam, akkor ezt én visszaadom, és hogy ez egyáltalán nem is hogy jó gyereknek. Főleg az a stigmatizáció, amitől akkor ő hirtelen egy ilyen adománygyűjtési... Na, szóval, hogy ez nekem személy szerint is egy nagyon nehéz pont, hogy szerintem nem lehet, de ebben mindannyian együtt értünk a Mosolyban, hogy nem használjuk a gyerekeket semmilyen módon.
2: Ez teljesen valid, és nagyon tiszteletre méltó, csak akkor nyilván a hitelességet viszont csak úgy ezekkel a személyes kapcsolatokkal lehet biztosítani.
3: Igen, azért is döntöttünk
2: így. A támogatók eljönnek? Vagy mitől van ez a hitelesség, mert ezek szerint, ha jól értem, ők tulajdonképpen el vannak szeparálva magától, van. Az alapítványi munkától.
3: Hát magától a gyerekektől, igen, magától, hogy saját élményük legyen erről, igen, de szerintem ezt nem is nagyon igényli senki. Nyilván, hogy mondjam, megfelelő kommunikációval, azért nyilván a szakmai munkánkat azt elmagyarázzuk, hogy mit csinálunk, csak nem mutatunk be konkrét gyerekeket, történetüket, nem mutatunk gyerekeket fotókon, másfajta eszközöket használunk a kommunikációra, illetve szerintem amiért minket támogatnak az az, hogy azt viszont látják és tudják, hogy mi nagyon profi szakemberekkel dolgozunk. Tehát, hogy a legtöbb támogatónk szerintem nem tudja pontosan elmondani, hogy mi történik egy mosolyterápián, de azt tudja, hogy akik nálunk a terápián dolgoznak, ők viszont nagyon tudják a dolgukat és megbíznak ebben.
2: Terapeuta sztárok vannak, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis szakmai tekintélyek?
3: Szakmai tekintélyek, inkább úgy mondanám, mert nálunk nagyon láthatatlanok különben a terapeuták, tehát ők tényleg így a háttérben dolgoznak, nincs rajtuk rivalda fény, nem is igénylik.
2: A támogatók nem igénylik, hogy hát én mosoly támogató vagyok. Most nem emlékszem a honlapon, mennyire szerepelnek, de hogy ez...
3: Elég diszkrétem. És hogy szerintem ez is valahogy egy ilyen fontos dolog, hogy aki érti a mosolyt, ő szerintem pont azért elmellénk, mert
2: nem akar ezzel
3: élni, vagy visszaélni. Az egy más dolog, hogy mondjuk egy céggel, egy adománygyűjtő kampányban úgy működünk együtt, hogy ez egy win-win helyzet legyen. Tehát, hogyha mondjuk, mondok egy példát, vannak olyan támogatási formák, amikor mondjuk egy cég azt mondja, hogy ő egy vagy két hónapig csinál egy kampányt, és mondjuk az eladott termékeinek x%-át nekünk adja. Akkor az egy közös kommunikáció, akkor abba kell, hogy legyen olyan érték, ami neki is, hogy mondjam, a forgalmát növelheti, vagy valamilyen értéket jelent. Azon kívül, hogy jó érzés, hogy támogatod, hogy ez egy CSR tevékenység, azért ez ma már egy profi dolog Magyarországon is sok cégnél, hogy kitalálja, mi az a CSR munka, amivel ő dolgozik, amit ő beépít a mindennapjába, hogy ad vissza a társadalomnak, milyen ügy mellé áll abba, azért egyre többen tudatosak. Tehát, hogy ez a kettő így összeérhet jól, hogy van egy önzetlen segítség, mert ugye a támogatás lényege ez jogilag, hogy nem kér semmit cserébe, ugye ez nem szponzoráció, igen, ez támogatás. De attól még szerintem fontos, hogy legyen egy cégnek mondjuk ebbe tudatos, hogy mondjam, amit ő ebből nyer, mint cég, akár PR-ban, akár társadalmi felelősségvállalásban. Ezt kell valahogy, ezt az arányt jól megtalálni, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy mármennyire is építünk rendszereket, ebben mindig van egyediség. Tehát, hogy itt is az van, hogy leülünk valakivel tárgyalni, és akkor ott azt együtt kidolgozzuk, hogy mi az, ami egy jó együttműködés lett
2: közöttünk. Mi vezeti a cégeket, vagy a támogatókat? Az együttérzés, a lehetséges nyereség, mert most arról is beszéltünk, hogy hát egy cég reputációját emeli, hogyha jó a CSR-ja, és milyen társadalmi felelős cégnek tűnik. Tehát mi a jellemző, hogy miért adnak pénzt nektek? Hogy látod?
3: Hát én ezt úgy látom, hogy van egy, biztos, hogy van egy érzelmi része, vagy nem tudom ezt minek hívjam, igen, az, hogy segíteni szeretnék. Azért minden ember ilyenkor, akik a mi támogatóink, ők egy kőkemény üzleti világban dolgoznak.

0: Mondok egy példát, nekünk van egy minden évben egy nagyon komoly Artscraft design jótékonysági aukciónk, ami egy nagyon komoly szakmai válogatás Spengler Katalin vezetésével. Ez egy nagyon profi aukció. Itt is van olyan, azért jönnek el az emberek, hogy szeretnének mondjuk műtárgyakat megvásárolni. Ez egy motiváció. De a valódi igazi motiváció mögötte, hogy ők szeretnének megvenni valamit, de hogy a mosolyt támogatják. Az, hogy meddig megy föl egy licit, abban nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy a mosolynak szeretnének segíteni, és 10 éve csináljuk ezt.
1: A műtárgyakért kapott pénzt, azt ti kapjátok?
0: Egy részét. Tehát a művészek lemondanak haszonról, a galériák teljesen lemondanak a hasznukról, és vannak művészek, akik teljes összeget odaadják nekünk, tehát ebből nekünk mondjuk tavaly 125 millió forint jött össze egy este alatt. És ott 10 éve csináljuk.
1: Hát az éves működéseteknek az egy negyed.
0: Bizony. És ott minden év, most is tiszteliba bőrlettem, hogy ott van egy olyan pillanat, amikor így teljesen tapintható, hogy itt mindenki ezért van ott, hogy segítsen, és akkor föltolják a liciteket, iszonyat jó hangulat van. A végén akkor, amit mondjuk, ha van két műtárgy, amit közben nem vettek meg, az biztos, hogy valaki megveszi, és hogy ez ott már teljesen látható és tapintható, hogy azért, hogy a mosolynak segítsenek. Ott van egy ilyen energiasűrűsödés valahogy, és szerintem ott az a valódi érték mindenkinek, amiért valaki mosolyt támogató.
1: Minden szervezet életében a növekedés, ez nem egy, az egy válságveszélyes terület. Igen. Ez hogy lehet jól kezelni? Üzleti életből hozott minták, módszerek? Mert szerintem az egy az egybe azt sem nem lehet alkalmazni. Nem. Tök más emberek. Tehát.
0: Hát őszintén meg nem pont most vagyunk ezen a ponton. Tehát, hogy az elmúlt években még valahogy úgy mentünk a növekedés után.
1: Szerintem ebben a fejben átállás, akár új emberek integrálása, amit ugye igen, nyilván ez egy ilyen üres HR-es szó, de azért tulajdonképpen arról van szó, hogy eddig dolgoztunk négyen az irodába, most még jön két kollégina, akik nem tudom én mit szeretnek, tök igen, mások, tehát emberileg be kell illeszkedni valahogy, és ilyen gyorsan ráadásul, tehát eddig négyen voltunk, de hónap után már 8-an vagyunk, igen, tehát emberileg mi segít ebben az integrálásban, vagy így alap, aki odajön, az rögtön átveszi ezt a mondjuk így mosoly attitűdöt?
0: Hát nem feltétlenül, hát nagyon változó,
1: neked,
0: attól is
1: neked van ebben szerepet,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, ebben nagyon sokat
1: dolgoztunk.
0: Igen, nagyon sokat is dolgoztunk az elmúlt pár évben ezzel, hogy főleg egy ilyen szervezet, mi azért nem vagyunk annyira nagyok, de ahhoz már nagyok vagyunk, hogy így csak úgy működjünk, ahogy igen, éppen sikerül. És nagyon emberi a csapat, tehát hogy itt nagyon erős emberi kapcsolódások vannak, ami szerintem egy nagyon nagy érték.
1: Személyes kapcsolódások a munkaidőn kívül? Vagy
0: nem feltétlenül, a munkán belül nagyon személyes, érzelmileg is nagyon fontos szerintem mindenkinek.
1: De szeretik tehát egymást, hogy az igen, emberek?
0: Igen, és ebben sokkal nehezebb elviselni szerintem a konfliktusokat, hogy a munkából adódóan, különböző látásmódokból adódóan, különböző működési módokból adódóan, ami személyesen is mondjuk különböző, meg mondjuk különböző területek különbözően működnek.
1: Mert bántásként érzékelhetők.
0: Mert bántásként, és nagyon-nagyon meg tudnak bántódni a kollégák, és hogy ezt jól kell tudni kezelni, és hát ezt látom az elmúlt pár évben, hogy ha ezt nagyon for-profitosan kezeljük, hogy ez egy munkahely, de nem hozunk be érzéseket, akkor elfolytódik egy csomó minden, és az egyszer csak valahol kicsapódik. Tehát, hogy tudni kell teret adni az őszinte kommunikációnak, ami sokszor nagyon-nagyon nehéz, főleg egy munkahelyen, meg hogy ebbe meddig lehet elmenni. Szóval ez egy külön művészet, egy külön kihívás, amit mi is tanulunk, én is most tanulom, tehát, hogy itt tényleg az van, hogy én egyedül ültem 25 éve egy irodában, és most meg van 13 ember, akivel együtt dolgozunk a bent az irodában, aki a szervezőcsapat, van 22, 24, 25, az változó a számuk, hány terapeutánk van, ők ugye a helyszíneken vannak, van 3 boardunk, aki dolgozik, van egy csomó olyan támogatónk, aki akár mondjuk a napi munkába is segít jogászként, pénzügyesként, szóval ez egy 50 fő szervezet már körülbelül, szóval azért ez nagyon nagy mindsetek, mert nagyon más mindseteket kíván így vezetőként is, és ez azért nagyon nagy kihívás, hogy tényleg ezt a részét, hogy legyünk profik és hatékonyak, de közben meg az van, hogy nem hagyhatjuk
1: az emberség
0: kívül az emberséget. Hát emberek dolgoznak, figyelnünk kell egymásra, nagyon-nagyon sokszor a kiégés határára kerülünk mi is, a terapeuták is, ugye, mert hogy minél többet vállalnak, mert minél több gyereknek kell segíteni, tehát be kellett vennünk így a mindsetünkbe azt, hogy figyeljünk jobban a terapeutákra például, figyeljünk jobban magunkra, és ez az utóbbi, ez nagyon sokszor elmarad.
1: Elmarad?
0: Elmarad, mert...
1: Nem kezelitek magatokat, vagy a konfliktusokat?
0: Van egy pont, ahol igen, de sokszor az van, hogy hát itt előrébb
1: haladni
0: van az,
1: kell,
0: hogy haladni kell, az mindig, hogy haladni kell, nagyon nagy a cél, nagyon nagy eredményeket várnak tőlünk, mi magunktól nagyon nagy eredményeket várunk, nagyon sok az egy napra eső feladat, és akkor ebben mindenki ilyen hősiesen próbál helytállni, hogy hát feláldozom, akkor

0: egy picit magam, vagy eszünkbe se jut, mondjuk egy 4 órás meetingre nem jut eszünkbe, hogy kimenjünk a mosdóba. Tehát, hogy ez nonsense, hogy ez van, de ez van. Nagyon sokszor csúszunk ebbe, én is sajnos. És akkor utána persze, amikor ez nagyon már így kibillen, akkor nagyon figyelünk egymásra, akkor ülünk le beszélni, de hogy ennek van egy ilyen hullámző amplitúdója, ami mindig eldöntjük, hogy ezen változtatunk, minden évben ez a célkitűzésünk, hogy idén évvégén nem megyünk úgy a karácsonyi szabadságra, hogy teljesen ki vagyunk pótlanva. És ez minden évben mégis az lesz, hogy a nyári szabadság is, meg az évvégi is az úgy megyünk, hogy teljesen ki vagyunk purcánban.
1: Hát ezek szerint nem csak emberséget kell adni, hanem emberséget kell kapni, igen, ha jól értem. Igen. Igen. Említetted, hogy 25 éve egyedül ültél az irodában. Igen. Hát elképzelted, hogy ez lesz?
0: Nem. Pont erre gondoltam, amikor így jöttem ide, hogy a működés közben nagyon tudatosak vagyunk, én is, tehát hogy nagyon figyelek, de hogy valahogy mégis az van, hogy úgy sose gondolok bele annak a súlyába, hogy azért itt mi megyünk keresztül, sose gondoltam erre, hogy vajon hova jutunk el. Úgy mindig az volt, hogy ez a feladat, ezért jöttem ide, hogy ezt csináljuk, és így építettük közösen. És valahogy én tényleg ebben nem gondoltam bele, azt hiszem soha, hogy ez így hova juthat el, vagy hogy...
1: Azt értem, hogy van tervezésetek, de így van a ti műfajotokban, a te műfajodban, van egy ilyen, ugye a színészeknél szokták mondani, hogy szerepálom, vagy kétszer ekkora szeretnél lenni, vagy ilyenkor mi jár a fejedbe? Tehát inkább lépjünk ki a hagyományos kérdésből, hogy mi lesz 5 év múlva, de hogy van-e valami, amiről úgy gondolod, hogy ezt el kell érnem?
0: Hát személyesen szervezetként van, mert hogy mi 3 évente tervezünk most már stratégiát, tehát ott azért mindig végig gondoljuk, hogy mifelé megyünk, vannak álmaink például, hogy hova szeretnénk.
1: De ez a profizmus, neked?
0: Igen. Hát nekem maga az, hogy ezt az egész ügyet tovább tudjuk vinni, és hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni, minél jobban, komplexebben, ez abszolút nagyon nagy motiváció. Az, hogy ezt az személyesen nekem nagyon nagy vágyam, hogy ezt az emberséget hogy lehet megőrizni, úgyhogy talán ez mozgat engem most a legjobban, hogy itt fölépült egy rendszer, és ebbe hogy lehet azt a soft részét, ami az emberség, ami a lélek, ami az életszerűség, vagy hogy mondjam, az életet, hogy én sokszor élem meg azt, hogy a mindennapokban megöljük magunkban, most így hülye szóval az életet nem lehet megölni, de mégis úgy lefolytjuk az életet, és hogy lehet örömteli, minél kiteljesedettebb pillanatokat megélni, úgyhogy közben ilyen nagy célokat, eredménycélokat próbálunk megvalósítani. Engem most ez motivál valahogy a legjobban. Elkezdtem tanulni például ökopszichológia alapú természetkapcsolati facilitátornak most tanulok, és ott is pont ezt látom, hogy sokszor az a tempó, amiben élünk, az, ahogy jelen vagyunk, az, ahogy mindig fejbe vagyunk, hogy miket kell még megvalósítani, célokat, az kijöli azt, hogy jelen legyünk abban, ami történik, és kapcsolódjunk ahhoz, ami éppen van. Egymáshoz, a helyzethez, magunkhoz, hogy vagyunk egy helyzetben. Hát ezt nagyon sokszor így egyáltalán nem érzékeljük itt testi szinten. Pedig nagyon-nagyon sokat segít, amikor az ember így megélheti azt, hogy én most ebbe a szituációba én tényleg hogy vagyok. Már maga ez egy feloldó erő, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Ha meg tudok állni egy pillanatra és figyelni, hogy mondjuk én egy feszült helyzetben hogy vagyok, akkor maga az a feszültségem már azonnal old. És nekem például az, hogyha ezt ki tudom terjeszteni tágabb élő rendszerekre, mert ugye azért egy cég az egy mesterséges emberi rendszer, nagyon kognitív szinten van, de amikor ezt ki tudom terjeszteni arra, hogy van egy természeti közeg, ami körülvesz, az már egy nagyon élő, lüktető eleven rendszer. Abban már úgy tudok kapcsolódni, hogy ez vissza is táplál sokkal jobban. Ez egy nagyon kölcsönös dolog, ott nagyon érezhető, hogy valahogy az élet úgy jobban meg tud születni így a megélés szintjén, mert az ott van különben, tehát nem akkor születik nyilván, csak valahogy, mintha ezt nem érzékelnék, és például engem ez nagyon motivál, hogy ez hogy lehet behozni így a mindennapi működésbe, és nagyon nehezen látom, hogy tudjuk ezt a kettőt így összeegyeztetni. Engem ez nagyon motivál most személyesen, tehát nem csak a terápiás célok, hogy hogyan fogunk segíteni a gyerekeknek, hogyan tudunk komplexebben segíteni, hogyan tudunk ebbe az ellátórendszerbe, ami most, hát reméljük, hogy most azért ez is fejlődni fog, hogy ebbe mi is hozzátenni minél többet, ez valahogy úgy szakmailag evidens, hogy e felé szeretnénk haladni. Engem ez nagyon érdekel, hogy ebben hogy tudunk emberként úgy
1: személy
0: lenni.
1: Szerint
0: személy
1: emberként.
0: Szerint. Igen, mert hogy tulajdonképpen ez a probléma a gyerekeknek is, hogy nem élhetnek így. Én ezt látom, hogy mi pont azt csináljuk a mindennapokban, amitől aztán betegek leszünk, ők is betegek lettek. Tehát, hogy ez nagyon nagy ellentmondás, és nagyon nehéz ebből kilépni a mindennapokban, de én még azért nem adtam föl, hogy hát ha lehet elmélyültebben, nagyobb életörömmel. Ezt szoktuk is mondani, hogy hiába van az, hogy mi olyan helyzetekben segítünk gyerekeknek, ami nagyon-nagyon nehéz, meg szomorú, hogy mégis az életöröm felé vinni őket, ami nem mindig jelenti ezt a nagyon felhőtlen, éppen most nagyon boldog vagyok állapotot, de hogy valahol ott a mélye mindig ott van az életnek az a lüktetése, az a nagyon nagy ereje, ami... Volt egyszer egy aukción tartottam egy előadást, egy lánynak a rajzát mutattuk be, amiben ő egy fának rajzolta le magát, és azt mondta, ez egy fa, ami egy nagyon beteg fa volt különben, tehát a rajzon is látszott, de azt írta le, és emlékszem, hogy hetek után jöttem rá, hogy ott van a mondatban, távon a lényeg. Ez egy fa, én vagyok a közepe, a gyógyulás. És annyira emlékszem, hogy sokáig csak azzal a részével foglalkoztam ennek a szövegnek, amit ő írt, hogy mik a nehézségek. És egyszer csak ott emlékszem, hogy pár hét után így leesett, de hát ott van a lényeg, kimondta. Ő tudta valahol belül, hogy ott van benne az az életerő, az élet maga, amihez, ha ő vissza tud kapcsolózni, akkor az a gyógyulás. És hát igen, rájöttem, ez a terápiák lényege, hogy a terapeuta oda segít visszakapcsolódni a gyerekeknek, és szerintem ezt valahogy nekünk is meg kéne tanulni, mert elfelejtjük, hogy közben, hogyha mi segítünk, és mi kiégetjük magunkat, akkor mi is elveszítjük ezt a kapcsolatot. És ezt nagyon látom mindannyiunkon, hogy nem tudatosan, de egy picit úgy azért feláldozzuk magunkat, de hát ez nem csak a non-profitban van így, ez a for-profitban is szerintem mindenhol az életünkben most ez van, hogy így rohanunk át az életen, és akkor úgy nem éljük. Pedig hát minden pillanatban annyi gyönyör van, meg annyi szépség, tehát az ember kiül a természetben mondjuk, kiülök este mondjuk az erkélyre, és csak ott így figyelek, hát ez maga a csoda. Tehát az élet, ahogy élődik, ahogy alakul, ahogy a madarak énekelnek, repülnek, ahhoz a pelyhek szállnak, tegnap pont este néztem az erkéről, hogy az ember leül, és ezt tudja csak így figyelni, és így minden zsigerével átélni, hát ez valami olyan boldogság, és akkor nem kellett semminek történnie. Nem kellett elutazni, nem kellett semmit vásárolni, nem kellett semmit fogyasztani, hanem csak megállni, és jelen lenni a pillanatban. Mérhetetlen boldogság tud lenni, és akkor ez nagyon ritka, hogy az ember ide eljut, hogy ezt meg tudja engedni.
1: Adorján Katalin, azt kívánom, hogy sok ilyen pillanatod legyen. Igen, és köszönöm, hogy eljöttél a Jogger Heart-ba. Kölcsönösen
0: kívánom neked, meg mindenkinek, mert szerintem ez mindenkinek jár, ez az élet.
1: Köszönöm szépen. A Jogger Heart mai története véget ért, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Jungle Heart Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
2: Ez volt a Jungle Heart, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trendfm 94.2. Gazdaságban utazunk.
3: Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérde, ki csinálja meg az

0: az Veszprém.
1: Hova mennél, hova mennél el? Kinek hinnél,
2: kinek... 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. Az előzetes mérések szerint 7,1-es erősségű földmozgást érzékeltek Kumamoto prefektúrában. Uki városánál mintegy 10 kilométeres mélységben kipattant földrengés után keletkező 1 méter magas hullám miatt szökőárnyadó lépett életbe. Fél órával később egy 5-ös erősségű utórengés is követte az eseményt. Az erős földmozgást Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti fontos kikötővárosban, Pusanban is érezték. Önkéntes alapú hozzájárulással működtetné Omán a hormuzi szorost. Az öbölmenti országok által támogatott szabályozás szerint Irán nem gyakorolna kizárólagos ellenőrzést a vízi út felett. Az ománi javaslata a délkelet-ázsiai Malakka-szoros működtetését vette mintául, ahol a vízi út használói önkéntes alapon járulnak hozzá hajózás finanszírozásához. Az iráni konfliktus kirobbanása előtt a hormuzi szoroson haladt át a globális energiaforgalom ötöde. Jó esély van a megállapodásra Iránnal, az amerikai elnök szerint, ugyanakkor Teherán szerint viszont nem is tárgyalnak. Donald Trump ma Michiganben beszélt optimistán a háború lezárásáról. Ugyanakkor az elmúlt napokban azzal is fenyegetőzött, hogy a tárgyalások kudarca esetén Washington újra bombázni kezdi Iránt. Megdőlt a negatív rekord, soha nem volt még ilyen alacsony a Duna Budapestnél. A vízmérce 31 centit mutatott kora reggel, sőt a vízügyi főigazgatóság még frissebb, 9 órai adatai alapján már csak 30-at mértek. A Duna valaha mért legkisebb vízállása a Budapestnél 33 cm volt, 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat. Nagyjából 1 méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony. Az ország mintegy 90%-án közepes vagy annál súlyosabb aszály van. Újra látogatható lesz a Sándor Palota szombaton és augusztus 8-án, adta hírül a köztársasági elnök közösségi oldalán. Forsthofer Ágnes úgy fogalmazott, hogy az épületnek nem csak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van. Arra biztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az ördöglovas történetét és járják be a palota reprezentatív termeit. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből. A nyitott kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet ingyenesen regisztrálni.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedik 144.938 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd 380 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 7,1%-os mínuszban 4.366 forinton. Az OTP papírok 6,1%-kal mennek fölfelé 46.360 forintra. A Richter árfolyama 1,1%-ot erősödik 11.870 forintig, míg a Magyar Telekom papírjai 0,5%-ot drágulnak 2.720 forintra. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-ot, a frankfurti DAX 6,1%-ot emelkedik, a párizsi Cacaron 5,1%-kal, a milánói Börze 3,1%-kal a pozitív tartományban, a madridi Parkett 0,5%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 317 forint 60 fillért, egy euróért 360 forint 70 fillért kérnek, egy svájci frankért 387 forint 20 fillért kell adni. 1,1356 az euró dollárral szembeni árfolyama. Valamelyest stagnálás mutatnak az kőolaj árak, a Brent 85 dollár 80 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 80 dollár 50 cent.
2: Időjárás jelentés.
4: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű, a szél több helyen megélénkül. A csúcs hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
0: Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit elképesztő nagy szeretettel köszöntök, Hernádi Judit, Jászai Mari díjas, érdemes művész színésznőt.
5: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit.
0: Igazából olyan sok kérdésem van, hogy nehéz választani, hogy mivel kezdjünk. Én azzal kezdtem az előbb, hogy nem olyan régen láttam egy darabot, amiben ugye a Menopauza című darabot, amiben ugye ön is játszik, és valami elképesztő hangulat volt. Megtöltötte ez, Debrecenben voltam a Főnix csarnokban, gyakorlatilag telt ház volt, és hihetetlen hangulat uralkodott, ami nekem meglepő volt, hogy nem csak hölgyek voltak, hanem férfiak is. Igen. Voltak, és kíváncsiak voltak arra, hogy mi nők mit élünk meg az életünk során, legyen az különböző szerepekben való
5: hát
0: megfelelés.
5: Neked azért ez még odébb van, de igen.
0: Zseniális volt nyilván a szereposztás is, egyébként a hangulat is fenomenális élmény volt. Úgyhogy én akkor eldöntöttem, hogy én mindenféleképpen le szeretnék ülni, és beszélgetni szeretnék egy picit.
5: Jó, hát akkor itt az alkalom, de azért el kell, hogy mondjam neked, hogy ez egy különleges dolog, hogy így egy sportcsarnokban egy négy szereplős színházi darabot játszunk el. Számomra ez elég félelmetes is volt, amikor ebbe így belevágtunk, illetve hogy hát a színház a játékszín belevágott, mert egyszerűen más dolog, hogy 300 az nem tudom, hogy mennyi a játékszín befogadó képes, mert nem néztem ezt meg, de biztos, hogy nem több, mint 400 ember, szóval 300 valahány ember fér ott el, vagy bocsánatot kérek, hogyha nem pontosan mondanám, és hát ehhez képest ezek az ezres nagyságrendű nézőtér, ez számomra félelmetes. Mindig is az volt egyébként, engem ezek nem vonzanak, az ilyen helyzetek, de hát felszívtam magam, és azt mondtam, hogy jó, hát csináljuk meg, öt előadás volt itt sorban, és azt hiszem a Debrecen volt az első, és Székesfehérvár volt az utolsó. Igen.
0: Mennyire jellemző egyébként a munkamorára ez a felszívom magam, és csináljuk meg.
5: Ha már egyszer igen mondok valamire, akkor azt úgy érzem, hogy azt akkor meg kell, akkor már igen van mondva, akkor azt én már végig akarom csinálni.
0: Az jutott most eszembe, hogy ugye ez a darab rendkívül sok üzenetet fogalmaz meg, nagyon sok élethelyzetben mutatja meg az embernek a nehézségeit, az esendőségét, a bátorságát, a kíváncsiságát, tehát hogy nagyon sok mindenről szól, és nagyon sok mindenkihez szól, egy elképesztő nagy térben, és nem vész el az üzenet.
5: Igen, ez egyébként furcsa. Én ennek nagyon örültem. Ez egy nagyon furcsa élmény volt ott állni, és azt érezni, hogy a poénok tulajdonképpen ugyanúgy élnek meg, tehát ugyanúgy figyelnek, abszolút lehet érezni, és ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, igen, egy ilyen kicsit olyan tacepaósabb az ilyesmi, egy ilyen helyen játszani. Tulajdonképpen örülök, hogy én ebbe belementem, hogy büszke lehetek magamra, mert szívem szerint nem mentem volna bele, mert engem, mondom, ez engem félelemmel örömmel tölt el ennyi ember elé odaállni. Egyszer régen még a szegedi szabadtéri színpadon játszottam, egyébként nem csak egyszer, többször is, de ott volt egy ilyen nagyon furcsa élményem. A Alföldi Robi rendezte a Csárdás királynőt, és én voltam benne a Cili, az öreg, a mama. Hát ami a Honti Anna volt annó, dalszomá annak idején. És hát egyrészt ugye, hogy berendezett nekem egy lépcsőt, amin le kellett jönnöm. Még az volt a szerencsé, hogy a szerepem szerint mégse voltam fiatal, úgyhogy kapaszkodhattam forzalban. Na mindegy. És hogy ennyi ember előtt, és el kellett énekelni azt, hogy Hajmási Péter, Hajmási Pál. Amit hát ugye tudok. Gyerekkorom óta tudom. Hajmási Péter, Hajmási Pál, a Barométer, stb. És egyszer csak ott jöttem rá valahogy, úgy érintett meg ez az iszonyatos gondolat az egyik főpróbán, hogy rajtam kívül mindenki jobban tudja ezt a nézőtéren ezt a dolgot, mint én. Hát ez egy félelmetes érzés volt, és akkor ugye a partnerem a Gálfi Laci volt a színpadon, és meg a Bodrogi Gyula többek között, és a Gálfi Laci azt mondta, hogy belenéztem a szemedbe, és a halál könyökölt ki rajt. Halálfélelem, ezt mondta. Halálfélelem könyökölt ki rajt. Igen, igen, ez egy furcsa dolog. De örülök, hogyha a nézők nem veszik észre, és élvezik. Az klassz.
0: Semmilyen nem tudta
5: szerintem senkinek. Nem, ott nem is volt ekkora élelmem. Azért nem volt. Azért senki nem tudta úgy ezt a szöveget, mint én. De Hajmási Péter, Hajmási Pál, hát ez amit a himnusz tulajdonképpen. Abban van valami félelmetes.
0: Az 1974 óta tartó aktív éveket, ha nézzük, akkor sok ilyen félelmetes pillanat volt. Vagy ezek úgy eltűnnek, mert mondjuk a taps, az öröm, a visszajelzés, a visszatükrözés, az élménynek az elviszi ezeket.
5: Sok ilyen félem, nem. Talán azt mondom, hogy így van igazad, elviszi, nem. Nem, így a félelmeket azért biztos volt, de most nem jut eszembe már több. Ennyi elég is ebből a félelemből. Igen, nem. Ezért nagyon sok jó élményem is volt, és én azt gondolom, hogy egyébként színpadon játszani, azért vagyok nagyon hálás, hogy végül is az, amit én szeretek és tudok csinálni, az másoknak úgy tűnik, hogy örömet jelent, és ez nagyon jó, mert ez önző módon szeretem csinálni. Ekkora sportcsarnokot nem szeretek, rendben van. Oké, azt megcsinálom, felszívom, megcsinálom. De amúgy én színpadon játszani szeretek, és szeretem a színdarabokat kezembe venni, formálni, átgondolni, újra gondolni, a szerepeknek újból életet adni, a szavaknak újból életet adni, átgondolni egy-egy mondatot, hogy jé, most egész más jelentése van, mint tavaly ilyenkor, vagy akár tegnap. És akkor az nekem egy öröm, és én ennek annyira örülök, hogy azért vagyok hálás, hogy ez másoknak is tetszik, és hagyják, hogy én ezt csináljam, és sőt, még néha örülnek is neki, elég gyakran. Örülnek neki, igen. És ez jó. Ez az életemben egy borzasztó nagy és pozitív dolog, aminek örülök.
0: De hogy lett meg ez a szakma? Édesapa gyermekorvos volt.
5: Úgy lett meg, hogy mindig ez akartam lenni, és nem tudom ezt megmondani neked, hogy miért. Egyszer csak volt egy pillanat általános iskolában, én nem voltam szép kislány, de kifejezetten olyan hátrasorolt kislány voltam én, de ez nem baj. De hogy volt egy ilyen kiemelt osztálytársam, még általános iskolában, még az első években ráadásul, őt nagyon szerették, őre úgy odafigyeltek, ő volt a sztár az osztályban. És akkor hát kérdezték tőle, hogy mi akarsz lenni, és mondta, hogy hát persze, hát színésznő. És én tudom, hogy ez olyan szinten megütött, mint hogyha kongattak volna a fejembe, és egyszerűen az a mondat született meg bennem, hogy dehogy ő lesz színésznő, én leszek színésznő. De ezt nem mondtam ki, én ezt csak tudtam. Vannak ilyen dolgok, én szerintem néhányan tudjuk ezt, és szerintem talán mindenkivel is megeshet ez, hogy valamikor egyszer csak így rádöbben valamire, hogy na ez vagyok én, vagy ez lesz velem. És ez lehet bármi, ez lehet az, hogy meglát egy sampont, és azt mondja, na ez az én sampont. Mindegy, de amikor tudja, hogy ez ő, ez neki van, ezt neki találták ki, ez az ő pillanata, ez az ő dolga, vagy bármi, vagy ez az ő téli kabátja, mindegy, hogy mi, de amikor az ember pontosan tudja, hogy ez van vele, ez neki van. És ez volt egy ilyen pillanat, és kész. Ennyi volt a történet. És hát én ezt nagyon nem vertem dobra, hogy én színésznő akarok lenni, mert ennek senki nem örült, meg senki nem is gondolta, hogy én ezt lehetek komolyan, mert mint mondtam, nem voltam szép kislány, nem szavalgattam, nem álltam ki, nem perdültem ki a emberek elé kis szoknyába, nem ez voltam. Én csak színésznő akartam lenni, és tudtam, hogy az leszek. És az lettem, és ez olyan különös. De így van.
0: Volt olyan menet közben, amikor volt olyan gondolat, hogy nem.
5: Hogy nem akarok színésznő
0: lenni? Megújtam. Más szeretnék csinálni, más
5: szeretnék próbálni. Nem, olyan nem volt. Olyan pillanat volt, hogy úgy éreztem, hogy zsarolnak valamivel, és akkor azt gondoltam, hogy akkor inkább nem leszek színésznő, de akkor se. Ilyen volt. Ilyen volt. De sose zsaroltak annyira. Úgyhogy elfogadták a nememet, mely határozott volt, és mégis maradhattam a pályán.
0: Egyszer olvastam egy idézetet öntől, amikor arról beszélt, hogy van, aki beáll a sorba, és van, aki nem. Uh-huh. Ez volt a lényege.
5: Igen.
0: Pár perce találkoztunk, én azt gondolom, hogy abszolút az lejön, hogy a Hernád Judit nem fog beállni a sorba.
5: Hát most már mindegy, de igen, sokáig, sokat nem álltam be, sőt, kiálltam a sorból.
0: Egy új sort csinált.
5: Hát igen. Igen, végül is igen. Igen, mert hogy a szabadúszást, hogyha így visszagondolunk, akkor én voltam az első szabadúszó, igazán szabadúszó színésznő. Azért mondom, hogy igazán, mert abban az évben azért páran fölmondtak színházban, méghozzá nagy nevek mondtak föl, a Garas Dezső, Töröcsik Mari, de ők leszerződtek a filmgyárba színésznek. Én meg nem. Én teljesen maradtam, én kiváltottam a nem tudom, mit, amit akkor papíron ki kellett váltani, és számlát akartam mindenképpen írni, amikor valamit kellett, és akkor azt mondták, hogy hát akkor így nem tudjuk, mert hogy milyen számlát, hogy számlát. De én voltam az első számlás színész. De végül is így lett.
0: Miért volt erre szükség?
5: Mert
0: a szabadság kellett.
5: Igen.
0: Jobban.
5: Igen.
0: Az, hogy én döntöm el, hogy
5: igen.
0: Mit, mikor, hogyan.
5: Igen. Igen, pontosan. Ezt akartam, ezt szerettem volna, ez volt a belső vágyam, ez volt a második menet. Színész akartam lenni, és aztán meg nem úgy akartam színész lenni. Így történt. Igen, nem szerettem ezt a társulatosdit. Én nagyon belátom, hogy ennek nagyon sok haszna van, és nagyon-nagyon jó dolog valahol föloldódni, és hinni abban, hogy a társam engem szeret, hinni benne, és ezért jobban tudni produkálni. De én meg azt gondolom, hogy én meg ez a Magyarország nem nagy, a színész társadalom nem nagy, és végül is én ennek a társulatnak a része vagyok. És ez az én társulatom. Úgy az egész. Remélhetőleg. Ha van, akivel sikerül összekapcsolódnom egy színdarabba, van, akivel nem az életem folyamán, de attól még a társulat tagja. Egyébként, ha az ember egy társulatban van, akkor is van olyan, hogy valakivel nem játszik soha. Ez akkor így van. Emlékszem még, amikor fiatal voltam, Vígszínháznál voltam, és akkor még mindig ezt így emlegették, hogy nem, hogy egy madácsos színész nem tud összejönni színpadon egy víges színésszel, egy nemzeti színész, hát ezek nem tudnak. Amikor van a nyári szünet, és a nyári színházi évadok, ezek a Gyula, Szeged, ezek a szabadtéri játékok, akkor tudtak így összejönni ezek a színészek egymással, így, meg filmekben, meg tévén.
0: Pedig az emberi kapcsolatokat szerintem valami kevéssé befolyásolja az, hogy valaki most benne van, vagy számlát
5: ad. Igen,
0: le.
5: De akkor meg volt még a fészekklub, és a fészekklubban viszont összejöttek. Azt nem tudom, hogy a jóistenbe bírták ezt csinálni, vagy bírtuk. Ezt csinálni, mert éjjel ott voltunk, nappal próbáltunk, utána rádió volt, vagy tévé volt, vagy szinkron volt, és utána színház, érdekes. Talán a közlekedés volt rövidebb. Nem tudom, hogy a jóistenbe bírt, lehet, hogy a közlekedés miatt rövidebb volt odaérni valahova. Igen.
0: Van olyan időszak, ami ilyen legkedvesebb, ahol a legjobb volt, ami a
5: Nincs.
0: Legjobb volt? 90-es évek, 2000-es, 80-as.
5: Nincs.
0: Ezt a kollégák
5: Nincs.
0: Miatt
5: Azért,
0: is kérdezem.
5: Leg.
0: A kollégák miatt is kérdezem, akik ott voltak, akikkel együtt volt.
5: De ilyen nincsen, hogy leg. Én ezt a leget nem szeretem.
0: Mert
5: a leg az azt
0: jó.
5: Jelenti, hogy már meghaltam. Akkor lehetne ezt. Honnan tudod, hogy holnap nem lesz leg? Leg az nem jó. Nincsen leg. Ma van és kész. De megpróbálok válaszolni, egészet szerettem.
0: Azért kérdezem a leget, mert olyan nehéz váltani szerintem, és ha valaki ilyen típusú karakán ember, akkor annak talán könnyebben megy a váltás, könnyebben tud lépni egyik helyről a másikra. A mai világnak nagy nehézsége az, én azt látom, hogy olyan, ugye eldöntjük magunkból, hogy jó lenne, de a tettekig nehéz eljutni.
5: Nem biztos, hogy könnyen váltok, de... Nem, van, amiben nagyon beleragadtam az életemben, de ezek főleg érzelmi dolgok, nem feltétlenül szerelmi érzelmi dolog, bármi, amihez érzelmileg egy kicsit kötöttem, nehezen tudom lehántani magamról valahogy valamiért. Ezeken még el tudok molyolni az életembe, talán még erre lesz idő, hogy miért, de bizonyos dolgok, amikor befejeződnek, akkor számomra befejeződnek. Akkor azt én ott hagyom. Be van fejezve, és örülök, hogy be van fejezve, azon már nem lehet mit rontani. Például szeretek egy utolsó előadást csinálni. Túl vagyunk rajta, isteni. Megvolt. Hát az, akkor én azt már többet nem tudom elrontani. Az isteni, az már megvolt. Arra lehetek büszke, ez biztos, hogy megvan. Ez így jó. És akkor én azt könnyen ott tudom hagyni, és azt mondani, hogy megvolt, kész. Nézzük meg, hogy mi lesz utána, vagy mi nem. De például ebben az évben én megkértem az Orlai Tibort, meg hát a játékszínnél is így alakult, hogy nem akarok új darabban próbálni, mert tavaly volt kettő, úgy éreztem, hogy elég volt. Én nem próbálok minden évben például. Na például ezt nem szerettem, amikor azt kérdezték tőlem, hogy egy darabig dühített, hogy mibe próbálsz most? Semmibe. Most éppen semmibe. Miért kéne állandóan próbálni? Miért nem lehet élni? Miért kéne mindig? Na mindegy. De ettől függetlenül jó az is, csak nem kell sokat.
0: A rágódás miatt is kérdeztem, mert hogy ilyen idézetet igen. is olvastam, hogy visszafele kár nézelődni, előre fel a jövőbe a tervezés.
5: Igen.
0: Az
5: igen.
0: fontos. De hogy egyébként szerintem ez is megvan, hogy annyit nézünk visszafele, hogy megbotlunk előre. Sok esetben. És olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy nem kell rágódni, felesleges energia.
5: Igen. Igen, azt gondolom, hogy nem, de azért nem baj, hogyha az ember tudja, hogy mi az, ami volt, és hogyha ugyan, igen, hiába tanul a saját hibájából, és azt mondja, és én holnaptól kezdve mindig észre fogom venni, hogyha engem így akarnak beszippantani valamiben, amit én nem szeretnék, nem fogja észrevenni, mert megint be fog egy idő után megint szippantódni, és akkor úgy lesz. Hát igen, nehéz. Ez nehéz, de nem baj, nem jó, nem kell. Nem kell mindig visszafele, igen.
0: Volt olyan, amikor az volt, hogy ezt én biztosan nem viszem színpadra, ezt én nem
5: hogy
0: fogom
5: ne
0: eljátszani?
5: Volna.
0: És azt hogy fogadták? Mondjuk egy kezdőszínész megmondhatja-e azt, hogy mi az, amivel nem tud azonosulni? Vagy aztán később?
5: Azért nehéz, mert elmondtam a nemet, amikor mondtam a nemet, és ez el is felejtettem. Tehát azon én már nem, az nincs a polcon nálam, amire már nemet mondtam. De volt ilyen, igen. Figyelj, az a helyzet, hogy ha eldöntöm, hogy nem, jó, valami eszembe jutott. Volt egy színdarab, és ez már a Víg Színházban volt, már és még, mert már nem voltam a Víg Színház tagja. De visszahívtak engem, akkor még három szerepet is játszottam. Ez, erre tulajdonképpen nagyon büszke lehetnék, mert valaki úgy megy el a Víg Színháztól, hogy elmegy, és visszahívják, ez nagyon nagy dolog. Végül is. És visszahívtak egy szerepre, és elkezdtük próbálni, és a próba közben eljött egy pillanat, amikor én még nem is tudtam, amikor kiléptem a próbáról, én nem tudtam, hogy vissza fogom adni a szöveget. Nem tudtam, hogy vissza fogom adni. De elindultam hazafelé, és ez a próba ez valamilyen külső helyen folyt, valami külső, ki lett szervezve valami külső helyre, tehát nem a színházon belül volt a próba. És ahogy elmentem, pont a Víg Színház mellett mentem el a Pannonia utcába, és beventem a kapun, a művészbejárónál, fölmentem a második emeletre, a titkárság volt, és azt mondtam, hogy nem akarom eljátszani. Senki nem kérdezett semmit. Nem voltam dühös, nem voltam mérges, de pontosan lehetett tudni, hogy a nem, az nem. Én szerintem az egy nagyon nehéz kérdés, amikor az ember eldönt valamit tényleg, hogy azt hogy tálalja, mert van a sértettség mellé, meg van a düh. Ha bármelyiket alkalmazza a közben, amiközben azt mondja, hogy nem, akkor nem fogják neki elhinni, hogy nem. De hogyha egyszer csak között, hogy nem, akkor az nem.
0: Van még egy idézet. Nem az a lényeg, hogy mit mond az ember, hanem hogy miért.
5: Ilyet is mondtam. Hát igen. Néha nagyon okos vagyok. Na jó, de itt a miérteket már nem lehetett megkérdezni tőlem. Én tudtam, hogy miért, és az
0: ha utólag, úgy adódott. Ha utólag nem volt megbánás.
5: Nem bántam meg egy
0: dehogy
5: akkor
0: bántam az, meg. Akkor az egy jó döntés.
5: Se bánom meg. Ha már egyszer azt mondtam, hogy nem, akkor nem.
0: Na? Kedves hallgatók, ez a Lélektörvíg Vandával című magazin műsor. Hernádi Judittal beszélgetek. Most egy pici szünetre megyünk, jó. De ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat. Jó.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 220 ezer embert kellett már a franciaországi tűz miatt evakuálni, ma újabb 4 ezer embert menekítettek ki a Bordeaux-tól nyugatra tomboló hatalmas erdőtűz miatt. A tűzoltók az éjjel a tüzeket helyben tartották, azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy megfékezni egyelőre még nem tudták. A növekvő hőmérséklet, illetve a feltámadó szél miatt lehetséges, hogy tovább fognak terjedni. Eddig már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén, és 93 tűzoltó sérült meg az oltások során. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. Az előzetes mérések szerint 7,1-es erősségű földmozgást érzékeltek Kumamoto prefektúrában. Uki városánál a földrengés után keletkező 1 méter magas hullám miatt szökőárriadó lépett életbe. Fél órával később egy 5-ös erősségi utórengés is követte az eseményt. Az erős földmozgást Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti fontos kikötővárosban, Puszánban is érezték. Megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A hivatal felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. Elnökét és elnök helyetteseit 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. A szervezet büntetőeljárást megelőző csoportja kockázatelemzést végez majd. Így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Önkéntes alapú hozzájárulással működtetné Omán a hormuzi szorost. Az öbölmenti országok által támogatott szabályozás szerint Irán nem gyakorolna kizárólagos ellenőrzést a vízi út felett. Az ománi javaslat a dél-kelet-ázsiai Malakka szoros működtetését vette mintául, ahol a vízi út használói önkéntes alapon járulnak hozzá a hajózás finanszírozásához. Az iráni konfliktus kirobbanása előtt a hormuzi szoroson haladt át a globális energiaforgalom ötöde. Hamarosan átadhatják az Észak-Koreát Oroszországgal összekötő hidat. A Tumen folyó feletti átkelő lesz az első közvetlen közúti összeköttetés a két ország között. A híd észak-koreai oldala már elkészült, az oroszokra azonban még várni kell. A 100 millió dollárra becsült költségeket a felek a turisztikai és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésével indokolták. A Tumen folyó Észak-Korea északkeleti határfolyója, amely Oroszország mellett Kínát is érinti. Az ukránok és Dél-Korea szerint a hídépítés valójában stratégiai célokat szolgál, hogy a két ország eltitkolja a világ elől, mit szállítanak egymás között.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedésben 144.771 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 4 milliárd forinthoz. A vezető papírok többségében jól teljesítenek, egyedül a MOL az, amelyik mínuszban van 8.1%-kal 4.362 forinton. Az OTP 0,5%-kal korrigál felfelé 46.340 forintig. A Richter árfolyamok 0,7%-ot emelkednek 11.830 forintra, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,5%-os pluszban 2.720 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Nos, itt is jó a hangulat. A londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX pedig 0,5%-ot emelkedik. A párizsi index 6%-kal, a milánói börzek enyhe 2%-kal a pozitív tartományban, míg a spanyol parkett 0,5%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forint 20 fillért, 1 amerikai dollárért 317 forintot kérnek, 1 svájci frankért 387 forint 70 fillért kell adni. 1,1359 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Itt most valamivel emelkedtek az árak, a Brent már 86 dollár 50 centen, az észak-amerikai könnyolaj a VTI viszont lejjebb ment 81 dollár 10 centre.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos, száraz idő várható, csapadék nem valószínű. A szél több helyen megélénkül. A csúcs hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 21, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazinműsorban. Hernád Judit a mai vendégem. Sok mindenről beszéltünk az adás első felében, az elengedéstől kezdve a saját véleményünkig való kiállásig.
6: Azt kérdezd meg, hogy az igeneket megbántam-e? Ott már voltak olyanok, amire azt mondtam, hogy igen, megcsináltam, és egy kicsit megbántam, olyan volt, de hát megbocsátottam magamnak.
5: Miért volt a megbánás? Tehát igent mondok, megcsinálom.
6: Hát mert nem volt jó.
5: Az eredmény? Vagy igen. Közben az érzet?
6: Mert nem lett elég jó, igen. És akkor kicsit megbántam, de hát ha már egyszer igen mondtam, akkor fölvállalom és végigcsinálom. De nem mondtam azt, hogy te miatta, hanem azt mondtam, én vállaltam el.
5: Akkor ez a felelősségvállalás, ez megvan?
6: Általában én, igen, általában szoktam felelősséget vállalni a saját döntéseimért. Igen, ez így van.
5: Ez jó, mert ezt is nehéz megtanulni.
6: Ezt igen, azt hiszem, hogy ez...
5: Néha könnyebb ezt kifele keresni, ezt a felelősséget.
6: Hát nem könnyebb, szokásos. Szokásos, igen.
5: És akkor mi által tanuljuk meg?
6: Ezt tudom mondani, hogy én így csinálom, ha valakit érdekel, érted? Azt mondom, Jutka így csinálja. De nem mondom, hogy neked ezt így kell csinálni. Én ezt nem mondom. Egyáltalán biztos, hogy másnak az bejön, ahogy én csinálom. Hát mindenki a saját életét, és abszolút nem vagyok sajnos pedagógus típus, tényleg nem tudok oktatni.
5: Van egy sikeres művész, akinek van egy sikeres művész gyereke is.
6: Igen, és erre mondom, ezt ő se tudtam. Mert nem, vannak hibák, amiket én elkövetem, erről majd beszéljen a Zsófi, ő tudja, én megpróbáltam a legtöbbet kihozni a helyzetből, ennyi siker, egyébként halálosan büszke vagyok a saját lányomra, hát borzasztóan boldog vagyok tőle, és büszke. De biztos, hogy nagyon sok hibát követtem el, de lehet, hogy ez kellett ahhoz, na ez persze csak lehet, hogy magyarázom magamnak, hogy ez kellett ahhoz, hogy azzá váljon, ami. Ki tudja.
5: Ha már azzá váljon, ami ugye, elképesztő sok színházi szerep, elképesztő sok filmszerep, tehát nagyon-nagyon sok karakter van, amit a Hernád Judit ugye megalkotott, megismertetett az emberekkel, és azért, ha valaki például sokáig játszik valamit, akkor azért hajlamosak vagyunk azzal azonosítani. Most színészként hogy lehet megőrizni az embernek saját magát valahol, az identitását, a személyiségét, a sok-sok szerepben, egy nap lehet, hogy két különböző szerepbe bújok. Igen. Egyébként az életben is ez van, hogy egyik szerep váltja a másikat, már követik egymást.
6: Mondom, ezeket mind úgy élem meg, mint adományokat, ezeket a szerepeket, hogy én ezt csináltam, mindegyikhez van közöm. Ez egy szerencsés dolog, hogy mindegyikhez van közöm. Nincsen olyan szerep ebben a pillanatban, amit most játszom, azt hiszem 8 vagy 9, amire azt tudom mondani, hogy van, amelyiket néha nem szeretem annyira, de aztán újból meg tudom szeretni. Tehát mindegyikhez van közöm, és mindegyiket megpróbálom. Bár ezt bevallom nektek, hogy én csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, de hát előbb-utóbb úgy is kiderül majd, hogy én azt mondom, hogy nincs kedvem. Ez az én védekezésem, de ez egy, én csak így tudok színpadra menni. Aztán Ami egyáltalán nem így van, mert hiszen előtte való nap, én ezt mindig átolvasom, pont azért, mert ennyi van, és mindig én úgy mondom, hogy a fiókban rendet teszek, tudom, amit másnap el kell játszani, azt én előtte való nap, vagy olyan is van, amit hogyha havonta egyszer, vagy 6 hetente egyszer, akkor azokat még előbb, így kihúzom, és rendet teszek az egész szöveget, átnézem azt, hogy miért mondom, mit, hol, újból átgondolom az egészet, úgy, ahogy kell, és akkor másnap azt én el is tudom játszani, de csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy nincs kedvem. Mert én így félek. Ez az én lámpalázam, hogyha úgy tetszik, hogy én ezt mondom, hogy nincs kedvem. De volt, aki ezért följelentett, emlékszem. Volt ilyen. Igen, emlékszem olyan helyen, ahol én meg voltam hívva vendégnek, ami ugye hát gyakran van. Hát ez egy régi mikroszkóp színház volt, igen. És akkor ott nekem csináltak, volt egy műsor, ami rám és körém volt. 2 ilyen is volt egyébként. És hát így mentem, hogy nincs kedvem, és akkor emlékszem, hogy valaki így elment az igazgatóhoz, és elment. És neki nincs is kedve. Így, nem baj. Úgy érezte, hogy ő neki lett volna kedve, de őt sose kérték meg, hogy játszon ennyi. Egy végig egy egész estét. Hát erre nem kérték meg, és tessék, most itt van, ez ide van hívva, és nincs is kedve. Nem baj, nem történt semmi. Szóval ez így el kellett mondani.
5: Mi a legnehezebb része ennek a színészetnek? Ez nekem annyira érdekel.
6: Mi a legnehezebb?
5: Minden munkának van valami olyan nem akarom része, amit úgy nem szeret az ember, hogy kihagyná. Én például nem szeretek vágni. Az utómunka. Így beszélgetni szeretek, engem ez érdekel nagyon. A színészetnek mi ez a nem szeretem része?
6: Nem tudom, van egy lápos része, így mondanám, egy láp jellegű rész, ami nehéz átmenni. Érted? Amikor van az olvasópróba, akkor van egy képzetet, hogy ez milyen lesz. És érdekes módon ez a képzet valahogy elkezd szétfoszlani a próbák folyamán, és aztán megint még érdekesebb, hogy amikor eljutsz a bemutatóig, akkor pár napon azt kell mondanod, hogy de hát ugyanez van, mint amit én olvasó próbán tudtam, szinte teljes mértékig ugyanez. De mégis, amíg átmész ezen az egészen, az egy olyan, mint sárba menni. Nehéz megtalálni, hogy hol van szilárd talaj, mennyire mélyre megy az a sár, vagy hogy tudsz ezen átkerülni, ezen a... Bocsánat, egyet tudsz, hogy 6 vagy 8 hét múlva talajt kell fogni a másik oldalon. És ez így nehéz. És azt el kell mondjam, hogy néha hiába van meg a bemutató, még utána hosszan gondolom át a szerepeket, meg javítgatunk, és ebben viszont nagyon örülök, hogy olyan partnereim vannak, akikkel ezt meg lehet beszélni. És azt lehet mondani, hogy te nem lehet, hogy inkább ez itt arról szólna, hogyha azt úgy megpróbálnánk, és úgy előadásról előadásra picikét kattogtatjuk a fogaskereket egymásba is, és épül föl jobban és jobban az előadás, és az még egy nagyon jó dolog. Így.
5: Az ember tud átlagemberként színész. Valaki színész, és tud átlagemberként figyelni egy színdarabot, egy mozit, egy filmet.
6: Hogyne tudna. Igen, tud. Igen, én úgy ülök be, mint egy néző. Igen, mint a nézők, úgy. Én is nézek, és mint egy néző. Most volt egy ilyen furcsa élményem, azt nem tudom, hogy másnak milyen lehet. A Katonában láttam a Néma Csend című előadást, ami ugye hát borzasztó sok helyen üti meg az embert, és nem tudom, hogy egy átlagnézőt hogy üt meg, ezt nem tudom, mert hogy ugye a színpadon effektív a Vas utcának a

0: él, akár a saját munkásságban, akár más irányába. Nagyon sokat beszélgetek művészekkel is, azért én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan leginkább maguk irányába.
1: Há, persze.
0: Kritikusak, és nem is az van, nyugtatja meg őket, teszik. Hogy mi jön kívülről, akár megnyugtatásként
1: az
0: jó
1: mindegy
0: volt,
1: is
0: hanem
1: életem.
0: Hogy belül ők mit éreznek.
1: Hát igen, ez így van. Ez így van, amit belül érez az ember. Hiába mondják azt, hogy ez jó volt, oda se tudok figyelni, hogyha én belül nem érzem azt, hogy ez úgy helyén van, és őszintén szólva bár bánt, amikor fanyalognak, de azért ezt egy vagy két órán belül helyre tudom tenni. És azt mondom, hogy hát vagy tanulok belőle, mert megértem, hogy mit akar, mert azért lehet a kritikából lehet tanulni, lehet, és azt az ember így, ha nem védekezik rögtön ellene, akkor azért azt át kell ereszteni az embernek magát, és aztán vagy azt mondom, igaza van, vagy azt mondom, hogy nincs. Vagy azt, hogy ennyit tudok tenni. Lehet, hogy igaza van, de én ennyit tudok tenni. És kész.
0: Én azt gondolom, hogy a művész embereknek elképesztő nagy felelősségük is van a társadalmi szemléleteknek a formálásában. Talán a Brecht mondta, hogy a művészetnek nem tükörként kell a valóságot bemutatnia, hanem kalapácsként kell azt valahogy alakítania.
1: Jesus Maria.
0: És ez egy olyan érdekes gondolat egyébként, mert az ember azt gondolná, hogy ami bent van, az ugye megjelenik kívülre. De hogy a művészetben ez valahogy máshogy megy. Nekem meg most az jutott eszembe, hogy ez a típusú, ha már a felelősségvállalásról beszéltünk, igen, hogy ez a típusú szemléletformálás, amit én hozzá tudok adni, akár egy szerephez, akár az üzenethez, az a Hernád Judit játékában, létezésében, munkásságában hogyan tudott megjelenni, vagy hogyan nem tudta például akár mondjuk egy rendező szemlélete ezt átalakítani, vagy formálni. Hogy ki adja azt a szerepet? A színész, a rendező, valaki, aki elképzel, hogy mit szeretnék látni a színpadon, vagy valaki, aki
1: van ilyen
0: magát
1: is, van olyan
0: be.
1: Is, van. Amikor főiskolára jártam, én Várkonyi Zoltán tanítvány voltam. És a Várkonyi tulajdonképpen azt mondta, hogy minden színésznek kell tudni a saját magát rendezni, mert elég kevés olyan rendező van, aki tudja őt majd rendezni, és hát igaza volt, és de azért van, aki tud, és van olyan is, akiről azt gondolom, hogy nem tud, és mégis tud, és azért azt be kell engedni, azt az akaratot, meg észre kell venni, és van, aki tud, és annak oda tudom magamat adni. És én nagyon hálás vagyok, hogyha valaki megmondja, hogy mit tegyek, hogy tegyek, és hogyan tegyek. Amiért nem vagyok hálás, hogyha valami olyasmit kér tőlem, hogy legyek apró termetű, kékszemű és szőke, mert ezt mind nem tudom produkálni. Tehát sajnos ebből a dologból kell főzni, ami vagyok. Ez nem tud más lenni, ez tud lenni. De hogyha valaki ezt akarja tőlem másképp formálni, hát boldogam. Én boldogam. És még azt sem mondhatom, hogy ez nem, még tudok példát is mondani rá, hogy ez még sikeres is volt, és jó is volt, és hát így. Igen, például a Robival, a Földi Robival a Félelem megeszi a lelket című előadás, amit jó hosszú ideig játszottunk, majdnem 100 előadásig elment. Ez ebben a műfajban azért ritka, és az egy Fassbinder filmnek a átformálása volt. És az egy nagyon-nagyon jó előadás volt, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy bár az előadáson lehetett nevetni, de nem feltétlenül rajtam, tehát nem én voltam a humoros forma benne, de ez, szóval ez nagyon jó előadás volt, nagyon. És ő abszolút tudta, hogy ezt kell, azt kell, ott kell, és amit kell. De azt is tudtam mondani, hogy amikor Cili voltam a Csárdás királynőbe, hogy akkor a Hernádi Juditkának kell lejönni a lépcsőn, hát ha kapaszkod, én mondta, és akkor én kapaszkodtam. És lejöttem, és elénekeltem, és az jó volt. Igen. Tehát magyarul ő tudja, hogy mit akar. Amikor engem választ, akkor tudja, hogy mit akar. És ez nekem egy nagyon jó érzés, amikor engem választanak, akkor tudom, hogy belőlem akarnak valamit. Bármit.
0: Fordítva volt olyan, amikor azt mondta a Hernád Judit, hogy ezt a szerepet már pedig én szeretném eljátszani.
1: Hiba. Nem, igen. Nem igen. Volt, amikor a helyzetbe jutottam, hogy azt mondták, hogy kéne valamit játszani, és akkor hát ennek így örülnék. Igen, annak úgy örülnék. És

0: akkor ehhez kerestek rendezőt. Hiba. De meg volt, jó volt, de hiba. Még díjat is kaptam rá, de akkor is hiba. Nem kell. A rendező akarjon engem. Ennyi. Ez biztos.
1: Pályatársak, olyan nagy neveket hallottunk az előbb, és ha már a pedagógus szemléletről beszéltünk, akkor mit lehetett tőlük tanulni? Van, ami esetleg megmaradt, például egy Törőcsik Maritól?
0: Igen, sok minden, de így, hogy mit, ezért bocsásson meg a Mari, bocsásson meg a Rutkai, bocsásson meg bárki, így én soha nem így vettem. Én valószínűleg nem tudom, szóval nincs bennem alázat. Felesleges alázat, ezt mondanám. Felesleges alázat nincs bennem. Borzasztóan szerettem őket, és nagyon néztem, és azt gondoltam, hogy átereztem magamon a lényüket, de azt gondoltam, hogy én nekem kell lenni. Nem, én nekem kell lenni, lehetőleg mellettük. Ha nem mellettük már, akkor meg nekem kell lenni így. És legyen más mellettem. Ő maga.
1: Volt olyan pillanat, amikor az elmúlt évtizedekben, lehet, hogy egyébként valakinek soha nincsen, én mondjuk a saját szakmámon belül, én emlékszem egy olyan pillanatra, amikor azt mondtam, hogy én ezt a munkát szeretem.
0: Szereted?
1: Igen. Azt mondtam, hogy ez a munka az én szerelmem. Emlékszem, akkor még a Magyar Televíziónál dolgoztam, és borzasztó fáradt voltam, és egy péntek délután volt, és amikor úgy csatakos az ember, és már így a világát nem tudja, és arra jön rá, hogy de ugye, amúgy ez
0: én
1: megéri.
0: Én ezt mindig szeretem. Én szeretem. Én közbe szeretem. Én előtte azt mondom, hogy nincs kedvem, utána nem foglalkozom vele. Ha jó volt, végképp nem. Ha rossz volt, akkor egy kicsit még foglalkozom vele, de általában, hála jó Istennek, nem kell vele foglalkoznom. Én közben általában nagyon szeretem. És én azt mondom, hogy az tart engem karban. És én egyfajta meditációnak nevezem ezt, és ez csak akkor lehet, hogyha az ember hosszan van a színpadon, ezt is hozzá szeretném tenni, mert például a kis szerepek, a rövid kis szerepek egész más habitusú hozzáállást követelnek az embertől, mint egy egész estés állapot. Mert a kis szerepre koncentrálni kell, ott, akkor, és ott, azt, úgy, ott el kell mondani. De a nagyobb ívű szerepeknél az ember hát elengedheti magát közben, és hagyhatja, főleg ha tudja a lépcsőket, hogy mire, mikor és hogyan kell lépni, tehát a szöveget, természetesen a szöveget, és az, hogy mit szeretne ábrázolni, hogy mi a lényege ennek a szerepnek, hogy mi a menete, az érzelmi, logikai menete, akkor ez egy meditatív, oda-visszaható, gyönyörűséges állapot. És a közönséggel való együttlét, és ez persze egy sportcsarnokban szerintem nehezebben van meg, így visszatérve, de a közönséggel való együttlét, azt én érzem őket az esetek 80%-ában, és akkor erre nagyon büszke lehetek. Érzem őket, érzem. És ezért van az, hogy az ember az elején még fél kilépni a színpadra, mert akkor és ott, és abban a pillanatban, amikor ott van, akkor dől el, hogy milyen lesz az az este. Akkor is ott én hiába készültem föl, én hiába pucoltam ki a cipőmet. Szóval érted, tehát, hogy mindent megtettem, amiért... Ha nem veszik, hogyha kinn egy tömegbalesetből érkeznek be, érted, bármi, amitől nem veszik, érted, amitől nem tud ez működni, akkor nem tud működni. És,
1: de hogy működik?
0: Hát általában működik, azért mondom, az esetek 70-80%-ában ez működik, és ez egy nagyszerű dolog, és akkor én azt tudom mondani, hogy igen, ez az, amit én szeretek, ezért élek, ezt szeretem csinálni, ez jó, ott benn. Előtte nem jó, utána meg már nem érdekel, de ott benn jó.
1: Nekem ez a beszélgetés volt jó.
0: Jó.
1: És nagyon hálás vagyok érte, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Hernádi Judit volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják. Akkor visszahallgathatják ismétlésben itt a rádióban, illetve hát a felületeinken is, és nagyon sok sikert kívánok a következő darabokhoz, meg hát nagyon klassz évet így 2026-ra
0: jó,
1: is.
0: Köszönöm szépen, és minden jót nektek, és mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, tartsanak velünk jövő héten is, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: 13 óra van, hajszál pontosan, jó napot kívánok. Németh Lászlót hallják a Trend FM mikrofonjánál 2026. július 28-án, kedden, ebben a meleg időben. Jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n, és néhány érdekességgel tartsanak velem a következő fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Zéró toleranciát hirdetett a betegbántalmazással és a személyzet elleni erőszakkal szemben a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamentben napirend előtti felszólalásában. Bejelentette, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása, amely elismeri majd a felelősséget, a teljesítményt, a tudást és a hiány szakmában végzett munkát. Egyértelmű szabályokat alakít ki a kormány az állami és a magánegészségügy viszonyában, az erről szóló egyeztetések ősszel kezdődnek el.
3: Ősszel szakmai egyeztetések indulnak az állam és magánegészségügy viszonyának rendezéséért. Bezárjuk a kiskapukat és egyértelmű szabályokat alakítunk ki. Az élet kezdetét és az élet végét érintő döntésekben széleskörű szakmai, etikai és társadalmi egyeztetéseket indítunk, amelyek közül az első nagy szakmai társadalmi egyeztetésre 2 nap múlva kerül sor.
2: Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban, de idehaza is csak idén 8700 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy a szabadban keletkező tüzek nagy részét az emberi gondatlanság okozza. Mukis Dániel tűzoltó alezredest hallják.
4: Hulladékégetés, grillezés, cigarettacsiknak az elpöccítése, vagy akár hulladéknak a kihelyezése. Üveghulladék, fémhulladék, PET palack eldobva képes a napsugarait nagyítóként összegyűjteni és tüzet okozni vele. Rendkívül száraz a növényzet, legkisebb vérforrás, legkisebb szikra is elegendő ahhoz, hogy szabadtéri tűz keletkezzen. Hulladékot, üveghulladékot, fémhulladékot, PET palackot sehol ne dobjunk el. Dohányosok a cigarettacsikket egyáltalán ne dobják el, pláne égve. Legyen náluk egy PET palack, amiben van egy kevés víz, abba dobják bele a csiket, abból biztosan nem lesz tűz.
2: Már 220 ezer embert kellett a franciaországi tűz miatt evakuálni. Ma újabb 4000 embert menekítettek ki a Bordeaux-tól nyugatra tomboló hatalmas erdőtűz miatt. A tűzoltók az éjjel a tüzeket helyben tartották, azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy megfékezni egyelőre még nem tudták a lángokat. A növekvő hőmérséklet, illetve a feltámadó szél miatt lehet, hogy tovább fognak terjedni, de már 42 ezer hektárnyi erdő pusztult el az ország délnyugati részén, és 93 tűzoltó sérült meg az oltási munkálatok során. Óriásit zuhant a velencei tavi üdülő ingatlanok iránti kereslet. Egyre inkább a nagyvárosokból kiköltözők, ingázók keresnek állandó lakóhelyet a part mentén. Az eladóházak négyzetméter árának középmértéke 905 ezer forint, a nyaralóké 899 ezer forint. Az ingatlan.com 5 tó környéki település ingatlanpiacát vizsgálta, Pákozdon esett a legnagyobbat az összesített kereslet, Sukoron viszont egyharmadával nőtt. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
5: Vannak olyan települések, amik nagy vesztesei az elmúlt időszaknak, ezek közé tartozik például Pákozd, ahol az összkereslet lefeleződött az elmúlt egy évben, és Velencén is több mint 11%-os volt a visszaesés. Gárdonyban viszont egy minimális 3%-os erősödés látunk tavalyhoz képest, Sukoron pedig 20%-kal bővült a telefonos érdeklődések száma.
2: Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. Az előzetes mérések szerint 7,1-es erősségű földmozgást érzékeltek Kumamoto prefektúrában. Uki városánál a földrengés után keletkező 1 méter magas hullám miatt szökőárriadó lépett életbe. Fél órával később egy 5-ös erősségi utórengés is követte az eseményt. Az erős földmozgás Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti kikötő városban, Pusanban is érezték. Hírek itthonról, az NK a botrány miatt letartóztatásban lévő Bus Balázs is gyanúsított az óbudai korrupciós ügyben, ezzel 33-ra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma. Az ügyészség Bus Balázst, aki 2002 és 2006 között a kerület alpolgármestere, 2006 és 2019 között polgármestere volt, hivatali helyzetével visszaélve üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével gyanúsítja. Ez szerint a politikus 150 millió forint kenőpénzt fogadott el. Megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A hivatal felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban, elnökét és helyetteseit 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A szervezet büntetőeljárást megelőző csoportja kockázatelemzést végez majd, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba, ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 144.715 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 8%-kal csökkent 4.364 forintra, az OTP 4%-kal erősödött 46.250 forintig. A Richter 9%-os pluszban 11.850 forinton, a Magyar Telekom 7%-kal erősödött 2.726 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forintba és 23 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 318 forintot és 2 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 66 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 46 fillér, a cseh koronáé 14 forint 93 fillér, egy angol font 422 forint és 23 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. 0,5%-kal csökken a bitcoin 63.357 dolláron és 21 centen áll, az Ethereum 8%-os mínuszban 1874 dolláron és 92 centen. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. A londoni FTSE ebben a pillanatban 0,5%-os pluszban, a frankfurti DAX 3/10, a párizsi CAC 40 szintén 3/10%-kal emelkedik, a madridi IBEX 2/10%-kal teszi ugyanezt, a milánói börze 1/10%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,9%-os mínuszban 81 dollár 4 centen, a Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként 86 dollár 42 cent, 2,2%-os csökkenés mellett. Egy uncia aranyért 1,2%-os mínuszban 4027 dollárt és 30 centet kérnek jelenleg a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Önkéntes alapú hozzájárulással működtetné Omán a hormozi szorost. Az öbölmenti országok által támogatott szabályozás szerint Irán nem gyakorolna kizárólagos ellenőrzést a vízi út felett. Az ománi javaslat a délkelet-ázsiai Malakka-szoros működtetését vette mintául, ahol a vízi út használói önkéntes alapon járulnak hozzá a hajózás finanszírozásához. Az iráni konfliktus kirobbanása előtt a hormuzi szoroson haladt át a globális energiaforgalom mintegy ötöde. Az ukrán és az izraeli elnököt is fogadja Washingtonban az amerikai elnök, miközben az ukrajnai és az iráni háború is kritikus szakaszba lépett, erről ír a Reuters. Volodymyr Zelenszkijjel az utóbbi időben javult Donald Trump kapcsolata, amivel Ukrajna sikeresen lassította az orosz előrenyomulást. Benjamin Netanyahu viszont úgy érkezik Washingtonba, hogy a Fehérházban egyre nagyobb az elégedetlenség az iráni konfliktus rendezésének megtorpanása miatt. Közben Trump támogatói közül is sokan bírálják az amerikai elnököt, mert ellenzik az Egyesült Államok komolyabb közel-keleti szerepvállalását. A két államfő azért utazik Washingtonba, hogy részt vegyenek Lindsey Graham republikánus szenátor temetésén. Idehaza újra látogatható lesz a Sándor Palota szombaton és augusztus 8-án is, ezt adta hírül a köztársasági elnök közösségi oldala. Forcoffer Ágnes úgy fogalmazott, az épületnek nem csak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van. Arra biztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az ördöglovas történetét, és járják be a palota reprezentatív termeit. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből. A Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet ingyenesen regisztrálni.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos száraz időnk lesz csapadék nélkül, a szél viszont több helyen megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le majd a levegő. A Balaton 21, a Velencei tó és a Fertőt tó 23, a Tisza tó pedig 25 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Paolo Maldini és Leonardo Araújo is úgy döntött, hogy lemondanak az olasz futball szövetségben betöltött tisztségeikről. Erről ír a Reuters. Maldinit július 21-én nevezték ki technikai igazgatóvá. Az egyik első feladata az volt, hogy segítse megtalálni Gennaro Gattuso utódját, akinek a távozása miatt megüresedett a szövetségi kapitányi poszt. Maldini azonban 16 nappal a kinevezése után lemondott, az egykori brazil válogatott játékossal Leonardoval együtt, aki a tanácsadója volt. A lemondásról szóló döntés nem sokkal azután született, hogy az egykori olasz válogatott Andrea Pirlo bejelentette, mégsem pályázik az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjára. Az edző egy orosz sportfogadási oldallal való kapcsolata miatt nem szerződhetett le az olasz futball szövetséggel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Folytatódik Monitor című műsorunk itt a Trend FM-en a 94.2-n a mikrofonnál Németh László. Nem csak Nyugat-Európában pusztítanak óriási erdőtüzek, Magyarországon is csak idén 8700 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője azt mondja, hogy a szabadban keletkező tüzek nagy részét az emberi gondotlanság okozza, ezért Mukis Dániel tűzoltó alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy a száraz fűvön járó motorral parkoló autó is felgyújthatja a növényzetet. Lakatos László interjúja következik.
6: Ha az ember ránéz a katasztrófavédelem honlapján Magyarország térképére, egy nagy vörös paca az egész. Azt lehet hallani, hogy Európa szerte hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Itthon is hasonló a helyzet?
4: Nyugat-Európában, most jelenleg Spanyolországban, Franciaországban hatalmas erdőtüzek pusztítanak, de sajnos nem kell ilyen messzire mennünk ahhoz, hogy erdőtüzekkel találkozzunk. Idén már 8700 szabadtéri tűzhöz riasztották Magyarországon a tűzoltókat. Ezeknél a tüzeknél egy ember életét vesztette, egy idős ember a kertjében növényi hulladékot égetett, belekapott a tűz a ruhájába, és már nem lehetett megmenteni. 46-an megsérültek, a leégett terület nagysága az pedig 81 millió négyzetméter. Na most ebbe a 8700 szabadtéri tűzben benne van a 200-300 hektáros is, és az 1 négyzetméteres is. Hogyha csak a legmelegebb nyári hónapokat nézzük, mondjuk júliusban 1700 ilyen tűzeset volt, és 20 millió négyzetmétert jelentett, ami leégett. Hogyha az elmúlt napokat nézzük, akkor hétfőn 92 szabadtéri tűz volt, vasárnap 99, előtte szombaton 73. Ezeknek a szabadtéri tüzeknek a java, kétharmada, az erdő és mező. Kisebb része pedig ingatlanoknak a szabad terei, tehát gyakorlatilag az embereknek a kertjei.
6: Most a hétvégén nem is volt olyan meleg igazából, és majd most jön a hét következő felében az igazi hőség a továbbiakban, akkor ezek szerint a szél inkább veszélyes ilyen esetekben, vagy azért a nagy hőség is veszélyes lesz itt a következő napokban ilyen tűzesetek kapcsán?
4: A legveszélyesebb a szárazság, tehát rendkívül aszályos az idei év. Nem véletlen, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tűzgyújtási tilalmat azt sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. Tűzgyújtási tilalom az azt jelenti, hogy tilos erdőben és erdők 200 méteres körzetében tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Ennek az az oka, hogy az erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő lehullott növényi részeknek a nedvesség tartalma az rendkívül kicsi. Lehet, hogy van egy-két kisebb vihar, van egy felhőszakadás, de gyakorlatilag 10 perccel az esőzés követően ugyanolyan száraz a föld és a növényzet, mint a csapadékhullást megelőzően. Meleg van, nagy a szárazság, rendkívül száraz a biomassa, ezért a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra elegendő ahhoz, hogy hatalmas kiterjedésű szabadtéri tüzek, erdőtüzek keletkezzenek, Magyarországon is. Az erdőtüzeket Magyarországon nem úgy kell elképzelni, hogy ég az egész erdő, ég a lombkorona. Az nagyon ritka, hogy koronatűz keletkezzen. Jellemzően az erdők aljnövényzete, a lehullott, elszáradt növényi részek, cserjék szoktak égni. Természetesen Magyarországon is van koronatűz, de ezeknek a száma tucatnyira korlátozódik. Szerencsére is egy-két hektáron belül marad, de sajnos főleg a földi fegyveseknél, ősborokásoknál ez azért elő szokott fordulni.
6: Mi a legfőbb oka ezeknek a tüzeknek?
4: Az ember. Mindig a szabadtéri tüzeknek az emberi gondatlanság vagy szándékosság az oka. 96-98%-ban mi emberek tehetünk róla. Hulladékégetés, grillezés, cigarettacsiknak az elpöccintése, vagy akár hulladéknak a kihelyezése. Üveghulladék, fémhulladék, PET-palack eldobva képes a napsugarait nagyítóként összegyűjteni és tüzet okozni vele. Nagyon sokan hulladékot égetnek, holott tilos Magyarországon hulladékot égetni, kizárólag zöld hulladék égetésére van lehetőség ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben megengedi. Például Budapest egész közigazgatási területén tilos kerti zöld hulladékot égetni. Bográcsozni, grillezni, az mindenki a saját kertjében bográcsozhat, grillezhet, de itt a legfontosabb, hogy egy másodpercre se hagyjuk magára a tüzet. Hogyha feltámadna a szél, akkor ezt hagyjuk abba.
6: Illetve ajánlatos ilyenkor mindig egy nagy vödör vizet is oda készíteni, erről többen elfeledkeznek, pedig ez még, nem tudom, iskolás koromban ez egy ilyen alapszabály volt, hogy tüzet úgy gyújtunk, hogy mellette víz van.
4: Pontosan, legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tartjuk a tüzet, legyen oltóvíz, sőt, mielőtt meggyújtjuk a tüzet, a tűzrakó helynek a környezetét tisztítsuk meg száraz növényi részektől, nehogy a tűz ki tudjon lépni arról a helyről, ahol mi tüzet szeretnénk gyújtani. Nagyon sokan társasháznak az erkélyén grilleznek, hát ez sem a legjobb megoldás. Nyilván ez nem a szabadtéri tüzeknek az oka, ez inkább lakástüzeknek az oka, de hogyha mindenképpen olyan ember szeretne grillezni, akinek nincsen hozzáférése kerthez, akkor a társasház erkélyén elektromos grillel tud ilyet csinálni.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A vonalban itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, szép napot kívánok!
7: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Mit látunk most a piacokon?
7: Hát ugye egy kicsit gyengébbé vált a piac a reggelhez képest, tehát például a Eurostox 50 az most már inkább stagnál, a FTSE 100 viszont stagnálásból 4% emelkedésbe kapcsolt. A francia CAC-on 7% volt reggel az emelkedés, most már csak 0,2, a DAX esetében is 0,7-ről lejött 1,4%-ra az emelkedés, tehát visszafogottabb lett. Ezzel szemben itthon viszont magára talált a piac olyan értelemben, hogy ugye csökkenést láthattunk. Most 0,2% viszont már az emelkedés. Az OTP is átfordult a pozitív tartományba, most már majdnem 4%-kal emelkedik 46.250 forintra. A MOL az továbbra is gyengelkedik 7%-kal csökken 4.368 forintra. A Richter közelíti az 1%-ot emelkedésben, 11.850 forinton van, és a Magyar Telekom emelkedése talán egy picit kisebb lett, 8%-kal emelkedik 2.728 forintra. A forgalom viszont, ha sok éves átlagot nézem, annál is gyengébb egy picit, mert az inkább ilyen 5 milliárd forint környékén szokott lenni ilyenkor, és most 4,3 milliárdnál járunk, tehát látszik, hogy ma egy ilyen gyengébb nap van figyelem tekintetében és forgalom tekintetében. Ha pedig az elmúlt időszakot, hónapokat nézem, akkor meg messze ez egy alacsony forgalmú nap, tehát egy viszont azért jobb, mint egy klasszik, rettenetesen nagy uborka szezonra jellemző nyári nap szokott lenni, de ezt inkább szerintem annak tudható be, hogy azért az utóbbi időben vár nagyobb figyelem övezi a magyar bőrzét is.
2: A Coca-Cola közölt friss számokat, szeretjük ezeket az üdítőket, vagy a nép szereti őket?
7: Igen, ugye az történt, hogy nagyobb lett a fogyasztás. Itt például magának tehát ugye az eredmény is jobb lett. Ugye nyilván itt szerepet játszik ebben a világbajnokság. Több kólát isznak meccsnézés közben az emberek, úgy látszik, nem csak söröznek. 97 cent lett az eredménye, az egyrészvényre jutó eredménye itt a második negyed évben, és 93 centet vártak amúgy a piaci szereplők, és hát elsősorban a szirup értékesítés ugrott meg, tehát ebből ugye lehet azt sejteni, hogy valószínűleg pestesen szólva a kocsmákban ugrott meg a fogyasztás. Úgyhogy, és mondom, az éves előrejelzését is emelte. Ugye ez azért is érdekes, mert jobban jártak most ezek a reklámfüggő cégek az idei fotballvilágbajnoksággal. Ugye például az Adidasnál is ugye az volt a helyzet, hogy a vezérigazgató mondta, hogy hát bizony nagyon jó lett, mondjuk ott azért egy nagy fegyvertény azért volt, hogy mind a két csapat, aki a döntőt játszotta, Adidas social mezben játszott, tehát kimaxolta ilyen szempontjából, de hogy alapvetően ez a világbajnokság ez azért segített, úgy tűnik a szokásosnál nagyobb mértékben ezeknek a cégeknek, és így a Coca-Colának is.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Szép napot kívánok neked, szervusz!
7: Köszönöm szépen!
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Fél időben című rovatunkat hallották, és folytatjuk műsorunkat. A Monitort hallják itt a Trend FM-en a 94.2-n, a mikrofonnál Németh László. Csökkent az üdülők és nyaralók iránti kereslet a Velencei tónál, ez összefügg az évek óta tapasztalható vízminőség romlással és a vízszint apadásával. Az ingatlan.com felmérése szerint az elmúlt 5 évben 21-ről 17%-ra esett a nyaralók iránti kereslet aránya. Az igény viszont nőtt az állandó lakhelyet biztosító ingatlanok iránt, ami azt jelzi, hogy a térség a főváros és Székesfehérvár agglomerációs övezetévé vált. Az eladó házak négyzetméter árának középértéke 905 ezer forint, a nyaralóké 899 ezer forint. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével Péli Nagy Kata beszélgetett.
8: Egy friss hír szerint augusztusra 20 centire apadhat a víz a Velencei tóban, és megszűnhet az összefüggő vízfelület. Ti felméréseitek is azt mutatja, hogy a kettőnek azért van összefüggése. Mármint a mostani aszályhelyzet okozta víztelenség, és az ottani ingatlan árak az eladások szerkezete, illetve a kínálat szerkezete. A legfrissebb felmérésetek szerint mi a helyzet ott?
5: A Velencei tó már évek óta beszédtémát szolgáltat a nyári időszakban, elsősorban a vízhiány, vízminőség kapcsán, és jogosan merül fel a kérdés, hogy ez milyen hatással lehet a környékbeli ingatlanárakra, és Ami az első és legfontosabb tény, ami látszik, az az, hogy látszólag az ingatlanárakban még nem mutatkozik nagy változás, viszont a kínálat szerkezete és a kereslet összetétele jelentős átalakuláson megy keresztül. Ezt úgy lehet összefoglalni, hogy az elmúlt 4-5 évben a Velencei tó már egyre kevéssé nyaralóvezetként és üdülővezetként funkcionál, sokkal inkább a Székesfehérvárról és Budapestről kiköltözők agglomerációs meccéspontjaként. Ez azt is eredményezi, hogy hiába csökkent a nyaralók iránti kereset jelentős mértékben, 2021-ben még az összes telefonos érdeklődésnek több mint 21%-át tették ki az üdülőkre, nyaralókra érkező érdeklődések, ez 2026-ra már 17% alá csökkent, viszont ezt a kereslet csökkenést kompenzálni tudta az, hogy rengetegen költöznek ki állandó lakhelyet keresve a Velencei tó környékére Székesfehérvárról és Budapestről. Ez pedig stabil szinten tartotta a keresletet. Bizonyos településeken azért érződik az, hogy már nem ugyanaz a Velencei tó, mint amit régen megszokhattunk, viszont ez az árakat még jelentősen nem befolyásolja. Vannak olyan települések, amik nagy vesztesei az elmúlt időszaknak, ezek közé tartozik például Pákozd, ahol az összkereslet lefeleződött az elmúlt egy évben, és Velencén is több mint 11%-os volt a visszaesés. Gárdonyban viszont egy minimális 3%-os erősödést látunk tavalyhoz képest, Sukoron pedig 20%-kal bővült a telefonos érdeklődések száma.
8: Ugye azt mondtad, hogy ez egy évek óta tartó folyamat. Minden bizonnyal valahogy meg kell majd oldani, és meg is fogják, mert kénytelenek lesznek a vízminőségét és annak mennyiségét valahogy helyrehozni. De a jövőre nézve is tartós lesz vajon ez a tendencia? Hogyan látod?
5: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert minden egyes olyan hír vagy remény, ami megoldást kínálhat a jövőben a Velencei tó problémájára, az ingatlan piacon is lecsapódhat, tehát ez kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor valaki egy nagyvárosban nézelődik egy társasházi lakás iránt, és mondjuk az épület felújítására már elfogadott a lakóközösség egy tervet, ezt az eladók általában már azonnal beárazzák a saját lakásukba is, annak ellenére, hogy még semmilyen munkálat nem kezdődött meg, sőt még lehet, hogy a társaság hitelt vesz föl a korszerűsítésre. A Velencei tó környékén hasonló lehet a helyzet, hogyha egy elfogadásra kerül egy rendezési terv, egy olyan megoldás, ami ezeket a problémákat enyhítheti, amiket most látunk, akkor biztos vagyok benne, hogy ez az ingatlanárakba begyűrűzik, tehát nem fog olyan negatív hatást gyakorolni a Velencei tó ökológiai helyzete az ingatlanárakra, mint amit most gondolnánk, meg amit most látunk, hogy indokolt lehetne. Ez azért is izgalmas, mert ilyen tervről egyelőre, elfogadott tervről még nem tudunk. Többször ez fölmerült, helyi, meg kormányzati szinten is. De nagy kérdés, hogy hogy lesz kezelve a helyzet, illetve hogy a tó környékének a gazdasága milyen mértékben sinni meg ezt a fajta átalakulást. Mert az rendben van, hogy az ingatlanok iránti kereset átalakul, és nem feltétlenül nyaralókat keresnek az ingatlant keresők, hanem inkább állandó lakhelyet választanak a Velencei tó környékén, de a helyi vállalkozóknak, a helyi szolgáltatóknak ez mind-mind lépéskényszert jelenthet, mert át kell alakítani a tevékenységüket, és az idény jellegű nyaralók helyett inkább az oda költöző helyiekre érdemes majd fókuszálni. Ez az ingatlan piacra is hatással lehet, és az ingatlan kínálatra is. A kereslet a nyaralók iránt 2025-ről 2026-ra több mint 26%-kal esett vissza, és eznek részben az is az oka, hogy most már egyre kevesebb nyaralót kínálnak eladásra, mint amit a korábbi időszakban láttunk. Viszont ez azt is előrevetíti, hogy az ingatlan kínálat átalakulásával párhuzamosan az ott élők igénye is, meg az ott megjelenők igénye is átalakulhat, tehát lehet, hogy már nem feltétlenül néhány hétre vagy néhány napra keresnek szállást a Velencei tó irányába látogatók, hanem inkább olyan szolgáltatásokra, inkább olyan megoldásokra vágynak, ami az ott élőknek jelenthet megoldást bizonyos problémáikra.
2: két perc múlva 13:30, és akkor jövünk a legfrissebb információkkal, hírekkel, majd itt a Trend FM-en a 94.2-n. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Lakatos László, a riporter Péli Nagy Kata és a hírszerkesztő Kovács Gergő nevében Németh Lászlót hallották, és nem sokára következünk a hírekkel.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét, az előzetes mérések szerint 7,1-es erősségű földmozgást érzékeltek. A földrengés Dél-Korea egyes részein is tapasztalták. Az NK a botrány miatt letartóztatásban lévő Búzs Balázs is gyanúsította az óbudai korrupciós ügyben, ezzel 33-ra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma. Az ügyészség Búzs Balázst, aki 2002 és 6 között a kerület alpolgármestere, 2006 és 19 között pedig polgármestere volt, hivatali helyzetével visszaélve üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével gyanúsítja. Ez szerint a politikus 150 millió forint kenő pénzt vett át. Megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A testület felállítása a Tiszapert egyik fő ígérete volt a választási kampányban. Az elnököt és a helyetteseket 30 napon belül választja meg az országgyűlés, a szervezet büntetőeljárást megelőző csoportja kockázatelemzést végez, betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba, ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Hamarosan átadhatják az Észak-Koreát Oroszországgal összekötő hidat. A Tumen folyó feletti átkelő lesz az első közvetlen közúti összekötetés a két ország között. A híd észak-koreai oldala már elkészült, az oroszokra azonban még várni kell a 100 millió dollárra becsült költségeket, a felek a turisztikai és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésével indokolták. A Tumen folyó Észak-Korea északkeleti határfolyója, amely Oroszország mellett Kínát is érinti. Az ukránok és Dél-Korea szerint a hídépítés valójában stratégiai célokat szolgál, hogy a két ország eltitkolja a világ elől, hogy mit szállítanak egymás között. A vártnál jelentősebben 2,6%-kal csökkent a Michelin féléves bevétele. A világ egyik vezető gumiabroncs gyártójának eredménye, illetve forgalma 12,7 milliárd euróra esett a korábbi 13 millióról. Az adózott eredmény 770 millió euró volt. Az üzemi eredmény gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbival, 1 milliárd 450 millió euró. A cég becslése szerint a közel-keleti konfliktus idején mintegy 400 millió euróval növeli majd energia, nyersanyag és logisztikai költségeit.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödés mellett 144.782 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 9%-kal csökkent 4.368 forintra, az OTP 4%-os erősödésben 46.270 forinton áll, a Richter 9%-os pluszban 11.850 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal erősödik, és 2732 forinttól jegyzik. A bankközi devizapiacon idehoza 1 euró 361 forint és 23 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 83 fillér, egy svájci frank 387 forint és 78 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 47 fillér, a cseh koronáé 14 forint 94 fillér. Egy angol fontért 422 forintot és 20 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos száraz időnk lesz, csapadék nélkül, a szél több helyen megélénkül majd. A hőmérséklet 27 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Fesztivál.
1: A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kulka János egy rendkívül különleges jubileumi összművészeti produkció főszereplőjeként lép fel a Művészetek Völgyében. A művész a Feledi projekt és a Sárik Péter trió közös Cseresznyéskert című előadásában látható, amely Csehov klasszikus drámáját dolgozza fel, a kortárs tánc, az élő jazzzene és a próza fúziójával. A július 29-én szerdán 21 órakor kezdődő előadás helyszíne Vigán Petend, a Völgy színpad. Aznap a Völgy, a hagyományőrzés, a folk és a pörgős világzene ünnepe is lesz rendkívüli, neves, hazai fellépőkkel a középpontban. A Panoráma színpadon este 8:30-tól Folk Karcok szuperkoncert kezdődik, egy egészen egyedülálló jubileumi gálaműsor, ahol Szalonna is bandája látja vendégül a hazai könnyű és népzene legjavát. Színpadra lép többek között Szabó Balázs, Grillus Dániel és Grillus Vilmos, Kubinyi Julcsi, valamint Agócs Marci és Agócs Gergő is. A zenei kollaborációkat a Magyar Állami Népi Együttes táncművészei kísérik. Aznap 23 órától pedig a Hamisítatlan, energikus cigány zenéjéről ismert Parnograszt a Művészetek Völgye egyik legnagyobb buliát hozza el a fesztivál nagy színpadára. Garantáltan megtáncoltatják a közönséget a sodró energiájú ritmusokkal.
0: Film.
1: A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja először a magyar közönség az író-rendező Mayer Bernadett önéletrajzi ihletésű történetét, a Mami Blue-t. A fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint a történet főhőse, akit Vilmányi Bennett alakít, az első gyermeke születése után szembesül azzal, hogy édesanyja cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását. A fiatal férfi választás elég kényszerül anyja és saját családja között, mivel felesége külföldön kap munkát. A Mami Blue a pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future című versenyében a legjobb filmdíját kapta meg, emellett Fűr Anikót, a legjobb színésznő, még Vilmányi Benettet a legjobb színészdíjával tüntették ki. A borsodi Seregszemlén szerepel a berlini Nemzetközi Filmfesztiválról érkező Heysel 85 című thriller is. Az alkotás archív felvételek segítségével idézi fel az 1985-ös brüsszeli Begdöntőn a Juventus és a Liverpool szurkulóinak összecsapását, a szervezési hiányosságokat, a stadion rossz állapota miatti halálos tragédiát és a háttérben zajló mérlegelést a mérkőzés lefújásáról. A Cinefesten idén is láthatóak lesznek a Cannes Filmfesztiválon szerepelt alkotások, köztük Andrei Zviagincevnek a zsűri nagydíjával elismert Minotaurus című filmje. A Franciaországban élő száműzött orosz rendező új filmje az orosz-ukrán háború elmérgesedésének kezdetén játszódik. A történet középpontjában egy orosz üzletember áll, akinek életét a gazdasági szankciók nehezítik meg, miközben felesége hűtlenségével is szembesülnie kell. A film Claude Cabrol 1969-es a Hűtlen feleség című pszichológiai thrillerének kortárs orosz környezetbe helyezett újragondolása. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4-e és 12-e között

0: Most népszerűsítése is, hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy a drón napon a gyerekeket, családokat, hobbi drónosokat és a technológiai újdonságok iránt érdeklődőket egyaránt változatos élményekkel várják.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Lillafüred, ahol a palotaszálló a sziklafalból nő ki, a kert pedig a levegőben lebeg. Az ország egyik legszebb természeti adottságú üdülőhelye a Bükk-hegységben, a Garadna-völgyben búvik meg, és aki már járt Lillafüreden, tudja, hogy a helyvarázsa nem csak a tóban és az erdőkben rejlik, hanem abban a rendkívüli kertben is, amely a sziklafalhoz tapadva teraszról teraszra ereszkedik alá. A Hámori tavat már 1319-es oklevelek is említik, az eredeti kisebb tavat pedig 1813-ban völgyzárógát duzzasztotta fel, hogy vizet biztosítson a vashámor működéséhez. A terület nevét a szájhagyomány szerint gróf Bethlen András adta az 1890-es években unokahúga Vai Lilla tiszteletére. A palotaszálló építésének ötlete 1920-ban merült fel gróf Bethlen István részéről, aki kormányüdülőnek szánta, és 1927-1930 között Lux Kálmán tervei alapján neoreneszánsz stílusban el is készült az együttes. A szálló meredek emelkedő tetején áll, körülötte támfalakkal tagolt teraszos kert és növényritkaságokban gazdag park húzódik. Ez az úgynevezett függőkert, amely az épület és a sziklavilág közötti kapcsolat legszebb megnyilvánulása. A szálló mellett van a Lillafüred vízesés, amelyet a palota építésekor alakítottak ki, és ma is az egyik legnépszerűbb látványossága a völgynek. A sziklafalból fakadó víz, a neoreneszánsz homlokzat és a teraszos kert hármasát kevés hely tudja felülmúlni Magyarországon. A II. Világháború után évtizedekig szakszervezeti üdülőként működött az épület együttes, ma pedig európai színvonalú szállodaként fogad vendégeket. De a park és a vízesés látogatók számára is nyitott. Az ország északkeleti sarkában, a Bodrog köz szívében rejtőzik egy különleges kastélypark, amelyről a legtöbb utazó mit sem tud. A Pácini Mágócsi kastély Magyarország legnagyobb reneszánsz kastélya, és az egyetlen az országban, amely hiteles képet nyújt a késő reneszánsz kastélyépítészet szellemi örökségéről. Az eredetileg megerősített vár a 16. század végén épült, két sarokbástyával, hangulatos belső udvarral, amelynek fő ékessége a helyreállított kútház. A csaknem 20 hektáros tájképi park az egykori ártéri liget erdőből nőtt ki, és bár az évtizedek során területeket veszített útépítések és sportpályák kialakítása miatt, értékes idős faállományát máig megőrizte. Méretes házfák, kőrisek, szürke és fekete nyárak, mezei juharok, több száz éves tölgyek és fenyőcsoportok hívják fel magukra a figyelmet. A botanikai különlegesség azonban egy jóval ritkább faj. A Magyarországon alig előforduló fekete nyír jól fejlett példánya is megtalálható a területen. Ez önmagában zarándok helyé teszi a természetjárók és botanikusok számára. A kastély nyugati oldalánál egykor patkó alakú tó terült el, amelyet a karcsapatak felduzzasztásával töltöttek fel. A déli fal mára eltűnt, valószínűleg a park alakításakor bontották el, hogy természetes átmenetet biztosítsanak a kert többi részéhez. A tájképi kert természetvédelmi terület, a látogatás tehát nem csak élmény, hanem egy különleges ökológiai örökség megismerése is egyben.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Je voudrais tout savoir et voir dans le noir.
1: Gazdaságról érthetően minden hétköznap 6:30-tól a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem nektérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Folyamatban van a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat, ezt a tájékoztatást adta a belügyminisztérium. A tárca közleménye hangsúlyozza, a vizsgálat ideje alatt nem közölnek részleteket, ugyanakkor a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A szervezet felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. Elnökét és elnök helyetteseit 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal büntetőeljárás megelőző csoportja kockázatelemzést végez majd, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, okiratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Hamarosan átadhatják az Észak-Koreát Oroszországgal összekötő hidat. A Tumen folyó feletti átkelő lesz az első közvetlen közúti összeköttetés a két ország között. A híd észak-koreai oldala már elkészült, az oroszokra azonban még várni kell. A 100 millió dollárra becsült költségeket a felek a turisztikai és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésével indokolták. A Tumen folyó Észak-Korea északkeleti határfolyója, amely Oroszország mellett Kínát is érinti. Az ukránok és Dél-Korea szerint a hídépítés valójában stratégiai célokat szolgál, hogy a két ország eltitkolja a világ elől, mit szállítanak egymás között. Megdőlt a negatív rekord, soha nem volt még ilyen alacsonyan a Duna-Budapestnél, a vízmérce 31 centit mutatott reggel. A vízügyi főigazgatóság még frissebb adatai alapján már csak 30 centit mértek. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszon is korlátozások vannak. A Velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat, nagyjából egy méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony, az ország mintegy 90%-án közepes, vagy annál súlyosabb asszályban.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 144.825 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte az 5,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,5%-os csökkenésben 4.378 forinton áll, az OTP 4,1%-kal emelkedett 46.260 forintra. A Richter 1,1%-os pluszban 11.870 forinton, a Magyar Telekom 7%-kal került feljebb 2.724 forintra. A Masterplast 2.760 forinton áll 7%-os mínuszban, a Forage 1.690 forinton 1,8%-os csökkenés mellett. Az Opus 1%-kal korrigál lefelé, és 368 forinton jegyzik jelenleg a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 0,5%-os mínuszban 63.379 dolláron és 71 centen forog, az Ethereum 1.873 dolláron és 21 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 21 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 90 fillér, egy svájci frank 387 forint és 67 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 46 fillér, a cseh koronáé 14 forint 93 fillér. Egy angol font 422 forintba és 18 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 is 1%-os pluszban, akár csak a madridi IBEX mutatója. A milánói börze 0,4%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 1%-kal csökkent 81 dollár 77 centre, a Brent jegyzési ára 87 dollár 21 centen áll hordónként. Egy uncia aranyért 1,3%-os mínuszban 4024 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos száraz időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel, a hőmérséklet estig 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
3: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Balogh Máté, zeneszerző, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
4: Szervusz, Robi.
3: 33 éves vagy, ugye?
4: Igen, nagyon fiatal. 34.
3: Milyen a krisztusi korban Magyarországon zenét szerezni?
4: Könnyű.
3: Könnyű?
4: Igen.
3: Miért foglalkoztat téged ennyire a mesterséges intelligencia?
4: Nézd, a mesterséges intelligencia azóta foglalkoztat, mióta megrémiszt. Ugye azt pont az előbb is beszéltük, hogy attól egyelőre nem tartok, hogy kreatív dolgokat fog létrehozni a számítógép, vagy versenyezni fogok vele bizonyos értelemben, és attól sem félek, hogy a kreatív ipar más szereplői, például képzőművészek vagy irodalmárok versenyezni fognak vele, de olyan mennyiségi kapacitása van egy nagyon egyszerű programnak, amit akár te vagy én is meg tudunk írni.
3: Meg tudunk mi írni egy ilyen programot?
4: Szerintem igen, tehát hogyha 15 percet foglalkozol vele, akkor bizonyos nyelvekben, például Pythonban meg tudsz írni egy olyan programot, hogy akkor most szedje össze neked az összes Beethoven menüetet, hogy milyen hangnemekben van, vagy mi a formája, vagy bármi. Ezzel ugye nem tudsz versenyezni, tehát ezzel a tudással nem tudsz versenyezni, de ez csak egy tudás. Tudod, sok zeneakadémián a zeneszerzők mindenféle stílusgyakorlatokat tanulnak, meg kell tanulni a Beethoven stílusában, meg a Bach stílusában, meg a Domenico Scarlatti stílusában komponálni. Ez egy számítógépnek semmi. Tehát ő ott megismeri a Domenico Scarlatti 555 szonátáját egy tized másodperc alatt, és utána ír egy 556-odikat. És azért ebből ijesztő dolgok jönnek ki, tehát ezek nagyon híresek, az előbb is, amit említettünk, mielőtt idejöttünk a stúdióba, a Deutsche Telekom komponáló robotja befejezte a Beethoven 10. szimfóniáját. És azért az elég erős. Szóval, hogyha azt egy szakmabeli meghallgatja, akkor arra azt mondja, hogy hát ez tényleg Beethoven.
3: Ha stílus szempontjából nézzük, igen. De hogyha a lélek, vagy azt a plusz szempontot akarjuk belátni, az lehetséges?
4: Szerintem egyelőre nem, vagy nem látom jönni. Tehát az a kreativitás, hogy egy olyat alkosson, amit senki sem alkotott, és az egy innovatív, akár innovatív, tehát nem is kell azt mondani, hogy zseniális, egy új dolog, az nem. De hát ez ugyanolyan, mint hogy a telefonon ott van a Van Gogh filter. Hogy most téged lefényképezek, és akkor az egy Van Gogh-os lesz, vagy esetleg Klimtes lesz. Ezek csak stílus elemek, amiket ő. De azon nem tudsz versenyezni.
3: Hát... Félteni kell a művészetet az AI-tól, illetve az AI fejlődésétől?
4: Hát nézd, a piacot...
3: Egyáltalán mi a művészet, ugye? És akkor most akkor belecsapatunk a lecsóba. Most akkor kezdje beszélni, és akkor nyomjuk.
4: Jó, tehát művészet kettős pont.
3: Igen.
4: Nem, szerintem az, hogy torzítja a piacot, ami hát nagyon, hogy is mondjam, effektálja, hogy ilyen szép szót használjunk a művészetet, ugye?
3: Mi pedig tehát affektálunk.
4: Az, hogy a Spotify-on robotok által komponált dalokat robotok hallgatnak, és az jogdíjat generál, ugye azzal nem lehet mit kezdeni, mert az egy ugyanolyan jogdíj, mint amit én kapok.
3: Én ezt nem tudtam ennyire, hogy van ez a jelenség.
4: Tehát, hát, ez egy nagyon komoly probléma. A mai szerzői jogi konferenciák, mindenféle nemzetközi zeneszerző találkozók, ez az elsődleges probléma, ezzel a jog sem tud mit kezdeni. Azért, mert hogyha te egy cég vagy, aki azzal foglalkozik, hogy melyik számnak mi a hallgatottsága, és ott szerepel az, hogy 33 millió, akkor abból nem tudod, hogy abból mennyi volt csak egy program által generált hallgatás. És hogyha valaki készít 15 000 fiókot egy ilyen online megosztó platformon, és folyamatosan hallgatja ugyanazt a számot 15 ezerszer újra és újra és újra, azzal nem fog tudni versengeni egy olyan szám, amit emberek hallgatnak. Mm-hmm. És az ugyanolyan jogdíjat generál, és ugye teljesen tortul a piac.
3: Egyébként, amikor te az AI-t társul fogadtad, és komponáltatok közösen egy darabot, akkor pontosan mit csináltál? Mi volt ez?
4: Az egy nagyon klasszikus feladat volt, mert a Magyar Telekom a Deutsche Telekom mintájára szeretett volna létrehozni egy zeneművet, és egy Janosov Milán nevű adattudós, ilyen is van, amit egyébként mindenkinek ajánlok, van egy remek könyv, aminek az a címe, hogy Data. Ő valamilyen módon kinyerte a Telekom cella adataiból, tehát valamiféle frekvenciákat kinyert, ez azt jelenti, hogy az ország fel van osztva cellákra, ezek ilyen kis, nagyon pici cellák, ilyen kis egyszer egy méteres valamik, és akkor megnézte, hogy hol volt telefonforgalom, vagy mobilnet forgalom, és ezt valamilyen módon én sem teljesen láttam át, hogy hogyan, de frekvenciákkal alakította át, és ez egy dallam volt. Ez egyszerűen egy meghallgatható párperces dallam volt, amit ilyen értelemben a Janosov Milán szerkesztett, de a mesterséges intelligencia komponált, és én ezt a dallamot felhasználtam egy variációs sorozatban, tehát mint dallamot, különböző variációkat írtam már, ami persze a zenetörténetben egy nagyon megszokott és tipikus dolog, hogy zeneszerzők létező témákra komponálnak valamit. Úgyhogy ilyen értelemben az én munkám az nagyon tipikus volt, de az az alapanyag, amivel dolgoztam, az a mesterséges intelligencia által lett komponálva, és ennek az lett a címe, hogy The Melody of Budapest, és ez fenn is van az interneten, könnyen megtalálható. Uh-huh.
3: Miért lett ért a zeneszerző? Miért akartál zenét szerezni? Ugye szép magyarsággal fogalmazol.
4: Nézd.
3: Zenész családból jössz.
4: Na hát ez már ugye egy defekt.
3: Lelkipásztori, föntebbről kezdve, de egyébként a szüleid muzsikusok voltak, ugye? Ezt mondhatjuk.
4: Mind a két szülő muzsikus, így van, mai napig gyakorló muzsikusok, anyukám zongorista, apukám kürtös, illetve fúvózenekart vezet. Ez neki nagyon fontos. Mindenki zenész volt egyébként körülöttem, mert az öcsém is. Igen, apám családja nagyon sok lelkipásztor volt, református lelkészek voltak. A dédnagyapám, ő egy köztiszteletben álló református lelkész volt Szolnok megyében, meg Tápjószele környékén, Cegléd, de főleg Szolnok.
3: Jászság. Az Jászság. Igen, már nem, vagy nem még Pest megye, a Tápjószele?
4: Tápjószele szerintem még Pest megye. Aha. Cegléd is szerintem Pest megye talán, de most
3: Tuti.
4: Tehát ő sokáig Cegléden volt, és aztán Szolnokon, és tényleg ő egy fontos lelkipásztor volt. Én csak nemrég tudtam meg például azt, hogy ő zsidókat mentett a vízkorszakban, és ez egyszerűen a Tápjószele Facebook csoport rakta ki, ott volt a dédnagyapám, és megköszönték neki, pedig már nem tudom hány éve, 40 éve halott, vagy 50 éve halott, hogy ő ott nagyon sok zsidót megmentett. Ami szerintem egy nagyon büszke voltam, az igazság. Na, de nem is ez a fontos. Az a fontos, hogy én nagyon sok hangszeren tanultam gyerekkoromban, de egyiken sem elég kitartóan, tehát minden évben elkezdtem egy új hangszert.
3: Zongoráztam. Még egy kérdés, hogy ez valahogy az egész vallásosság, lelkipásztor, felmenőkhöz kapcsolható, nem tudom micsoda, tudás, életérzés, ez hatott rád, vagy megjelenik a te munkásságodban, és a szüleidben is benned, valamilyen formában?
4: Hát nézd, jó kérdés. Bizonyos, persze biztos, hogy igen. A család másik ága, ők, tehát anyukám felől, ők egy másik, ők például katolikusak voltak, tehát hogy ilyen értelemben nem volt egy ilyen nagyon erős definícióm, hogy akkor én tartozom egy egyházhoz, egyébként ilyen most sincs. De biztos igen, tehát biztos a reflexeimben benne van. Hogyha nem politikai értelemben nézzük ezt a dolgot, hanem magatartásilag, vagy a mindennapokban, akkor én valószínűleg egy ilyen konzervatív beállítottságú ember vagyok, tehát nézd meg, a mindennapokban József Haydnnal és Bartók Bélával foglalkozom. Tehát eleve
3: igen,
4: van
3: egy... Ha valaki meghallgatja a zeneműveidet, akkor nem biztos, hogy ez a kép rajzolódik ki. És ez most alapvetően nem egy negatív jelző, okay, természetesen.
4: Lehet, de azt hiszem, hogy van-e hatás, tehát biztos, hogy van. Szerintem az, hogy miért lettem zeneszerző, vagy hogy miért kezdtem el komponálni, ott nincsen ilyen dolog. Tehát az inkább annak a kudarcából ered, hogy én egyik hangszeren sem igazán tanultam meg jól. Uh-huh. Viszont volt egy nagy rálátásom sok-sok hangszerre, hogy ott mit lehet csinálni, és elkezdett ez érdekelni, hogy hogyan lehetne új zenéket létrehozni. Nagyon sok zenét ismertem, tehát a komoly zene engem már kisgyerekkoromban is érdekelt, apukámmal sokat hallgattunk zenét, hardcore dolgokat, tehát Beethoven, Herbert von Karajannal, meg ilyenek.
3: Azt tudom, hogy meg volt nekik az összes Karajan, ezt hallottam.
4: És ott a partitúrát néztük, tehát volt egy olyan dolog, hogy én nagyon szeretem a zenét hallgatni, és szeretnék én is létrehozni olyan zenéket, amik még sosem írtak. Uh-huh. És ez sokszor éreztem, és aztán sokkal később hallottam egyszer egy rádió interjúban, az interneten találtam egy régi rádió interjút, ahol Rozsda Endre, aki egy Párizsba emigrált avantgárd festőművész volt, azt mondta, tört magyarság, ilyen már akcentussal beszélt magyarul, és azt mondta, hogy hát, hogy ő nagyon sok képet látott múzeumokban, a legnagyobb képeket, Tintorettót és Klimtet és mindenféle stílusokkal, de hogy ő azt akart, hogy olyan képet fessen, amit még soha senki nem látott, és akkor látják meg először, hogy na, olyan kép is van. Na és akkor igazából az az igazság, hogy ez volt velem is.
3: Uh-huh. Sikerült ezt a formát megtalálni? Így Krisztusi korban?
4: Hát nézd, ez van nem ilyen, az én forma, dolgom, hogy ezt eldöntsem.
3: Törekszel valamilyen formára, uh-huh, vagy van valamilyen korábban kialakított elképzelés, vagy ilyen ösztönösen járod az utadat?
4: Nem voltam tudatos ebben, hogyha észrevettem azt, hogy valamire hasonlít, vagy nagyon erősen érződik rajta a hatás, akkor úgy szégyeltem magam, ami nem biztos, hogy jó. Mostanában már ezt nem érzem. Most nem érzem azt, hogy valamire hasonlít, amit csinálok, és nem, ha nem is tudatosan, de mivel sokat komponáltam, vagy sokat komponálok, ezért kialakult valamiféle rutin, tehát valamilyenek most már a darabjaim.
3: Például közös bennük, hogy mindegyikben van beszéd. Vagy nagyon sok beszédet használsz, és nagyon sokszor te adod elő.
4: Igen, mostanában ez így volt. Igen.
3: Van benne egy ilyen rejtett exhibicionizmus valahol, vagy ez inkább csak az érdeklődési körfüggvényében alakult így, hogy ha már ilyen darabot írtam, akkor milyen a dumánék én közben?
4: Ennek a forrását nem is tudom. Tehát, hogy ez hogyan kezdődött el.
3: Lehet, hogy volt ott ilyen színjátszó ős is, vagy valami. Arra nem kipásztori vonal vele.
4: Arra nem tudsz. De... Ez most már korán kialakult egyébként, tehát az én színházhoz való viszonyom, még hogyha én nem is vagyok egy színházi szerző, tehát az én zeneim nem mennek színházban, nem csináltam kísérőzenét, stb. Dolgoztam 4 évet a Színművészeti Egyetemen, amikor még zeneakadémista voltam korrepetitorként, tehát zongoráztam is, zongorával kísértem, és ott egyszer-kétszer csináltam kísérőzenét, és akkor azért ez a sanzon világ és a mindenféle színházi dalok, ez engem nagyon megfogott az igazság. Igen. Sok ilyet előadtunk, én akkor zongoráztam, francia sanzonok, háború előtti német színháznak, a mindenféle kabaréi.
3: Hú, ez jó, ez jó kis
4: világ. És igen.
3: Ilyen dekadens, kicsit ilyen bohém,
4: abszolút. És nagyon sokszor nem tudnak énekelni, tehát onnan jött nekem ez az egész, hogy azért egy színházi közegben az emberek nem képzett énekesek.
3: Igen.
4: És amikor ezek a magyar filmeken is, amikor a Latabár Kálmán énekel, vagy a Kis Manyi, vagy nem tudom ki, énekel, vagy a Jávor Pál, akkor ők nem tudnak énekelni, tudod, és nem azt éneklik, hogy a lányok, a lányok, a lányok, hanem az, hogy a lányok, a lányok, tudod, igen, egy ilyet csinálnak, igen. És valahogy ez egyébként sok zeneszerzőt, a Schönberget is ez nagyon megihlette, tudod, a Pierre Lünerben.
3: A Schönberg nekem eszembe jutott a dalaidat, vagy a művédet hallgatva.
4: Igen, szóval ez valahogy kialakult.
3: Az énekbeszélőt rengetegszer alkalmazta.
4: Igen, igen. És amikor elkezdtem ilyeneket írni, ami most már azért régen volt, lassan 10 éve, akkor az az igazság, hogy nem az akadémikus közegben, ahol nagyon képzettek az énekesek, ott nem találtam olyan embert, aki ezt pont úgy tudja, hogy egy színpadi jelenség is. És nem azt akarom mondani, hogy én vagyok a megfelelő. Nem vagyok profi, hanem talán az volt a legkönnyebb, nem vagy kell fizetni.
3: Hát egyrészt igen, vagy inkább annak az igénye, hogy nem biztos, hogy a hideg profizmus a legjobb, hanem lehet, hogy magában van egy ilyen tökéletlen valami, és az friss lendületet tud a cuccba belevinni esetleg?
4: Így van, az egész akadémikus közegnek, ugye, ott minden a zenéről szól. Tehát minden a zeneszerzőről szól, és sosem az előadóról. Gondold el, hogy a könnyű zene például, ugye az mindig az előadóról szól, hogy milyen az a személyiség, aki azt előadja. Azért mennek el az emberek a koncertre, mert a Madonna lép fel, vagy a Dua Lipa lép fel, vagy nem tudom ki. És nem azért, mert hogy kiírta a számot. Te tudod, kiírta a Dua Lipának a számot? Senki se tudja.
3: Hát valami fontos producer, valami.
4: És inkább,
3: de én nem tudom.
4: Minél inkább eltávolodunk a Beatles-től, a nagyon klasszikus popzenétől, annál kevésbé tudjuk, mert ott még tudjuk, hogy melyik számot a Paul McCartney írta, és melyiket írta a John Lennon. Lehet tudni.
3: De azért nem lehet tudni, mert Lennon McCartney néven szerzőpáros voltak, de ez csak bizből.
4: De ők is adták elő, és
3: igen.
4: Ma is van néha ilyen, mert a Bob Dylan is maga írja, meg a Frank Zappa is maga írta, de ma egy aki, ami miatt elmennek a nagy stadionba, és megtelik több tízezer emberrel a stadion, ott nem az zene miatt mennek el, hanem az előadó személyisége miatt, ahogy ő előadja. Komolyan? Gondold el.
3: Hát igen, sőt, akkor menjünk tovább, akkor lehet, hogy nem is az előadó személyisége, hanem a show miatt, meg a látvány miatt.
4: Persze, és tehát, hogy minden... egy színpadi dolog miatt nem kell. Egy Mozart kvartettre pedig, jó, nagyon fontos, hogy az jól legyen intonálva, nagyon fontos, hogy talán fontos az is, hogy ki játsza, de akkor is arról van szó, hogy az elsődleges hatás a Haydn-nek a művészete is. Most ma meghallgatom a Mahler 8. szimfóniát. Szerintem nagyon, hogy mondjam, minden olyan projekt, ami ezt az egészet egy kicsit lazítja, és nem azt mondom, hogy egyszerűsíti, meg azt sem mondom, hogy degradálja, meg azt sem mondom, hogy kivonatolja, attól az még egy nagyon mély dolog, hanem lazítja. Tehát az egész előadási processzus, az, hogy annak mi a formája, ahogy az elő van adva, az nagyon üdvözítő. És az engem nagyon elkezdett érdekelni. És legutóbb csináltunk egy rádiójátékot a Szvoren Edinával, ami végül is nem is egy rádiójáték, hanem inkább hangjáték. Az a címe, hogy Lópánik, és lovakról szól, akik megbokrosodnak. Ezt akkor írta az Edina, amikor az előző olimpián az öt tusában egy ló megbokrosodott, és az a német lány, aki vezette az egészet, és ő volt az aranyesélyes, az emiatt nem is kapott érmet, sokadik le. Szóval ott az volt életem egy nagy lépése, hogy felkértem egy színésznőt, hogy azt énekelje. Egy olyan színésznő, a Kurta Niki, aki egy sikeres fiatal színésznő, és még annak idején a Színművészeti Egyetemről ismerem. És az szerintem az elmúlt évek egyik legjobban sikerült előadása volt. Tehát nyilván egy csomó plusz munka volt, hogy a Nikinek betanítsa magát, nem tud kottát olvasni. Tehát, hogy nekem azt fel kellett vennem telefonon, hogyha volt benne valami énekelni való, hogy azt hogy kell csinálni. Tulajdonképpen betanítottam neki, mint egy korrepetítor. És azt hiszem, hogy az összes ilyen szöveges darabom közül az sikerült a legtermészetesebben. Ott semmi olyat nem éreztem, hogy feszengenem kell az akadémizmus miatt, amiatt, hogy ezt valaki nem fogja érteni. És eszméletlen különböző közönség jött össze, teljesen véletlenül szerintem.
3: Mert egyébként feszengsz? Tehát, hogyha mondjuk van ilyen lámparáz, meg ilyen para fiatal zeneszerzőkben, hogy valamilyen közegnek megfelelni, akár...
4: Nem erre gondolok, hanem nem, lehet, hogy ez egy rossz szó, hogy feszengelj. Nem,
3: azért kérdés, majd így is felteszem utána.
4: Az zavar engem, hogyha olyan dolog sül ki, akár az én kezem közül, akár valami, ami csak egy behatár, minden behatárolt. Tehát a könnyű zene is persze csomagokban működik, nem mindenkinek szól a Dua Lipa, mert Indiában nem értik a Dua Lipát. Nem ezt akarom mondani, hogy van olyan zene, ami mindenkinek szól, de hogyha a zenének az az igénye, hogy a közönségnek egy nagyon mély, intellektuális műveltsége kell, hogy legyen, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, akkor azon egy kicsit... az engem zavar. Tehát ez egyre jobban elkezd zavarni. Tehát, hogyha nekem nagyon, ez az irodalomnál is így van. Tehát, hogyha olyan kortárs irodalom van, amihez mindenképpen ismerni kell James Joyce Ulysses-ét belülről, különben nem érted azt az utalást, ami arról szól, és nincsen egy primer olvasata, ami hat rád, pedig én kocka vagyok, én tényleg kocka vagyok, tehát én elolvastam a világ összes, nem tudom, hogy nagyon fontos, ami mindig beszélni kell az asztaltársaságnál, tehát, de nagyon zavar az, hogy akkor annak nem lesz egy olyan, ezt tudom mondani, primer hatása, egyszerűen nem működik az első dimenzióban, csak a harmadik dimenzióban, tudod? És ezt valamelyik interjúban mondtam, és lehet, hogy már unalmas, de nekem volt egy olyan darabom, ami egy nagyon intellektuális, nagyon-nagyon-nagyon konkrét dologra utalt, egy Verdi akkordsorra. Érted? A darab egy Verdi akkordsorra utalt, az Otellónak egy, nem is az Otelló, a Falstaffnak egy akkordsorára, amin lement az én darabomban, nagyon lassan egymásba folyt. És meghívtam az akkori zeneszerző kollégáimat, hogy most hallgassátok, itt lesz a dolog, és utána mondták, hogy össze-vissza csúszkált, nem értük, hogy nagyon így meghökkentem, hogy Jézusom, mivel foglalkozom én, vagy mit csinálok én.
3: Hát igazából, hogy túl van gondolva valami, és akkor... Szerintem manapság ez már nem mond semmit, de hát nem akarok ilyen anti-elitista lenni, de hát amikor így valamire visszautalunk háromszor, és akkor azt megvariáljuk, és akkor még ilyen intertextualitás, meg olyan cucc, és akkor a végén már egy ilyen intellektuális játéknak jó, de megább az
4: nem,
3: a primer élmény az elvész,
4: akarom mondani,
3: nem?
4: Hogy én azért nagyon ebbe voltam, tehát hogy ez nekem valahogy...
3: Mikor szabadultál hát, meg ettől a hatalmas még jótól?
4: Tehát most is egyre jobban megszabadulok ettől. Tehát, hogy még most is azért néha fontosnak tartom ezeket, amiket én sem veszek részre, hogy ez egy őszintétlen dolog. Tehát, hogy egy ilyen kultúrnáci vagyok, ezt így szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy
3: az tehát akkor valami... van megfelelés, tehát akkor mégis akkor most valami fontosat kell alkotni,
4: hát,
3: és akkor...
4: Hát
3: ezt
4: szeretném levetkőzni. Azt hiszem, hogy ez, és jól érzem magam ebben a levetkőzési folyamatban.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél 3-ban jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Folyamatban van a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat, ezt a tájékoztatást a belügyminisztérium adta. A tárca közleménye hangsúlyozza, a vizsgálat ideje alatt nem közölnek részleteket, ugyanakkor a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, erről a Német Szövetségi Bank írt múlt havi konjunktúra jelentésében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta. A Bundesbank megállapította, hogy a gazdaságot a költségvetési élénkítés is segítette. A jegybank arra számít, hogy az infláció a következő hónapokban ismét mérsékelten emelkedik, az üzemanyag adó kedvezmény kifutása és a magasabb energiaárak késleltetett árfelhajtó hatása miatt. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot, erről írt Budapest főpolgármestere közösségi oldalán. Karácsony Gergely bejegyzése szerint a vízmegtartó képességet meg kell erősíteni. A város vízellátások érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keretmegállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A ragadozók egy franciaországi állatparkba kerülnek. A nyugatra költöző állatok 2,5 évesek és testvérek. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket új otthonukba. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint meghaladja a 11 000-et, ami egyes szakemberek szerint 4-szerese az optimálisnak.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 144.578 ponton áll, 2,1%-os erősödéssel, a részvénypiac forgalma közelíti a 6,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 6,1%-kal csökkent 4.372 forintra, az OTP 2,1%-os erősödésben 46.180 forinton áll. A Richter 9,1%-os pluszban 11.640 forinton, a Magyar Telekom 2.718 forinton 4,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 361 forintot és 15 fillért kérnek, egy amerikai dollár 317 forintba és 87 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 49 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC 2,1%-kal került feljebb, Milánó 0,3%-kal csökken, Madrid 0,2%-kal emelkedik. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 58 euróba és 39 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel, ezek estére nagyrészt feloszlanak, a legtöbb helyen éjszakára kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos derült időnk lesz, csapadékra alapvetően nem kell számítani, viszont egy-egy futó zápor előfordulhat. A hőmérséklet éjszaka 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Egyébként a katarziszóra visszatérve, szerintem azt is nagyon kevesen tudják már ma, hogy a megtisztuláshoz kötődik az eredeti jelentés. Tehát, hogy ez a hatalmas eufória és... Igen.
5: Hát elveszítette az az eredeti jelentését, persze.
1: Aha. Neked volt, mikor volt utoljára a katarzis élményed, ha már itt tartunk? Enyhe, közepes, magas, stb. A szó eredeti, és a szó csak eufórikus. Értelmében is kérdezem.
5: A feleségemtől kérdeztem, hogy emlékszik-e olyanra, hogy én felszabadult lettem volna. És azt mondta, hogy egyetlen egy alkalomra emlékszik, amikor pecáztunk. Tehát egyszer kitaláltam, hogy a gyerekeknek megmutatom ezt a peca dolgot, én nem pecáztam 20 éve, de a Szelidi tón lementünk estégre, nem is volt engedélyünk, úgyhogy most fel fognak jelenteni, és egy zseppecával fogtunk egy törpehacsát, de órákig nem fogtunk semmit, és azt mondta, hogy akkor... Volt egy ilyen, de hát ez nem egy művészeti élmény. Nemrég olvastam Sigmund Freud A patkány ember című könyvét, ami egy pszichológiai esetnek a leírása, és ott is éreztem egy ilyet. Tehát olvasás közben szoktam olyat érezni, hogy így nagyon. Mondjuk zeneműnél, hogy mikor éreztem olyat, például a Borbély Lászlónak, amikor eljátszotta a Messian madárkatalógust, ami egy okos darab, ami egy szeriális darab, tele van ismétléssel, de ő azt úgy adta elő, hogy olyan volt, mint hogyha egy Kurt Weill dalt hallottam volna. Mondjuk ilyenek vannak, most hirtelen ez jutott eszembe.
1: Abból az ominózus bohém korszakból a második világháború előttről, ugye?
5: Tehát nagyon füstös, sőt még korábban, mert szegény Weill az szerintem ott már nem tudott működni.
1: Ilyenkor lebillentett ki ez a bohém füstös világ a strikt, hagyományos konzervatív énetből? Mert hogy hatott rá ja,
5: nem,
1: dolog,
5: de igen, nem, tehát nem vagyok nem része volt... ennek a dolognak, de nézd, ami a század elején történt ezekben a kocsmákban, vagy még inkább kávézókban, azért az egész Európában, nyugaton is és Közép-Európában is egy kultúraalkotó, egy társadalom formáló valami. Hát azért nézzük meg, nem? Tehát a Karinti és a Kosztolányi hol ücsörögnek, a Seres Rezső hol írja a dalait, azért itt van egy olyan városi kultúra, amiről a mai napig beszélünk.
1: Most van ilyen műhely, ahol ti zeneszerzők vagy alkotók összetud, van ilyen kör, akik összejártok egyébként? Bármilyen formában is?
5: Nem mondanám.
1: Ahol isztok, ahol kávéztok, ahol...
5: Hát vannak barátaim, de olyan értelemben zeneszerzők vagy alkotó műhelynek nem vagyok a tagja. Egyébként indult valami, tehát volt a Fúgában, a Budapesti Építészeti Központban, amikor zeneakadémista voltam, egy zeneszerzői kör, de akik talán még mindig valamilyen értelemben vannak, de én nem érzem ezt a működési formát, hogy is mondjam, a személyiségemhez illőnek, vagy magamhoz közel állónak.
1: Milyen a te személyiséged? Hogyha már így szóba hoztam, beszéltünk róla, de most hogy
5: az biztos, hogy jó, nem fogalmaztam meg, hogy milyen a személyiségem.
1: Nagyszerű, akkor most.
5: Hogy nem ilyen doktrína alapú, tehát az, hogy megmondjuk, hogy valami milyen, vagy hogy jó, az távol áll tőlem. Az a fajta előadó művészet is távol áll tőlem, amit az előbb is említettem, hogy valaki megmondja, hogy Bachot így kell játszani, mert ez így illik, és ez a fajta dolog, ez nem tudok mit kezdeni. Tehát pont azt keresem, hogy miért adjuk elő még egyszer a Bachot? Azért, hogy még máshogy is előadjuk, nem? Hát azért hallgatjuk meg 680-szor is. Például ugye van ez a régi zenemozgalom, hogy ők rekonstruálnak barokk hangszereket és minden, ami szerintem egy nagyon érdekes tudomány, és előadó művészetben is nagyon sok szép produkció születik, és szeretettel hallgatom őket, de amikor ez átvált egy ilyen dogmatizmusba, hogy ezt a trillát a 17. században abban a városban így játszották, tehát ha te nem úgy játszod, akkor te egy szakmán kívüli hülye vagy, ezzel nem tudok mit kezdeni. Nekem távol áll a zenélistől.
1: Nekem egyébként ebben a mozgalomban, meg így a historikus előadás módban és főleg a dinamizmus és az energia fogod meg. Tehát az Il Giardino Armonico, meg a három kórd, meg ez.
5: Nagyon igazad van.
1: És az abszolút, tehát az eredetiség. Pontosan. Ezzel volt mai.
5: Pontosan. Az, amikor az előbb mondtam neked azt, hogy azok a színpadi jelenségek a komoly zenében, akik, mint a Borbély Laci, most szegényt megint őt mondtam.
1: Tudunk még, vagy csak őt tudjuk ismerni?
5: Nem, hát tudok ilyet mondani, nem gondolkodtam ezen, de például Varga Oszkár, ha ismered, egy hegedű művész. Varga Oszkár is ilyen, Szalai Andris cimbalmos barátom, akit már említettem, szerintem abszolút ilyen. Ez persze hazaszólás, de a feleségem is ilyen. Tehát uh-huh. Az ő sellójátékánál is ezt érzem meg, még lehetne sorolni. És amit az előbb említettél, például az Il Giardino Armonico, meg az Arnon Kurnak bizonyos dolgai, mondjuk amikor a Bach felvételei vannak, ott sokszor már ilyen, engem nagyon zavarnak az intonációs problémák.
1: Az Arnon Kurról beszélünk, vagy
5: az a... Az Arnon Kur, amikor úgy felvette a Bach kantátákat, hogy kisfiúk énekelne,
1: igen.
5: Annak persze az eredetiben ez így volt.
1: Igen.
5: Ott engem zavarnak, de azért, mert túl sok iskolát végeztem az intonációs, tehát egyszerűen hamis. De igen, ő egy nagyon nagy személyiség volt, sőt, hát valamennyire inicializátora ennek az egész dolognak. Tehát
1: igen,
5: az első
1: kezdőpont kvázi.
5: Kezdőpont, és az írása is erről nagyon jók, tehát eszmetlen jól írt. És igen, abban van egy lazaság. Tehát jó az a szó, hogy lazaság. Tényleg lazaság van benne. Nem érzem azt az erőlködést.
1: Nem volt ilyen feltétlenül szép az zene, mégis volt egy hatalmas energiája.
5: Abszolút, nagyon. Egyet értek ezzel.
1: Tehát ilyen sung, egy ilyen hatalmas lendület.
5: Igen. Vagy ahogy a Hilliard Ensemble énekli ezeket a nagyon régi kora reneszánsz dolgokat, az olyan, mint egy ősember zene. Tehát úgy énekelnek Machaut, aki egy katolikus zeneszerző, és a Notre Dame-nak volt a komponistája, minthogyha az tényleg, mintha valami benszülöttek énekelnének, olyan naturális hangon, eszmetlen. Ezek nagyon fontos dolgok. Pont erről beszélek.
1: Igen, és valóban, de hát ugyanakkor ebből nincs olyan nagyon sok. Szerintem. Ezért tudjuk megszámolni ezeket a pillanatokat, amikor átéltük vagy a katarzist, vagy bármi mást. Ebből kéne több.
5: Igen, hát igen, ebből a...
1: De hogy
5: bátorság kell.
1: Aha.
5: Ugye néha azt gondolják, hogy ez valami szentségtörés, hogyha ilyen történik. Azt hiszem ez
1: Ki
5: benne
1: gondolják
5: van.
1: Ezt a szentségtörés?
5: Tehát például mondok egy nagyon konkrét példát, ami most jutott eszembe. Egyszer játszották Hannoverben a darabomat, egy kiváló együttes, vonós trió, és ők CD-re vették a Goldberg variációknak a vonós trió változatát, amit persze sokan CD-re vettek, úgy, hogy az egyes variációkra egy müezzin, azt hiszem ugye így hívják, a muzulmán énekest, aki imára hívja, ő rá improvizált. És akkor persze lehet jönni, hogy hát megszentségtelenítették a Johann Sebastian Bachot, meg minden, de gyakorlatilag ez egy nagyon merész dolog volt, ahol egy ilyen hibrid zene keletkezett, nem lehet azt mondani el, hogy ez Bach volt, azt se lehet rá mondani, hogy ez egy muzulmán zenei gyakorlat volt, egyik se volt, hanem ez egy szintézise volt ennek a két dolognak. És azért mesélem ezt, mert utána ők ilyen nagyon rossz kritikákat kaptak mindenféle akadémikus portálokról, hogy hát azért ezt valamit nem illik, most rosszul vagyok, hogy nem illik, ez nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy nem illik, tehát nem értem. Azt értem, hogy a gatyámat nem lehet lehúzni, azt értem, mert megbántok másokat, vagy nem tudom, de egy kreatív alkotást létrehozni, és akkor ezt nem illik, mert nem így szoktuk. Na most ez, nem akarok ebbe belemenni, meg nem vagyok semmi filozófus, meg semmi, hogy mi az, hogy morál, meg ilyesmi, de azt gondolom, hogy a zenében, vagy az előadó művészetben azért ilyenről beszélni, hogy morál...
1: Sőt, a művészetben,
5: az művészet az egészében. Az már rossz, mert van olyan, hogy morál, az együttélési morál, de először is az mindig változik, tehát a morál az mindig változik, hogy nem csak az, hogy mit tehetsz meg, hanem hogy mi számít bántónak. Ez ma különösen változik, hogy mi számít bántónak, ami 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt még nem számított bántónak, és azt az ember mindig megtanulja. De a művészet az szerintem az tényleg egy ilyen teljesen más kategóriáról szól. A belátásról, a felszabadulásról, most beszéltünk még dolgokról, amik ilyen megfoghatatlan dolgok, de arról szól, igen, arról a megfoghatatlan dolgokról szól.
1: Bizonyos élményről szól.
5: Valamit nem illik csinálni egy csellóval, úgy értem, hogy csellózással, az én nem tudok mit kezdeni.
1: Hát igen, és ebben jár élen a komoly zene, vagy ez a klasszikus zene, hogy megteremti ezeket a hatalmas nagy toposzokat, meg szabályrendszereket.
5: Nem akarom én ezt mondani.
1: Én mondom, nem te.
5: Úgyhogy ezt én mondtam.
1: Robi mondta. Én mondtam, még mondhatok. Tehát a lényeg az, hogy... És akkor utána nehéz ebből kitörni, és nehéz ebből...
5: Nézd, hogy miért van az, hogy a komoly zene nagyon intézményközpontú és ilyen értelemben hagyományra épül, az nyilván azért van, mert a maga a repertoár az eszméletlen nagy felkészültséget kíván technikailag. Tehát, hogy csellózni nagyon sok idő megtanulni. Uh-huh. Ezért nagyon ráépül erre az egész hagyomány.

0: Csoda gyerek típus, már tizenévesen ő volt a legjobb csellista.
1: Hát végig csak erről szól az egész, nem?
0: Akkor hogy azt mondta a valami... Laci bácsi, hogy ő lesz minden idők egyik le, és igaza
1: is. Igaza is lehet, és igen, de igazából az, hogy csinálsz valamit, ami úgy eredeti, és akkor belőled születik. Hát ez a lényeg.
0: Igen, igen, tehát igen.
1: Most elfejtettem, valamit akartam még mondani ez a... Igen, azt akartam mondani, hogy azért nem te mondtad a magyar zenéletről azt, amit én, mert nem illik.
0: Nem azért, nem gondolom ezt. Ezzel most
1: vicceltem,
0: nem azt akartam mondani,
1: vicceltem.
0: Hogy mindenki hülye, hanem azt akartam mondani, hogy szerintem az, aki kiváló muzsikus, és egyébként azok, akiket mi mindnyájan a nem csak a közeg, hanem a közmegegyezés kiváló muzsikusnak tart, ők mind ezt találták meg. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy nem keresték. Én nem nézem ki a Wolfgang Amadeus Mozartból, hogy tudta, hogy mit csinál, hanem nyilván zseniális volt, nem tudom,
1: is.
0: De ő is ezt a felszabadultságot kereste.
1: Igen. És hát hallott
0: is, mindenki, de hallott és a Stravinsky is a felszabadultságot kereste. És a legkülönbözőbb korokban ezt keresték szerintem. Uh-huh. És egyébként a Johann Sebastian Bach is, aki egyházi szolgálatban állt, és ő az Istennek és a túlvilágnak és a világ, és az örökkévalónak írta a zenét, ő is ezt a felszabadultságot kereste. Mert hogyha meghallgatod a, nem tudom, 50-es kantátát, akkor az szerintem ugyanaz a katarzis, mint az összes nagy művészeti alkotásnak a katarzisa, érted? Tehát én nem hiszem azt, hogy nem erről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy művészi nagyság.
1: Tulajdonképpen mindig a katarzisról beszélünk, mondjuk már ki, és
0: hát
1: akkor...
0: Hát azt keressük.
1: Aha. Sőt, még Bruckner is azt kereste, csak hát ugye... próbálta elérni, valaki szerint sikerült, igen, jobban járt volna, hogyha megiszik egy kogy abszintot, és akkor nem.
0: Én nagyon kedvelem a Bruckner.
1: Tényleg?
0: Persze.
1: Én nagyon nem.
0: Nagyon nagy a forma, és az nagyon nagy
1: íveket. Nem a csávóra vonatkozik, hogy nagy forma, hanem a zenére.
0: A zenének nagyon nagy ívű a formája, és eszméletlenül nagy íveket kell elképzelni.
1: Hát, persze. De ő magában az csak egy ív, nem?
0: Hát de minél nagyok az ívek, tehát a Mozartban is sok ív van, csak kicsik az ívek.
1: De sokkal igazabb, sokkal jobban nőtt, sokkal...
0: Lehet, hogy ahhoz tényleg kell sok Brucknert hallgatni, hogy
1: szóval a, mihez, mihez? A már... sok Brucknert hallgatok, akkor mit értek meg jobban a világból?
0: Akkor egy nagyon nagy időegységet, tehát órával mérve egy nagy időegységet át tudsz érezni, hogy nem fáradsz el, hogy még mindig mész fölfele, még fejlődik a zene, és lehet, hogy 20 perce fejlődik.
1: Igen. És én meg közben alszom egyet.
0: Hát jó, igen, mert kisebb formákra vagy. De nézd, a mai világban nehéz Brucknert hallgatni.
1: Hát én mondjuk Wagnert nagyon szeretem. Wagnert imádom.
0: Igen.
1: Csak Wagner sokkal jobb zeneszerző volt, és
0: De fogalmazd meg, hogy érzed, hogy mi a különbség a kettő között. Ebből a szempontból, hogy...
1: Hát Wagner jó zeneszerző volt. Bruckner meg egy mester, aki megpróbálta ezt a dolgot valahogy felépíteni, de sehol sem akart nem sikerülni.
0: Tehát az nagy különbség közöttük, hogy Wagner kis motivumokból épül fel, és azt ismételgeti, és transformálja, és mindig ugyanaz, tehát a Tristan és Isolda, az végig ugyanabból a gesztusból megy 600-szor, és a Bruckner pedig írja ezeket a nagyon hosszú témáit, és nagyon hosszú formális.
1: Igen, de pont azt hiányzik benne, amit te is mondtál, ez a primer hatás. Tehát oké, hogy épít valami katedrálist, ami ugye Bruckner kapcsán előkerül mindig, hogy katedrálist épít, de nincs meg az a primer hatás. Tehát azt látom, hogy épít, ácsol, és a végén van valami, és egy iszonyos erőlködést érzek, egy borzalmas erőlködést érzek.
0: Jó, Bruckner. Hát de az tudom, lehet, hogy személyiségbeli dolog is, hogy...
1: Mármint az én személyiségemben van közé.
0: Hát a mi személyiségünk közé, mert én például valamiért szeretem, de most így hirtelen nem tudom megfogalmazni.
1: Amúgy kérdeztem, hogy milyen a te személyiséged, csak aztán elkanyarodtunk a historikus előadási gyakorlat
0: felé. Olyan személyiségem, hogy szeretem Dua Lipát és Bruckner.
1: Na, és hát hogy jön össze? Hát lehet, hogy ez egy terápia nem, kell ahhoz, hogy felfejtsük.
0: Lehet, hogy nem is kell felfejteni.
1: Aha. Kell valami titok, nem? Ha már zene, ugye az verbálisan nem is lehet megfogalmazni. Könnyű beszélni zenéről? Nem, mi?
0: Nem, abszolút nem. Hát nyilván nem, ezért mentem zenésznek, hogy nekem erről beszélni. Ehhez képest folyton interjúkat kell adnom.
1: De hát ez tök jó. Feszít téged valami belül a mai magyar zeneszerzési szakmában? Tehát mondjuk van ezzel egyfajta ilyen, nem tudom, határokat, amiket így feszegetni kell. Most ez egy ilyen kicsi provokatív kérdés is, hogy mennyire konzervatív, mennyire érdemes ebből kitörni. Mondjuk teszem azt, mondjuk egy nyugat-európai szénához hasonlítva.
0: Hát nézd, ez két külön... Ugye az, hogy a nyugat-európai szénához, tehát a magyar zeneszerzés nincsen jelen a nyugat-európai szénában, tehát...
1: Magyarul, hogy... inkább úgy kérdezem, hogy többször mondják Magyarországon neked vagy bárkinek az, hogy ne csináld ezt meg azt, mert az nem illik.

0: Nem, hát mivel már nem vagyok ilyen iskola helyzetben, ezért ugye nem, mert egyedül ülünk otthon, minden fiatal zeneszerző egyedül otthon is csinálja, amit csinál. Az, hogy nincs benne, az egy infrastruktúrális kérdés, mert szerintem nem rosszabbak a magyar zeneszerzők, mint bármelyik más országnak a zeneszerzői. Nem élünk kint. Tehát aki itthon él, az itthon él, és itthon van benne a közegben, és nem nincs ott.
1: Neked nincs ilyen célod, hogy mondjuk külföldre kitör, és esetleg ismertebb legyek, karriert csinálj ott?
0: Hát nyilván nem. Tehát itt járnak a gyerekeim iskolába, ezt a döntést hoztuk, ezzel nagyon elégedett vagyok, elég sokat mennek külföldön darabjaim, de nem vagyok egy külföldön ismert szerző, tehát ahhoz szerintem mindenképpen kell az, hogy az ember ott legyen, és megismerje személyesen azokat az impresszáriókat, vagy mestereket, vagy intézményeket, ahol ezt lehet csinálni. Tehát ez inkább egy ilyen technikai kérdés, de szerintem tehát most nincs is olyan, mondjuk a Varga Juditon kívül, ha lehet ezt mondani, de hát ő is évtizedek óta él Bécsben, nincsen olyan magyar szerző, az Ötvös Péter éppen meghalt, a Kurtág még egy előző századnak a zeneszerzője, tehát nincs olyan, aki... Az Illés Marci van még, akit viszont itthon egyáltalán nem ismernek. Ő egy Németországban nagyon befutott zeneszerző. Ez elég érdekes lesz, amit mondok, de azt gondolom, hogy a zeneszerzés mai helyzete jobb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát ma könnyebb zeneszerzőnek lenni. Elég sokan vagyunk, nézd meg, az én generációmban vagy elég sok olyan zeneszerző van, akinek mennek a darabjai. Uh-huh. És... folyton megjelenhetünk a nyilvánosságban. Nézd meg, ide meghívta.
1: Uh-huh. Hogy lehet? Ez valami félreértés lehet, nem?
0: Robi, először is az félreértés, de egy ilyen fajta figura, aki zeneszerzéssel foglalkozik, és nem egy popstár, mégis, és a többi kollégás az nem rólam szól, hanem az ilyen típusú emberek elmennek, és interjúkat adnak, és elmondhatják, hogy mi az, hogy zeneszerzés, sőt, a darabjai mennek az interneten, mert van internet, van, tudod magad reklámozni, lehet honlapod, 20 évvel ezelőtt meg ez nem volt. Egy zeneszerző akkor tudott menni, hogyha volt egy rádió, aki mellé állt, volt egy kiadó, aki mellé állt, volt egy koncertszervező, vagy egy zenekar, aki mellé állt, és néha játszott a darabját. Most pedig azt hallgatja meg a darabodat, aki véletlenül oda téved, vagy akit elér a Facebook hirdetésed. Uh-huh. Nagyon érdekes, de amit a popkultúra a piacon keresztül kivívott magának platformok, azokat a platformokat, az idézőben magas művészet, amit most itt nagyon támadtunk, is kihasznál. Tehát a jelenkor folyirat, ami a legprogresszívebb kortárs irodalmi folyirat, ugyanazt a Facebookot használja, ugyanott, meg ugyanazt a Spotify-t használja podcastra, mint a nem tudom, mit mondjak, tűklapja.
1: Támadtuk a magas művészetet? Szerintem nem, csak ilyen körbe lőttük egy kicsit, hogy akkor maibb legyen, és validabb, és élőbb legyen, nem?
0: Hát jó, nekem nincsenek ilyen céljaim, hogy az egész művészetet megváltoztassam, hanem arról akartam beszélni, hogy engem mi érdekel, de szóval azt akarom mondani, hogy ma sokkal könnyebb helyzetben vagyunk.
1: Uh-huh. Szerintem arról beszéltél, amiről szerettél volna, és egy kicsit téged is megismertünk, úgyhogy Máté, köszönöm szépen, itt voltál velem, és tetszett, hogy oda-vissza provokáltuk egymást, és kérdeztél a katod,
0: és semmit nem gondoltunk komolyan.
1: Ez így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszi szépen.
2: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Budai Bence lett a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT új vezérigazgatója. A gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a szakember több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére. Korábban a Wallisnál és a Vodafonnál is dolgozott. Kapitány István július 8-án hívta vissza a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trollibusz érkezett a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keret megállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot, erről írt Budapest főpolgármestere közösségi oldalán. Karácsony Gergely bejegyzése szerint a vízmegtartó képességet meg kell erősíteni. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat. A vártnál magasabb második negyedéves bevételről és nyerességről számolt be a Coca-Cola. Az üdítőitalgyártó vállalat adózott eredménye a július 3-án zárult 3 hónapban 4,4 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,8 milliárdról. A második negyedében a cég bevétele éves szinten 7%-kal 13,4 milliárd dollárra bővült, meghaladva az elemzők által várt 13,1 milliárd dollárt. Az értékesítési volumen globálisan 5%-kal nőtt. A vállalat részben az idei labdarúgó VB-hez kapcsolódó globális kampányának tulajdonította a megnövekedett keresletet. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedében, erről a Német Szövetségi Bank írt múlthavi konjunktúra jelentésében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta. A Bundesbank megállapította, hogy a gazdaságot a költségvetési élénkítés is segítette. A jegybank arra számít, hogy az infláció a következő hónapokban ismét mérsékelten emelkedik Németországban, az üzemanyag adókedvezmény kifutása és a magasabb energiaárak késleltetett árfelhajtó hatása miatt. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából, a ragadozók egy franciaországi állatparkba kerülnek. A nyugatra költöző állatok 2,5 évesek és testvérek, elaltatják, majd teherautóval viszik őket új otthonukba. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya, számuk egy felmérés szerint meghaladja a 11 000-et, ami egyes szakemberek szerint 4-szerese az optimálisnak. A bírságok összegének emelésével fokozza küzdelmét a hulladék illegális lerakása ellen, és szigorúbban bünteti a nyilvános utcai vizelést Brüsszel önkormányzata augusztus 1-től. Az illegálisan lerakott szemét köbméterenkénti büntetése 500-ról 1000 euróra emelkedik, ugyanekkor a tételt kell fizetniük a graffitizőknek, illetve az eddigi 250 helyett 400 eurót azoknak, akik közterületen vizelnek.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 144.245 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,6%-kal erősödik, 4.372 forintnál jár a kurzus, az OTP 46.090 forinton stagnál, a Richter 3,1%-kal csökken 11.700 forintra, a Magyar Telekom 0,7%-kal jött feljebb 2.726 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 79 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 28 fillér, egy svájci frank 287 forint és 13 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 41 fillér, a cseh koronáé 14 forint 92 fillér. Egy angol font 422 forintba és 3 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,4%-os, a párizsi CAC 40 0,1%-os erősödésben, a frankfurti DAX és a madridi IBEX 0,1%-os csökkenésben áll, a milánói börze 0,5%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2%-kal csökkent 80 dollár 89 centre. A Brent jegyzési ára szintén hordonként 2,4%-os mínuszban 86 dollár 27 centen áll. Egy uncia aranyért 1,1%-os mínusszal 4031 dollárt és 60 centet kell fizetni a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet éjszaka 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a táncszeretőket. Mai vendégem pedig egy igencsak sátáni témához kapcsolódik, méghozzá Kulcsár Noémi, a Tellabor társulatnak a vezetője, koreográfus, táncpedagógus, táncművész. Örülök, hogy eljöttél ide a stúdiónkba.
5: Jó napot kívánok!
4: Kezdjük ott, hogy amikor én az egyik közösségi platformon azt olvastam, hogy a Tellabor, nevezetesen Kulcsár Noémi színpadra állítja a sátán tangót, esküszöm, szemem serebbent, azt mondtam, hogy Noémitől bármi kitellik. Krasznahorkaival való találkozásod nem az első eset, így hiszen van. A Szeljubót, Krasznahorka egyik első művét már színpadra állítottad.
5: Így.
4: Na, de itt van a sátántangó. Önmagában a témája is elég nehéz, ráadásul az emberek többsége nem is az eredeti regényt ismeri, hanem a Tarbéra által filmesített 7 órányi verziót.
5: Nyilván én elsősorban a könyvet vettem alapul, és a krasznahorkai művét, de az tény, hogy egy szinte felérhetetlenség, egy elérhetetlenség az, amit azért a Tarbéla művészete és a Tarbéla adaptációja létezik, tehát nem összehasonlítandó a két dolog. Táncban fogom újra gondolni, nem is újra gondolni, hanem táncban fogom színpadra állítani ezt a művet. Nyilvánvalóan nagyon sokat inspirált engem is a film, de nem feltétlenül azt a vonalat fogom követni.
4: De hogy jutottál el egyrészt Krasznahorkaihoz, másrészt az előző művétől a sátántangóig?
5: A sátántangó az már egy felkérés volt egy táncra igazából, tehát amikor elkészítettem a Szeljubót, akkor a Gyulai Várszínház igazgatója, mivel Krasznahorkai Gyulai születésű, ő vetette fel, hogy mit gondolok arról, hogy esetleg csináljuk-e meg a sátántangót együtt Gyulán, mármint hogy a Gyulai Várszínház adna otthont ennek a bemutatónak.
4: Méghozzá augusztusban.
5: És augusztusban.
4: Augusztus 18-án.
5: Igen, és akkor elkezdtem gondolkozni, és mivel nagyon szerettem Krasznahorkai anyagával dolgozni, meg nagyon szerettem a művet, a Szejobó járt odalent, úgyhogy igen, ez a novellás kötetéből is nagyon sok inspiráló dolgot adott nekem, nagyon inspiráló volt. Az már szinte egy balett előadás született belőle, tehát ilyen nagy volumenű balett előadás, nyilván az ott a japán és a keleti kultúráknak, és a, ugye a kultúrának a megfogalmazás a krasznahorkai szemével, tehát ugye annak az arszpoétikája, erről szólt a sátántangó, egy merőben más mű is. Tehát aki olvasta mind a kettőt, az nagyon jól tudja, hogy a két mű azért krasznahorkai mind a kettő, de egészen más atmoszférájú, egészen más lelkületű dolog. Tehát jött ez a felkérés, és elgondolkoztam, és ahogy elkezdtem olvasni újra a sátántangót, akkor rájöttem, hogy ez nem is áll tőlem messze, és hogy ennek most én érzem a lüktetését, és megmerem, elmerem készíteni.
4: Krasznahorkai tud róla?
5: Igen, természetesen.
4: Fölhívtad, és megkérdezted, hogy
5: ezek
4: hogy
5: természetesen, ő a Szejobónak a premierén is ott volt, inkognitóban, teljesen hivatalosan, de hogy ott volt, és természetesen ezt vele egyeztetik, ez volt az első.
4: Örült neki?
5: Igen. Igen, igen, azt gondolom.
4: És aztán jobban, hogy tetszett neki?
5: Azt mondta, hogy tetszik neki ott az előadás után.
4: Hát reméljük, hogy eljön majd augusztus 18-án.
5: Én is nagyon bízom benne.
4: Egy picit azért menjünk a mélyére. Fölolvasok most egy idézetet, ez valamiféle kritikai megközelítést jelent. A sátántangó egyetemes példázat az emberi kiszolgáltatottságról, a megváltás iránti vak, naív vágyról és a manipuláció működéséről. 40 évvel ezelőtt írta.
5: Igen.
4: De ha nem teszem hozzá, a 40 évvel ezelőtt írta,
5: akkor is.
4: Annyira időszerű.
5: Így van.
4: Ez most jó vagy rossz?
5: Hogy időszerű?
4: Így van.
5: Szerintem az mindig jó. Tehát, hogy bizonyos szempontból nézve mindig jó, hogyha egy mű kortalan.
4: A mű szempontjából minden tehát, bizonnyal, de az, amiről ír, a megváltás iránti vakvágy, a manipuláció, az emberi kiszolgáltatottság.
5: Abszolút így van, igen. Tehát ennek itt vagyunk a torkában, és ebből most lehet kiáltani. Még mindig lehet kiáltani.
4: Nézzük ezeket a szereplőket. Ugye ez 12 fejezetből áll.
5: Igen.
4: Olyan karakterek vannak, mint Irimiás, a hamis proféta. Petrine, aki a kísérője, doktor, aki alkoholista, Estike, hát ez egy nagyon érdekes, ez kislány, ha jól látom.
5: Így van, igen.
4: Aki a macskáját megmérgezi,
5: igen.
4: Kimondani szörnyű, de ha jól tudom, ezekkel a képsorokkal indul Tarbélának a filmje. Futaki, Schmidt, Kráner, nem sorolom tovább.
5: Igen.
4: Megjelenek ezek egyenként is a színpadon?
5: Megjelennek, de nem minden szereplő jelenik meg, tehát a legfontosabb, vagy számomra legfontosabb karaktereket fogom ábrázolni, illetve kettőzések is, amint megengedi a karakter, akár kettőzések.
4: Tehát egy ember több karaktert.
5: Igen.
4: Mik akkor neked a legfontosabb karakterek, vagy kik?
5: Hát nyilván a Irimiás, Petrina, Estike. Szóval minden olyan karakter, aki Schmidtnő, akik érzelmekkel tudnak appellálni. Azok a karakterek fontosak, amelyek sorsfordító dolgokat csinálnak. Mert táncban azért valljuk be, hogy mindig azzal tudunk a leginkább appellálni, kevéssé tudunk ugye a szavakkal, nem tudjuk a viszonyrendszereket elmagyarázni egy tánc előadásba, de hangulat, a doktor is egy nagyon fontos karakter, nekem ő a szemlélő, ő az, aki valahol ő a Tarbéla nálam, tehát, hogy ő az, aki az egészet, vagy akár maga krasznahorkai. Tehát amikor újraolvastam, meg mindig olvasom ugye a könyvet folyamatosan, akkor mindig rájövök, hogy ez vajon ő maga lehet. És vannak olyan motívumok, ami ott a Szejbónál is felfejsejlik, ami nagyon fontos itt a sátántangóban, mind a mellett, hogy a karakterek, ez az alaphangulat, vannak nagyon geológikus utalások végig. Tehát olyan szép leírások vannak, ahogyan, hogy a Föld hogyan csúszomlik, hogy nyílik meg. Tehát, hogy ugye vannak ilyen geológiai utalások, és ezek jóval idő előtre is visszakanyarodnak. Mozgás milyen érdekes. A tánc, a ritmus mennyire benne van Krasznahorkai szövegében végig. Tehát akár már csak azt nézem, és a karaktereket még nem is teszem hozzá, már önmagában egy táncelőadás az, ahogyan ő ezt az egész atmoszférát meg tudja fogalmazni, vagy hogy mennyi olyan dolog van benne, akár a pók. Az nem mint karakter, de mint egy ilyen misztérium, vagy mint egy lény a pók, ez mennyire meghatározza létüket, vagy tükröt tart nekik. Szóval, hogy nagyon sok olyan szegmense van a dolognak, amivel összességében nagyon lehet ábrázolni ezt az egészet.
4: Ugye itt mindig az a kérdés, legyen az akár táncelőadás, akár prózai előadás, de akár film, hogy ezek a szereplők mennyire egy vagy több dimenziósak.
5: Igen.
4: Beszélünk Irimiásról, a hamis profétáról, a zseniális manipulátor besugó.
5: Igen.
4: A karaktereknél soha nem izgalmas az, amelyik vagy csak jó, vagy csak rossz, vagy
5: persze,
4: csak ilyen.
5: Természetesen.
4: Tiéd milyenek? Igen.
5: Szerintem mindig egy kontextusban csapódik le. Negatív karaktert, hogyha elkezdünk egy másik aspektusból figyelni, akkor elkezdjük megérteni, vagy ha nem is megérteni, de legalább értelmezni.
4: Vagy a saját igazságát áll, megtalálni.
5: Igen, igen, vagy a mögötte álló gonoszságnak az értelmezése. Természetesen nem feltétlenül fogunk egy rossz karaktert aztán utána piedesztára emelni, csak a többféle megvilágítás, vagy nézőpont, az, vagy vizsgálat, az adhat egy-egy más kontextus is.
4: Írott mű, illetve a filmen is végigvonul egy sár, eső, fullasztó világa. Ez megjelenik valahol díszletben, kellékben, vagy csak a hangulatban?
5: Megjelenik, tehát lesznek olyan anyagok a színpadon, ami erre utal, tehát látványvilágában lesznek olyan kellék anyagok, amik utalnak erre a nyálkás, nehéz, robosztus, ragacsos világra, tehát ez a kosz, amikor már a zsírban ül a kosz. Ezek mind a jelmezekben megjelennek majd, mind a látványban megjelennek. Inkább ez a földhöz ragadt, inkább sokkal expresszívebb mozgásokat, a kortástáncnak azt a világát fogom alkotásban használni, ami inkább erre utal, hogy ezt szolgálja, ezt a típusú ösztönmozgást, tehát a zsigerből jövő mozgásokat.
4: Mennyire lesz ez nyomasztó? Mennyire kínálsz azért valamiféle kiutat? Mennyire tudsz valamiféle kedvet csinálni ahhoz, hogy ezt igenis nézzük meg, ezt a darabot?
5: Szerintem a katarzis élményt, azt mindegy, hogy az milyen úton érjük el, de ha elérjük, és megtörténik, akkor szerintem az a nézőben mindenképpen maradandó élményt ad. Tehát felszabadítást, vagy felszabadulást. Különben nagyon érdekes. Mindannyian azt gondoljuk, hogy ez egy végtelenül negatív, depressziós mű, és mégis van egyfajta feloldozás benne a vége felé. Tehát nem is biztos, hogy szándékod, de van benne feloldozás.
4: Ezt valami. Meg kell találni, mert el van rejtve, vagy nyilvánvaló?
5: Nyilván lehet, hogy kell egy kis dramaturgi hozzáállás, hogy ezt definiálni tudja valaki. Uh-huh. Nyilván nekem van egy Cseh Dávid, egy dramaturg mellettem, akivel mi ezt folyamatosan dolgozzuk, ezt a művet, tehát folyamatosan beszélünk arról, hogy hogyan is érdemes ezt megcsinálni, de ezen túl, tehát a táncban azért a zene, a karakterek, az egységében megkapja azt a lendületet, ami azért az kell, hogy behúzza a nézőt. Behúzhatja természetesen ugye a monotonitás, behúzza, aztán ez így viszi tovább, és hömpölyög. Tehát most úgy képzelem el, még nem, ugye még azért a termi munka része, oroszlán része hátra van, de azért az elképzeléseimben ez így él. Tehát azért a repetíció, monotonitás, a zenei válogatás, a mozgásanyag, illetve a karaktereknek a kicsúcsosodása, akár az irimiás beszédet, tehát hogy most ilyen meccés, ilyen aranymeccés pontokat próbálok így megfogalmazni benne, vagy az estike halála. Tehát, hogy ezek azért mind olyan pillanatok, mint egy Rómeó és Júliában a vége a Hosszú jelenet.
4: Én örülök akkor, hogyha az alkotóval tudok beszélgetni, de sosem feledkezem el a többi szereplőről, vagy többi alkotótársról. Említetted a dramaturgot, ugye Cseh Dávid, ha jól emlékszem rá. Beszéljünk a zenéről, hiszen a másik pillére egy előadásnak.
5: A zenei válogatás lesz a zenében. Én nagyon szeretném felhasználni például a Liget Requiemjéből, szeretnék felhasználni. Nagyon sok atmoszféra zaj lesz, ugye az eső, a légzőmögés. Tehát én több darabomban is használok kulisszahangokat, ezeket úgy hívják, hangkulisszáknak hívják. Én sok előadásomban használom, és hát itt is valószínűleg ezeket így be fogom emelni a És hát az elmaradhatatlan tangó, mert ugye, ami a kocsma jelenetben azért
4: hát végül is sátántangóról beszélünk, tangó szerkezetét követi, a 12 fejezet, 6 lépés előre, 6 lépés hátra. Ez azért nem az eredeti argentin tangó szerkezet, nyilván, de legyen persze. Így, legyen így, tehát lesz egy tangós része is, de kik táncolják?
5: Hován Marcellesz Irimiás, Petrina pedig Emődi Attila, akkor a doktor Hung Ming Pang, ő egy ázsiai remek táncos, az Estike Maria Laura Savigno, a Schmidtné Frank Flóra,
4: 8-an lesznek, és akkor lesznek kettős szereposztások.
5: Igen. Perjési Patrik, aki a macska is lesz, és Kriszt is lesz. A két másik szereplő hölgyet kettőzéssel fogja Csipáncsenge táncolni.
4: Ez nem egy állandó társulat, ugye? Hanem projekt jelleggel dolgoztok.
5: Igen. És mondjuk, mi Kindle Gábor, és akkor már tényleg megvagyunk.
4: És akkor így a végén azért mondjuk el még egyszer, hogy hol és mikor lehet látni, mikor lesz a premier, és mikor lehet látni Budapesten.
5: Augusztus 18-án lesz a premier, és szeptember 21-én Budapesten a Nemzeti Táncszínházban.
4: Hát reméljük, hogy kettőnél több lesz a lehetősége a bemutatkozásra ennek a darabnak.
5: Én is nagyon remélem.
4: Nagyon szépen köszönöm, tehát a vendégem most éppen a legújabb premierjéről beszélgettünk, Sátán Tangó címmel, a Gyulai Várszínházban fog majd bemutatkozni rövidesen. Kulcsár Noémivel beszélgettem. Én pedig megköszönöm a hallgatóknak és a nézőknek is a közreműködést, és az, hogy nyomon követték a mi beszélgetésünket. Ez volt hát a Táncverzum. Péli Nagy Katas szerkesztő műsorvezetőt hallották. Köszönöm a figyelmüket, és tartsatok velem legközelebb is viszonthallásra.
0: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területén csütörtök 0 órától jövő kedd évfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikula nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezések kockázatát is jelentősen növeli. Folyamatban van a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat, ezt a tájékoztatást adta a belügyminisztérium. A tárca közleménye hangsúlyozza, a vizsgálat ideje alatt nem közölnek részleteket, ugyanakkor a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és hogyan használta azt fel a klub. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trollibusz érkezett a fővárosba, a Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keret megállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta. A vártnál nagyobb veszteséggel zárta a második negyedévet a Boeing, főként a régóta húzódó Air Force One program miatt. A vállalat 280 millió dolláros veszteséget könyvelt el azon a projekten, amelynek keretében két Boeing 747-est alakítanak majd át az amerikai elnök új generációs különgépeivé. A társaság tájékoztatása szerint a veszteséget a fejlesztésbe fektetett többletforrások okozták, az első gép átadását ugyanakkor továbbra is 2028-ra tervezik. A társaság bevételei viszont felülmúlták a várakozásokat, mivel a becsült 24 milliárd 250 millió dollárt több mint 300 millióval meghaladta a mutató. Az egyik legnagyobb amerikai exportőrnek számító társaság forgalma 8%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A növekedéshez az összes üzletág hozzájárult. A kereskedelmi repülőgépek átadása szintén emelkedett, a korábbi 150-ről 14%-kal 171 darabra nőtt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenés mellett 144.164 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 6%-kal csökkent 4.372 forintra. Az OTP 46.060 forinton áll 1%-os mínuszban. 4%-kal került lejjebb a Richter 11.690 forintig, a Magyar Telekom pedig 7%-kal erősödik és 2.724 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 94 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 51 fillér, egy svájci frank 387 forint és 60 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 3%-kal, a párizsi CAC 1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1%, a milánói börze 7%-kal csökken, a madridi börze 1%-os mínuszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,8%-kal került lejjebb, hordonként 81 dollár 11 centre. A Brent jegyzési ára jelenleg 86 dollár 36 centen áll, szintén hordonként. Egy uncia aranyért 1,1%-os csökkenés mellett 4033 dollárt és 50 centet kell fizetni a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Trend FM stúdiójában, a Gyűjtő műsorában. A vendégeim Vada Éva, a képező galéria vezetője, tulajdonosa, illetve Oszkó Péter, aki többféle minőségben lesz, de az Oxo gyűjtemény alapvetően a témája lesz a mai beszélgetésnek, és hát ő áll az Oxo csoport mögött, ugye, ami a gyűjtemény tulajdonosa. A beszélgetésünk apropója pedig a Kapolcsi Művészetek Völgy, ugye, amelyen egyrészt megjelenik majd ez a gyűjtemény, amiről az imént beszéltünk, vagy amit az imént említettem, illetve Éva, mint képező galéria is szervez rengeteg nagyon, nagyon jó pofa eseményt a kortárs képzőművészet köré, mert ahogy a műsor előtt beszéltük, egyre hangsúlyosabbá válik a kortárs képzőművészet jelenléte a művészetek völgyében. Minden évben egyre többet és többet pakoltok bele a programokba, úgyhogy ez lesz a mostani témánk. Mettől meddig tart a művészetek völgye Kapolcson idén?
4: Köszöntöm én is a hallgatókat, és a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A Művészetek Völgye július 24-én nyitja meg a kapuit, és augusztus 2-áig 10 napon keresztül várjuk majd a fesztiválozni vágyókat, és a művészetre éhes rajongókat. És idén valóban először a képzőművészet az nagyon hangsúlyosan lesz jelen majd a fesztiválon. Korábbi években is a zene mellett megjelent a színház, az irodalom, a tánc, a film, és a képzőművészet is, meg voltak múzeumi együttműködések is, de most ez az idei azért lesz talán egy picit más a művészvölgy kúriában, a Kapolcs főterén, mert most a képzőművészetet egy nagyon széles célcsoportnak szeretnénk bemutatni, illetve nem csak az Oxo gyűjtemény és egy-két magán gyűjtemény alkotásai lesznek kiállítva és kiállítási tárgyként megtekinthetőek, hanem bevonjuk a programokba ezeket az alkotásokat, és így igazából egy művészeti élményé válik 10 napon keresztül a kortárs.
3: Nagyon izgalmas. Hogy vonjátok be, vagy hogy ötvözitek a különböző művészeti ágakat, programokat?
4: Hát még ami nagyon izgalmas szerintem, mielőtt a programokra rátérnék, hogy maga ez a gyűjtemény, ez azért nagyon különleges, mert a 20. és a 21. század nagyon kvalitásos darabjait tartalmazza, és ezek az alkotások, ezek nem csak befektetésként jelennek ugye meg a kortárs művészet támogatásaként, hanem ez valójában közvagyonná válik, és ez a gyűjtemény azért nagyon különleges szerintem, ez a vállalati gyűjtemény, mert nem csak befektetésként szolgál, és nem csak a kortárs művészeket támogatja műtárgyvásárlással a cégcsoport, hanem ami nagyon izgalmas szerintem, hogy közkincsé válik, és mindenki által megtekinthető egész évben ott Kapolcson. De ez alatt a 10 nap alatt nagyon hangsúlyosan a látogatókat bevonva a különböző mozgás, art coaching, báb előadás, art koffer, kalandok, kiskamaszoknak, tehát hogy egész széles célcsoportot szólítunk meg a 3 éves kortól egészen a felnőtt korosztályig, és az art yoga során például megnézhetik az alkotásokat, a báb előadás során mesélünk művészekről, de közben bevezetjük a pici gyerekeket is a kiállított térbe. Az Art Koffer kreatív foglalkozás során szülők nélkül fesztiválozhatnak a gyerekek, miközben a szülők megnézhetik a kiállított térben az alkotásokat, és ők felnőtt nyelven önállóan felfedezhetik kiállításkísérővel, a gyerekek pedig gyereknyelven hallanak ugyanazokról az alkotásokról. És aztán lesznek még rendhagyóbb tárlatvezetések, amely során különböző művészeket fogunk bevonni, írókat, zenészeket, képzőművészeket, színészeket, és ők fogják tartani a tárlatvezetéseket. És egyébként a nyitónapon pedig Oszkó Péterrel, a gyűjtemény vezetőjével, vagy bocsánat, Oszkó Péterrel, a gyűjtemény és a vállalatcsoport tulajdonosával fogunk beszélgetni.
3: Uh-huh. És Péter, milyen darabjai lesznek kiállítva a gyűjteménynek? Mert feltételezem abból, amit most az imént Évi elmesélt, hogy ezek inkább ilyen interaktívabb darabok, nem annyira a klasszikus.
5: Mind a kettő. Az a helyzet, hogy a Kaponcson kiállított képek szerintem a gyűjtemény gerince. Én azért már több évtizedre gyűjtök, de van egy olyan furcsa szokásom, hogy én amikor képet vásárolok, akkor azt nekem tudnom kell, hogy hol vásárolom. Tehát én úgy szoktam képet vásárolni, hogy annak a fejemben már megvan a helye. Nem veszek úgy képet, hogy az majd valahol bekerül egy raktárba, hanem már szeretném tudni, hogy az hol lesz kint. Van otthon is kint kép irodában is, de Kapolcson valóban, ahogy Éva elmondta, ez egy nyilvánosan látogatható galéria, amit feltöltöttünk a gyűjteményünk darabjaival, sőt, hogy ez kifejezetten egy koherens gyűjtemény legyen, még Horváth Béla gyűjteményéből is van néhány kikölcsönzött darab. Ugye ez önmagában az én gyűjtői hajlamom, de Kapolcs az meg egy olyan hely, ahova a legtipikusabb élmény, amivel a látogatók általában távoznak, hogy lementek valamilyen programra, vagy lementek azért, mert valami ismerősük ott volt, vagy a család ott volt, és találkoznak ezernyi olyan dologgal, amiről nem is számítottak, de írtózatosan megtetszett nekik. Tehát egy csomóan jöttek el korábbi években is úgy a fesztiválról, hogy ott találkoztak olyan zenekarral, akinek aztán elkezdték hallani a zenét, vagy beestek egy olyan színházi darabra, ami rettettően megtetszett, és onnantól kezdték látogatni ezt a színházat. De csak egyszer olyan meleg volt, hogy bemenekültek a katolikus templomba, és meghallgattak egy komoly zenei darabot, ami aztán írtózatosan megtetszett nekik, és rájöttek, hogy a klasszikus zenét is szeretik. És ugye ugyanezt akartuk a kortársképművészetbe is, hogy botoljanak bele olyan művekbe, olyan kontextusba, miután rájönnek, hogy ez érdekes. Ezt érdemes figyelni, ezt érdemes követni, megpróbálni értelmezni. És emiatt picit van egy kis tematikussága ennek a gyűjteménynek, tehát próbál így végigvezetni folyamatokon, meg próbál összehasonlításokat tenni, meg egymásra reflektáló motivumokat bemutatni. Tehát az egész gyűjtemény az elkezdődik Kassáknál, mint aki azért valamiféle folyamatokat elindított a magyar kortárs képzőművészetben. Ráadásul Kassák neve nagyon sok helyen előkerül a művészetek völgyében, mert van, ahol megzenésített verseit éneklik éppen.
3: Igen, mert jó irodalommal is.
5: Így van, és aztán egy másik helyiségben pedig éppen a képeit lehet látni, és aztán utána végig a avantgárd, neo-avantgárd, iparter generáció, és aztán nyilván a századfordul és azt követő legkülönbözőbb szereplők jelennek meg a gyűjteményben, de mondom ráadásul úgy, hogy valahogy ezek egymásra reflektáló műként jelenjenek meg, és ezért is lehet beszélgetni róluk, és ezért is lehet majd olyan tárlatvezetéseket csinálni, ahol el lehet mondani, hogy ki, miért, hogyan, egyik mű a másikra reflektálva, hogyan jelent meg, és mi köze az egyiknek a másikhoz. Tehát azt akartuk, vagy azt akartam, hogy ez egy ilyen sztorivá nőjön ki, és egy élményén nőjön ki ott a fesztivál környezetben.
3: Téged is ezt szippantott be a gyűjtésbe, hogy egy ilyen összefüggést, rendszert láttál, vagy egy történetet láttál?
5: Egy idő után igen. Az elején az ember érzi, hogy üresek a falak, és oda kell valamit tenni, és akkor már miért ne olyat tegyen, ami egyébként esztétikai, művészi, kulturális értéket is képvisel. És akkor az ember először indul a saját ízlése szerint, és aztán meglepődik, hogy lám, nem tudom milyen, Korvodi Lucának volt egy ilyen erdős nagy festménye, most is kimon az irodánkban, és akkor meglátja, hogy Cseke Szilárd is festett hasonlókat, és hogy lehet, hogy ugyanezt a két teljesen különböző ember hasonló motivumokat dolgoz fel. Vagy hogyan fejlődik valaki különböző korszakaiból, és hogyan lesz a nagyon fegyelmezett szögletes absztraktból egy gesztusfestészet, és az aztán hogy jelenik meg másoknál is hasonlóképpen. Tehát ilyen típusú történeti vonulatokat fedez fel az ember, és aztán ezeket meg is akarja mutatni másoknak.
3: De akkor ezek szerint a te gyűjtő ízlésed is elég ilyen demokratikus, mert hogy mindenfélét szereted.
5: Teljesen, és ebben kicsit agyára is megyek egyébként sokszor galériáknak, meg kortárs művészeteknek, mert azt gondolják, hogy jaj, én vásároltam XY-tól, és akkor az XY összes képét bemutatják, és akkor mindig elmondom, hogy én 2-3, jobb esetben 4-5 képet vásárolok egy-egy művésztől, és alapvetően az egész generációknak a kontextusa meg sztória érdekel, és inkább különböző szereplőktől szeretek.
3: Tehát a művészi vénádat azt ott éled ki, hogy egy ilyen izgalmas gyűjteményt építesz, ami maga egy mű.
5: Ez nagyon, nagyon kedves, és nagyon pozitív megfogalmazás, ami jól esik a hiúságomnak. Sokféleképpen kérem már Istennek, hogy Williamot, mert a fesztiválon szájából ikázni szoktam ilyen blues zenekarokban. De ez most kicsit háttérbe szorul, és idén valóban a kortárs képzőművészetéké lesz a fontosabb szerep az én fesztiválon töltött napjaimban is.
3: Hát családilag is nagyon bevagytok már ágyazódva ebbe a fesztiválba, mert a feleséged.
5: A feleségem szeret. A főszervezője most már több mint 10 éven, tehát 2013-ban, 13-14 fordulóján vette át ennek a fesztiválnak a szervezését, és hát ő eleve ezt a szakmát űzi, tehát ő a kulturális menedzsmentben építette fel a saját szakmai karrierjét, és ennek egy zászlósa ő a művészetek

0: a látogatók szempontjából, ami úgy azt gondoljátok, hogy na ez tuti, hogy fel fogja kelteni az érdeklődést?
1: Hát mondjuk mind a ketten, mert nyilván Éva kívülről látja ezt a gyűjteményt, tehát érdekes, hogy...
0: Mind a ketten mondjátok egyetlenek.
1: De ha kezdem én, ugye tehát azért Vazarelli forduló van, és a gyűjteményben azért van jó pár Vazarelli alkotás is, tehát ennek szeretnénk majd egy külön hangsúlyt, külön tematikát adni, hogy ezzel is újra ismerkedjenek, mert ahogy Éva mondta, ráadásul nagyon, nagyon fiatal generáció jellemőztek völgyébe. Tehát lehet, hogy én nekem gyerekkoromban még eleve természetes volt 70-es, 80-as években, hogy az ember ismerte Vazarellit, mert arról ő volt az egyik olyan magyar, akit ismertek a világban, de hogy ezt érdemes újra bemutatni, újra ismertetni, újra kontextusba helyezni, akkor nyilván kedvenceim azok is, akik egyébként eleve amúgy is aktívak Kapolcson. Tehát például Galántai György nagyon sok éve szervez saját ilyen kicsit történeti jellegű kollekciókat, galériákat, kiállításokat Kapolcson. Ő azért az iparterv generáció egy meghatározó szereplője volt a nem is csak alkotóként, hanem szervezőként is, és tőle is vannak kín alkotások, és őt azért meg is szoktuk hívni két házar alébről, hogy jöjjön át és meséljen arról, hogy hogyan váltották meg a világot még ők annak idején a 70-es, 80-as években. De egyébként meg nagyon nehéz egy-egy kedvencet kiemelni, mert hát nyilván minden az embernek a szívéhez nő egy ilyen gyűjteményben. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Éva mit tud kiemelni.
0: Szobrok is vannak?
1: Igen. Igen, sőt, azt még most lehet, hogy poént is lövök le, de ugye azt idén hirdettük meg először, hogy a Párfalóval alébb a Köveskálon a Káli Ártin által szervezett Káli Árt Parkba minden évben kiállított szoborgyűjteményből mi már korábban is vásároltunk, és most ezt meghirdettük, hogy évente legalább egy szobrot kiválasztunk, és azt a fesztivál alkalmával bemutatjuk, és ki is állítjuk. Tehát kifejezetten cél az is, hogy a kortárs szobrászatnak mindig egy-egy aktuális alkotása megjelenjen.
0: Hát ott nagyon klassz szobrok szoktak lenni, meg minden évben van egy ilyen.
1: Így van, korábban is vásároltunk onnan, és most idén lesz egy külön ilyen alkalom, ahol a fesztivál által kiválasztott szobor átkerül Kapolcsra, és ott ez bemutatásra kerül.
0: És meg tudjátok, melyik szobor?
1: Tudjuk, de még nem hirdettük meg, úgyhogy ezt az egy point még nem lövöm le, úgyhogy ez szerintem egy-két héten belül majd kiderül. De kíváncsi vagyok, hogy Éva mit tudnak kiemelni a gyűjteményből.
2: Hát, ahogy Péter, én sem fogok tudni egyet kiemelni, viszont, mert ugye ott vannak a kortárs nagy ágyok, a Nádler, a Hantai, tehát hogy a Maurer, Keserű Ilona, tehát sorolhatnám. Ami szerintem érdekes, például az egyik alkotás Bozó Szabolcstól, ami egy nagyon korai beszerzés, és most már tudjuk, hogy Szabolcs milyen pályát futott be, és milyen sikeres lett. Nagyon izgalmas a gyerekek szempontjából Szabolcsnak az alkotása, viszont kiemelhetném Szabolcson kívül mondjuk a Sós Nórát is, aki egy ilyen nagyon kritikus művész, és nagyon izgalmas gondolatai bújnak meg az alkotásai mögött. Három Sós Nóra is látható a kiállító térben, de valójában én mégis azt mondanám, hogy azok a művek, amik edukáció szempontjából nagyon jól bevonhatok, mert ugye a képezőnek az egyik missziója az edukáció, és nem csak gyerekek, hanem felnőttek edukálása is, de élményszerűen, tehát nem ilyen szakmai csapatot képezve, hogy ezek a művek nagyon alkalmasak erre, ezért nagyon nehéz választani. Viszont készítettünk egy nyereményjátékot, ez egy 30 napos kvíz, és akkor hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ott kiválasztottunk 30 művet, és mindegyik nap egy-egy műhöz, vagy művel kapcsolatban, vagy az alkotóval kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. És Kassáktól egészen Nemes Marcig, úgyhogy Marci, hát ő a Biennálét képviselte nem olyan régen, de Szűcs Attila is megjelenik a kiállító térben, és ő is ugye egy korai Biennálés művész volt, tehát hogy nagyon-nagyon sok izgalmas alkotó van, és 30 mű, 30 kérdés, és valójában 30 esély arra, hogy nyerjen valaki egy páros belépőt a Művészetek Völgye Fesztiválra, és minden héten kisorsolunk két

0: jegyet, két napi jegyet. Úgyhogy érdemes, érdemes játszani ezzel a...
1: És pont annyit mondjál, hogy hol találják ezt a játékot.
0: Igen, ez a játék, ez elérhető a képezőnek a weboldalán, elérhető a minden nap megjelenik az Insta és a Facebook sztorinkban, megjelenik a Művészetek Völgye social felületein is természetesen.
2: És akkor ezeken a felületeken keresztül lehet válaszolni?
0: Igen. Egy kattintható link van, és minden nap az aznapi kérdésre lehet választ adni. Úgyhogy a Művészetek Völgye honlapját, social felületeit és a képezőnek a hasonló felületeit érdemes nézni, és érdemes követni minket, mert izgalmas kérdéseket teszünk fel, és egyébként lehet tanulni is belőle.
2: Péter, egy picit kérdezhetlek arról, hogy hogyan kezdtél el gyűjteni?
1: Ezt mindig megkapom ezt a kérdést, és nagyon nehéz az első motivumot, az
2: mondtad,
1: első
2: hogy momentumot. Dekorálni a lakást.
1: Tehát amikor az ember, nem tudom én, kisebb lakásból nagyobbba költözik, és hirtelen üres falak között találja magát, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy oda mit tegyen.
2: De hol néztél körül először? Galériákban, vagy barátokkal
1: a másik beszél? Igen, a másik fontos vonulat, hogy én azért a karrierem első 15 évét multicégeknél töltöttem, és vannak, hál' Istennek, olyan nagy nemzetközi cégek, akik a saját sikerességeik egy részét visszaforgatják kortárs képzőnszer támogatásába. Én lényegében ott ismerkedtem meg az első általam nagyra tartott nevekkel, ráadásul annak idején, amikor még ez a Deloitte magyarországi cége volt, dolgoztam, akkor az ottani ezt a tevékenységet szervezők azt is megtették, hogy behívták Nádler Istvánt, hogy nem csak a képei legyenek kín az irodafalain, hanem beszélgessünk egy kicsit róla, hogy behívták Kövesévet is, hogy mutassa be a legújabb műveit. És ott tetszett ez meg, és amikor már megtehettem, hogy akkor én ebből otthonra is vásároljak, akkor elkezdtem ezektől az alkotóktól vásárolni. Aztán, amikor már saját cégem volt, saját irodával, akkor oda is, és aztán miután a feleségem lényegében már újabb és újabb ötleteket keresett a Művészetek Völgyébe, és újabb és újabb intuíciókat, hogy hogyan lehet még plusz dolgokat felvonultatni, akkor rájöttünk, hogy a képek azok miért csak irodák falain, meg otthoni falakon legyenek, miért nem mutassuk meg ezt a nyilvánosságnak, és ráadásul ez nyilván újabb motivációkat ad az embernek, tehát akkor már egy teljes átfogó képet akar megmutatni az ember a nyilvánosságnak. Tehát valóban egy idő után úgy jártam körbe, hogy akkor az ipartebb generációnak minden képviselője legyen valamilyen módon megmutatva, hogy legyen kín, vagy valóban a biennális művészek, mert mondjuk Köves Éva is kín van, meg hasonlók, azok ugyanúgy legyenek megmutatva. Mi sőt, hát vannak ilyen provokációk, hogy ha már Éva megemlítette mind a két művészt, ugye Bozó Szabolcs és Hantai Simon képen szándékosan így egymás mellé van rakva. Hantai Simont azért relatíve kevesen kérdőjelezik meg. Bozó Szabolcsra azért sokféle...
2: nagyon sokan.
1: Igen, sokféle érdekes beszélgetés és vita van, de hát ugye Hantai a valaha legdrágábban értékesített magyar származású művész, Bozó Szabolcs meg a mostanában legjobban felkapott. És ráadásul érdekes, hogy egy hasonló karakterű, hasonló ilyen geometrikus kialakítású két kép van egymás mellett, és így reflektál egymásra. Tehát, hogy picit ez is benne van, amit az előbb említettem, hogy akkor legyen mindenki valamilyen módon, vagy fontosabb pontok, szereplők, csomópontok megjelenítve, és lássuk, hogy egyébként ezek ilyen visszatérő sztorikat tudnak-e
2: mutatni nekünk. Hogy ez a te alkotásod.
1: Igen, van egy ilyen kis összefüggő kompozíció benne, de ezért is jó, hogy ahogy említette, egyébként lesz két olyan alkalom, ahol különböző szereplőkkel én végig sétálok, és végigbeszélem, hogy én egyébként miért azt a képet, és miért oda gondoltam, és ennek mi a háttér gondolata.
2: Csináltál már ilyet korábban?
1: Nem, ez először lesz.
2: Kíváncsi vagyok, hogy, mert olyan érdekes, az emberek sokszor egy kicsit tartanak ettől a világtól, mert egy ilyen elitista kör szórakozásának gondolják a kortárs művészet vásárlását, de tulajdonképpen ez egy annyira egy ilyen cool, meg jópofa világ, tényleg a művészek is, meg egyáltalán...
1: És nyilván van olyan, hogy vannak befutott nevek, amiknek megvan a maga értéke, de valójában minden árkategóriában léteznek művek. Tehát, hogy nem is igaz az, hogy ez feltétlenül a nagypénzű emberek szórakozása, mert pont a kortársban még egyébként mindenki nyúlhat mellé, meg mindenki találhat jót vagy rosszat, és nem feltétlenül csak az a jó, ami drága, hanem mondom, a legfiatalabb éppen feltörekvő művészeknek is nagyon érdekes műveit lehet megtalálni. Egyébként igen, ezt most elmondtuk, hogy Bozó Szabolcs ugye az egyik pillanatilag legdrágában értékesített és legfelkapottabb élő kortárs magyar származású művész, de ahogy Éva említette, én ezt kifejezetten korán, kifejezetten alacsony áron vásároltam ezt a képet még annak idején, amit most így körbeugrál, hogy bocs, hogy nekünk ott kint Kapolcson kint van egy ilyen kép, de mondtam, hogy ez nem volt nagy anyagi vállalás. Tehát tényleg ez egy ilyen izgalmas kalantúra, amiben mindenki kicsit belekóstolhat a maga ízlése és lehetőségei szerint.
2: Na hát, ha sikerül újabb embereket becsalogatni ebben jó kis világba, a művészet világába, hát köszönöm szépen nektek a beszélgetés. Sajnos a műsoridőnk itt a gyűjtő műsorában véget ért. Az imént beszélgettünk a Kapolcsi Művészetek Völgye programról Oszkó Péterrel, aki az OXO csoport vezetője és tulajdonosa, és az OXO gyűjteménynek, a képzőművészeti gyűjteménynek az atya, illetve Bada Évával, aki pedig a képező galériát vezeti, és aki rengeteg érdekes programot fog szervezni, csinálni a felnőtteknek és gyerekeknek, meg a kettő között egyaránt. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
1: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: A hallgatóknak pedig javasoljuk, hogy látogassanak el a Művészetek Völgye honlapjára, mert ott mindenféle dátumot, játékot, mindenfélét megtalálnak, és köszönjük szépen nekik a figyelmet. A műsor pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kereben Kata volt.
3: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területén csütörtök 0 órától jövő kedd éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikula nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezések kockázatát is jelentősen növeli. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint nem várható sem a Duna-alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban említésre méltó mennyiségű csapadék. Folyamatban van a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat, ezt a tájékoztatást adta a belügyminisztérium. A tárca közleménye hangsúlyozza, a vizsgálat ideje alatt nem közölnek részleteket, ugyanakkor a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és mire használta azt a klub. Legyártották az 50 ezredik járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb üzemének termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, a cég közleménye szerint. Az 50 ezredik legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 xDrive. A modell európai piaci bevezetése márciusban indult. A BMW több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe, a gyár jelenleg több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keret megállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta. A vártnál magasabb második negyedéves bevételről és nyerességről számolt be a Coca-Cola. Az üdítőitalgyártó adózott eredménye a július 3-ával zárult három hónapban 4,4 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,8 milliárdról. A második negyedében a cég bevétele éves szinten 7%-kal 13,4 milliárd dollárra bővült, meghaladva az elemzők által várt 13,1 milliárdot. Az értékesítési volumen globálisan 5%-kal nőtt. A vállalat részben az idei labdarúgó bajnoksághoz kapcsolódó globális kampányának tulajdonította a megnövekedett keresletet. A vártnál nagyobb veszteséggel zárta a második negyedévet a Boeing, főleg a régóta húzódó Air Force One program miatt. A vállalat 280 millió dolláros veszteséget könyvelt el azon a projekten, amelynek keretében két Boeing 747-est alakítanak át az amerikai elnök új generációs különgépeivé. A társaság tájékoztatása szerint a veszteséget a fejlesztésbe fektetett többletforrások okozták, az első gép átadását ugyanakkor továbbra is 2028-ra tervezik. A társaság bevételei viszont felülmúlták a várakozásokat, mivel a becsült 24 milliárd 250 millió dollárt több mint 300 millióval meghaladta a mutató. Az egyik legnagyobb amerikai exportőrnek számító társaság forgalma 8%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, a növekedéshez az összes üzletág hozzájárult. A kereskedelmi repülőgépek átadása szintén emelkedett, a korábbi 150-ről 14%-kal 171 darabra nőtt.
3: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os csökkenés mellett 144.349 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4.360 forinton 9,1%-os mínuszban, 1,1%-kal erősödik az OTP 46.130 forinton jegyzik. A Richter 11.740 forinton stagnál, a Magyar Telekom 2.736 forinton áll 1,1%-os pluszban. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 361 forintba és 18 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 317 forintot és 55 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 85 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 49 fillér, a cseh koronája 14 forint 94 fillér. Egy angol font 423 forintba és 37 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 1-tized, a párizsi CAC 3-tized százalékkal erősödik, a milánói tőzsde 6-tized, a madridi 1-tized százalékkal áll a negatív tartományban. Több mint fél órával nyitás után az Egyesült Államokban, New Yorkban a Dow Jones 7%-kal erősödik, az S&P 500-os 3%, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal korrigál lefelé.
3: Időjárás jelentés.
6: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadék nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjjel 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
3: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Három hazai kutatócsoport nyert az MIT és a Hunren közös pályázatán. Az egyik kutatócsoport két jeles kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröszki Zoltán István itt vannak a stúdióban. Az MIT és a Hunren közös pályázatáról van szó, a világ első számú műszaki egyetemének számító MIT GSF programjának keretében a Hunren kutatói most először vehettek részt dedikált MIT Hunren közös pályázati programban. Az együttműködés minden tekintetben kiemelkedőnek számít, világszerte mindössze 23 ország vesz részt az MIT GSF programban. Hát ez volt a hír, ezt olvastam föl, és most jönnek a kutatók, Böröcki Zoltán István, reaktorfizikával és nukleáris biztonsággal foglalkozó kutató, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris biztonsági laboratóriumában, jól mondtam, ugye?
2: Jól mondja, persze.
1: Próbálom egészen precízen. Ványi András Szabolcs, reaktorfizikus, Hunren Energiatudományi Kutatóközpont és a BME kutatója. A fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ugye ez a témájuk. Mondhatom, hogy témátok, ha lehet, akkor tegeződjünk, mert elég nehéz ez a téma, nekem még magázódunk is, akkor teljesen elveszek részletet. Szóval ez a téma, hogy ha ezt laikus nyelvre kell lefordítani, akkor ez mit jelent?
2: Az új típusú reaktoroknak a méretében egyrében az a trendet lehet megfigyelni, hogy próbálják a dizájnt, a reaktornak a termikus és kimeneti teljesítményét lejjebb vinni. Kisebb reaktorokat, kisebb reaktormodelleket terveznek.
1: Kicsik, még minik is vannak,
2: kicsik,
1: ugye erről is beszélgettünk.
2: Mikroreaktorok, ugye teljesítményben mondjuk, hogyha megnézzünk egy BVRX-et, 300 megawatt, egy Paksnál kisebb blokkokat próbálnak telepíteni, nuscale 75 megawatt.
1: De van akkor is, mint egy konténer, azt mondtad.
2: Van olyan, ami akkor erre van tervezve, ami egy konténer, papíron, alapvetően, de alapvetően kisebb reaktorméretekről beszélünk, és ebben az esetben ugye az realizálódik, hogy az üzemeltetéshez szükséges operátori költségek azok relatíve nagyobbak lesznek, mint mondjuk egy nagyobb erőmű típusnál. És akkor itt feljön a kérdés, hogy szeretnénk ugye az operátori költségeket csökkenteni.
1: Hogy az egy megawattra eső operátori költség, világos.
2: Akik irányítják a reaktort, aki ül bent a vezénylőben, irányítja a reaktort, azt szeretnénk ugye csökkenteni. Ugye egy nagy reaktornál ezt a költség jobban el tud veszni az üzemeltetés során. Mondjuk egy kis reaktor esetében, ami mondjuk jelentősen kisebb, ott már nem. Úgyhogy itt azt szeretnénk, hogy olyan automatikus irányítási rendszert szeretnénk ugye létrehozni hosszú távon, ahol mondjuk nincsen szükség feltétlenül annyi, vagy kevesebb, vagy egyáltalán operátori beavatkozásra, vagy legalábbis operátori
1: feltétlenül. Ez ott a légirányítás, ugye, amikor távolról irányítok egy repteret, ugye, mert ilyen is van más.
2: Hát azt most nem tudom, hogy pontosan ezt hogyan szeretnék ezeket megvalósítani, ugye ezek ilyen, nem szeretnék belefutni valami olyanba, de hogy mi alapvetően a fizikai modellekkel foglalkozunk, tehát hogy az, hogy mik lenne az a fizikai modell, amivel, tehát mi nem az irányítás technikával foglalkozunk, hanem a fizikai modellekkel foglalkozunk, amivel le lehet írni azokat a tranzienseket, azokat a jelenségeket a reaktorban, ami kifejezetten én személy szerint így a neutron transportjával foglalkozok így a hétköznapokban az irodában. Én azokkal az egyenletekkel és azokat az egyenleteket oldom meg, amik a neutron transportnak az időbeli és térbeli függését írja le.
1: Itt már egy picit azért elvesztem, úgyhogy most jöjjön András, aki reaktorfizikus, te mit teszel hozzá? Te hogy fogalmazod, amit én másképpen is olvastam, hogy a jövő negyedik generációs nukleáris reaktorának biztonságos és megbízható tervezéséhez járultok hozzá. Ez így megállja a helyét? Még egyszer mondom, számára, olyan hallgató számára, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én.
3: Igen, abszolút. Gyakorlatilag ennek a projektnek a keretében az MIT-nak, a Massachusetts-i műegyetemnek van egy saját fejlesztésű programja, a kódja, ami Monte Carlo elven működik. Ez egy szabadon elérhető kód, ők fejlesztik, és a programnak talán a fő vonulata az, hogy ezt a kódot fogjuk használni abba, hogy pontosabban le tudjuk írni azokat a folyamatokat, amiket Zoltán itt az imént mondott.
1: Tehát ők is mérnek ott, és ti is mértek itt, ugye?
3: Igen, tehát kettős, tehát modellezés az lenne Magyarországon is, illetve Amerikában is, illetve nekik van egy úgynevezett szubkritikus rendszerük, ez egy sokkal kisebb reaktor, ami hát nem tudom, hogy lehetne megfogalmazni, hogy méretre is kisebb, teljesítményre is nem tud, hogy mondjam, nincsen benne, nem alakul ki benne önfenntartó láncreakció neutronforrás nélkül, viszont itt nekünk Magyarországon pedig, hát kevesen tudják, de Budapesten, illetve a környék, Budapesten belül is van kettő reaktor, a műegyetemen van egy oktatóreaktor, és a központi fizikai kutatóintézet telepén pedig van egy kutatóreaktor. És amit mi hozzá tudunk főleg erősen hozzáadott értékként tenni ez az együttműködéshez, az az, hogy olyan méréseket végzünk, amelyel ez a program, ez a kód, ez validálható gyakorlatilag. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy a működése a valóságnak megfelelő.
1: Hogy jött ez a pályázat?
3: Magának az MIT-nak ez a Global Seed Fund rendszere, tehát hogy nemzetközi bilaterális együttműködéseken alapuló kutatás finanszírozás, ez régebb óta működik. Tehát minden országnak, vagy nem minden, de sok országnak, régiónak van saját ilyen füle ebben a fundban. És ha jól tudom, mi eddig Magyarországon nem volt ilyen fülünk, és a Hóren kezdeményezte azt, hogy induljon egy együttműködés.
1: Tehát így kerültetek be ebbe a 23 országban, összesen 23 országgal van ilyen együttműködés, hogy ezt mondtam az elején.
3: És akkor így nyílt egyáltalán lehetőségünk arra, hogy pályázatot adjunk be.
1: Jó pár kutató csoport beadta a pályázatát, és aztán három nyert végül, ugye, és ti vagytok most itt a stúdióban. Hogy néz ki egy ilyen munka? Meddig tart? Mire van lehetőség? Hogy néz ki a finanszírozás? Egyáltalán a napi apró munka is érdekel, mert azért Amerika messze van. Tehát ti itt mértek, ti itt modelleztek, ugye ők ugyanúgy, akkor adatot cseréltek, akkor esetleg ők jönnek ide modellezni, mérni, ti mentek oda. Mire van lehetőség?
2: Nagyjából ezekre.
1: És 30 hónap, vagy 20 hónap? 20 hónap, igen.
3: 20 hónap, de ez alapvetően rugalmas.
2: Igen, tehát már beszéltünk az amerikai féllel, ők mondták, hogy minden tekintetben nagyon rugalmasak lesznek, hogy elsősorban ők arra helyezik a hangsúlyt, hogy tényleg megvalósuljon egy kompetenciacsere, hallgatókat vonjunk be alapvetően a munkába, ezt nagyon kiemelt pontként emelte ki az amerikai fél, mi is kiemelten fontosnak tartjuk alapvetően azt, hogy fiatal hallgatókat tudjunk bevonni a munkába, utánpótlást
1: tudjuk. De ti is nagyon fiatalok vagytok.
2: Köszönöm szépen.
1: Ezt így látom. De még több hallgató, ugye? Mert ez és a hallgatóképzés intézményközi transfer. Igen. Tehát, hogy legyen után. Mennyire szexi, trendi dolog most ilyen területen tanulni és ezzel foglalkozni? Ez csak egy zárójeles kitétel. Megmondom őszintén, én idősebb kutató urakat vártam ide a stúdióban.
3: Van ennek egy időben változó trendje. Tehát például, igen, amikor volt a fukushimai baleset, akkor előtte viszonylag sok hallgató érdeklődött ebbe az irányba, amikor megtörtént a baleset, akkor volt nemzetközi szinten is tapasztalató.
2: Alapvetően azért volt egyfajta, tehát egy Csernobili baleset az elmúlt nem tudom hány 10 évben, alapvetően a nukleáris technikának nem volt annyira vonzó. Ezt lehet látni, hogy a nyugati országokban nem nagyon voltak installációk.
1: Hát amikor bontják az atomerőműveket, akkor nyilván nem trendi dolog ott ezt tanulni, nyilván mondjuk, hogy vagy bezárnak atomerőműveket.
3: Igen. Hát ahhoz is kell szaktudás amúgy.
2: Igen. Ahhoz is kell szaktudás, hogy le lehessen őket szerelni, az is nagyon fontos, de hogy alapvetően nem volt akkora állami finanszírozás az egész mögött, így ez az egész dolog, én személy szerint azt gondolom, hogy egy kicsit lelassult. Most talán újra feltámad a szél. Én határozottan azt látom, hogy ezekkel az SMR reaktorok mögött rengeteg befektetői tők áramlik. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan...
1: Az SMR reaktor az, ami mobil, ami kisebb, ami
2: moduláris reaktor.
1: Ami nem 30 évig tart felépíteni, mint
2: ez az
1: paksot,
2: ígéret.
1: Ugye?
2: Igen, ez igen. Az ígéret, hogy ezeket nagyon gyorsan fogják installálni, nagyon gyorsan sorozatgyártásba fognak készülni, emiatt gyorsan lesz az installáció.
1: Hát arról szó is volt, hogy mi az amerikaiaktól veszünk ilyeneket, talán azt hiszem.
2: Én úgy tudom, hogy van már valamilyen együttműködés megállapodás Magyarországon, ezt András ki tud segíteni ezt.
3: Igen, amikor az előző kormány Washingtonban volt tavaly, akkor...
1: Igen, akkor került ez szóba. Hát meglátjuk, hogy ebből miért. De minden esetre legyen az kisebb teljesítmény, legyen mobil, hamarabb fel lehessen
2: ezek
1: húzni,
2: az gondolatok, igen.
1: Akár távolról is lehessen irányítani. Ez most megint az én laikus megjegyzésem, hát de hatékonyan valamilyen módon.
2: Ugye? Minél kisebb, minél mobilisabb, annál jobban felmerülnek azok a kérdések, tehát ez az autonóm aspektus. Nyilván egy 300 megawatt reaktor alapvetően ez nem, tehát ott lesz biztos, hogy lesz operátor.
1: Amikor ezt hívtátok az MIT-sokat, akkor azért megvan ilyenkor egy magyar kutató illetődve? Mert az érdekel legfőképpen, hogy valóban Magyarország hozzá tud-e tenni ehhez a tudáshoz, ami ott van, ugye, mert ez világ viszonylatban is nagyon. Tudom, hogy a magyar egyetemek is persze, csak kérdezem, hogy ilyenkor az egymás mellé rendeltség az meg tud-e valósulni?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez meg fog tudni valósulni, tehát hogy ők is hasonló felállásban. Egyrészt nyitottak, másrészt nagyon, nagyon konstruktívak, meg asszertívak voltak minden tekintetben itt az egész szituáció során, és hasonlóan ők is hallgatókat fognak bevonni. Ő náluk is ugye az utánpótlás kérdés egy kritikus aspektus. Na, ők is alapvetően úgy gondolnak erre az egész projektre, hogy ez egy ilyen indító projekt. Tehát ők azt szeretnék, hogyha mi hosszú távon majd még pályáznánk. Tehát ez alapvetően egy kezdeti kompetencia, ismerkedés, kapcsolatépítés. Egy magvető fázisként gondolnak rá, nagyon. És ez a pályázatban is aztán bele van írva, hogy itt hosszú távon mi azt szeretnénk, hogy majd közösen elindítjuk ezeket a ismerkedéseket, tanulásokat, megtanuljuk a szoftvert használni, megtudjuk, hogy a másik mit tud mérni, hogyan tud mérni, miket.
1: Ezt akartam, hogy teljesen ugyanaz? Tehát beülök itt egy benzines Renault-ba, és Amerikába beülök egy benzines Renault-ba.
2: Bármint a két reaktor? Teljesen más.
1: Ugye?
2: Abszolút, minden tekintetben más.
1: Ezért fontos nekik, vagy ezért lehet izgalmas nekik?
2: Én azt gondolom, hogy ezért izgalmas.
1: Az itteni tudás, meg az itteni gyakorlat, az itteni mérésmodellezés?
2: A mérés szempontjából mindenképp szerintem ez izgalmas lehet a számukra. Tehát például az, hogy a tanreaktoron, én úgy tudom, hogy relatíve könnyen lehet mondjuk kísérleteket engedélyeztetni, és utána azokat végigvinni. Mondjuk ez egy olyan dolog, amiről lehet, hogy András fog tudni többet beszélni, mert neki már ebbe volt szerencséje.
1: A tanreaktoron le lehet képezni tulajdonképpen akár havária helyzeteket? De mire jó egy tanreaktor? Olyan eseményeket tudsz lepróbálni, ami bekövetkezhet, és annak a következményeit, vagy annak a megelőzését?
3: Hát amikor ezt a 60-as években megálmodták, hogy legyen ott egy oktatóreaktor a mi egyetemen, akkor ott az első számú cél az volt, hogy a majdan épülő paksi reaktorokhoz az operátoroknak biztosítsanak képzőhelyet.
1: Szimulátor kvázi.
3: És akkor ők ott a reaktoros folyamatoknak az alapjait tudták gyakorlatilag megtanulni, gyakorolni. Valamilyen mértékben lehet ilyen baleseti eseményeket szimulálni, de nem ez a jellemző. Inkább amit mi is fogunk csinálni, az, hogy olyan reaktorbeli folyamatokat, tranzienseket keltsünk, akár hőmérsékleti visszacsatolással, amikor a víz melegedésének is van szerepe, reaktorban lejátszódó folyamatokat próbáljuk megjósolni, kiszámolni, azokat meg tudjuk mutatni a mérésekkel, hogy jól működnek és megfelelően működnek.
1: A ti elképzelésetek szerint mondjuk 20 év múlva, és most ez nem ígéret, csak kérdés. 20 év múlva hova jutunk el ebben az iparágban? Akár teljesítményben, méretben, tehát az atomenergia milyen módon színezi majd az életünket, változtatja meg a mostani helyzethez képest, mikor tudjuk azt, hogy Paks adja az energia, nem tudom, 40-50 hány százalékát, villamos energia hány százalékát.
2: Hát Paks jó eséllyel még lesz, tehát hogyha a további üzemidő hosszabbítás kifut, akkor
1: meg hát
2: Paks
1: elvileg gyakorlatilag lehet egy új is, igen.
2: Paks 2 ugye Magyarországon remélhetőleg sikeres beruházás lesz belőle, és üzemelni fog.
1: De mellettük,
2: hogyha ezek a kis moduláris reaktorok tényleg végig tudják futni azt az evolúciós folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy őket lehessen engedélyeztetni és gyorsan installálni, könnyen lehet, hogy akár valami kis ipari szereplő tudjon magának venni alapvetően egy kisebb modult, amivel valami ipari hőt, vagy valamilyen...
1: Tehát az energiaellátását tudja biztosítani
2: saját magának. Ugye itt alapvetően az SMR-eknél ez egy ilyen nagyon kiemelt aspektus, hogy ne csak alapvetően egy ország, egy kormány tudja ezt vásárolni, hanem ipari szereplők is tudjanak hozzájutni. Ezért is például a nagy, például IT cégek is iszonyatos mennyiség
1: pénzt döntenek ezekben. Hát most már erről van szó, hogy az energiaellátásukat ezek a legnagyobb...
2: szerverparkok nem bírják fedezni. Igen. És ők alapvetően rendkívül mód
1: érdekeltek abban, hogy...
2: Hogy ilyen tip, mert alapvetően ez egy zöld energia, tehát nincsen káros anyag kibocsátás, minden helyben marad. Tehát, hogy alapvetően ez egy mérföldekkel jobb opció, mint bármilyen fosszilis energiaforrás. Tehát van benne potenciál, vannak erőlépések, rengeteg SMR koncepció van az asztalon ma, tehát hogyha ezt elkezdjük nézegetni, akkor a NEA, Nukleáris Energiai Ügynökség összeállított már ilyen gyűjtőanyagokat, amiben a világon összegyűjtötte ezeket a reaktor koncepciókat, és első körben volt 80, amit kiválasztott, amit úgy komolyan lehetett venni, és azt hiszem, bővítették még sokkal, tehát egy rengeteg koncepciónak a fejlesztése történik ma világszerte, amiből én
1: befutó azt gondolom, csak kevés lesz majd.
2: Én azt gondolom, hogy le fog futni egy evolúciós folyamat, ki fognak változtódni azok a dizájnok, amik realizálódni tudnak, már vannak jelek arra, hogy melyik dizájn mennyire halad előre, mennyire gyorsan történik az engedélyeztetése, tehát hogy ezekből mi fog megvalósulni. Ez a BVRX például az, amit én személy szerint azt gondolok, hogy ebből, amit például a lengyelek is ugyan letették mellette a voksukat, én a személy szerint azt gondolom, hogy az például lesz is valami.
1: Mert lehet kisebb a méret, meg lehet kisebb a teljesítmény, mert nagyjából erről van szó, de a biztonságnak, annak ugyanakkorának kell. És ha jól látom, hogy gondolom, akkor nektek ez a lényeges kérdés, ugye? Tehát, hogy ezt a biztonságot, amit a nagynál garantálni kell, azt akármilyen kicsi lesz majd, az a modell, azt kell biztosítani.
2: Igen, tehát veszélyes anyag nem kerülhet ki. Tehát ez nekünk...
3: Meg ezzel kapcsolatban meg vannak a kihívások, ahogy Pakson is a tűzoltó egységnek ott kell lennie, egy fizikai biztonságot biztosító egységnek ott kell lennie, hát ez majd egy nagy kérdés, hogy ezeknél a kis reaktoroknál hogyan lehet ezt költségkatékkal
1: megoldani. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, csak egy ipartelep mellett lerakok egy ilyen konténert, és ott elketyek valahol is valahol.
2: Hát ezek a nagy kérdések, hogy ezeket hogyan lehet...
1: irányítani, kontrollálni, biztosítani.
2: Hát nagyon sok aspektusból, tehát, mint ahogy az András is mondta, tehát fizikai biztonságot is meg kell teremteni. És ezeket garantálni kell, ezeket nem lehet félváról venni, és ezeket nem is veszik. Tehát ez 100%-ig komolyan van véve.
1: És akkor ezen fogtok többek között dolgozni az MIT-s kollégákkal együtt.
2: Reaktor fizikai oldalon. Igen, tehát, hogy mi alapvetően azt szeretnénk, hogy tehát mi a fizik, tehát hogy a fizikai folyamatok, amik a reaktor tartályon belül történnek, azoknak a modellezését, nek a lehető legnagyobb pontossággal tudjuk mi elvégezni, ehhez új modelleket fejlesztünk, és validálunk. Tehát itt egy nagyon fontos szempont, itt a projekten belül is, amitről most beszélünk, hogy ezeket a módszertanokat, amiket esetleg íróasztalon, meg utána szoftvert csinálunk belőle, utána lemodellezik a hallgatók, és leszámolunk, utána a valóságban valódi mérésekkel igazoljuk, hogy tényleg azok a folyamatok, amiket ki tudunk számolni, azok úgy fognak lejátszódni a világ valóságban, mint ahogy mi azt gondoljuk.
1: Voltatok már az MIT-n?
3: Én még nem.
2: Én sem.
1: Akkor most ez a következő hónapok fontos kérdése, vagy lépése lehet, hogy előbb-utóbb akkor utaztok.
3: Ez nagyon érdekes lesz nekünk is, amikor mi megyünk majd a hallgatókkal együtt, meg az is egy nagyon érdekes kör lesz, amikor ők jönnek ide, és mi fogjuk megmutatni nekik, hogy milyen eszközparkunk van és kapacitásaink.
1: A finanszírozás az legfőképpen a hallgatók bevonását és utazási költségek fedezését jelenti?
2: Igen,
1: és ez egy óriási segítség, mert hát egyébként nem ugrálhatnátok már, bocsánat, ki három havonta a tanulmányútra, hogy ezen mehetre nyilván.
3: Nem jellemző, hogy a hallgatókat így Amerikába küldenénk hetekre méricskélni, meg együttműködni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hazai kutatócsoport nyert az MIT és Hunren közös pályázatán, egészen pontosan három hazai kutatócsoport, abból az egyiknek a két fiatal kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröcki Zoltán István voltak itt a stúdióban. Gratulálok, a fejlett reaktorok autonóm irányítása a téma. Köszönöm szépen, hogy beavatotok a részletekbe.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
4: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 5 van, jó napot kívánok. Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területére csütörtök 0 órától jövő kedd félig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikúra nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezés kockázatát is jelentősen növeli. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint nem várható sem a Duna-alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban említésre méltó mennyiségű csapadék.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenés mellett 144.156 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 4.350 forintra, az OTP fél órával zárás előtt 1%-os pluszban 46.120 forinton áll. A Richter 11.720 forinton 2%-os csökkenéssel, illetve 6%-kal erősödik a Telekom 2.722 forinton jegyzik jelenleg. A bitcoin árfolyama 7%-kal csökken 63.148 dolláron és 96 centen áll ebben a pillanatban. Az Ethereumot pedig 1876 dolláron és 43 centen lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forintba és 27 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 317 forintot és 63 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 66 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,7, a frankfurti DAX 1%-os pluszban, Párizs 0,3%-os emelkedésben, a milánói bőrze 0,6, Madrid 1%-kal korrigál lefelé. Vegyes a hangulat a Wall Street-en New Yorkban, ahol a Dow Jones 7-tized, az S&P 500-as 3-tized, a Dow Jones 7%-kal növekszik, az S&P 500-as 3%-kal csökken, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal korrigál lefelé. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A vártnál magasabb második negyedéves bevételről és nyereségről számolt be a Coca-Cola. Az üdítőital gyártó vállalat adózott eredménye a július 3-ával zárult 3 hónapban 4,4 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,8 milliárdról. A második negyedében a cég éves bevétele éves szinten 7%-kal 13,4 milliárd dollárra bővült, meghaladva az elemzők által várt 13,1 milliárd dollárt. Az értékesítési volumen globálisan 5%-kal nőtt. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben. Erről a Német Szövetségi Bank írt múlt havi konjunktúra jelentésében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta. A Bundesbank megállapította, hogy a gazdaságot a költségvetési élénkítés is segítette. A jegybank arra számít, hogy az infláció a következő hónapokban ismét mérsékelten emelkedik Németországban, az üzemanyag adókedvezmény kifutása és a magasabb energiaárak késleltetett árfelhajtó hatása miatt.
0: Időjárás jelentés.
5: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos időnk lesz csapadék nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 11 és 17 fok között alakul, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
6: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Tukanect műszaki vezérigazgató helyettese Bognár Ádám ül itt a stúdióban. Ez egy edukációs beszélgetés, és én nagyon örültem a témának, mert ugye a kérdés az az, hogy mi történik akkor valójában, amikor egy felhasználó, mondjuk én, megnyitok egy weboldalt, vagy elindítok egy videóhívást. Tehát mondjuk én a Tukanect weboldalát megnyitom, akkor igazából mi történik a háttérben? És ezt nagyon sokszor mondják, hogy hát nem kell nekem azt tudni, hogy egy autó motorja az hogyan működik, nekem vezetnem kell tudni, és kell, hogy legyen egy jogosítványom. De azért nem árt. Csak az ember erről néha nem is beszél, talán szégyenlőségből, mert azt hiszi, hogy a szégyen, hogyha én nem vagyok szakember, és nem tudom egészen pontosan az adatútját. És azt sem tudom természetesen a Tukanectnek, hol van ebben szerepe, lehetősége, felelőssége. És azt is mondtad egy előzetes beszélgetésben, és azt is említetted, hogy tegeződhetünk, köszönöm, hogy van itt egy jó autópálya és fuvaros hasonlat, vagy párhuzam, vagy analógia. Ezt én is biztos, hogy érteni fogom, hogy ebben segítesz, ezt köszönöm.
7: Köszöntelek, András, és köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy technológiailag mi is történik akkor, amikor a böngészőbe beírunk egy címet, és várjuk, hogy jöjjön arra valamilyen válasz, valamilyen értelmes információ jelenjen meg. Egy nagyon komplex rendszer működik e mögött, a lekérdezés vagy kérés mögött. Igazából kezdhetnénk talán onnan, hogy amikor beírjuk a böngészőnkbe, a laptopunkon vagy a mobiltelefonkon azt, hogy tukonect.hu, akkor elindul a laptop irányából egy kérés azon az autópályán, amit említettél, amely kérés egy bonyolult úthálózaton keresztül egy adatközpontba végződik, ahol megszületik erre a kérdésre, kérésre a válasz. És ez a válasz ugyanezen az autópályán utazik vissza. Ha elkezdjük ezt a hosszú láncot végigszeletelni, akkor azt látjuk, hogy igazából a két végszereplője között ennek a láncnak, az adatközpont és a végfelhasználónak az eszközek között van egy közúthálózatszerűség. Amit úgy kell elképzelni, hogy áll főutakból, áll autópályákból ez a közúthálózat, meg áll mellékutakból. És az ügyfél az valahol a mellékutak végén, ugyanúgy, mint egy lakás a mellékutcában helyezkedik el, és erről a mellékútról indul
6: ez a kérés. Rá kell jutnom a főútra valahogy.
7: Rájutok először a főútra, mindenféle csomópontok, elágazások, körforgalmak, lámpákon keresztül jutok el a főútra, aztán majd az autópályára, és az autópályák az adatközpontokban végződnek. És az is nagyon érdekes dolog ebben az egész technológiai rendszerben, hogy amikor egy ilyen kérés elindul az adatközpontok irányába, akkor nem is feltétlenül tudjuk, hogy melyik adatközpont szolgálja, hiszen sokszor a maga a szolgáltatás, úgy hívjuk, hogy felhőben van.
6: Ezt szoktuk mondani, ott majd a felhőben ez a dolog
7: lezajlik. A dolog majd a fel, ami tulajdonképpen nem az égben és a felhőben van természetesen, hanem igazából adatközpontokban van, de hogy melyik adatközpont, melyik kiszolgálója fogja ezt a kérdést, kérést kiszolgálni, az attól függ, hogy éppen mi a forgalmi helyzet, melyik országban vagyok, milyen szolgáltatást veszek igénybe. Tehát sokszor, amikor elnyitom a kérdést, nem is tudom, hogy ki lesz majd a válaszadó fizikailag melyik szerver, melyik országban. Lehet, hogy Angliából jön a válasz, az is lehet, hogy Németországi adatközpontból, vagy éppen egy magyar adatközpontból.
6: Ugye azt mondtad, hogy az adatnak nyilván van egy útja, ugyanúgy, mint az autópályán. Ugye annak a fuvarozó teherautónak ez később érdekes lesz. De van fő négy állomás, ugye, ami nagyon lényeges lehet, és érdemes megkülönböztetni. És itt már tényleg kíváncsiak arra, hogy a TU-Connect hogy jön a képbe. Uh-huh. Tehát hol van szerepe, lehetősége, azt a bizonyos adatot vagy adatcsomagot, azt mikor, hogyan segíti, továbbítja, fuvarozza tovább.
7: Igazából mi vagyunk annak az infrastruktúrának a tulajdonosa, üzemeltetője, aki ezt a közút hálózatot biztosítja.
6: Ahol az sőt, a kamion
7: ahol az a
6: megy.
7: Kamion, az adat, hívjuk így, hogy tulajdonképpen az adatcsomagok is ilyen kamionokban vannak csomagolva, és ezek a kamionok közlekednek azon az infrastruktúrán, amit mi üzemeltetünk. Mi üzemeltetjük ezt az adathálózatot egészen a mellékutcáktól az autópályákig, itt Magyarország területén, és még adatközpontjaink is vannak, ahol helyet adunk olyan szolgáltatóknak, akik például egy trendfm.hu vagy egy tuconnect.hu honlapot, szolgáltatást tudnak üzemeltetni.
6: Mert egy logisztikai raktár, ugye? Tulajdonképpen úgy kell.
7: Tulajdonképpen, mintha egy ilyen raktárépületünk lenne, klimatizálással, áramszolgáltatással,
6: biztonsággal, védelemmel,
7: így van. Meg nagyon fontos, hogy 7/24-es rendelkezésre állással. Tehát itt nem csak a fizikai biztonság egy előírás és fontos ismérve az adatközponti működésnek, hanem valóban az ott lévő áram- és klímaszolgáltatásoknak 7/24-be kell menni, tehát majd talán érintjük is a redundancia, itt is egy kiemelt szereplő.
6: Ez végül pont olyan, mint egy közműhálózat, nem?
7: Teljes mértékben.
6: Ugye, mint az elektromos áram, amit én vételezek, vásárolok, van egy rendszer, tulajdonképpen vannak szolgáltatók, akiktől akár megvásároltam azt az áram. De vagy csőhálózat, ugyanígy kell elképzelni.
7: Pontosan így van. És valahogy a felhasználók is ezt élik meg, hogy egyre inkább közmű jellegű szolgáltatás az internet szolgáltatás. El is várják tőle azt, hogy ez folyamatosan működjön, ne legyen
6: hiba nélkül működjön.
7: Ehhez természetesen olyan infrastruktúrát kell építeni és működtetni, ami hibatűrő. És például egy kábelvágást, például egy rongálást, vagy éppen egy viharos helyzet túlél.
6: Tehát van egyszer szolgáltatás, és van egyszer az infrastruktúra. Lehetne ez a kettő egy, nem? Lehetne egy tulajdonosa, egy fenntartója is.
7: Valahonnan innen indultunk, tehát alapvetően a távközlési cégek Magyarországon ilyen struktúrában működtek eddig, hogy az infrastruktúra tulajdonos és a rajta szolgáltató cég az tulajdonképpen egy cég volt, és ez a struktúra kezd abba az irányba változni, és nem csak itt Magyarországon, hanem ezt mondhatjuk, hogy nemzetközi trend, hogy a távközlési infrastruktúra szolgáltatója elválik a rajta szolgáltatásokat nyújtó kiskereskedelmi partnertől. Tehát mi, mint TU-Connect, egy nagy kereskedelmi cég vagyunk, mi távközlési infrastruktúra szolgáltatásokat nyújtunk.
6: És aztán virágozzék ezer virág.
7: És innentől kezdve
6: akárhány kamion haladhat
7: az úton. Akárhány kamion, és nem egy cégtől mozogjanak kamionok azon az úton, hanem több cégtől. Használjuk ezt az infrastruktúrát sokkal hatékonyabban, akár többféle célra. Virágozzék, többféle virág, alakuljon ki olyan versenyhelyzet, természetesen egyenlő elbánás elvei mellett, hogy ezt az infrastruktúrát sokkal hatékonyabban.
6: Ez végülis nekem, mint fogyasztó, jó dolog.
7: Így van.
6: Abszolút. Mert van egyfajta semlegesség.
7: Semlegesség, ugye a szolgáltatók, a kisker szolgáltatók irányában a nagyker partnerek felől egyfajta egyenlő elvárás és semlegesség elvárása jelenik meg. Előfizetői oldalról pedig választék lehetőséget, tehát egy versenyhelyzet élénkülés, amire itt lehet számítani.
6: Nézzük a rendszert magát, jó? Mert az érdekes, mert a Magyarország, nem tudom, autópálya hálózatát is általában beszokták tudni mutatni, hogy egy hány kilométer, hány csomóponttal, hány lehajtóval, benzinkúttal. Nyilván ez a TU-Connect esetében is ez leírható kilométerben, vagy négyzetméterben, vagy légköbméterben.
7: Hát, ha csak a hálózati infrastruktúra hosszát nézzük, akkor a teljes optikai hálózatunk hossza, ebbe beleértendő a gerinc hálózat és a lefedő hálózatok is, tehát a főutak, autópályák, mellékutak, minden, 42 ezer kilométernyi hálózatról beszélünk. Közel a fele egyébként a gerinc hálózat, a másik fele meg lefedő hálózat, így Magyarország területén. 12 darab adatközpontot üzemeltetünk, összesen 6500 négyzetméter kapacitással. Itt is több helyszínen, tehát nem csak Budapest területén, hanem az országban több helyszínen jelen vagyunk. Még talán egy érdekes mutató, hogy azok a csomópontok, irányítási pontok darabszáma, ami tulajdonképpen a közúthálózat logikában a körforgalmak, elágazások száma, az gyakorlatilag több ezres nagyságrendű, azt mondanám, hogy közel ilyen 10 000-es nagyságrendű csomópontról beszélünk, nyilván a hálózati hierarchia függvényében. Amik igazán kiemeltek, az biztosan ezres nagyságrend.
6: A 42 000 kilométer az sok, az egyenlítőnél is több. Egyébként ez elégséges Magyarországon, vagy itt a régióban, vagy ez fejlesztendő még? Ezt az úthálózatot még a Tukanak fejlesztenie kell?
7: Biztosan fejleszteni kell. Ha már csak abban gondolkozunk, hogy a kapacitás igények növekednek, akkor ez már indukálja a meglévő lefedettség, lefedőhálózatnak a fejlesztését is. Nekünk van még egy házi feladatunk, mégpedig az, hogy jelentős mennyiségű rézalapú infrastruktúrával, lefedőhálózattal rendelkezünk, régi csavartérpáras rézszolgáltatások, illetve úgynevezett koaxiális, hibrid koaxiális szolgáltatások, ami koax kábel,
6: igen,
7: hogyha így...
6: Az még megvan a felhasználóknak, igen.
7: Talán ezt még így a felhasználók ismerik, hogy ilyen infrastruktúrával is rendelkezünk, és nekünk az egy komoly házi feladat a következő évekre, hogy ezt az infrastruktúrát is optikásítsuk, alakítsuk jövőállóvá.
6: Mert akkor az gyorsabb és hibamentesebb lesz, és a fenntartás is valószínűleg sokkal költséghatékonyabb. Ha már az időt itt szóba hoztuk, az idő is egy szorító tényező. Az autópályának is, a fuvarozónak is, ugye itt minden másodpercek alatt történik, és egyre nagyobb igényel, ahogy azt említette. Tehát ha csak a mesterséges intelligenciát veszem, hogy ez micsoda adatbővülés, vagy adatigénybővülést hoz, vagy vonz magával, ez azt feltételezi, hogy a hálózatnak is ennek megfelelően kell rugalmasan fejlődnie.
7: Így van. Így van. Tehát nem csak közmű jellegűvé vált ez az internet szolgáltatói hálózat, hanem az az elvárás is megjelenik már a felhasználók részéről, hogy mindenre azonnal legyen válasz. Tehát a videó, amit megnyitok, azonnal nyíljon meg, a film, amit letöltök, másodperceken belül töltődjön le, és ez a fajta igény, kapacitásigény támaszt a hálózattal szemben, amit tervezni kell. Egyébként jól látható ennek a kapacitásigénynek az évről évre való szép csendes növekedése, ami néhány százaléktól akár 20-30% növekedési rátát is jelent év per év alapon, és ez egy trend, ami évtizedeken átnyúló trendről beszélünk. Másrészt pedig az a fajta válaszidő, tehát hogy az adatközpontnak a elhelyezett szolgáltatásoknak milyen gyorsan kell reagálni az én kéréseimre, az is már játszik a szolgáltatásban. Ezért természetesen inkább az a felelős, ez kevésbé TUConnect érdekkör, de nagyon fontos a mi megítélésünk szempontjából is, hogy a partner, aki szolgáltat ezen a hálózaton, jó szolgáltatást adjon, hiszen az előfizető ezeket a szolgáltatásokat egybe látja.
6: Értettem az első három állomást, hogy az adatközpont, ugye ott van az adat, az volt az első, aztán jött a gerinc és lefedő hálózat, ez az autópálya rendszer, elosztó pontok, az ott meg volt a raktár hasonlatom, akár jó, akár nem. A negyedik az micsoda? Hogy felhasználói kapcsolat, tehát az már a végállomás, nem?
7: Igen, így van.
6: Ott milyen dolga van, feladata?
7: Mi van a felhasználónál? Ugye a felhasználónál végződik a mellékútrendszer, ami tulajdonképpen optikai szálakat, optikai hálózatot jelent. Ezek az optikai szálak bemennek a háztartásba, bemennek a lakásba, oda felkerül egy végberendezés.
6: Ott kapcsolódni kell valamilyen módon.
7: Egy végberendezéshez. Ez a végberendezés jellemzően már a kiskereskedelmi szolgáltatóinknak a tulajdona, tehát ők határozzák azt meg, hogy azon mit szeretnének nyújtani. Nyilván

0: sokat tudunk nyújtani.
1: Hát most a vízi közmű jutott eszebe a vízórá, vagy eddig a szolgáltatói, onnantól pedig ugye mondjuk akár a felhasználó lett.
0: Ez nagyon hasonló történet.
1: Az adat az nem egyben utazik, ugye? Ezt az átlagos felhasználó is tudja, hogy nem egy csomagba.
0: Igen.
1: Meg tehát egyik pontról a másikra.
0: Tehát egy film az nem 6 igen, gigabyte, igen. Hanem, igen. És egy ilyen óriási nagy kamion szállítja, ez valóban így van, kisebb csomagokra van vágva, minden csomagnak van egy megfelelő azonosítása, ez alapján az azonosítók alapján tudja a hálózati forgalom irányító eszközök, hogy hova kell ezeket a csomagokat eljuttatni.
1: Pont, mint egy vonalkód, nem? Ha már raktár szóba
0: került. Egy vonalkód, igen. Hát, talán a hallgatók már találkoztak IP címmel, tulajdonképpen az adathálózatnak a vonalkódja az IP cím, az mondja meg, hogy mit merre kell küldeni.
1: Egy picit arról, hogy mennyire igényes a fogyasztó, és hogy mennyire változik az igényrendszer, akár az idővel kapcsolatban ezt már érintetted, de a hibákkal kapcsolatban sem vagyunk már toleránsak. Hát annak idején, hogyha nem volt áram, akkor 10-20-30 évvel ezelőtt, akkor mindig mondták a szolgáltatók, hogy 2-3 óra múlva égtek a vonalak, mert akkor kezdtek a hűtők ugye leolvadni. Hát most már nem így van. Ha nincs internet, akkor megállt a világ, meghalt minden, akkor semmit nem tudunk, levegőt se tudunk már venni. Tehát itt az idő nagyon zsugorol, ez az idő nagyon szűkül. És mégse vesszük feltétlenül észre azt, hogy valami hiba van a rendszerben, pedig minden közműnél szokott lenni. Lehet bárhol, ha várja, bármi lehet.
0: Igen. A közműszolgáltatásokhoz viszonyítva talán az internet, mivel az egy ilyen infokommunikációs technológiára épülő szolgáltatás, annyi van, talán kedvezőbb helyzetben van, hogy nagyon jól megvalósítható a hálózaton a redundancia, vagyis az a képesség, hogyha valamelyik irány nem működik, vagy valamelyik eszköz kiesik, akkor egészen jól lehet a helyére.
1: Küldöm a következő kamiont,
0: vagy a következő csomópontra elküldöm azokat a csomagokat, egészen jól lehet a helyére helyettesítő eszközt rakni, és ez a helyettesítő eszköz rakás, ez automatikus az esetek nagyon nagy részében, legtöbbször, tehát a hálózat maga érzékeli azt, hogy valami kiesett, és átcsoportosítja ezeket
1: megduplázza
0: a forgalmakat.
1: Azonnal.
0: Így van, ezt hívjuk redundanciának. Ez lehet eszközredundancia, lehet hálózatredundancia, ami azt jelenti, hogy különböző útvonalon, különböző fizikai nyomvonalon jutnak el a csomagok a megfelelő célpontba. Ezt is használjuk, ezeket elsősorban a gerinchálózaton, szétosztó-elosztó hálózaton használjuk ezeket a redundancia képességet. Értelemszerűen a lakásba bemenő utolsó szakasz, utolsó pár száz méteres kábel az nem tehető redundánssá, ha csak ezt az ügyfél nem kéri, természetesen erre is van műszaki megoldás, de azért mondjuk egy lakossági ügyfél esetében az ritka, hogy a lakásba két oldalról, két irányból álljon be maga a fizikai kábel. Mindezek mellett a redundancia képességeket kiegészíti az a folyamatosan működő 7/24-ben működő szolgáltatásunk, amit hálózatfelügyeletnek hívunk, ahol a kollégáink egy nagyon komoly, csak úgy szoktam hívni, NASA jellegű vezérlőteremben figyelik a hálózatnak minden rezdülését, folyamatosan monitorozzák a hálózati elemek állapotát, meg ezeknek az útvonalaknak az állapotát, innen automatikusan riasztásokat nyernek ki, és hogyha bármi elromlik, vagy nem úgy működik, ahogy az elvárható, akkor azonnal elindul az a hibajavítási mechanizmus, ahol először megpróbáljuk távolról megoldani a problémát, hogyha nem segít, vagy megállapítottuk, hogy például egy kábelvágásról van szó, akkor azonnal indulnak az ügyeletes csapataink megjavítani azt a problémát, ami felmerül.
1: Ebben milyen módon lehet proaktívnak lenni? Azt nem tudom, hogy hol vágnak majd el kábelt a következő 24 órában.
0: Hát arra nem tudunk felkészülni természetesen. A redundancia tudatos tervezése az mindenképpen egyfajta proaktivitás, illetve a hálózatfelügyeleti rendszerek teljes körűsége, tehát hogy minél több eszközt, minél több szolgáltatást, minél több hálózati elemet monitorozzunk, az nagyon-nagyon sokat segít, mert sokszor egy hiba nem úgy jelentkezik, hogy a szolgáltatás teljesen megszűnt, csak mondjuk
1: vannak előjelek már,
0: esik, lelassul, az ügyfél még nem érzékel belőle problémát, de mi már láttunk olyan fizikai paraméterek romlását,
1: ami eltér a normálistól, és előbb-utóbb
0: anomáliát jelez, és be kell avatkozni.
1: Én már az imént szóba hoztam az AI-t, mint a bővülés, vagy az igények növekedésének egyik mozgatórugát, lehet, hogy nem jól tettem, de igazából mi indokálja azt, hogy egyre nagyobbak az igények, egyre több az igény?
0: mindig a fogyasztási szokások változása vitte előre a sávszélességigények bővülését. Legalábbis az elmúlt években. Korábban a szolgáltatók közti verseny is vitte fel a sávszélességet, hogyha mondjuk az ADSL korszakra gondoltok. Most ez átfordult az elmúlt években, és sokkal inkább a fogyasztási szokások változása visz előre. Ugye, amikor bejöttek a videostreaming szolgáltatók, az volt egy nagyobb boom az elmúlt években. A következő ilyen nagyobb

0: épp, sőt, én valahova oda várom, amikor az AI-nak olyan jellegű szolgáltatásait kezdi el tömegesen használni, főleg a lakosság, ami a videótartalma generálásával összefüggő. De azt tudni kell, hogy az egyik legnagyobb mennyiségű forgalom, legnagyobb mennyiségű terhelés a hálózaton az a videótartalmakból fakad. És amint erre jön egy olyan fogyasztási szokásváltozás, hogy egyre több videót fogyasztanak, azt abszolút látjuk a hálózati forgalmakon, hogy ezt kell megpróbálni méretezni a hálózatot. A jó hír az, hogy maga a fizikai közeg, az optikai szál, az talán kis túlzással majdnem, hogy végtelen kapacitású közeg.
1: Tehát nem kell újabb és újabb autópályos sávokat építeni?
0: Igen. Az előfizetők irányába semmiképpen sem. Nyilván a gerinchálózat egy másik történet, ott azért a szálkapacitások bővítésével is foglalkozunk. Akár mondjuk a nemzetközi irányok bővítésére gondolunk, akár a hazai autópálya szálszámainak bővítésére gondolunk, ott azért vannak feladatok. Tehát maga a fizikai közeg az egészen jól bővíthető. Itt a rajta futó kamionok kapacitását kellene tudnunk bővíteni. Ott számítunk arra, hogy 5-10 éves idősíkon megjelennek mondjuk az 1 gigabites csomagok után majd a 2 gigabites, 5 gigabites, 10 gigabites, esetleg akár az 50 gigás csomagok is, mert a fogyasztási szokás majd indukálni fogja ezt a változást.
1: Mi most a legnagyobb kihívás itt a szolgáltatónak? Mert annyi mindent érintettél, és nekem plasztikus volt a példa, és azt hiszem, hogy valamennyire értem is, de mi most a legnagyobb kihívás?
0: Mindenképpen a hálózatfejlesztés, annak is a modernizációs lába, hogy a régi technológiákat minél előbb át tudjuk forgatni korszerű optikai technológiákba, talán nekünk ez a legnagyobb feladat és kihívás.
1: Hogy utazik az adat? Erről beszélgettünk Bognár Ádámmal, a True Connect műszaki vezérigazgató helyettesével. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat, változatlan a tumultus az M0-ás autóút déli szakaszán, az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál az autóút nem járható baleset miatt, tehát érdemes másik útvonalat választani továbbra is, illetve a műszaki mentés miatt az M5-ös autópálya felé is jelentős lassulást tapasztalhatnak a környéken, valamint ugyancsak az M5-ös felé Diósd után egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni, tudósít az Útinform. Baleset okoz torlódást Csepelen is a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben az I. és Gyula utcában a Beller Imre utcánál, tehát nem árt a fokozott elővigyázatosság a csomópont környékén. Erős a forgalom a Kiskörúton, mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Rákóczi hídon Buda felé, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál és a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Zéró toleranciát hirdetett idehaza a betegbántalmazással és a személyzet elleni erőszakkal szemben az egészségügyi miniszter a parlamentben napirend előtti felszólalásában. A tárca vezető kijelentette, folyamatban van egy új szakdolgozói bértábla kialakítása, amely elismeri a felelősséget, a teljesítményt, a tudást és a hiány szakmában végzett munkát. Hegedűs Zsoltot hallják.
5: Összes szakmai egyeztetések indulnak az állam és magánegészségügy viszonyának rendezéséért. Bezárjuk a kiskapukat és egyértelmű szabályokat alakítunk ki. Az élet kezdetét és az élet végét érintő döntésekben széleskörű szakmai, etikai és társadalmi egyeztetéseket indítunk, amelyek közül az első nagy szakmai társadalmi egyeztetésre 2 nap múlva kerül sor.
4: Az országgyűlés többsége megszavazta az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a döntéssel egyrészt teljesül az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, illetve egy teljesen új működési modell megvalósítása kezdődhet el. Vitézi Dávidot hallják.
6: Az európai uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére ezen a cégen keresztül fogjuk tudni felhasználni, és így tudtuk hazahozni azt az uniós pénzt, amit új hévek és új intercity beszerzésére tudunk felhasználni. 693 milliárd forintot már jóváírta a minisztérium számláján uniós forrásból, a helyreállítási alapból a kormány. Ennek a forrásnak az a sorsa, hogy a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonatait, illetve az ország egészét behálózó Intercityből a legforgalmasabbakat, a Körécét, ami Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok út irányon át megy a Szegedi, Kecskeméti Intercityt, a Pécsi Intercityt és Nyugat-Magyarországra a Veszprémi Balatoni Intercityből többet is le tudjuk cserélni, és új korszerű alacsonypadlós klimatizált vonatok járjanak a híveken és az Intercity.
4: Finanszírozási és időbeli kényszer miatt döntött a kormány az M3-as metró északi 2 megállós fejlesztése mellett. Ugyanakkor az MBH elemzési centruma szerint a végpontok kiválasztása hálózati szempontból racionális döntés, amely gazdasági és társadalmi értelemben is indokolt. Árokszállási Zoltánt, az intézmény igazgatóját hallják.
7: Lehet, hogy az M4-es metrónak valamilyen meghosszabbítása talán valamivel nagyobb társadalmi hasznossággal bírna, vagy akár az M3-asnak a dél felé történő meghosszabbítása is nagy társadalmi hasznossággal hosszossággal bírna. Ugye ott a ráhordó terület és valójában a ráhordás mennyiség a déli szakaszon azért talán nagyobb is, mint az északi szakaszán az M3-asnak. Mind az M3-as északi déli meghosszabbítása, mind az M4-es meghosszabbítása társadalomnak hasznos lenne. Lehet, hogy nem most az M3-as lenne a leghasznosabb, de mindenképpen ez fér bele csak az időkeretbe, és azért azt gondolom, hogy ez behatárolta azt, hogy emellett döntött az új kormány.
4: Óriásit zuhant a velencei tavi üdülő ingatlanok iránti kereslet, egyre inkább a nagyvárosokból kiköltözők, ingázók keresnek állandó lakóhelyet a part mentén. Az eladó házak négyzetméter árának középértéke 905 ezer, a nyaralóké 899 ezer forint. Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
1: Vannak olyan települések, amik nagy vesztesei az elmúlt időszaknak, ezek közé tartozik például Pákhoz, ahol az összkereslet lefeleződött az elmúlt egy évben, és Velencén is több mint 11%-os volt a visszaesés. Gárdonyban viszont egy minimális 3%-os erősödést látunk tavalyhoz képest, Sukoron pedig 20%-kal bővült a telefonos érdeklődések száma.
4: Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban, de idehaza is csak idén 8700 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy a szabadban keletkező tüzek nagy részét az emberi gondotlanság okozza. Mukis Dániel tűzoltó alezredest hallják.
8: Hulladékégetés, grillezés, cigarettacsiknak az elpöccintése, vagy akár hulladéknak a kihelyezése. Üveghulladék, fémhulladék, PET-palack eldobva képes a napsugarait nagyítóként összegyűjteni és tüzet okozni vele. Rendkívül száraz a növényzet, legkisebb hőforrás, legkisebb szikra is elegendő ahhoz, hogy szabadtéri tűz keletkezzen. Hulladékot, üveghulladékot, fémhulladékot, PET-palackot sehol ne dobjunk el. Dohányosok a cigarettacsikkel egyáltalán ne dobják el, pláne égve. Legyen náluk egy PET palack, amiben van egy kevés víz, abba dobják bele a csiket, abból biztosan nem lesz tűz.
4: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területén csütörtök 0 órától jövő kedd éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikula nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezések kockázatát is jelentősen növeli. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint nem várható sem a Duna-alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban említésre méltó mennyiségű csapadék. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot, erről már Budapest főpolgármestere írt közösségi oldalán. Karácsony Gergely bejegyzése szerint a vízmegtartó képességet meg kell erősíteni. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozza meg a díjakat. Legyártották az 50 ezredik járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb üzemének termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, a társaság közleménye szerint. Az 50 ezredik legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 xDrive. A modell európai piaci bevezetése márciusban indult. A BMW több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe. A gyár jelenleg több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. 2600 munkahelyet szüntet meg a Visa. A vállalat vezérigazgatója Ryan McIrney a hatékonyság növelését tűzte ki célul a fizetési szolgáltatások terén. A Bloomberg összefoglalója szerint a leépítés a teljes dolgozói létszám 7%-át érinti. A vártnál nagyobb veszteséggel zárta a második negyedévet a Boeing, főként a régóta húzódó Air Force One program miatt. A vállalat 280 millió dolláros veszteséget könyvelt el azon a projekten, amelynek keretében két Boeing 747-est alakítanak át az elnök új generációs különgépeivé. A társaság tájékoztatása szerint a veszteséget a fejlesztésbe fektetett többletforrások okozták. A társaság bevételei viszont felülmúlták a várakozásokat, mivel a becsült 24 milliárd 250 millió dollárt több mint 300 millióval meghaladta a mutató. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Italia adatai szerint. A környezetvédő szervezet jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A Greenpeace olaszországi csapata évről évre 14 tengerszakaszon végez méréseket az északnyugati Ligúriától az Adriáig. A legmelegebbet tavaly nyáron Szardínia partjainál mérték, Asinara szigeténél, ahol a levegő 41 fokos volt, a tengervíz felszíni hőmérséklete pedig 3,5 fokkal volt magasabb az átlaghoz képest. Átadtak Marokkóban egy 1000 kilométeres autópályát, amelyet az amerikai elnökről Donald Trumpról neveztek el. Az út az afrikai királyság déli részén fekvő Tiznit városát köti össze Nyugat-Szahra kikötővárosával, Daklával. Marokkó amiatt hálás Trumpnak, hogy az amerikai elnök első elnöksége alatt csatlakoztak az Ábrahám egyezményekhez. Ennek ellentételezéseként pedig Washington elismerte Marokkó jogos követelésének az országtól délre fekvő már hosszú ideje ellenőrzése alatt tartó területeket.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 144.279 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 6%-kal csökkent a nap végére 4.374 forintra, az OTP 1%-kal került lejjebb 46.040 forintig. A Richter 0,5%-os mínuszban 11.680 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,6%-kal erősödött, és 2.750 forinton fejezte be a kereskedést. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 361 forint és 33 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 27 fillér, egy svájci frank 387 forint és 73 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, Párizs 3%-kal került feljebb. A milánói börze 9-tized, a madridi 2%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túl New Yorkban, a Wall Street-en vegyes a hangulat, a Dow Jones 8-tized, az S&P 500-os 1%-kal erősödik, a Nasdaq kompozit 6%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,4%-kal került lejjebb 81,44 dollár, a Brent jegyzési ára hordonként 86,65 dollár. Egy uncia aranyért 1,2%-os mínuszban 4,028,20 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos időnk lesz, csapadék nélkül megélénkülő széllel. A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul éjjel, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután a Check-in Talk podcasttel. A témák idegenforgalom, vendéglátás, milyen kompetenciákkal és készségekkel kell rendelkezni a jövő vendéglátóinak, mit várnak a jövő vendégei, hogyan alakul majd át a szakmai utánpótlás képzése és szemléletformálása egy olyan időszakban, amikor szinte napról napra új technológiák sora jelenik meg. Ezeket a kérdéseket járja körben Rázgai és Noémi turisztikai szakértő, dr. Kulcsár Noémi egyetemi docenssel, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetőjével, valamint dr. Csapodi Bencével, a Budapest Corvinus Egyetem és a Pannon Egyetem óraadó oktatójával, a Kistücsök Food and Room szálloda vezetőjével a legutóbbi Turizm Summit konferencián.
0: Monitor délután.
2: Rögtön azzal szeretném ugye kezdeni, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen kompetenciákkal és készségekkel kell rendelkeznie a jövő vendéglátóinak. Na de ugye ahhoz, hogy ide eljussunk, hogy kik lesznek a jövő vendéglátói, arról is kell ugye beszélgetni egy kicsit, hogy kik lesznek a jövő vendégei, és akkor itt egy kicsit vissza is csatulunk az előző panelbeszélgetésre itt a hosszú szünet előtt, hogy ugye kik lesznek a jövő szolgáltatói. Mert hogy én valahogy ugye ezt úgy képzelem el ebbe a Matrixba, hogy itt a munkavállalók ugye itt a kettő között helyezkednek el. És én próbáltam ugye kutatni, most már rengeteg kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy a különböző generációk hogyan utaznak, mondjuk most már itt ugye bőven beszélgethetünk az ésekről, de az alfásokról is. És pont tegnap bukkantam rá Hiltonnak egy tavalyi kutatására, ahol ilyen egy-két érdekes dolgot megemlítettek. Például ugye az egyik az ilyen volt, hogy most már a szülők 70%-a úgy tervezi az utazását, hogy bevonja az ÉS, és hát most már ugye alfa generációs gyerekét a döntéshozatalba, hova menjenek, mit csináljanak, mi történjen ott velük. Aztán szintén ebben a kutatásban olvastam azt, hogy most már az alfa generáció is egyébként túlbecsüli a pihenésnek a jelentőségét és a relaxációnak a jelentőségét. Tehát, hogyha ő elutazik valahova, ő ott szeretne élményt szerezni, szeretne valami újat megtanulni, szeretne ott valamit csinálni, minthogy csak lenyúljon mondjuk így egy kis tengerpartra pihenni. Aztán ugye szintén bejönnek a fenntarthatósági kérdések, sokan lemondanak most már a repülőről a vonat jegyében itt a fiatalabb generáció körében, és egész egyszerűen, ugye, még ami egy nagyon-nagyon fontos információ, hogy sokszor szeretjük ugye azt gondolni, és ez is elhangzott itt az előző panelbeszélgetésben, hogy az Z-generációsok még csak gyerekek, ugye? Pedig hát ez nagyon nem így van, most már ugye ők is aktívan akár részesei lehetnek, hogyha elkezdtek egyetem után egyből dolgozni, ugye? A munkaerőpiacnak. Tehát akár lehet, hogy ők már egyébként egy üzleti turizmusba is ugye bekapcsolódnak olyan módon, hogy dolgoznak egy cégnél, sokat utaznak, és hát ők már úgy nőttek föl, hogy akár nekik ugye már gyerekkorukban is lehetőségük volt utazni, vitték a szüleik, látták a világot. Tehát egyik oldalon látjuk azt, hogy ugye milyen trendek vannak, hogy kik lesznek a jövő utazói, kik a jövő vendégei, vagy akár most már ugye jelennek a vendégei. És akkor ugye a másik oldalon, ahogy itt az előző panelbeszélgetésben is elhangzott, szeretnék erre visszacsatolni, hogy kik lesznek a jövő szolgáltatói, akik milyen munkakörülményeket tudnak biztosítani. Elhangoztak itt olyan kulcs szavak, mint például pilates, órák, ugyebár. Illetve az is elhangzott, és ezt fel is írtam magamnak, hogy ugye sajnos nagyon sok esetben nincsen idő foglalkozni a tanulókkal. Tehát ugye megérkezik egy tanuló, legyen szó még akár csak egy szakmai gyakorlatról, vagy frissen kikerült egy egyetemről a munkahelyre, és hát sajnos ott nem biztos, hogy ugye az lesz az első, hogy le fognak tudni ülni vele, és ugye be fogják tudni úgy és olyan módon tanítani. Szóval mi beszéljünk arról egy kicsit, ugye, hogy mi mit tudunk tenni oktatási oldalról, és hogyan kell ugye ennek az egésznek akár változnia, már hogyha kell ugye változtatni, illetve mit tudunk mi ugye tenni itt, főleg ugye a felső oktatásnak a jegyében. Úgyhogy első kérdésem rögtön, ti mit tapasztaltok? Egyrészt ugye hogyan változik ez a vendégigény, és melyek lesznek azok a fő irányok, amelyekkel a jövő vendéglátóinak foglalkozni kell, mik azok a készségek, kompetenciák, amelyek most már elengedhetetlenek a turizmusban. Noémi.
3: Említetted az előbb, hogy a gyerekek, az Z-generáció tagjai nem sokára kikerülnek a munkaerőpiacra, Én azt látom a mi egyetemistáinkon, és már a nappalis hallgatókon is, hogy ők már kint vannak a munkaerőpiacon. Tehát még eddig az volt a trend, hogy a levelezősök tanultak az egyetem mellett, most a nappalisok is kint vannak és tanulnak. És azért érdekes az Z-generációval foglalkozni, mint a jövő vendéglátóival, vagy vendégeivel, mert duplán hatnak a piacra. Tehát annak ellenére, hogy most a legjelentősebb szektor vagy fogyasztói kör az Y generáció köréből kerül ki, annak ellenére ugye a Z generáció, mivel már saját jövedelemmel is rendelkezik, ha még nem is olyan nagy mennyiségűvel, ő már képes fogyasztani, és a turizmusnak már fizetőképes keresletét alkotja. És ne felejtsük el azt sem, hogy azért viszont vannak olyan fiatalok ezek a gyerekek, hogy még azért szülőkkel utaznak, nyaralnak, ugye családi nyaraláson vesznek részt, és ők viszont nagyon befolyásolják azt, hogy a szülők mit fognak vásárolni, mert általában mindig a gyereknek a kezében van az okos eszköz, a telefon, és pillanatok alatt megnézi, hogy hol van a legjobb étterem, a legtrendibb, a legvagányabb, és oda fogja vinni a családot, és ott fognak költeni. Tehát az biztos, hogy a digitális irányt, ezt nem tudjuk elkerülni. De majd a később esetleg fogunk még arról beszélgetni, hogy ennek ellenére, hogy nagyon-nagyon látványos a digitális megjelenés, a digitális technológia, pont most kell az empátiára és az emberi kapcsolatokra jobban odafigyelnünk.
2: Egyébként mehetünk is tovább ezen a vonalon, mert hogy én ezt is felírtam egyébként kérdésként, hogy hogyan tudjuk megőrizni a személyességet ebben a szakmában, miközben ugye látjuk, hogy ez is egyre inkább digitalizálódik. Bence.
4: Itt szerintem fontos megkülönböztetnünk azt, hogy milyen megoldásokat alkalmazunk, illetve az, hogy ha már AI-ról beszélünk, akkor pontosan mely területét érinti ez a vendéglátásnak, hiszen azért a front of house, a vendégtéri alkalmazása az, amivel első körben a vendégek találkozhatnak, és nagyon sokszor ezt ítélik meg, hogy látnak olyan képeket, hogy esetleg az Egyesült Államokban, Japánban egyre több AI alapú robottal üzemelnek vendéglátóhelyek. Ez az, amit pont nemrégiben történt egy adatfelvétel. Az Z-generációsok körében ezt vizsgáltuk, hogy mennyire fogadják el. És itt a front of house terület az, aminél ez a generáció sem szeretné, hogy robotokkal vagy digitális megoldásokkal kerüljenek kapcsolatba. Ezzel szemben vannak olyan megoldások, amely mondjuk a mindennapi működést segíti az étterembe, vagy akár mondjuk egy foglalási rendszer marketing területén ezeket sokkal inkább elfogadják, sőt nem, hogy elfogadják, hanem vannak olyanok, amelyeket aktívan keresnek, és hogyha nem már rendelkezésre, például egy online foglalási rendszer, akkor lehet, hogy nem mennek el abba az étterembe, mert ők már nem fognak telefonálni. És igazából tényleg itt, amikor az elfogadásról, illetve arról beszélünk, hogy a soft skilleket, illetve a humán oldalát tekintjük ennek a témakörnek, akkor meg kell néznünk azt, hogy melyik területet is, illetve különböző területeket különböző módon kell vizsgálnunk.
2: És hogyha már is szóba hoztad ugye a soft skilleket, én egyébként ugye nagyon nagy híve vagyok annak, illetve jó magam is egyébként azt gondolom, meg szerintem látszik is, hogy ugye a világ e felé megy, hogy a lexikális tudás helyett előtérbe kerülnek ugye ezek a különböző személyes kompetenciák, készségek tulajdonképpen. Na most, hogyha itt ugye ki kell azt emelni, hogy szeretnénk ugye megőrizni ezt a hitelességet. Talán én azt gondolom, hogy egyébként a turizmusban és a vendéglátásban ez az egyik legfontosabb dolog, és nem csak azért, mert ugye akár egyből kaphatunk egy negatív értékelést is, amit szintén elhangzott ugye az előző panelbeszélgetésben. Na hát ezt hogyan tudjuk megőrizni, és erre mondjuk ugye hogyan lehet vendéglátói oldalról felkészíteni azt a generációt, akik most ugye edukációban vesznek részt.
3: Rengeteget kell beszélgetni a gyerekekkel, tehát a hallgatókkal, a diákokkal. Én is azt látom, hogy már egyáltalán nem az a szerepe az egyetemeknek, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy már 5-6 évvel ezelőtt elindult egy folyamat, most 20-25-ben nagyon látszik, hogy a tudást azt sok-sok-sok helyről össze tudják szedni a hallgatók, nem feltétlenül csak az egyetemről. Az egyetemnek a feladata az, hogy koordinálja, a rendszerbe rakja ezeket a tudás morzsákat. Sokkal nagyobb a felelősségünk szerintem minden egyetemen, akik turisztikai szakembereket képeznek abban, hogy a munkavállalóknak, a jövőbeli munkavállalóknak inkább az emberi oldala, az empátia készsége legyen magas. Én olyan visszajelzéseket szoktam kapni a kollégáktól, ugye a munkaerőpiacon kint dolgozó kollégáktól, hogy az nem is annyira gond, hogyha nem ért feltétlenül mindenhez azonnal a hallgató, tehát a szakmai ismerete esetleg egy picit hiányos, emberileg legyen ott, tehát legyen képes a változásra, legyen hajlandó a tanulásra. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen irányba megy most a világ, percről percről változik, azt se tudjuk, hogy 5 év múlva milyen tudásra lesz szüksége a diákoknak. Azt viszont tudjuk, hogy fontos lesz, hogy alkalmazkodni tudjanak, és hogy képesek legyenek, és hajlandók legyenek új dolgokat tanulni. Tehát, hogyha ezt tudjuk biztosítani az egyetemeken, hogy fair play, korrektség, emberség, empátia jellemzőkkel legyenek felvértezve a hallgatónk, tudunk velük beszélgetni, akkor úgy gondolom, hogy a jövő turizmusa jó kezekben lesz. Sokszor azt látom, hogy nagyon nehezen nyílnak meg a hallgatók, nehezen kommunikálnak, szoronganak, és ugye ez a turizmusban nem annyira pozitív. Tehát nagyon, nagyon kell őket támogatnunk abban, hogy úgy tudják majd kiszolgálni a vendéget, hogy a vendég úgy érezze, hogy őt itt szeretik. Mert mindenki azt szeretné érezni, hogy őt szeretik. És ehhez rengeteg törődés kell, és odafigyelés, és akár kis csoportokban, családias környezetben beszélgetni a turizmusnak az esszenciájáról, ami az, hogy értéket, élményt és pozitív, kedves találkozást biztosít ugye emberek között.
2: Na igen, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon jó, amit említesz, Noémi, mert ugye elvárjuk, hogy empatikus munkavállalók lépjenek ki a munkaerőpiacra, de hát ahhoz ugye az egyetemeken és a felsőoktatásban is empátiával kell, hogy találkozzanak, mert valószínű ez lesz az, amit az AI nem fog tudni nekik átadni. Lehet, hogy ugye rengeteg szakmai információt onnan ki lehet kutatni, lehet, hogy könnyű onnan sajnos most már szakdolgozatot írni, adandókat írni, de ez az, amit valószínű ugye a mesterséges intelligencia továbbra sem fog tudni majd pótolni. Hogyan lehet a mai turizmus, vendéglátás, oktatást még inkább agilisabbá, akár gyakorlatközpontúbbá tenni?
4: Én szerintem az első kérdés az, hogy hogyan tudjuk a frontális oktatást átszervezni, úgyhogy különböző akár interaktív módszerekkel. Nyilván, hogyha olyan csoportlétszám van, akkor ezt meg lehet oldani, és akár olyan skilleket fejleszteni ezáltal, amiről Noém is beszélt, hogy tényleg igazából a szoft oldalát erősítik a vendéglátáson belül. Én szerintem, ami nagyon fontos az, hogy itt az AI-t ezen a területen is minél jobban próbáljuk meg használni és beépíteni az oktatásba, és nem ellen kell állni ezeknek a megoldásoknak, hanem megfelelően szabályozott környezetben kell tudni ezeket használni, azért, hogy ők még jobbak legyenek, és még jobban ki tudjanak tűnni a munkaerőpiacon.
2: És hogyha már ugye itt tartunk valamilyen szinten, ugye ez is egy hibrid tanulási forma. Tehát, hogy igazából most már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ugye a tanóráknak is ezek a különböző eszközök vannak annyira ugye szerves részei, hogy most már nem feltétlenül ugye egy duális képzés nevezünk ma már egy hibrid tanulási módszernek vagy formának. De hogy ezeken kívül még például milyen lehetőségek vannak, akár itt ugye említve életpálya modelleket már ugye egészen így egyetemen bevezetve, ugye ez a metód nagyon jól működik, Noémi, erről is szívesen hallanánk pár szót, akár a vállalati együttműködésekig, amely nem csak onnan és addig terjed, hogy itt egy hallgató, aki gyakorlati helyet keres, tessék, kezdj vele valamit.
3: Igen, mi 6 évvel ezelőtt, 2019-ben vezettünk be egy akkor újnak mondható oktatási módszert, amelynek a fókuszában az áll, hogy a hallgatóink saját magukat, a személyes márkájukat építsék föl. Tehát a frontális oktatási módszertant a lehetőségekhez képest próbáltunk minimalizálni, és a célunk az volt, hogy minden támogatást megadjunk a hallgatóknak abban, hogy a saját immárkájukat, az úgymond my brandjüket ki tudják alakítani, és menedzseljük, mentorként támogassuk az ő hallgatói életútjukat, karrierútjukat. Én úgy gondolom, hogy mostanra éred be. Tehát, hogy most látjuk nagyon jól, hogy ez milyen jól működött, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt el tudtuk kezdeni akkor a Metun 6 évvel ezelőtt. Ez az oktatási módszertan, ez portfólió alapú oktatási módszertant jelent. Rengeteg gyakorlati feladatot, rengeteg közös életszerű példát, projektet vállalati partnerekkel. A hallgatóknak kiajánlunk sok opciót, lehetőséget, ahol ők építhetik magukat. Semmi sem kötelező. Tehát van egy training poolunk, több mint 100 tréninggel, ők abból, bocsánat, van benne kötelező is egy pár, de amúgy az ők kompetenciafejlesztési folyamataiknak megfelelően választhatnak tréningeket. Tehát olyan tréningeket, amelyeket ugye kint a szakmában is ugye borsos áron meg tudnának amúgy vásárolni. És fölajánljunk nekik lehetőségeket, hogy aki inkább a vállalati szektor felé kacsingat, és gyakorlatban szeretné magát kipróbálni, akkor ki tud menni a piacra, és élesben termékfejlesztésben részt tud venni. Van turizmusműhelyünk, kutatásban tudnak elmélyülni, itt vannak hallgatók, akik inkább a konferencia, a tudományvilága iránt érdeklődnek inkább. Tehát nagyon sok lehetőséget fölajánlunk opcionálisan, és ők csemegéznek belőle. Saját magukat építik, hogy attól függően, hogy mi az az irány, ami az ő érdekeltségi körükben van, és kapnak hozzá egy mentorálást a tanároktól. Igazából próbáljuk ezt a közös alkotó folyamatot kialakítani velük, a közös értékteremtést. Én nem mondom azt, hogy egyáltalán nincsen frontális oktatás, mert ugye a nagy előadások leginkább az első évben így működnek még mindig, tehát az a hagyományos egyetemi megoldás, vagy hagyományos módszertan, de ott is nagyon sokszor inkább a vitakészség, kommunikációs készség az, ami előjön, és amit gyakorlunk a hallgatókkal.
2: Bence, ugye te ezt mind a két oldalról látod ezt a témát, egyrészt ugye az oktatási oldalról, az egyetemi világon keresztül, illetve ugye a mindennapi munkádon keresztül. És ugye visszacsatolva arra, hogy feltételezzük, és szerintem talán ezt ugye akkor kulcsüzenetként haza is vihetjük, hogy bízzunk abban, hogy a jövő turisztikai szakembere nem az AI versenytársa lesz, hanem ugye egyrésztről a partnere. És bízunk továbbá abba is, hogy ugye továbbra is nagyon-nagyon fontos az okos, de melegszívű vendéglátás, hogy amikor ugye megérkezünk egy helyre, akkor ott valóban ugye olyan emberekkel tudjunk kapcsolódni, akik a mi jólétünkért, kiszolgálásunkért vannak adott esetben, akik erre tényleg olyan hivatásként tekintenek. Nálatok, ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, én ezt ugye ilyen személyes élményként szeretném behozni, hogy tulajdonképpen majdnem mindig ugyanazokkal az arcokkal lehet találkozni, hogyha visszatérünk ugye akár az étterembe is, akár ugye a szálloda részében. Tehát, hogy van ugye egy olyan vendéglátói gárda, amelyik ugye nagyon-nagyon jól fel van építve. Nálatok van esetleg erre valami iránymutatás, vagy adott esetben felvételnél, toborzásnál? Ezt hogyan lehet ugye alakítani, hogy ki lesz majd a jövőnek az a vendéglátója, akiről tudjátok, hogy ő jövőre is pontosan ugyanúgy fogja azokat a vendégeket kiszolgálni, és az az empátia, vagy azok az interpersonális készségek is megjelennek.
4: Igazából ez nem a toborzás kiválasztás szerintem az, ami a legfontosabb, hogy ilyen szempontból, hanem az, hogy házon belül hogyan tudjuk őket tanítani, és amit Noémi is mondott, hogy nem feltétlenül a tárgyi tudás az, ami annyira szükséges ahhoz, hogy mondjuk felvegyünk valakit, hanem inkább a személyiség, egy pozitív személyiség az, akit ilyenkor keresünk, és azt a tudást azt pedig házon belül nyilván át tudjuk neki utána adni, és ehhez megvannak a megfelelő onboarding eszközök, amit tudunk alkalmazni. De egyébként itt nyilván az, hogy hogyan lehet megtartani a kollégákat hosszabb időn keresztül, ebben ennek is nagy szerepe van, tehát hogy nem feltétlenül csak az anyagi ösztönzők azok, amikkel meg lehet tartani a kollégákat, hanem nyilván akár mondjuk a házon belüli képzések, vagy egyéb olyan juttatások, amikkel ezt el tudjuk érni, és nyilván a folyamatos képzés az fontos, tehát hogy amellett, hogy az egyetemen oktatok, nagyon sokszor házon belül szervezek olyan tréningeket a kollégáknak, ami nem feltétlenül a tárgyi tudásra fókuszál, vagy a tárgyi tudás átadására, hanem például az együttműködésre, arra, hogy milyen személyiségtípusok ők maguk ezeket ismerjék fel, és hogyan tudjanak együttműködni a csapaton belül, a csapatok között hogyan tudnak jól együtt dolgozni, és ez fontos olyan szempontból, hogy tényleg hosszabb ideig kollégaként tudhatjuk őket.
2: És akkor itt tulajdonképpen ugye már bejön ez a nagyon sokszínű és sokféle szerep, amelyet biztosan ti is éreztetek, akár ugye a saját példátokon keresztül is, hogy tulajdonképpen ez az egész oktatói szerep, meg igazából amúgy valamilyen szinten ugye a vendéglátói szerep is, folyamatosan ugye átalakul, de én most itt mondjuk egy ilyen oktatói szerepre szeretnék fókuszálni a turizmus vendéglátás képzésben, ugyanis érezzük azt, ugye, hogy most már a jövőnek az oktatója nem csak pusztán egy tudás átadó szerepet tölt be, ő készségfejlesztő, gyakorlatilag pályaorientációs segítő, ugye megismeri a hallgatókat, próbálja terelni, segíti őket, hogyha a hallgató kérdéssel fordul hozzá, akár most már belép, mint egy ilyen inspiráló mentor is, rugalmasan kell mozogni az oktatás, képzés, hát meg egy kicsit talán most már azt mondom, hogy a coaching határterületén is. Milyen kihívásokat tapasztaltok ti a mindennapi munkátokban ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet e között a nagyon sokféle szerep között ellavírozni és segíteni így a hallgatókat?
3: Hát nagyon nagy a kihívás, tehát hogy tényleg nem mondhatjuk azt, hogy unalmas a szakma, mert tényleg nem csak az oktatásról szól, tehát itt az embereknek a mélyebb megismerése is szükséges, és akik hozzánk jönnek, és szerintem a többi egyetemen dolgozó vagy tanító kollega is mondhatja azt, hogy vagy egyet tudnak velem érteni abban, hogy a turizmus az egyik legszebb szektor. Tehát én azt szoktam mondani a diplomaosztókon, amikor kiadjuk a turizmus vendéglátás szakos hallgatóknak a diplomát, hogy önök ma a legszebb közgazdász diplomával térhetnek haza, mert ide nem csak ész kell, hogy ezt szépen műveljék, ezt a szakmát, hanem szív is kell. Szív nélkül nem lehet. Tehát, hogy ez nem az a szektor, nem az a terület, ahol az ember szeretet nélkül, az őszinte ember empátia nélkül tudnánk dolgozni. Ez a biznisz, ez nem csak a pénzről szól és a gazdasági haszonról. Nagyon-nagyon komoly hatása van a turizmusnak a társadalom alakulására, és úgy gondolom, hogy a felelősségünk, mind az oktatóknak a felelőssége, mind pedig a hallgatóké is, hogy azt tudjuk bemutatni, hogy a turizmus szebbé tudja tenni a világot. Ezek most lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, de hogyha belegondolunk, amikor utazunk, akkor ugye mennyivel boldogabbak leszünk, tolerancia szintük nő, stb. Tehát most nem akarok kis előadást tartani ebben a témában, ez az egyik kedvencem. De tehát, hogy jobbá lehet tenni embereket, kapcsolatokat, szebbé lehet tenni a jövőnket, tehát, hogy dolgozzunk ezen, és ismerjük meg egymást, és kapcsolódjunk. És ez tényleg az kell, hogy a hallgatókat kézen fogjuk, megnézzük, hogy miben ügyesek, miben jók, és akkor olyan feladatokat adni számukra. Tehát nekem is van például itt olyan hallgatóm, aki egy zseniális szakdolgozatot írt, és azt mondtam, hogy el kell jönnie konferenciára, és múlt héten is volt egy konferencián, ahol ő ezt bemutatta, mert neki abban van nagyon jó érzéke, hogy nagyon jól meglát dolgokat, nagyon jól tud kutatni. Tehát ez nagyon sok munka, hogy minden hallgatóban meglássuk, hogy éppen most a tudományos vonala az, ami erős tud lenni nála, vagy a vállalkozói. De érdemes rá időt szánnunk, mert ez viszi előrébb szerintem a szakmát.
2: És akkor mondjuk egy ilyen nagyon gyakorlati példát szeretnénk venni, hogyan tudunk felkészülni akár ugye egy órára. Tehát ugye ez egy nagyon komoly oktatói, kutatói munka, hogy ugye ez nem csak arról szól, hogy bemegyünk és akkor adunk egy órát, tessék, itt van egy diasor, akkor ugye tanuljátok meg. Hát ugye ez lenne az a rossz gyakorlat, amit próbálnánk tulajdonképpen ebből az egészből most így kiűzni. Te mondjuk mennyit szoktad, Bence, törni a fejedet, akár különböző feladatokon, akár ugye olyan témakiírásokon, hogyha mondjuk konzulens vagy, tehát hogy hogyan tudsz erre az egészre mondjuk agilisan te is úgy felkészülni, hogy annak aztán a végeredménye is mondjuk egy olyan hallgató legyen, aki aztán igen elmegy konferenciára, ott van, jelen van. Milyen kihívásokat tapasztalsz te ezzel kapcsolatban, hogyan lehet lekötni a mai hallgatóknak a figyelmét?
4: Ez biztos, hogy egy újfajta kihívás ez, amit mondasz, hogy hogyan lehet lekötni a hallgatók figyelmét, és ebben nagyon megosztott az oktatók közössége, hogy most mi azért vagyunk ott, hogy szórakoztassuk-e a hallgatókat, vagy ragaszkodunk-e a régen megszokott eszközökhöz. Én azt vettem észre, hogy nem olyan hosszú ideje oktatok, tehát ez most az 5. évem, de az 5 év alatt is nagyon nagy változás ment végbe, és már egészen újra kellett gondolni azt, hogy milyen feladatokat, milyen hosszúságú feladatokat adunk a hallgatóknak, és hogy órán miket tudunk tőlük kérni, és amióta tényleg aktívan használják az AI alapú megoldásokat, azóta egészen ezt én például sokkal inkább az analóg világba visszahelyeztem, és inkább olyan feladatokat adok nekik, amihez nem tudnak használni okos eszközöket. És ott kérem is őket, és hogyha van erre lehetőség, nyilván egy kisebb csoportnál erre jobban van lehetőség, hogy akár a tréning módszerrel is akár oktatni őket, és körbeültetni úgy egy osztályterembe, hogy nem használnak közben telefont, nem gépelnek, nem böngésznek, hanem aktívan figyelnek. És nagyon nagy kihívás azért ezt elérni, hogy ők tényleg odafigyeljenek arra az órára, de például azzal, hogyha nem 90 perces előadásokat tartunk, hanem mondjuk szemináriumokon beépítjük az elméletet, és különböző blokkokban, mondjuk 15-20 perces, maximum fél órás blokkokban gondolkozunk, akkor én ezt úgy látom, hogy sokkal jobban el lehet érni, hogy figyelnek és aktívan részt vesznek az órákon.
2: Igen, és nagyon jó, hogy ezt így említetted, mert tulajdonképpen ugye itt az is kiderül, hogy ez ugye részedről, illetve az oktatók részéről is mennyi plusz energiát igényel, mert ugye itt most nem lehet azt megtenni. Mondjuk te ugye említetted, hogy 5 éve oktatsz, de ugye nagyon sokan előhúznak 20 éves feladatsorokat sajnos az oktatáskából, és ugye jól bevált metódusok mentén. De hogy itt most sajnos az a helyzet, hogy tényleg le kell ülni, és ezeket át kell gondolni, hogy hogyan lehet ilyen kreatív feladatokkal ugye őket erre inspirálni. Noémi, nálatok erre vannak még jó gyakorlatok?
3: Igazából még a 20 éves példa is jó tud lenni, hogyha azt jól használjuk. Én azt látom, hogy itt a megoldás kulcsa az talán az, hogy változatos legyen az óra. Tehát, hogy a 90 percet tényleg úgy fölbontani, hogy sok vagy több típus feladat beleférjen. A frontális oktatás mellett egy kis vita, egy kis egyéni feladat, csoportos feladat, amikor egyáltalán nem használnak digitális eszközt, és amikor igen, tehát azt látjuk, hogy rengetegféle jópofa, színes, az órai munkát gördülőkenyebbé tevő ilyen digitális eszközt tudunk használni, és ezt nagyon-nagyon szeretik a hallgatók. Tehát, hogy úgy jól kell eltalálni. Most például nálunk volt egy turisztikai verseny a Turizmus Világnapja alkalmából, és úgy szerettük volna eredetileg megszervezni, hogy az egyik nagy előadóba majd betereljük a hallgatókat, és ott egy ilyen kvízjáték, kvízműsor, stb. És utolsó pillanatban azt mondtuk, hogy nem, mert nem illeszkedik bele most az ő elképzelésükbe, és áttettük digitális platformra az egészet. És sokkal nagyobb volt a hajlandóság, a részvételi hajlandóság, és rettentően tetszett nekik. Nekünk meg pont az volt a célunk ezzel, hogy megint a turizmus szépségére hívjuk föl a figyelmet, és az utazás szépségére, és minél többen vegyenek részt, úgyhogy ezt a célt például így tudtuk elérni.
2: Köszönjük szépen, köszönöm, hogy megosztottátok velünk ezeket a jó gyakorlatokat. Hozzám nem megszokott módon igyekszem tartani az időt, úgyhogy csak pár szóban összefoglaljuk akkor ugye a beszélgetésünket. Egy-két ilyen kulcsüzenetet, amit talán így javaslunk ugye hazavinni. Az egyik az, hogy tulajdonképpen ugye ez az élményszerzés a turizmusban, az igazából mindig ugye egy emberi hozzáadott értékkel társul, és ugye ezt nem lehet a turizmusból kiölni, és nem is kell, hiszen az egésznek ugye ez az eszenciája. Nagyon-nagyon fontos ugye, hogy a hallgatók ma már tulajdonképpen digitális benszülöttek, ugye nagyon kompetensek digitálisan, de nagyon kell vigyázni arra, hogy emiatt ez az egész dolog ne váljon sterilizálni. cserélni, hanem ugye úgy kerüljenek ki adott esetben ugye abból az oktatási intézményből, hogy megértik a vendégeknek az igényeit, tudják értékelni a sokféleséget, illetve hát hitelesen és etikus módon tudnak kapcsolatot teremteni velük, illetve tulajdonképpen ugye nagyon sok minden múlik a szubjektivitáson, hogy azt ugye hogyan élik meg majd a jövő vendégei, és hogy hát milyen érzelmi minőséget, szociális interakciókat tudnak majd ugye a jövő vendéglátói prezentálni. Van-e még esetleg valamilyen kulcsüzenet, amit ti szeretnétek ehhez hozzátenni? Vagy jól összefoglalta?
3: Picit ismétlem magam, de szerintem nem baj, mert a legfontosabb, tehát hogy a kapcsolatainkra fókuszáljunk, mert mindenhez kapcsolódni szeretnének a turisták is, és a hallgatók, az oktatók is, és hogyha empátiával vagyunk egymás iránt és szeretettel, akkor egy nagyon-nagyon szuper turizmust tudunk építeni. Tehát, hogy az egyetemeken legyen ez az első, és szerintem akkor minden megy majd a maga útján.
2: Köszönjük. Bence?
4: Én egy IBM jelentésben olvastam most egy nagyon jó mondást, és ezt szerintem, ami nagyon jól összefoglalja ezt a kérdéskört, hogy nem az AI fogja leváltani az oktatókat, hanem az AI-t használó oktatók fogják azokat, akik nem használnak AI-t.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves aggatok, ez volt a keddi Monitor délután, legközelebb csütörtökön ugyan ebben a műsorsában rádiózhatunk, majd akkor még sokkal melegebb lesz, mondják a meteorológusok. Már a jó pihenést, jó utat, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: gazdaság és kultúra a 94.2. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál tart a műszaki mentés, de egy sávot megnyitottak, viszont a környéken változatlan a tumultus. Az ellenkező irányba is csak nagyon lassú az előrejutás, illetve úgy szintén az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell, tudósít az Útinform. Baleset nehezíti a haladást Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Ott is torlódás alakult ki emiatt. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban szakaszonként szintén mindkét irányban és erős a forgalom a Szél-Kálmán tér közelében. Telített a pesti alsórakpart mindkét irányban a Lánchíd előtt, a Kiskörút, ugyancsak mindkét irányban az Asztória előtt, a Rákóczi úton is lassulást tapasztalhatnak mindkét irányban, a Fiumei úton is torlódásra készüljenek az Orci tér felé, a Rákóczi hídon Budára, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra van, jó estét kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Szőlő utcai ügyben zajlik a nyomozás, de a hatóságok nem közölnek részleteket, ezt a központi nyomozó főügyészség tette közzé. A testület álláspontja szerint a nyomozás továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak, a tervezett cselekmények nyilvánosság részére történő megjelölésére nincs mód, így további tájékoztatást az ügyről nem tudnak biztosítani. Folyamatban van a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat, ezt a tájékoztatást adta a belügyminisztérium. A tárca közleménye hangsúlyozza, a vizsgálat ideje alatt nem közölnek részleteket, ugyanakkor a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Budai Bence lett a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT új vezérigazgatója. A gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán arról írt, hogy a szakember több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére. Korábban a Wallisnál és a Vodafonnál is dolgozott. Kapitány István július 8-án hívta vissza a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját. 160 új környezetbarát alacsony padlós trollibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közösségi Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keretmegállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 144.279 ponton zárt, 19,7 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma. A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 6,1%-kal 4.374 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46.040 forintra esett, a Magyar Telekom 1,6%-kal 2.750 forintra erősödött, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült, és 11.680 forinton zárt. Nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában. A londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX 2%-kal erősödik, Párizsban a CAC 0,5%-os pluszban áll, a milánói tőzsde 7%, a madridi 1%-kal korrigál lefelé. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en optimistának tűnik a hangulat, a Dow Jones 1,2%, az S&P 500-as 4%, a Nasdaq Composite 1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább csökkent, ezúttal 4,5%-kal 78,94 $-re. Hordonként, a Brent jegyzési ára szintén hordonként $84.12. Egy uncia aranyért 8%-os mínuszban $4,078 kell jelenleg fizetni a világpiacon. A bankközi devizapiacon 1 euró 359 forintba és 43 fillérbe kerül idehaza, egy amerikai dollár 316 forint és 25 fillér, egy svájci frank 386 forint és 87 fillér. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Több száz milliárd euróval karcsúbb uniós költségvetést szeretne a német kancellár az Európai Bizottság által előterjesztett büdzsénél. Friedrich Merz az ír miniszterelnökkel Dublinban tartott találkozóján beszélt erről. Az Európai Bizottság csaknem 2000 milliárd eurós hosszú távú büdzsét akar, ami Merz szerint tarthatatlan. Az unió költségvetése az egyik legkényesebb kérdés Brüsszelben. 7 évre előre határozzák meg, most a 2028-tól 34-ig terjedő időszakról folynak a tárgyalások. Az Európai Unió legnagyobb gazdaságaként Németország fizeti a legtöbbet a közös kasszába. Minden korábbinál nagyobb szabású szankciócsomagot készít elő az Unió. Több mint 1600 vállalat kerülne fekete listára arra hivatkozva, hogy ezek a cégek segítik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A Bloomberg összefoglalója szerint, ha a tagállamok jóvá hagyják a javaslatot, ez lehet a valaha egyetlen csomagban büntető intézkedéssel sújtott legtöbb szervezetet érintő intézkedés. Csökkent az amerikai Conference Board gazdaságkutató intézet Egyesült Államokra vonatkozó fogyasztói hangulatindexe júliusban. Az előző havihoz képest 1,4 ponttal 90,8 pontra csökkent a mutató. A fogyasztói hangulatot indexértéken számszerűsítő felmérés 1985-ben indult. Az index 100 pontos értéke a 85-ös helyzetet tükrözi. Az összetevők közül az aktuális helyzet értékelése romlott, a kilátások megítélése az előző havival azonos módon alakult az év 7. hónapjában. Az Egyesült Államokban a lakossági fogyasztás generálja a gazdasági teljesítmény több mint kétharmadát, ezért a közgazdászok nagy figyelmet fordítanak a fogyasztók magatartására.
0: Időjárás jelentés.
2: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra alapvetően nem kell számítani, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjjel 11 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken pár fokkal magasabb értékek is lehetnek. Holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik majd a levegő. A Balaton vize jelenleg 22 fokos, a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, ez a nap vendége, és vendégünk Antal Ferenc védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra szakértő. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit!
3: Most már gyakorlatilag sajnos szinte velünk élő dolog az orosz-ukrán háború, és ez egy európai fegyverkezést újra generált, ami milyen ütemben halad, ha akár mondjuk a felszerelések megvásárlását nézzük, akár a gyártósorok felállítását, vagy magát akár a finanszírozást is, mennyire tudtak az európai országok felpörögni, vagy mennyire még mindig koncepciógyártás történik?
4: Itt a kiindulási pontot azt gondolom, hogy 2014-ben érdemes meghatározni, tehát a Krím fegyveres konfliktus megvalósulása indított el egy olyan fegyverkezési hullámot, illetve védelmiipari beruházási hullámot, aminek most a kicsúcsosodását látjuk az elmúlt években. Nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború sebességet váltott ebben a tekintetben, illetve így az Európai Unió és a NATO oldaláról, hogyha tekintjük, a fenyegetettség érzetével párhuzamosan növekedtek mind a költések, mind pedig az ipari kapacitásoknak a létesítései. Itt 2022 és 2024 azt gondolom, hogy egy komoly védelmipari költések tekintetében egy inflexiós pont, tehát az Európai Unióra, hogyha tekintünk, makrogazdasági szempontból, akkor a költségvetési források olyan ütemben kerülnek védelmiipari kapacitáshoz allokálásra, ami már úgymond megközelíti a hadigazdálkodás definícióját nemzetközi tekintetben.
3: Mert hogy olyan magas százalékos arányban?
4: Magas százalékos arányban is, és összegszerűségét tekintve is.
3: Ez az úgynevezett SAFE program, amit az Európai Unió elkezdett működtetni, ez mennyire indult be, mert például Magyarország tekintetében még mindig csak a lehívások előkészítésénél járunk, azt hiszem nem fogadták el teljes mértékben a programot, ez mondjuk a kormányváltás miatt is csúszott egy kicsit, vagy csúszhat, de a többi ország elindította már erre a SAFE programra rávetítve a saját védelmi erősítését?
4: Igen, több Európai Uniós ország is elindította a kapacitások létesítését, illetve a megrendelések megvalósítását a SAFE program keretében, már egyes kiutalások meg is valósultak. Itt ezeknél a programoknál azt fontos látni, hogy ahogy említettem, ez egy fejlődési görbe mind a költések, mind a kapacitás létesítések tekintetében. Tehát első lépésben mind az Unió, mind a NATO egy olyan igényre reagált ezeknél az akár Európai Uniós, akár NATO-s programoknál, hogy elkezdtek a raktárak kiürülni. Elkezdődött a fegyverkezés, akkor elkezdtek a beszerzésekre fókuszálni. Amint ez már nem volt elegendő, volt egy kapacitás szűk keresztmetszet, akkor a kapacitásokat kellett megtámogatni. Amint a kapacitások megtámogatása is úgymond alapanyag oldalról szűk keresztmetszethez érkezett, akkor a kritikus alapanyagok beszerzésének, illetve Európai Uniós NATO-s kapacitás létesítésének jött el az ideje. Most a SAFE programmal például abba az irányba kezdtünk el NATO szintjén, EU szintjén elindulni, ami a közös beszerzések, illetve a közös ipari kapacitások létesítésének irányába mutat. Itt a SAFE program mellett az úgynevezett EDPCI programot is megemlíteném.
3: Ez minek a rövidítése?
4: European Defense Program of Common Interest. Ezek már tagállamokon átívelő védelmi iparok kapacitások létesítését célozzák meg, illetve közös beszerzéseket. Ez azért fontos, mert rendkívül fragmentált volt a védelmi ipari piac, tehát tagállamonként például nem feltétlenül volt értelme egyes kapacitásokat létesíteni az adott ország igényeire kizárólag. Ez alapvetően üzleti logikát követ, tehát a méretgazdaságosságot, hogyha tekintjük, nem keletkezett megfelelő kereslet az adott országban. Erre reagál az Unió, erre reagál a NATO, össze kell fognia a tagállamoknak, közösen kell beszerezniük, és ez adja meg azt az üzleti racionalitást, azt a volument, amivel már lesz értelme fenntartható ipari kapacitásokat létesíteni, mert hogyha nem közös beszerzésben gondolkozunk, nem méretgazdaságosságban gondolkozunk, akkor ezek vagy alul kihasznált kapacitások lesznek, vagy pedig ugye a fix költségek, hogyha kevesebb termékre kerülnek allokálásra, akkor olyan szinten lesznek drágák, ami versenyképtelen lesz. Márpedig a közös beszerzések, a tagállami beszerzések is azért rendkívüli hangsúlyt fektetnek a költséghatékonyságra is. Tehát attól függetlenül, hogy egy adott országban megvalósul egy ipari kapacitás, az tud olyan szinten drága lenni, hogy a honvédelmi minisztérium az adott tagállamban azt mondja, hogy köszönöm szépen, hát ennyiért inkább akkor egy külföldi terméket választok, ami szintén már battle proven, tehát kipróbált a frontvonalban is.
3: Mondjuk a külföldi beszerzésekkel az ember azt gondolja, hogy ha sajnos háború van, akkor azért az a lehet probléma, hogy mondjuk alkatrész utánpótlás szervizeléssel mi a helyzet, és hát az orosz-ukrán háború arra mutatott példát, hogy az orosz fegyverrendszerek különböző egységeit máshogy gyártották, például emlékeim szerint a T-80-as harckocsinak a célzó rendszerét pont Ukrajnában gyártották, tehát az oroszoknak néha olyan problémák voltak, hogy pont az ellenséges országból kellett volna adott esetben alkatrészt szerezni. Túl a költségeken, túl azon, hogy ha gond van, mekkora mennyiséget tud még pluszba esetleg lehívni egy adott ország, min kell még gondolkodni egy ilyen beszerzésnél? Kell arra, hogy tényleg mi van akkor, hogyha konfliktus van, és mennyire működtethető legalább pár hónapig egy bizonyos beszállítói lánc?
4: Ez nagyon sok komponensű kérdés, és itt visszahoznám azt a tanulási görbét, amit az Unió és a NATO is befutott. Tehát, hogy amikor a raktárak kezdtek kiürülni, fogyni kezdtek az eszközök, akkor az első fókusz az volt, hogy csak új eszközöket rendelnek az országok. De jött a realizáció, pont az, amit ön is említett, hogy ez kizárólagosan nem fogja megoldani a problémát, tehát ez nem épít úgymond rezilienciát egy adott ország számára. Így ez a tanulási görbe, amit végigvettünk a programokon keresztül is, az egy nagyon fontos tanulási görbe, tehát a reziliencia építésének mind a beszállítói láncok, mind a kritikus alapanyagok integrált részét képezik, és erre mind az Unió, mint pedig a NATO is vállalásokat tett, hogy egyre inkább építeni fogja ezt a rezilienciát, mert anélkül fenntartható önvédelmi képesség nem létesíthető, hogy reziliens beszállítói lánca lenne az országnak, illetve a szükséges alapanyagok ne álljanak rendelkezésre. És még egy gondolat, tehát hogy a karbantartási kapacitás, tehát az MRO kapacitás egy rendkívül fontos része ennek a történetnek, tehát hogyha a nagyvasakat tekintjük, tehát akár az IFV-ket, az Infantry Fighting Vehicle-öket, akár a...
3: Ez a páncélzott szállított harcjármű, vagy szállító harcjármű?
4: Harcjármű, illetve a main battle tankeket, azoknál gyakorlatilag a karbantartási költség a többszöröse is lehet egy adott termékbeszerzési költségének.
3: Arról nem is beszél, hogyha ezt nagyon intenzíven használják, nyilván lőszer, üzemanyag és még egyéb dolgok is felmerülnek. Egy dolog jutott még eszembe az európai hadseregek felfegyverzésével kapcsolatban, hogy nagyon úgy tűnik, hogy akik nagyon megijedtek, és például a lengyelek ebbe a csoportba tartoznak, nagyon komolyan veszik a fegyverkezést, míg amerikai felszerelés sem tudtak hirtelen annyit rendelni, amennyi szükségük lett volna, legalábbis úgy gondolják, hogy szükségük van, európait meg sajnos pláne nem. És akkor itt jött az, hogy Dél-Koreából vásároltak be közepes repülőgépeket, harckocsikat, és talán tüzérségi eszközt is, de most nem vagyok teljesen biztos, hogy még ez a bevásárlás része. Ez így első rendelésre szakértőként, ha konfliktus van, fenntartható, hogy Koreából jön az utánpótlás, vagy akár a szerviz?
4: Nagyon összetett kérdés, tehát van egy raktározási oldala is ennek a történetnek, hogy az adott tagállam adott alkatrészből mennyit rendel a raktárakba, és milyen, akár az alkatrészállománynak is van egy fogyási sebessége, nagy mértékben hozzá lehet járulni a rezilienciához azzal, hogy maga a raktározási képességet fellendítjük. Itt a lengyel példánál inkább azt hoznám be, ami az amerikai rendelések kapcsán is látható volt, hogy kapacitás szűk keresztmetszet előállhat. Na de hogy állhat elő kapacitás szűk keresztmetszet, hogyha az üzlet alapvető logikáját nézzük, ha egy óriási kereslet van, akkor automatikusan a kínálatnak igazodnia kellene. És ezt miért nem láttuk a védelmi iparban ilyen zökkenőmentesen úgymond? Pont azért, mert maga a finanszírozási képesség, maga a finanszírozhatósága ezeknek a kapacitásoknak nem jött párhuzamosan a kereslet fejlődésével, és itt az amerikai kapacitás kapcsán az fontos látni, hogy csak akkor reagál egy gyártó, csak akkor reagál egy bank egy adott fellendülő keresletre, hogyha arra megfelelő vizibilitással rendelkezik, és a pénzáramok, amelyek ebből a keresletből jönnek, azok fenntarthatóak, kiszámíthatóak, és a megfelelő komfortja megvan a finanszírozónak és a gyártónak is arra vonatkozóan, hogy ezek az összegek be fognak érkezni. Számos országban láttunk példát arra, hogy nagyívű keretszerződések megkötésre kerültek 5-10 évre akár, vagy 15 évre, és mégis, hogyha finanszírozói szemmel nézzük ezeket a szerződéseket, egy bank akár risk departmentje, akár compliance departmentje első reakcióként azt fogja mondani, hogy ez rendben van, de mi biztosítja azt, hogy a keretszerződésből az adott évben lehívásra kerül egy X darabos megrendelés. És ezek azok a kérdések, ami azt gondolom, hogy a legújabb szakaszába vezetnek az Unió és a NATO tanulási görbéjének, hogy ezek a kapacitások, ezek a gyártók, akik már látják a keresletet, hogyan finanszírozhatóak meg fenntartható módon.
3: Az Egyesült Államokban gondolom ott egy nagyon komoly évtizedes hagyománya van ennek, hogy a nagybankok bevállalják a cégeknek a gyártósorainak a finanszírozását, mert hogy az állam úgy is kifizeti, mert brutális egyszerűen az amerikai hadi költségvetés most már ilyen 1500 milliárd dollár körüli. Kínában, meg Oroszországban ott talán mondjuk az állam irányítással, a költségvetési pénzek különböző irányításával ez megoldható, akkor mondjuk úgy, hogy egy demokratikus országban, mint amilyen Magyarország, vagy az Európai Unió különböző tagállamaiban, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, tehát egyelőre a bankokat is meg kéne arról győzni, hogy igenis állják ezeket az előzetes gyártási kapacitási kialakításokat abban a reményben, hogy tényleg megjön majd az állami kifizetés, és így a végső számlák rendezve lesznek?
4: Nagyon érdekesen néz ki most a finanszírozási piac a védelmi szektorban. Tehát, hogyha Európát tekintjük, ha azokat az országokat helyezzük fókuszba, ahol van egy olyan nagy prime, ami gyakorlatilag már 100-150 éve ott van a piacon, és a békeidőszakban is fent tudott maradni. Most ott megfelelő komfortja van a bankszektornak abban a tekintetben, hogy ez a gyártó, szolgáltató, bármi történik az elkövetkezendő években, fenn fog maradni. Ezt könnyebb finanszírozni. Itt az a nagyon érdekes, azt gondolom, hogy egy bizonyos méretet, hogyha elér egy ilyen prime vagy gyártó, akkor megfinanszírozzák a bankok, és hozzá csatlakozik a bankszektor, tehát ezt látjuk Németországban, Franciaországban, akár Olaszországban is, viszont strukturálisan még mindig nem akkora volumennel, és mindig nem a klasszikus gyártási iparágokban látható volumennel finanszírozzák ezeket az iparágakat, és ez a nagy kérdés, hogy miért. Az látható a piacon, hogy ennek a legnagyobb visszatartó ereje a bankok részéről nyilván a vizibilitása volt a keresletnek, és ebben is látható egy elmozdulás az elmúlt években, évtizedekben, tehát az a 80-as, 90-es években még elképzelhetetlen volt, hogy nyilvánosan nyilatkozik egy gyártó vagy egy ország, hogy akkor most én beszereztem ennyi meg annyi terméket. Most már látjuk azért, hogy akár LinkedIn-en, akár nyilvános forrásokon keresztül védelmipari tőzsdei cégek büszkén jelentik be ezeket a megrendeléseket, akár az országok honvédelmi miniszterei is, honvédségi vezérkar is büszkén mutogatja a termékeket, amiket beszereztek. Ezek apró indikációi annak, hogy lazul ez a szenzitivitása a kereslet bemutatásának, tehát ez volt egy fontos szűk keresztmetszet. Nyilván, aki banküzemtanban járatos, az tudja, látja, hogy egy banknak szüksége van a komfortra abban a tekintetben is, hogy technológiailag, műszakilag fenntartható terméket gyárt egy adott gyártó, tehát csak akkor fog megfinanszírozni egy beruházást, hogyha valóban látható, hogy az a termék összekapcsolható a piacon látható kereslettel. És ezt értették sokan félre, amikor finanszírozhatóságról beszéltünk a nemzetközi piacon, attól, hogy a NATO, az Unió bejelenti, hogy mekkora költések lesznek az elkövetkezendő időszakban, az nem azt jelenti, hogy az adott bank, az adott kapacitás, az adott gyártó szintjén komfortra tud leállni.
3: Mondjuk egy ilyen köznapi nyelvre ezt lefordítva, ha olyan nagy cégek, mint mondjuk a Rheinmetall a németeknél, az olaszoknál talán a Leonardo, meg még egy nagyobb cég dolgozik egy ötödik generációs harckocsinak a kiépítésén, amiben így úgy Magyarország is beleszállt fejlesztési költségekkel, akkor ez abszolút nem biztos, hogy vonzó egy bank számára, hiszen ki tudja, hogy ez a harckocsi megvalósul, mikorra valósul meg, és egyáltalán mikorra lehet belőle valódi gyártás, valódi üzlet?
4: Kicsit árnyalnám ezt a kérdést. A bankok a védelmiparban magát, a gyártót tudták megfinanszírozni, a projektet nem. Tehát
3: ez egy fejlesztés nem?
4: Egy fejlesztés nem igazán. Tehát nem volt meg az a kellő komfort, ami azt biztosítja, hogy akkor ez hosszú távon megtérül. Ezt fontos kihangsúlyozni, hogy a banknál nem volt meg az információ. A vizibilitás hiányának köszönhetően. Tehát az, hogy a gyártó, az, hogy az adott fejlesztés, az, hogy a NATO egy adott fejlesztést megvalósíthatónak, megtérülőnek tekinte, az elkülönül ettől, és épp ezért van nagy felelőssége mind a NATO-nak, mind az EU-nak, mind pedig a tagállamoknak arra tekintette, hogy segítsék a bankokat, segítsék a finanszírozókat, a befektetőket, hogy a komfort szintjüknek megfelelő információbázisra tudjanak jutni.
3: Szörnyű ilyet mondani, de akkor tulajdonképpen egy banknak az ad végső bizonyítékot arra, hogy egy fegyverzet fejlesztés, vagy egy termék előállítást megfinanszíroz, hogyha annak van állandó harctéri felhasználása. Tehát mondjuk az ukrajnai háború, ahol drónokat fejlesztenek, és dróntechnikát, autonóm fegyvereket használnak fel, ennek a finanszírozása idézőjelben a vonzót vonzóbb egy kereskedelmi banknak, mint egy állami hadsereg, akár egy lengyel, akár egy magyar, akár egy németnek a fegyverbeszerzése?
4: Itt van egy fundamentális kérdés, amit érdemes először tisztázni. Nem azért költünk védelmi iparra, hogy háborúzzunk, hanem épp azért költünk védelmi iparra, hogy ne kelljen háborúzni. És ez választ is ad részben a kérdésre. A bank nem azt nézi, hogy a harctéren használják-e az adott eszközt, a bank azt nézi, hogy rendszerbe állították-e egy NATO tagállamban, azt nézi, hogy mennyire biztos az a megrendelés, mennyire komitálta magát az állam ahhoz, hogy valóban beszerzi az adott eszközt, és fenntartható módon. Tehát az a legszerencsésebb helyzet, hogyha gyakorlatozásra használják az államok ezeket a termékeket a raktárakban, az elrettentési képességben mutatására, nem feltétlenül szükséges egy harctéri alkalmazás. Nyilván a honvédségek számára, hogyha belegondolunk a helyzetükbe, az a legvonzóbb eszköz, amely már bemutatta a harctéri képességeit, vagy a gyakorlati képességeit, ahhoz képest, mint ami csak a tervező asztalon létezik. Nyilván ezeket az eszközöket a honvédek arra használják, hogy a hazájukat és az életüket védelmezzék, tehát ilyen szempontból a honvédség számára a gyakorlati hasznosítás az mindenképp prioritás.
3: Folytatjuk majd Antal Ferenccel, védelmi ipari szakértővel, védelmi ipari és kritikus infrastruktúra szakértővel a híreket követően.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Szőlő utcai ügyben zajlik a nyomozás, de a hatóságok nem közöltek részleteket, ez a központi nyomozó főügyészség közleményében szerepel. A testület álláspontja szerint a nyomozás továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak. A tervezett cselekmények nyilvánosság részére történő megjelölésére nincs mód, így további tájékoztatást az ügyről nem tudnak biztosítani. Folyamatban van a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat, ezt a tájékoztatást adta a belügyminisztérium. A tárca közleménye hangsúlyozza, a vizsgálat ideje alatt nem közölnek részleteket, ugyanakkor a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és mire használta azt a klub. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keretmegállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 144.279 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt. A vezető papírokon MOL a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 6,1%-kal 4.374 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal esett 46.040 forintig. A Magyar Telekom 1,6%-kal 2750 forintra erősödött, a Richter fél százalékkal 11680 forintig gyengült. Vegyesen zártak a vezető európai részvénypiacok. Londonban a FTSE 9,1%-kal emelkedett, Frankfurtban a DAX 2,1%-os pluszban fejezte be a napot, Párizsban a CAC 40 6,1%-kal került feljebb. Milánó 7,1%-kal gyengült, Madrid 0,1%-kal erősödött. Nézzük, hogy mi a helyzet a tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en, ahol jelenleg a Dow Jones 1,2, az S&P 500-as 3,1%-kal erősödik, a Nasdaq kompozit 2,1%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon 1 euró 359 forintba és 82 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 57 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 12 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 40 fillér, a cseh koronáé 14 forint 88 fillér, egy angol font 419 forintba és 85 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Minden korábbinál nagyobb szabású szankciócsomagot készít elő az Európai Unió, több mint 1600 vállalat kerülne fekete listára, arra hivatkozva, hogy ezek a cégek segítik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A Bloomberg összefoglalója szerint, ha a tagállamok jóvá hagyják a javaslatot, ez lehet a valaha egyetlen csomagban büntető intézkedéssel sújtott legtöbb szervezetet érintő intézkedés. 2600 munkahelyet szüntet meg a Visa, a vállalat vezetése a hatékonyság növelésével indokolta a döntést. A Bloomberg összefoglalója szerint a leépítés a teljes dolgozói létszám 7%-át érintheti.
0: Időjárás jelentés.
1: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra alapvetően nem kell számítani, megélénkülő szélre viszont igen. A hőmérséklet éjjel 11 és 17 fok között alakul majd, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Folytatjuk Antal Ferenccel, védelmi és kritikus ipari infrastruktúra szakértővel. Beszéltünk rengeteg mindenről a hadseregfejlesztéssel kapcsolatban, finanszírozásról, finanszírozási elméletekről, illetve magáról a gyakorlatról, hogy ez hogy néz ki, arról, hogy amit ugye bejelentenek, beígérnek, az még nem biztos, hogy akár egy bank számára vonzó, rengeteg kihívásra küzdenek a cégek, hogy pénzt hogy szerezzenek mindehhez, meg persze megfelelően biztosított rendelést, olyan olyat, amit az állam tényleg a legvégső garantálóként ott van, és tényleg legyártják, tényleg felhasználják, tényleg megrendelik, és végül harcrendbe állítják egy adott hadseregben. Mindjárt folytatjuk ennek a boncogatását is, de előtte van olyan állapotban, hogyha az ÖSZ Uniót, az ÖSZ NATO-t, Amerikát levonva nézzük, ami folyamatos gyártása, folyamatos hadsereg feltöltése már alkalmasá teszi Európát? Tehát van akkora fejlődés, hogy reméljük sose történik meg, de mondjuk egy orosz támadás esetén tud mihez nyúlni Európa?
3: Európa az elmúlt években rendkívül sokat investált a védelmi iparába, és rendkívül sokat fejlődött. Reziliencia tekintetben azt lehet elmondani, hogy ezeknek a masszív eszközbeszerzéseknek, a masszív innovációtámogatásoknak köszönhetően, kapacitás létesítéseknek köszönhetően nagy mértékben növelte az elmúlt években az önvédelmi képességét és az elrettentési képességét. Itt a nyilvános információkat, hogyha tekintjük, akár egy német ipari szereplőnél, Rheinmetallnál olyan bejelentések voltak Európa szerte, ami abba az irányba mutat, hogy itt valóban létesülnek ezek a kapacitások, jelentik be folyamatosan a szerződéseket, illetve a szállításokat. Itt egy folyamatos fejlődés alatt van Európa, és az elmúlt időszaki bejelentések alapján, ami mind a NATO, mind EU szintjén megvalósultak, vagy az ankarai csúcson, például a NATO védelmipari csúcsán, amiket bejelentettek, az abba az irányba mutat, hogy az elkövetkezendő 10 évben is fenn fogja tartani a NATO és az Unió is ezt a folyamatos védelmipari fejlődést.
2: Nagyon büszkén jelentik be a védelmi miniszterek, miniszterelnökök, államelnökök, amikor egy-egy nagyobb beszerzés történik. Már a beszélgetés elején említettük a lengyeleknek a hatalmas dél-koreai beszerzési szerződését, de hát ezek mind olyan jellegű fegyverek sokszor, amelyek a korábbi harctéri tapasztalatok alapján vannak, tehát vadászgépek, helikopterek, harckocsik, páncélozott szállító harcjármű, fegyveres harcjármű. Nem igazán hall az ember drónbeszerzésről, vagy csak ilyen nagyon kezdetleges állapotból, ami viszont az orosz-ukrán háborúnak a fő fegyvere. Hogyan lehet ezt, amelyek ugye sokszor néha olcsóbbak ezek a drónbeszerzések, vagy az egységnyi drón, mint egy egységnyi mondjuk harckocsi, vagy akár más fegyver, hogyan lehet ezt mondjuk a védelmi ipar számára vonzóvá tenni, egy dróngyártást, vagy akár a finanszírozó pénzintézetek számára, egyáltalán ez elindult Európában, mert mintha én legalábbis személy szerint erről kevesebbet hallanék.
3: Igen, az, hogy kevesebbet hall az ember drón témában, drónbeszerzés témában, az annak köszönhető leginkább, hogy egy olyan folyamatos és gyors innováció van, egy folyamatos fejlesztés ebben az iparágban, ami nyilvánvalóan abban az irányban mutat, hogy elkövetkezendő 10 évre nem fog egyik tagállam sem beszerezni 1 millió darab drónt, mert egyszerűen olyan rapid fejlődés van, ami azt irányozza elő, hogy adhok jelleggel valósul meg a beszerzés, és tesztelik folyamatosan a honvédségek, hogy ez megfelelő eszköz, fenntartható eszköz.
2: Fél év múlva elavult.
3: Fél év múlva elavult, így van, és ezért nem tapasztalható az, hogy akkora volumenű bejelentések vannak ebben a tekintetben, mint például a, nem tudom, egy 200 darabos harckocsi beszerzés Nyugat-Európában.
2: Még egy dolog, ami az elmúlt időszakban sajnos elindult, ez pedig a hajók, kereskedelmi hajóknak a támadása az orosz meg az ukrán háborús fél részéről is, és hát most már nem csak egymás hajói támadják, hanem úgy tűnik, hogy egyébként más nemzetiségű hajókat is. A védelmi ipar erre vajon fel van készülve, hogy ha nem is hadi hajók, de mondjuk kereskedelmi hajók olyan típusú eszközöket telepítsenek, amelyek legalább egy dróntámadást, legalább egy-két dróntámadást kivédenek, vagy ez annyira új, ez annyira szürke meg sötét zóna még, hogy erre nem is nagyon gondolkodott senki.
3: Ebben a tekintetben mindig azért érdekesek ezek a beszélgetések, mert most, ha ezt megbeszéljük, akkor valószínűleg a podcast után 3 nappal már változik a szituáció. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy folyamatos fejlesztés van mind véderő, mind pedig támadó erő tekintetében. Hogyha a hírek azt olvassuk, hogy óriási technológiai fölénye van az egyik félnek bizonyos tekintetben, abból csak azt érdemes leszűrni, hogy akkor a következő innovációs lépés az lesz, hogyha ez egy támadó erejű fejlesztés volt, hogy akkor a mérnökök nagyon elkezdenek azon dolgozni, hogy hogyan lehet a védelmet megvalósítani. Tehát például egy ilyen innováció volt az elmúlt években az optikai szálas, vagy optikai kábeles drónok megjelenése, az például egy olyan támadó jellegű apparátus, amire a tagállamok, a NATO, de nyilván a másik az orosz oldal is, meg az ukrán oldal is rendkívüli hangsúlyt fektet, hogy hogyan lehet ezek ellen harcolni. Tehát ezek ilyen időszakos technológiai fölények. Én azt mondanám konklúzióként, hogyha bármilyen témában tekintjük a védelmiipari fejlesztéseket, a jövőbeli fejlesztési irányokat mutatják nagyon jól, én azt gondolom.
2: Picit mindig belegabajodok, hogy védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra. Na most a kritikus infrastruktúrára kérdeznék rá, mert hogy azért az látszik, hogy az orosz-ukrán háborúban, de lehet valószínűleg így van a közel-keletén, és csak abból kevesebb információ jön ki, vagy onnan, hogy nagyon-nagyon fontosak a különböző internetes hálózatok, sőt műhold hálózatok, alacsony pályás műhold hálózatok. Valószínűleg egy jó pár azért már megjegyezték a Starlink rendszert például, ami az ukrán hadseregnek biztosítja az azonnali információt a harctéren. Egy ideig az oroszok is rákapaszkodtak erre, aztán most nem tudom, hogy a saját rendszerüket ki tudták-e fejleszteni. Ilyen jellegű innováció fejlesztés zajlik Európában? Tehát, hogy saját műholdas rendszer, mert minthogyha ezt főleg Európa ezt elhanyagolta volna az elmúlt időszakban.
3: Természetesen ebben a tekintetben is zajlik az ipari képességek, illetve az innovációs képességek létesítése Európában. Vannak nagy nyugat-európai szereplők ebben a tekintetben, amelyek rengeteget investálnak mind a space, mind pedig a cyber védelemre, illetve a kapacitások létesítésére. Ez egy, azt gondolom, rendkívül szignifikáns iránya a védelmi iparnak az elkövetkezendő időkben. Amit így kritikus infrastruktúra tekintetében még megemlítenék, az a repterek védelme, kritikus vasútvonalak, hidak és egyéb kritikus infrastruktúrák védelme.
2: Mobiltornyok,
3: így van. Az elmúlt két évben tapasztalhatta meg Európa, hogy északi oldalról az árnyék flotta kiindulási pontjával olyan drónberepülések valósultak meg. 2024 és 26 között 114 ilyen azonosított drónberepülés volt, ami kritikus infrastruktúrák feltérképezését célozta nagy valószínűséggel. Az elmúlt időszakból, hogyha a híreket követték, akkor nyilván a müncheni reptérnél volt egy olyan incidens, ami egy néhány ezer eurós, dolláros drón okozott több millió eurós kárt. Tehát ez még egy olyan irány, amire az elkövetkezendő időszakban nagy hangsúlyt fog fektetni. Azt gondolom a NATO, és az előző gondolatra még rácsatlakozva, Közel-Keleten is ez rajzolódott ki az amerikai-iráni konfliktusban, hogy ez a drón elhárítási képesség, a kritikus infrastruktúra védelmi képesség, ez egy nagyon fontos iránya lesz a védelmi fejlesztéseknek a jövőben.
2: Arról nem is beszélve, hogy egyébként nagyon furcsa dolgok vannak ezzel kapcsolatban, mert ugye több millió dolláros rakétákkal kell lelőni pár tízezer, vagy akár pár ezer dolláros eszközöket, és hát a légvédelmi rakétából jóval kevesebb áll rendelkezésre, mint adott esetben a támadó legegyszerűbb drónokból, bár már ezek sem annyira egyszerűek, mint korábban. És hát mondjuk a Románia tudna erről mesélni, hogy az elmúlt időszakban mekkora problémákat okoz ez számukra. Más területen van-e legalább tervezés, gondolkodás a kritikus infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban, vagy a közlekedési infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban? A NATO csúcson, nem a mostani, hanem a korábbin, ugyanis született egy megállapodás, hogy a GDP 5%-ának megfelelő összeget kell költeni, de abban 1,5% beleférhet akár vasutak fejlesztésére, utak fejlesztésére, ami első ránézésre olyan furcsa, mintha megengedő lenne ez a dolog, de valójában, hogyha van valamilyen konfliktus, nagyon-nagyon fontos, főleg a vasútnak a fejlesztése, és hát vannak ezzel kapcsolatban komoly kritikák, hogy áll ebben Európa. Ezen a téren van fejlesztés, illetve főképp finanszírozás?
3: Ez egy nagyon fontos iránya lesz az elkövetkezendő időszaknak, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez azért egy rendkívül fontos védelmipari kérdés, mert hogyha a nagy vasakat tekintjük, a tankokat, harckocsikat, egyéb hasonló eszközöket, azért ezek nem egy-két tonnás személygépjárművek, tehát a hidakat, a vasúti kapacitásokat és a kapcsolódó infrastruktúrát mind fel kell készíteni arra, hogy mobilizálni lehessen ezeket a termékeket. Tehát az látható, hogy nem feltétlenül racionalitás, hogy 100-200 kilométerenként legyen egy olyan ipari kapacitás, ami létrehoz például egy main battle tanket, de az minden mindenképp egy nagyon fontos elvárás, hogy a kritikus gyártási kapacitás a potenciális védvonalakkal legyen megfelelően összekötve. És ezért emelte ki amúgy a NATO is, meg az EU is minden programjában, mint egy fontos kérdés az úgynevezett military mobility-t. Tehát ebben a tekintetben mindenképp nagy fejlesztésekre lehet számítani. Ami finanszírozás tekintetében egy fontos kérdés, én azt gondolom, hogy nyilván az infrastruktúra projekteket sokkal könnyebben finanszírozzák a védelmi iparban is, tehát akár egy EIB, egy EBRD-t, hogyha figyelembe veszünk, de a SAFE programot is, hogyha figyelembe vesszük, azért infrastruktúra vagy infrastruktúrához kapcsolódó eszközállomány beszerzésére ezek a finanszírozási források elkölthetőek. Ami még nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy ez nem váltja ki teljes mértékben a költségvetési igényeket, forrásokat. Tehát itt mobilizálni kell a magánszektort is, és ennek egy kiváló zászlóshajója lesz, én azt gondolom, az elkövetkezendő időszakban a Defense Security and Resilience Bank, a DSRB.
2: Lesz egy önálló bankja ennek a rendszernek, tehát ennek a fegyverkezésnek?
3: Igen, a kanadai kezdeményezésre az ankarai NATO csúcson az alapító dokumentumot alá is írták az első hullámú csatlakozó országok, 9 ország csatlakozott ez a kezdeményezéshez, várhatóan év végéig lezárul a második hullámos csatlakozás, 2027-ben megalapításra kerül ez a multilaterális finanszírozó intézmény, és a legnagyobb elsőkörös finanszírozásai már 2028-ban kihelyezésre tudnak kerülni.
2: Ez a gyakorlatban kötvénykibocsátást jelenthet majd a bank részéről, vagy akár a tőzsdén is megjelenhet?
3: Első körben egy kötvénykibocsátást jelent a bank részéről, egy AAA besorolású ratinget céloz meg a bank, ami azt jelenti,

0: az a multilaterális intézményhez, akkor nagy mértékben tudják racionalizálni a finanszírozási költségeiket. Tehát gyakorlatilag az országok sokkal olcsóbb forráshoz tudnak jutni, mint hogyha saját költségvetési forrást használnának fel. És ez fontos, hogy nem csak infrastruktúra projektekre, military mobility-re, hanem a klasszikus hadipari tevékenységre, tehát lőszergyártás, harckocsi gyártás, kézilőfegyvergyártás, tudják fordítani ezeket a forrásokat. De azt gondolom, hogy nem az összegszerűsége nagyon fontos ennek a kezdeményezésnek, illetve nem a források megléte, hanem az a multilaterális facilitátor szerep, szervezési szerep, amivel gyakorlatilag a szövetséges országok pénzpiacát tudják támogatni. Tehát a bankok számára az egy óriási segítség lesz a jövőben, én azt gondolom, hogy lesz egy olyan intézmény, amely védelmipari információkkal tudja támogatni őket, a tudásmegosztást facilitálja, akár értékesítési, beszállítófejlesztési kompetenciákat a tagállamok, illetve a kereskedelmi bankok részére is rendelkezésre tud bocsátani, illetve a tervek szerint AAA ratingű garanciákat tudnak biztosítani a kereskedelmi bankok számára a jövőben.
1: Magyarország csatlakozott ehhez a bankhoz?
0: Magyarország még nem csatlakozott ehhez a bankhoz. Ez még egy nyitott kérdés a jövőre tekintette, hogy Magyarország csatlakozni fog-e. Azt kell tudni, hogy ennek a banknak a fejlődési folyamata jelenleg ott tart, hogy toborozzák a tagállamokat. Azt kell látni, hogy az alapító országokon kívül a pénzpiacot is, a nemzetközi pénzpiacot is sikerült megmozgatniuk, tehát olyan nevek álltak be már mögéjük, mint a JP Morgan, Deutsche Bank, és támogatják nagyban ezt a kezdeményezést, mert rendkívül hasznos lenne a nemzetközi pénzpiacok számára, hogyha lenne egy olyan multilaterális szereplő, amely gyakorlatilag el tudná kezdeni ezt a finanszírozás serkentést. Amúgy a gyakorlatban láttuk ezt az EIB-nél és az EBRD-nél is infrastruktúra fejlesztési projekteknél, hogy elsőként belépett az EIB és az EBRD egy adott projekt megfinanszírozására, és onnantól kezdve sokkal bátrabban, sokkal könnyebben csatlakoztak a kereskedelmi bankok is a finanszírozási tevékenységhez.
1: Az elmúlt 8-10 évben rengeteg mindent jelentette be Magyarországon, különböző gyárak létesítését, Aranymetált nagyjából már mindenki ismeri Zalaegerszegen, hogy ott elindult a gyártás, de van tüzérségi lőszer, gyártás kézifegyver is, sok minden bejelentettek ezek, ha persze mondhat ilyen véleményt. Mennyire elégségesek már ahhoz, hogy Magyarország az alapvető védelmi képességeit ellássák ezek a gyárak, vagy mennyire kéne még fejlesztés, nem csak fegyverzet, beszerzés terén, hanem akár kritikus infrastruktúra építések terén, illetve egyáltalán magát a logisztikát, a gyártást mennyire kéne akár mondjuk több gyáregységre szétszedni, hogyha mondjuk ilyen védelmi szemszögből is gondolkozik az ember.
0: Ez ugye nagyban geopolitikai és honvédségi kérdés. Erre a kérdésre a választ igazából a haderőterv tudná a legakkurátusabban megadni, ami nyilván a publikus szem számára nem egy elérhető dokumentum. Én visszahoznék egy gondolatot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát nem azért finanszírozzuk a védelmi part, hogy háborúzzunk, vagy hogy használni kelljen az önvédelmi képességünket, hanem azért, hogy egy elrettentést finanszírozunk, tehát elrettentési képességet finanszírozunk. Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy mind az Európai Unió, mind a NATO még egy fejlődési görbét fut be, és a NATO és Európai Unió része Magyarország is, tehát Európa szerte van hova fejlődni az országoknak. Én azt látom, hogy ebben rendkívül sokat fektetnek a tagállamok, és elindultak ezen az úton. Az már látható, hogy ez nem egy 1-2 éves jövőbe tekintő út, hanem már 10-15 éves terveket szőnek a NATO tagállamok, az uniós országok és az Egyesült Királyság is.
1: Antal Ferenccel beszéltünk, védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra szakértővel. Köszönjük, hogy a vendégünk volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt a beszélgetésünket visszahallgathatják a honlapunkon, de a YouTube csatornánkon is megnézhetik.

0: a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották, további jó rádiózást!
1: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területén csütörtök 0 órától jövő kedd éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikula nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezések kockázatát is jelentősen növeli. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint nem várható sem a Duna-Alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban említésre méltó mennyiségű csapadék. Jelenleg 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. Még az idén újra a Magyar Tudományos Akadémia irányításával működhet tovább az a 18 kutatóintézet, amelyet 2019-ben választottak le a köztestületről. A Tudományos és Technológiai Minisztérium képviselői egy fórumon ismertették egy olyan új struktúra terveit, amely a jelenleginél átláthatóbb irányításra törekszik. Az erről szóló jogszabálytervezetet várhatóan szeptemberben bocsátják társadalmi vitára. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb üzemének termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, a társaság közleménye szerint. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 xDrive. A modell európai piaci bevezetése márciusban indult. A BMW több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe. A gyár jelenleg több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trollibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keret megállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 144.279 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 6%-kal 4.374 forintra csökkent, az OTP 1%-kal 46.040 forintig esett. A Magyar Telekom 1,6%-kal 2.750 forintra erősödött, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült és 11.680 forinton zárt. Vegyesen zártak a vezető európai részvénypiacok. Londonban a FTSE 9%-kal emelkedett, Frankfurtban a DAX 2%-os pluszban fejezte be a napot. Párizsban a CAC 6%-kal került feljebb. Milánó 7%-kal gyengült, Madrid 0,1%-kal erősödött. Több száz milliárd euróval karcsúbb költségvetést szeretne a német kancellár az Európai Bizottság által előterjesztett büdzsénél. Friedrich Merz az ír miniszterelnökkel Dublinban tartott találkozóján beszélt erről. Az Európai Bizottság csaknem 2000 milliárd eurós hosszú távú büdzsét akar, ami Merz szerint tarthatatlan. Az Európai Unió költségvetése az egyik legkényesebb kérdés Brüsszelben. 7 évre előre határozzák meg, most a 2028-tól 2034-ig tartó időszakról folynak a tárgyalások. Az EU legnagyobb gazdaságaként Németország fizeti a legtöbbet a közös kasszába. Minden korábbinál nagyobb szabású szankciócsomagot készít elő az Európai Unió. Több mint 1600 vállalat kerülne fekete listára, arra hivatkozva, hogy ezek a cégek segítik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A Bloomberg összefoglalója szerint, ha a tagállamok jóvá hagyják a javaslatot, ez lehet a valaha egyetlen csomagban szankcióval sújtott legtöbb szervezetet érintő intézkedés. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A ragadozók egy franciaországi állatparkba kerülnek. A nyugatra költöző állatok 2,5 évesek és testvérek. elaltatják, majd teherautóval viszik őket új otthonukba. Romániában található Európa legnagyobb barnamedve állománya. Számuk egy felmérés szerint meghaladja a 11 000-et, ami egyes szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Átadtak Marokkóban egy 1000 kilométeres autópályát, amelyet az amerikai elnökről Donald Trumpról neveztek el. Az út az afrikai királyság déli részén fekvő Tiznit városát köti össze Nyugat-Szahara kikötővárosával, Daklával. Marokkó Trump első elnöksége alatt csatlakozott az Ábrahám egyezményekhez, amelyek rendezték a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, illetve kijelölték a gazdasági, kereskedelmi, technológiai és biztonsági téren történő együttműködés kereteit. A lépésért cserébe Washington Marokkó területéhez tartozónak ismerte el a nyugat-szaharai régió mintegy 80%-át.
0: Időjárás jelentés.
1: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet éjjel 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.
3: Revolution rising. Yeah, yeah.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Lillafüred, ahol a palotaszálló a sziklafalból nő ki, a kert pedig a levegőben lebeg. Az ország egyik legszebb természeti adottságú üdülőhelye a Bükk-hegységben, a Garadna-völgyben búvik meg, és aki már járt Lillafüreden, tudja, hogy a helyvarázsa nem csak a tóban és az erdőkben rejlik, hanem abban a rendkívüli kertben is, amely a sziklafalhoz tapadva teraszról teraszra ereszkedik alá. A Hámori tavat már 1319-es oklevelek is említik, az eredeti kisebb tavat pedig 1813-ban völgyzáró gát duzzasztotta fel, hogy vizet biztosítson a vashámor működéséhez. A szálló mellett van a Lillafüred vízesés, amelyet a palota építésekor alakítottak ki, és ma is az egyik legnépszerűbb látványossága a völgynek. Az ország északkeleti sarkában, a Bodrog köz szívében rejtőzik egy különleges kastélypark, amelyről a legtöbb utazó mit sem tud. A Pácini Mágócsi kastély Magyarország legnagyobb reneszánsz kastélya, és az egyetlen az országban, amely hiteles képet nyújt a késő reneszánsz kastélyépítészet szellemi örökségéről. A csaknem 20 hektáros tájképi park az egykori ártéri liget erdőből nőtt ki, és bár az évtizedek során területeket veszített útépítések és sportpályák kialakítása miatt, értékes idős faállományát máig megőrizte.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

Now you're gone. Why should I cry? Now you're gone.

0: Liar gone.
1: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területén csütörtök 0 órától jövő kedd éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikula nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezések kockázatát is jelentősen növeli. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint nem várható sem a Duna-Alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban említésre méltó mennyiségű csapadék. Jelenleg 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. Még az idén újra a Magyar Tudományos Akadémia irányításával működhet tovább az a 18 kutatóintézet, amelyet 2019-ben választottak le a köztestületről. A Tudományos és Technológiai Minisztérium képviselői egy fórumon ismertették egy olyan új struktúra terveit, amely a jelenleginél átláthatóbb irányításra törekszik. Az erről szóló jogszabálytervezetet várhatóan szeptemberben bocsátják társadalmi vitára. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb üzemének termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, a társaság közleménye szerint. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 xDrive. A modell európai piaci bevezetése márciusban indult. A BMW több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe. A gyár jelenleg több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trollibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keret megállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 144.279 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 6,1%-kal 4.374 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46.040 forintig esett. A Magyar Telekom 1,6%-kal 2.750 forintra erősödött, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült és 11.680 forinton zárt. Vegyesen zártak a vezető európai részvénypiacok. Londonban a FTSE 9,1%-kal emelkedett, Frankfurtban a DAX 2,1%-os pluszban fejezte be a napot. Párizsban a CAC 40 6,1%-kal került feljebb. Milánó 7,1%-kal gyengült, Madrid 0,1%-kal erősödött. Több száz milliárd euróval karcsúbb költségvetést szeretne a német kancellár az Európai Bizottság által előterjesztett büdzsénél. Friedrich Merz az ír miniszterelnökkel Dublinban tartott találkozóján beszélt erről. Az Európai Bizottság csaknem 2000 milliárd eurós hosszú távú büdzsét akar, ami Merz szerint tarthatatlan. Az Európai Unió költségvetése az egyik legkényesebb kérdés Brüsszelben. 7 évre előre határozzák meg, most a 2028-tól 2034-ig tartó időszakról folynak a tárgyalások. Az EU legnagyobb gazdaságaként Németország fizeti a legtöbbet a közös kasszába. Minden korábbinál nagyobb szabású szankciócsomagot készít elő az Európai Unió. Több mint 1600 vállalat kerülne fekete listára, arra hivatkozva, hogy ezek a cégek segítik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A Bloomberg összefoglalója szerint, ha a tagállamok jóvá hagyják a javaslatot, ez lehet a valaha egyetlen csomagban szankcióval sújtott legtöbb szervezetet érintő intézkedés. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A ragadozók egy franciaországi állatparkba kerülnek. A nyugatra költöző állatok 2,5 évesek és testvérek. Elaltatják, majd teherautóval viszik őket új otthonukba. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint meghaladja a 11 000-et, ami egyes szakemberek szerint 4-szerese az optimálisnak. Átadtak Marokkóban egy 1000 kilométeres autópályát, amelyet az amerikai elnökről Donald Trumpról neveztek el. Az út az afrikai királyság déli részén fekvő Tiznit városát köti össze Nyugat-Szahara kikötővárosával, Daklával. Marokkó Trump első elnöksége alatt csatlakozott az Ábrahám egyezményekhez, amelyek rendezték a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, illetve kijelölték a gazdasági, kereskedelmi, technológiai és biztonsági téren történő együttműködés kereteit. A lépésért cserébe Washington Marokkó területéhez tartozónak ismerte el a nyugat-szaharai régió mintegy 80%-át.
0: Időjárás jelentés.
2: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet éjjel 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

A különleges zenei válogatást hallgatják a 94.2-n, és mindjárt dán, illetve svéd zenészek csapnak össze, pontosabban összefognak, jön a Bliss, akik nemzetközi világzenét chill out-tal és egy csipetnyi poppal kevernek már 2001 óta. A végeredmény pedig biztos vagyok benne, hogy önöknek is ízleni fog. Dalaikkal nagyon sok nemzetközi válogatás lemezen szerepelnek, és őket is hallhattuk már olyan amerikai sorozatokban, mint például a Helyszínelők, vagy eredeti nevén a CSI-ban is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi

0: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területén csütörtök 0 órától jövő kedd éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikula nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezések kockázatát is jelentősen növeli. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint nem várható sem a Duna-Alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban említésre méltó mennyiségű csapadék. Jelenleg 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. Még az idén újra a Magyar Tudományos Akadémia irányításával működhet tovább az a 18 kutatóintézet, amelyet 2019-ben választottak le a köztestületről. A Tudományos és Technológiai Minisztérium képviselői egy fórumon ismertették egy olyan új struktúra terveit, amely a jelenleginél átláthatóbb irányításra törekszik. Az erről szóló jogszabálytervezetet várhatóan szeptemberben bocsátják társadalmi vitára. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb üzemének termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, a társaság közleménye szerint. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 xDrive. A modell európai piaci bevezetése márciusban indult. A BMW több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe. A gyár jelenleg több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trollibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keret megállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 144.279 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 6%-kal 4374 forintra csökkent, az OTP 1%-kal 46.040 forintig esett. A Magyar Telekom 1,6%-kal 2750 forintra erősödött, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült és 11.680 forinton zárt. Vegyesen zártak a vezető európai részvénypiacok. Londonban a FTSE 9%-kal emelkedett, Frankfurtban a DAX 2%-os pluszban fejezte be a napot. Párizsban a CAC 6%-kal került feljebb. Milánó 7%-kal gyengült, Madrid 0,1%-kal erősödött. Több száz milliárd euróval karcsúbb költségvetést szeretne a német kancellár az Európai Bizottság által előterjesztett büdzsénél. Friedrich Merz az ír miniszterelnökkel Dublinban tartott találkozóján beszélt erről. Az Európai Bizottság csak nem 2000 milliárd eurós hosszú távú büdzsét akar, ami Merz szerint tarthatatlan. Az Európai Unió költségvetése az egyik legkényesebb kérdés Brüsszelben. 7 évre előre határozzák meg, most a 2028-tól 2034-ig tartó időszakról folynak a tárgyalások. Az EU legnagyobb gazdaságaként Németország fizeti a legtöbbet a közös kasszába. Minden korábbinál nagyobb szabású szankciócsomagot készít elő az Európai Unió. Több mint 1600 vállalat kerülne fekete listára, arra hivatkozva, hogy ezek a cégek segítik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A Bloomberg összefoglalója szerint, ha a tagállamok jóvá hagyják a javaslatot, ez lehet a valaha egyetlen csomagban szankcióval sújtott legtöbb szervezetet érintő intézkedés. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A ragadozók egy franciaországi állatparkba kerülnek. A nyugatra költöző állatok 2,5 évesek és testvérek. Elaltatják, majd teherautóval viszik őket új otthonukba. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint meghaladja a 11.000-et, ami egyes szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Átadtak Marokkóban egy 1000 kilométeres autópályát, amelyet az amerikai elnökről Donald Trumpról neveztek el. Az út az afrikai királyság déli részén fekvő Tiznit városát köti össze Nyugat-Szahara kikötővárosával, Daklával. Marokkó Trump első elnöksége alatt csatlakozott az Ábrahám egyezményekhez, amelyek rendezték a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, illetve kijelölték a gazdasági, kereskedelmi, technológiai és biztonsági téren történő együttműködés kereteit. A lépésért cserébe Washington Marokkó területéhez tartozónak ismerte el a nyugat-szaharai régió mintegy 80%-át.
0: Időjárás jelentés.
1: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet éjjel 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban. Bang!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el Magyarország egész területén csütörtök 0 órától jövő kedd éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a tartós kánikula nem csak súlyos egészségügyi terhelést jelent, hanem a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélyét és a szénmonoxid mérgezések kockázatát is jelentősen növeli. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint nem várható sem a Duna-Alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban említésre méltó mennyiségű csapadék. Jelenleg 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. Még az idén újra a Magyar Tudományos Akadémia irányításával működhet tovább az a 18 kutatóintézet, amelyet 2019-ben választottak le a köztestületről. A Tudományos és Technológiai Minisztérium képviselői egy fórumon ismertették egy olyan új struktúra terveit, amely a jelenleginél átláthatóbb irányításra törekszik. Az erről szóló jogszabálytervezetet várhatóan szeptemberben bocsátják társadalmi vitára. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb üzemének termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, a társaság közleménye szerint. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 xDrive. A modell európai piaci bevezetése márciusban indult. A BMW több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe. A gyár jelenleg több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. 160 új környezetbarát alacsonypadlós trollibusz érkezhet a fővárosba. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lehetőség az uniós támogatások lehívásával valósulhat meg. A kapcsolódó beszerzési keret megállapodást a közlekedés szervező cég már aláírta.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 144.279 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 6%-kal 4374 forintra csökkent, az OTP 1%-kal 46.040 forintig esett. A Magyar Telekom 1,6%-kal 2750 forintra erősödött, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült és 11.680 forinton zárt. Vegyesen zártak a vezető európai részvénypiacok. Londonban a FTSE 9%-kal emelkedett, Frankfurtban a DAX 2%-os pluszban fejezte be a napot. Párizsban a CAC 6%-kal került feljebb. Milánó 7%-kal gyengült, Madrid 0,1%-kal erősödött. Több száz milliárd euróval karcsúbb költségvetés szeretne a német kancellár az Európai Bizottság által előterjesztett büdzsénél. Friedrich Merz az ír miniszterelnökkel Dublinban tartott találkozóján beszélt erről. Az Európai Bizottság csak nem 2000 milliárd eurós hosszú távú büdzsét akar, ami Merz szerint tarthatatlan. Az Európai Unió költségvetése az egyik legkényesebb kérdés Brüsszelben. 7 évre előre határozzák meg, most a 2028-tól 2034-ig tartó időszakról folynak a tárgyalások. Az EU legnagyobb gazdaságaként Németország fizeti a legtöbbet a közös kasszába. Minden korábbinál nagyobb szabású szankciócsomagot készít elő az Európai Unió. Több mint 1600 vállalat kerülne fekete listára, arra hivatkozva, hogy ezek a cégek segítik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A Bloomberg összefoglalója szerint, ha a tagállamok jóvá hagyják a javaslatot, ez lehet a valaha egyetlen csomagban szankcióval sújtott legtöbb szervezetet érintő intézkedés. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából, a ragadozók egy franciaországi állatparkba kerülnek, a nyugatra költöző állatok 2,5 évesek és testvérek. Elaltatják, majd teherautóval viszik őket új otthonukba. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint meghaladja a 11 ezret, ami egyes szakemberek szerint 4-szerese az optimálisnak. Átadtak Marokkóban egy 1000 kilométeres autópályát, amelyet az amerikai elnökről Donald Trumpról neveztek el. Az út az afrikai királyság déli részén fekvő Tiznit városát köti össze Nyugat-Szahara kikötővárosával, Dakhlával. Marokkó Trump első elnöksége alatt csatlakozott az Ábrahám egyezményekhez, amelyek rendezték a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, illetve kijelölték a gazdasági, kereskedelmi, technológiai és biztonsági téren történő együttműködés kereteit. A lépésért cserébe Washington Marokkó területéhez tartozónak ismerte el a nyugat-szaharai régió mintegy 80%-át.
0: Időjárás jelentés.
2: A legtöbb helyen éjszaka kiderül az ég, holnap túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet éjjel 11 és 17, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta, a zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, 100 arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Talaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus takkardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Starban Star műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lórend zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pár éve már úgy feszül a hú.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Punk a Stick már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs, energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Twenties tagjai, az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hőseket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angolszász zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a Twenties zenél.